amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged és minden testvérünket. Amen.

Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem helyet, hogy már itt a földön érted élhessek, és a mennyben mindig veled lehessek. Uram, megvan a hatalmad, hogy megments. Feltámadtál, és szeretetből legyőzted értem a halált. Köszönöm, hogy megtartasz engem. Ezzel a kinyilatkoztatással még közelebb vonzol magadhoz, mert tudom, hogy soha nem fogsz elhagyni. Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettél.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztalója, a megtérni vágyó lelkek támasza. Ezért kérlek Jézusom, add, hogy az ő közbenjárására és biztatására minél több lélek támogassa anyagilag az ő rádióját, hogy azokhoz is eljuthasson üzenet.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehettünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszthatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áldj meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamat.

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép mások gyönyörűségére.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban eggyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban.

Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám, és velem vagy. Sok világi dolog vonz, de Uram, te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem. Segíts benned bíznom. Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom még, akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. Amen.

Mennyei atyánk, népünk hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos Szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy Szűz anyánk kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugallt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó,

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem jól felhasználnom ez ajándékot. Legyek hűséges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele is az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa és vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

0: Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szűzanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkát. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi az igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva az örök atya fiának szíve.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva az Isten ígével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretett lángoló tűzhelye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretett tárháza.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsőete legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szép királya és központja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmak kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketörés, nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az életi szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, bűnösök áldozottja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, benned reménylők üdvössége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, benned kimulók reménysége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg
0: minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: hallgass szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenhol török Isten, tekints szeretett fiad szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerút. Adj megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmaságodért esdekelnek, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, az atyával is szent lélekeletségben Isten,

Áldjon és védjen meg bennünket a minden ható Isten, az Atya, a Fiú és a

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közben járó segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Reményik Sándor, utolsó munkás. A nap leszáll, és szőlőhegyed ormát aranyozza az alkony, Istenem. Munkásaidat látom fenn mozogni, apró bogárkák, serény hangyanépek, ki kapál, ki vesszőt metsz, ki szüretel. Munkálkodjatok, míg nappal vagyon, mondtas, elküldted mindannyiokat. Mentek, ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben. Verejtékük hult zord szőlőhegyedre, s felszállt áldozati páraként, s virágillat lett, édes öntudat, és boldog tiszta lelkiismeret. Hogy sürögnek ott fönn a húnyó napban, aranyként csillan szürke hangya testük, már készülődnek lassanként haza, egy óra még, és itt van a sötét. Sötét. Sötét, hogy száll a szörnyű szó. Éjszaka, hogy suhognak szárnyaid. Mi félelmes vagy, mi irtózatos. Még annak is, ki dolgozott napestig. Hát még annak, kit elhagyott a hajnal, és elhagyott a délelőtt, s a dél, s kit a hanyatló nap is így talál, hivalkodva és haszontalanul. Álltam valami messze piacon, és tarkaronyként ráztam lelkemet. Így tűnt a hajnal, így futott a dél, és így jött rám a késő alkonyat. Utolsó munkás, és utolsó óra. Most itt állok a szőlőhegy tövén. Napszámodba szegődnék, Istenem. Egy óra még, és itt van a sötét. Ezt az utolsó órát ad nekem.

Igéző. Vallomások Isten szaváról. B. Balog Editnek, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.

Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. Sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy használjuk a talentumainkat, de egy idő után én rájöttem, hogy tulajdonképpen én nem élek azokkal a lehetőségekkel és képességekkel, amit nekem az élet felkínál. És akkor vettem bátorságot a változásra, valahogy megfogalmaztam, hogy én ezeket a talentumaimat, amik nekem vannak, ezeket másokért akarom kamatoztatni, és nem elsősorban magamért, mert akkor úgy gondolom, hogy akkor fognak igazán kamatozni. És az önbizalmam növelése is nagyon fontos volt, hogy a kompetenciáimban bízzak, és nagyjából jelenlegi évekre ezt így elő tudtam hozni. Hogy mi volt ebben egy ilyen döntő szerep? Én azt gondolom az, amikor először egy nagy feladatot bíztak rám, és az ebben való felelősségvállalás, egy bált kellett megszerveznem, nagyon összetett program volt, és úgy éreztem, hogy kicsi vagyok hozzá. De nyilván, aki megbízott, az valószínű látta, hogy megvannak bennem a talentumok és a képességek. Természetesen nyilván az ő motivációja is fontos volt, hogy tényleg bemerjek állni ebbe a feladatba, és akkor előmertem venni azokat a talentumaimat, akkor jöttem rá, hogy egyfajta szervezési készséggel rendelkezem, akkor jöttem rá, hogy emberek koordinációját lehet rám bízni, akkor jöttem rá, hogy a programok összeállítása, sokrétűség a számomra örömet okoz, tehát hogy bizonyos olyan képességekre jöttem rá, amiket én magam nem is fogalmaztam volna talán meg addig. És hogy mindez mások javára cselekedhettem, ez nekem örömet adott, és amikor láttam mások örömét, az megduplázta ezt az örömöt.

B. Balog Editnek, a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek. Taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, és közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni, készen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiúm elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Atyának,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kérvalmazd nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kérvalmazd nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kérvalmazd nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk, apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isten irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz

0: ki veled, és a Szentlélekkel együtt, mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztál.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha

0: Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják.
0: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk zenei szerkesztőjét, Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya ismételten rádiónk egri stúdiójában.
2: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hadd mondjam el, hogy akkor elgondoltam, hogy folytatjuk a rágógumi zenéket, már egyfajta öröm jelent meg a szívemben, hogy milyen jó lesz most megint ezeket felidézni.
1: Lelőtted a poént, kedves Laci atya, mert én szerettem volna elmondani, de hála jó Istennek, akkor most el is árultad a kedves hallgatóknak, hogy még a mai alkalommal is a rágógumi zenék világába kirándulunk, és folytatjuk tovább zenei időutazásunkat. A Rotation együttes számomra kevésbé ismert, de te majd segítesz nekünk, és elmondasz néhány információt, gondolom, róluk, és az általuk előadott, hamarosan hallható darról. Mit mondhatunk el?
2: Nem tudok semmit az együttesről. Kerestem a kis könyvecskémbe, nem szerepel benne.
1: Egy biztos, rágógumi zenét azt készítettek.
2: Igen, ezt az egy dalt ismerem tőlük, és ezzel ők nagyon nagy sikert arattak. Bevallom, hogy erre a dalra már nem nagyon emlékeztem a gyerekkoromból. Úgy jutottam birtokába, emlegettem már a kedves hallgatók felé, hogy Debrecenben tagja vagyok egy zenei klubnak.
1: All Days Club.
2: Így van, egész pontosan KOC, ezzel a három betűvel rövidítjük a nevünket, ami annyit jelent, hogy Közkívánatra All Days Club. Én vagyok a legfiatalabb a csapatban, és az egyetlen pap. De mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak, ha találkozókra el tudtam menni hozzájuk. Ezt a dalt egyik klubtársam mutatta, aki tőlem jóval idősebb, hadd mondjam meg a nevét, és Csipai Jánosnak hívják, és a rádió szarvason van mostani időkben minden szombaton 3,5 órás nosztalgia műsora. Ezt a dalt úgy mutatta meg nekem, hogy kis vinil lemezen létezett, de meglehetősen recsegős ropogós volt már, hiszen, ahogy Böbe szólt hula korában, agyorra lett hallgatva. Ahogy emlegettem, a Petőfi Rádión a nívó zenei műsorok a kívánság műsortól kezdve 2012-ben szűntek meg. Ezt magától Viktortól is tudom, meg az emlékeimből. Élve még az utolsó lehetőséggel, mielőtt ezeket a műsorokat megszüntették, gyorsan jeleztem Tari Viktor felé ezt a dalt. Ő a saját gyűjteményében megtalálta, és már nem tudom, hogy melyik könnyűzené műsorába, de a kérésemre beszerkesztette. Így sikerült hozzájutnom, így van meg a gyűjteményemben. Nem is tudom, hogy ezt mikor lehetett utoljára hallani rádióadásban. Nagyon érdekes címe van, így hangzik, Ratata. Érdekes? 1970-ben készült ez a felvétel. Hogy figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pörgő ritmusú, főbemászó dallamú, és ahogy kritérium feltétel a rágógumi zenénél, nem nehéz megtanulni a szövegét.
1: Hallgassuk akkor ennyi bevezető után a Rotation együttes Ratata című slágerét 1970-ből.

0: Sugar Sugar. De örülök, hogy ezt a dalt is beleszerkesztetted az adásba, kedves Laci atya, hiszen nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a dal is világsláger lett az évek során. Mit tudhatunk róla?
1: Szó szerint gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat hallottam a rádióba, bennem élt a dalloma, sokat dudoráztam, és úgy tudtam meg a pontos címét és az előadóját, emlékszem jól, hogy egy hétfői kívánság műsort hallgattam nyári iskolai szünidőben, még arra is emlékszem, hogy azért, mert esett az eső, és édesanyámmal nem tudtunk a földekre menni dolgozni. Így otthon voltam, és abban az adásban ez a dal elhangzott. Rögtön fölismertem, amint felcsendült, és egyből megjegyeztem a címét és az előadóját. Most is tudom fejből a szerzőpáros nevét, Barry és Kim. Ők szerezték ketten, ahogy Böbe mondta, ez volt a csapatnak a legnagyobb slágere, óriási világsikert adattak vele. Magáról az együttesről nem sokat tudok, a Ki, kicsoda a külföldi rockzenében című könyvemben abszolút nem szerepelnek. De azt hiszem, hogy ennyit elnézhetünk, hiszen ez a dal, ahogy már Böbe is említette, önmagáért beszél.
0: Hallgassuk akkor a Cukor, Cukor, vagyis a Sugar, Sugar című világslágert az Ercsiz együttes előadásában 1969-ből.

0: A folytatásban is az Elcsiz együttes zenél nekünk, kedves Laci atya?
1: Igen. Ha az Elcsiz együttes nevét emlegetjük, akkor mindenki erre a Cukor-Cukor című dalukra gondol. Volt azonban még egy slágerük, amivel szintén nagy sikert arattak, bár azt hiszem az emlékeim alapján, hogy ezzel már nem jutottak olyan magasra a sláger listán, mint az előbb hallottal, de komoly siker volt ez is. Megint csak egy olyan címe van, amit nem lehet magyarra lefordítani, Bang Sheng Eleng. Ez a dal érdekes módon egy évvel korábban, tehát 1968-ban készült. Nem tudom, hogy kislemezen jelente meg részükről, vagy nagylemezen, de szintén a sikeres dalaik közé tartozik.
0: És meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádió nosztalgiai műsorában az Elcsiz együttes Bang Sheng Eleng című dalát. Szóljon a felvétel 1968-ból.

0: Most a Sztén együttes felvétele szól. Előjáróban mit mondhatunk el erről a dalról?
1: Az együttesről igazából semmit nem tudok, szintén nem szerepel ebben a kis könyvecskében, amit szoktam emlegetni. A címe Nana Hey Hey csókkal búcsúz tőle. 1969-ben jelent meg ez a felvétel, és a magyar rádióban nagyon sokszor ment ez annak idején a könnyűzenei műsorokba, így maradt meg bennem a dallama, úgyhogy gyerekkoromból nem tudtam a címét. Bevallom, nem tudom már, nem emlékszem rá, hogy hogy tudtam megfejteni, de lényeg, sikerült, és ezáltal megvan a gyűjteményben.
0: Ez a lényeg, és csak ez számít.
1: És így nincs akadálya annak, hogy itt a Szent István Rádió hullámhosszain is meghallgathassuk.
0: Akkor tegyünk így, kedves Laci atya, szóljon a Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye című sláger a Sztén együttestől 1969-ből.

0: Nosztalgiázzunk Laci atyával, zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal.
1: Dúa Didi. Nem véletlenül említem ezt a címet, mert hogy a folytatásban meghallgatjuk ezt a dalt, de két változatban is elhangzik majd, hogy miért, azt légy oly kedves, indokold meg, kedves Laci atya. Miért szerkesztetted adásba ugyanazt a dalt két változatban?
2: Ha ennek a dalnak a címét meghalljuk, akkor mindenkinek a Manfred Mann együttes jut eszébe, tőlük volt ez hatalmas siker 1964-ben. Számomra meglepetés volt, amikor Tari Viktor egyik műsorában hallottam ezt a dalt egy amerikai együttes előadásában, így van a nevük, Exciters. És ami érdekesség, hogy ez az együttes egy évvel korábban, tehát 1963-ban adta elő ezt a felvételt. Hogy őki az eredeti, nem tudom, de elképzelhető ezek alapján, és amit majd ezután fogunk hallani, az feldolgozás. Ebben a csapatban több lány szerepelt, és nagyon-nagyon kellemes női kórusszerűen adják elő ezt a dalt. Elmondhatjuk ez alapján, hogy ők nagyon nagy hangsúlyt fektettek a tiszta énekhangra, a vokálra. Ezért is külön megtetszett ez a felvétel, és hál' Istennek, amikor elhangzott az adásba, ott ültem, csőre töltött magnóval, aztán tudtam is rögzíteni, így megvan a gyűjteménybe. Így azt hiszem, hogy szokták mondani, ezek után nincs más hátra, mint előre, hallgassuk meg ezt a remek dalt.
1: Az Exciters együttes Dúa Didi című felvétele szól 1963-ból.

0: A folytatásban hallgassuk akkor meg a legendás Manfred Mann együttes előadásában azt a bizonyos Do What Did It című világslágert, amely valóban világhódító útra kelt. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, ugye, Laci atya?
1: Igen. Bár azt hiszem, hogy az előpollott, tehát az amerikai változat is nagyon nagy siker volt, gondolom én, hogy ez alapján dolgozta fel Manfred Mann csapata is. Másképp nem hiszem, hogy a műsorokra tűzték volna ezt a felvételt. Manfred Mannről röviden annyit találtam a kis könyvecskébe, hogy angol rock együttes Mann billentyűs játékára, szerzeményeire építve. Több klasszikus felvétel született, ha emlékeznek a kedves hallgatók, amikor kezdtük ezt a műsorsorozatot a fütyülős dalokkal, ott szerepelt tőlük a Ha-ha mondta a bohóc című, szintén óriási világslágerük. Ez a daluk korábbi annál, szintén nagyon nagy siker, hogy már bőbe is szólt róla, azt hiszem, hogy tőlük lett igazából klasszikus világsláger ez a felvétel.
0: 1964-ből szól tehát a Manfred Mann együttes Do What Did It című világslágeren. There she was, just a-

0: nosztalgiázzunk Laci atyával. Válogatása 60-as, 70-es évek zenéiből. Hip-hip hurám! Én is örülök most itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában. Biztos vagyok benne, hogy Széles László Lőrinci plébános is velem szemben örül, mert hogy örömmel és szeretettel készítjük ezt a műsort rádiónk hullámhosszain, de nem csak emiatt hip-hip hurázok, hanem amiatt is, mert a most következő dal címe is egészen pontosan ez, vagyis hip-hip hurá.
1: Igen, erről egy olyan emlékem van, hogy középiskolás voltam, harmadik osztályból mentem negyedikbe, ezt úgy mondják, hogy 11-ből 12-be. Nyári szünetbe az iskolával az Alföldön Tajón voltunk építőtáborban. Az egyik nap a munka után nem tudom már melyik kisfaluba vittek el bennünket, ahol falunap volt. Két fiú volt szabad téren, és zenét szolgáltatott úgy, hogy a dalok kazettás magnóról szóltak. Ez a dal ott felcsendült. Én sem a címét, sem az előadóját nem tudtam, de úgy bennem maradt gyerekkoromból a dal ritmusa és a dallama, hogy azonnal beugrott az emlékeimből. Arra is emlékeztem, hogy rögtön odamentem a két fiúhoz, megkérdeztem tőlük, hogy mi volt ez a dal. Azt a választ kaptam, hogy nem az övék a kazetta, egyik barátjuktól kapták kölcsönbe, és a barátjuk készítette a felvételeket, tehát fogalmuk nincs. Megvártam a tanévkezdést, azaz szeptember elejét. Volt egy olyan kollégista társam, talán nem sértődik meg, hogyha név szerint megemlítem, Bundula Istvánnak hívják, és ő újságíró lett. Szintén Pisti nagyon profi volt a régi zenékbe. Nagyon jól emlékszem, hogy amikor megvolt a tanévkezdés a koliba, és a folyosón először összefutottam vele, köszöntettük egymást, egyből azzal kezdtem, Pisti, hallottam egy dalt a nyár folyamán, a refrénje ilyesmi, hogy na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ezt így eldudoráztam. Kérdeztem, hogy mondd meg, hogy ez mi. Azonnal mondta, a címe Hip-Hip Hurá, és a Trax együttes játszotta. És így folytatta, máskor, ha ilyen gondod van, egyből hozzám fordulj. Természetesen megjegyeztem akkor rögtön a címet előadót. Későbbiekben találkoztam a dallal a Sláger Múzeum című adásban is a Petőfi Rádión, a TV újságból. Fejből megtanultam a dal két szerzőjét is, Stephens és Carter. Most is fejből tudom, annyira kedvenceim közé tartozik, és hogy itt most dudoráztam a dalnak a refrényét, ebből is láthatják a kedves hallgatók, a rágógumizani egyik jellemzője, hogy a szövegét nem nehéz megtanulni, de mégis kellemes fülbemászó. A Trax együttesről ebben a kis könyvecskében, a Ki kicsoda a külföldi rockzenében címűben néhány sorban ez szerepel. A puritán, kemény rockzene ősét játszó együttes a 60-as években. A White Thing, vagyis a Vad dolog című dallal lett igazán népszerű. A legnagyobb slágerei mind megvannak a gyűjteményemben, ha jó Isten adja, majd azok is sorra kerülnek, de most ebben a műfajban ez a daluk szerepel.
0: Vagyis a hip-hip hurrá, vagy a hip-hip hurré. Hallgassuk a Trax együttes felvételét 1968-ból.

0: A BCT Rallers együttes játszik nekünk hamarosan a Szent István Rádió hullámhosszain. Erről a dalukról mit lehet elmondanunk?
1: Seng Eleng, ez a címe, megint egy olyan cím, amit nem lehet magyarra lefordítani. Ő rájuk általában jellemző, hogy nagyon fülbemászó dallamú dalaik voltak. Ez a dolog viszont a szöveg alapján is ebbe a műfajba került besorolásra. Róluk a kiskönyvecskében ezt a pársort találtam. Dallamos, popzenét játszó angol együttes, a tizenévesek kedvence volt az 1970-es években. Hadd mondjam el, hogy ami dalukra emlékeztem, szintén mind megvan a gyűjteményemben. Bebe ilyenkor szoktam mondani, hogy nem mondasz, hogy a újdonságot, majd ha jóisten nagy ezret is lejátszuk, de most maradjunk ennél a felvételüknél 1974-ből, amely ebből a műfajban tartozik.
0: Vagyis a Seng Eleng, hallgassuk a BCT Rallers együttes dalát.

0: A rágógumi zenék között most ismételten a Middle of the Road együttes felvétele következik. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Az együttesről már szóltunk korábban. Olyan címe van ennek is, amit nem lehet magyarra lefordítani. Twiddle Dee, Twiddle Dum. Tori Viktortól annyit tudtam meg, hogy állítólag ez egy kutyának volt a neve. Közelebbit én sem tudok. Többször emlegettem már adásban azt a közmondást, hogy jó bornok nem kell cégér. Itt is elmondhatom, nincs mit hozzátenni, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen kellemes ez a dal is. És ennél az együttesnél számomra az külön megmaradt az emlékeimben, hogy egy lány volt az énekesük, aki amellett, hogy nagyon helyes és csinos lány volt, így már tetszett a gyerekkoromban is, ha jól tudom, alt hangon énekel, és nagyon kellemes az az énekhang, amelyet tőle hallhatunk a felvételekben.
0: Ennyi információ után nem marad más hátra, mint hogy hallgassunk meg egy olyan dalt, amelyben ő énekel majd, ez a bizonyos lány, akit említettél, a Middle of the Road együttes Twiddle Dee, Twiddle Dum című dala szól 1973-ból.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, akinek nem csak a beszélgetést, hanem még a zenei szerkesztést is megköszönöm. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, katekizmus, katolikus egyház nagy katekizmusának negyedik részét magyarázom, amelyben az imádságról van szó. Már az első alkalommal is általában szóltam az imádságról, majd eljutottam odáig, hogy hatalmas lépés volt az imádság fejlődésében, mert ott is tapasztalható fejlődés, amikor az Ószövetség kinyilatkoztató Istene az embert megszólítja, és imádságra tanítja és készteti. S hát ezek az imádságok az Ószövetségben elérik azt a csúcspontot, ami már átvezet az Új Szövetségbe is, és ezek a zsoltárok, azok a mi versbe szoktuk szedni, azok az imádságok, amelyeket általában húros hangszerrel kísérve énekeltek. Egyébként azt is tudjuk, hogy a régi verseket nem prózába mondták, hanem énekeltek, és kísérték zenével is. Gondoljunk egy Tinódi Lantos Sebestyénre. Ilyesmi lehetett az Ószövetség zsoltárosa is, aki számunkra Dávid személyéhez van kötve, holott a Biblia tudomány régóta állítja, hogy nem minden zsoltárt írt Dávid király, és sokkal több zsoltár is volt, mint a 150, ami jelenleg benne van az Ószövetség szentírásában. De miután ezt a zsoltár irodalmat Jézus Krisztus is kiválóan ismerte, imádkozta, az apostolok úgy szintén, sőt, fölfogták proféciának, olyan imának, ami beteljesedett. És mindig utaltak rá, amikor egy-egy üdvtörténet esemény volt, hogy megvan írva a zsoltárba. Tehát érveltek vele, ezért ez a zsoltár az Új Szövetség imádságává vált, imádságává is vált. A papi zsolozsma, vagy ahogy régen mondták, a breviárium, a szerzeteseknek az imádság az mindig is használta a zsoltárokat, megújtott liturgiában pedig minden nap az olvasmányok közé van beiktatva egy-egy zsoltár. Szoktuk is énekelni vasárnaponként. Arra nemigen kerül alkalom, pedig érdemes volna, amikor ilyen prédikációs gondolatokat veszünk elő, hogy legyen olyan időszak, amikor csak az olvasmányt magyarázzuk, csak a Szentleckét, az evangéliumot, vagy ezeknek az összefüggéseit, lehet a zsoltárt is venni, mert azok mindig úgy vannak kiválasztva, vagy valamiképpen vagy a Szentleckére, vagy az evangéliumra utalnak. Tehát maga az Úr Jézus is sokszor imádkozta a zsoltárokat, különösen akkor, amikor olyan élethelyzetbe került, hogy a drámaiság, a megpróbáltatás az ószövetségi szenvedő embernek az imáját juttatta eszébe. Ugyanis nézzük a zsoltárokat, nagyon sok olyan zsoltár van, amiben az üldözött ember, a beteg ember, a nehézségek között lévő ember
Istenhez fohászkodik. Csak ezek nekünk is alkalmasak arra, hogy elkeseredésben, bánatban ezeket a zsoltárokat imádkozzuk. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus sokszor imádkozott. Látták őt imádkozni, illetve megjegyzik róla, hogy az éjszakát Isten imádásában töltötte. Milyen imádságokat mondhatott? Föltesszük a

Lukács evangéliumában az úgynevezett magnifikát, a hálaadó imádság, ami rávilágít Szűz Mária lelkületére, hogy hogyan taníthatta Jézust imádkozni, mert Jézus embersége szerint ugyanúgy az Istenhez fordult kéréssel, engeszteléssel, dicsőítéssel, hálaadással, mint a többi ember. Mária imádsága, a magnifikát arra mutat, hogy az alapvető lelki magatartása Máriának az Isten előtti hódolat volt. Meghódolás, hálaadás, Isten akaratának a keresése, a maga egyszerűsége, elfogadása annak, ami vele fog történni. Tehát nem a kérő imát jegyzett föl az evangélista, hanem hálaadó, dicsőítő imáját a szűzanyának. Valószínű, hogy ezeket is megtanította a gyermek Jézussal. Nagyon fontos lenne, hogyha a szülők is tanítanák a gyermekeket imádkozni. Régen legalább a legalapvetőbb imádságokra, reggeli esti imádságra, mi atyánkra, üdvözlégyre megtanították a gyerekeket vallásos keresztény családokban. Ez ma is jó lenne, de hát azt tapasztalják a hitoktatók, hogy legtöbb gyerek úgy jön a hitoktatás elsőbe, hogy erre őt nem tanították. Sőt, régi felmérésem volt, hogy nem is igen látta a szüleit a gyerek imádkozni, és közös imádság se szokott lenni a családokban. Na már most, mikor jegyzik fel, hogy Jézus imádkozott? Életének minden nagy fordulójánál imádkozott. Ezt jó tudatosítani, hogy amikor Jézus egy életfordulóhoz érkezett, vagy valami nagy döntés előtt állt, akkor imádságba fordult a mennyei atyához. Tanít bennünket. Amikor bennünket is elgondolkodtat egy-egy helyzet, vagy elér bennünket egy nagy esemény, milyen jó lenne, hogyha azt legalább egy csendes imádság megelőzné. Azt is szoktam mondani olyanoknak, akik olyan tétovák, vagy nem tudják, hogy most mit évők legyenek, akkor szoktam mondani, hogy imádkozz el egy tized rózsafűzért, aki nékünk a szent lelket elküldötte, hogy legyen olyan gondolatod, olyan megvilágosításod, hogy helyesen tudjál cselekedni. Most az Úr Jézusról feljegyezték azt, hogy keresztelése alkalmával is imádkozott, amikor a mennyei atya hangja is hallatszott, és rászállt a szent lélek. Imádkozott, amikor kiválasztotta az apostolait. Tehát nem pusztán arról volt szó, mint amikor egy cégnél jelentkeznek emberek, hogy megnézik a képességeiket, csak utána azt mondják nekik, hogy maga maradhat, önből nem kérünk, ha nem is így mondják, hanem megköszönik a jelentkezését, hanem imádkozott abban az esetben is, amikor munkatársakat választott magának. Imádkozott a gyógyítások alkalmával. Kérte a mennyei atyát, hogy legyen ereje gyógyítani betegeket. A színeváltozás alkalmával is imádkozott, ahol

0: Mózes és Illés is megjelent neki. Tehát nem csak a elkeseredettségben, hanem a boldogságban is. Aztán imádkozott akkor, amikor az apostolokat elküldi a hithirdetésre, és visszatérnek. És elmondják, hogy mi minden történt általuk. De még olyan esetekben is, amikor meginti a megáltalkodott városokat, akkor imádkozik értük, benne van a Szentírásban, Máté evangéliumában. Tehát nem csak, hogy megfenyegette őket, hogy térjetek meg, hanem imádkozott értük. Olvasunk ilyet a Szentírásban, Lukács evangéliumában, hogy felújjong a Szent Lélekben. Valamiféle nagy élménye volt Jézusnak, felújjong a Szent Lélekben, lelki örömének adott kifejezést. Imádkozott az utolsó vacsorán, erről majd több szót fogok, most szeretnék ejteni. Aztán amikor elment a Gecemáni kertbe, az egy döbbenetes imádság volt, akárcsak a kereszten mondott imája. Ugyanis az a hét szó, amit följegyeztek az evangélisták, az imádságot is tartalmaz. Van egy nagy összefüggő imája Jézusnak, az úgynevezett főpapi imádság. A János evangéliumában az utolsó vacsorán. Ezt nem így mondta akkoron, ott este, hogy én most elmondom nektek a főpapi imádságomat, hanem utólag az imádságnak a tartalmából, stílusából mondták azt, hogy ez olyan volt, mint a főpap imája. Alexandriai Szent Cirill mondta először, hogy ez egy papi imádság volt, ugyanis a papság az mindig áldozatbemutatással, engeszteléssel, másokért való imádsággal jár. Az Ószövetségben is ez volt. És hát a nagy engesztelési napon a zsidóknál, ez benne van a Leviták könyvébe, hogy bűneik bocsánatáért imádkozott a főpap, és ez évente egyszer volt. Imádkozott önmagáért, házanépért, Izraelért, az egész közösségért, és még két kecskebakot vagy esetleg kost, és feláldoztak az imádság hathatóságának a megszerzésére, hibáik, bűneik engesztelésért. És ezért is mondták, hogy miután itt Jézus a tanítványoknak, a benne hívőknek az életért imádkozik, ez lett aztán Jézus főpapi imája. Egyébként ezt a elnevezést egy Dávid Kritareusz nevű evangélikus lelkész mondta először, ugye a 1600-as években, és hát mi is átvettük ezt az imádságot. Ezt nem fogom végigolvasni, hanem csak egy-egy gondolatot kiemelik belőle. Azt írja János evangélista főpapi imában, hogy miután imádkozott az utolsó vacsorán a békességért, azért, hogy eljöjjön a vigasztaló Szentlélek, e szavak után Jézus égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Emlékszünk rá, hogy amikor a kánai mennyegző alkalmával Szűz Mária kéri Jézust, hogy hát segíts már ezeken a megszorult embereken, mert nincs boruk, akkor azt mondja Jézus, hogy nem csak az, hogy mi közünk hozzá, mi csak vendégek vagyunk, hanem nem jött el az én órám. És itt viszont azt mondja, hogy eljött az én órám. Itt arra az eseményre utal, amikor Jézus áldozatul adja önmagát, hogy az életét a teljes atya iránti szeretetben és az emberek iránti szeretetben mutassa meg. És mondja, hogy hatalmat adtál nekik minden ember fölött, hogy akiket nekik adtál, azoknak örök életet adjon. És itt aztán négy dolog van ebbe az imádságban. Nagyon fontos kérés, illetve megállapítás. Azt mondja, azért adtad ezt a hatalmat, hogy eljussanak az örök életre. Az örök életről nekünk nagyon kevés fogalmunk van. Szent Pál ilyeneket mond, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A kereszténység mindig óvakodott attól, hogy egy kitalált, mesés túlvilágot mondjon az embereknek. Ugye az iszlám hitben olyasmik vannak, hogy az a földi jólétnek a netovábbja lesz a paradicsom, ahova majd eljutnak az igaz hívő muszlimok. Az, amit a földön testi gyönyörökkel megvalósul, ott aztán hatványozott módon. De kereszténység ilyet sose állított. Tehát nem a testi örömök folytatását mondja az üdvösségnek. Sőt, egyhelyütt azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy ott nem házasodnak, nem nősülnek az emberek, nem mennek férjhez, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai. És valamiképpen szellemivé válik, szellemiesül az Isten és az ember kapcsolata. Fölemelkedik az ösztönösség világából. Valahogy a földi életben is így van, hiszen, hát csak gondoljunk arra egy házaspár életére, a megismerkedés az általában ilyen vonzódás, szexuális vonzódás alapján történik a másik iránt. Utána keresik a másikban az értékeket. Mi az érték? Mert kevés az, hogy csak úgy a testek egymásra találjanak. Egy idő után értékek kellenek. És aztán azon túl, amikor már nincs úgy érték, hanem a másik beteg, meg szenved, és a másik akkor is kitart mellette, és nem bocsátja el, akkor nagyobb a szeretetük, mint amikor elkezdték. És valahogy így van az üdvösségben is, hogy eljutunk egy olyan Isten ismeretre, ami átjár így bennünket. Ugye a földi életben is van olyan, hogy valakivel nagyon szeretnénk találkozni, vagy legalábbis utólag azt vesszük életünk nagy ajándékának, hogy ezt az embert megismerhettem. Mikor már megöregszik az ember, sok emberrel találkozott élete folyamán, és akkor összeszedi azokat, akik hatással voltak rá. És akkor úgy gondol rá, hogy hálát adok az Istennek, hogy ezt az embert megismerhettem. Valamiként visszajár. Móra Ferenc írja az ő hitoktatójáról, a Kalmár papról, hogy azt mondja, hogy öregszem, egyre inkább visszajön az emléke, és engem csak az ismer igazán, aki a Kalmár papot is ismeri. Mert őt úgy ismertem meg, mint aki életem nagy fordulójában segített. Na tehát, ha a földi életben is van ilyen, hogy van egy-két ember, aki így hatott ránk, akkor mennyivel inkább az Isten. Találkozunk a végtelen, szerető, szép és örök Istennel, ami az Ószövetségben szinte nem volt elképzelhető. Egyrészt azt mondja az Ószövetség, hogy Istent nem látta senki. Másrészt azt mondja, hogy hát Mózes azért találkozott vele, de csak a hátulját látta. És azért is mondják azt az egyházatyák, hogy Jézus Krisztus istenségének azért kellett az emberség, mint az erős égőnek a lámpabúra vagy a lámpaernyő, hogy nem tudunk beletekinteni, mert ha közvetlenül az Istennel találkozna az ember, akkor egyszerűen megrendülne ott az élménytől. Ezért az emberségek kellett, hogy találkozzunk vele. És itt azt mondja az örök élet, hogy ismerjenek téged egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Tehát az imádságnak ez az első nagy evangéliuma, hogy ez lesz az örök élet, hogy az Istennel ilyen mélységes kapcsolatba kerülhetünk. És valami ez a gyönyörűség. Szasztanya azt mondja, hogy utána én megdicsőítettelek a földön, a feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Visszatekint Jézus arra, hogy mit csinálta 33, illetve 3 év alatt. Most te dicsőíts meg atyám magadnál, részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Csak akkor folytatja, hogy kinyilatkoztattam nevedet az emberek előtt, akiket a világban nekem adtál. Az Ószövetség hatalmas lépés volt, hogy Mózes által kinyilatkoztatta Isten, hogy ő kicsoda, Jahve, én vagyok, aki vagyok, ki veled vagyok, aki örökké van, és erről sokat lehet elmékedni. Jézusnak a kinyilatkoztatása Istenre vonatkozóan nem mondja így ki, de az ösztanítás lényegéből tudjuk, hogy ő az Atya. Hogy ez a lényeg, hogy ő az Atya. A tanítást, amit tőled kaptam, továbbadtam nekik, elfogadták, és ezzel elismerték, hogy tőled jöttem, elhitték, hogy te küldtél engem, értük, könyörgük. Nem a világért könyörgök, hanem azért, akiket nekem adtál. Ugye a világnak kettős jelentősége van, vagy jelentőse van a Bibliában. Egyrészt van az, amelyik a megváltást el fogja érni. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, és ugyanakkor azt mondja, ti nem vagytok a világból valók. Az a bűnös világot jelenti. Tehát nem a bűnös világ a megáltalkodottakért, hanem az ő tanítványaiért könyörgött azon az estén, hogy visszatérek hozzád, megőriztem őket, akiket nekem adtál, mondja, most visszatérek hozzád, és elmondom nekik, átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. És akkor itt a későbbi programját az apostoloknak és a híveknek elmondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem azt akarta, hogy milyen elzártak legyünk, hanem legyünk ebben a világban. Hát oda küldte tanítványait, hogy menjetek, tegyetek tanítványok már minden népet, hogy nekünk ott kell lenni a többi ember között, de ugyanakkor azt kérik, hogy óvjon meg bennünket. És azt mondja, szenteld meg az igazságban őket, mert a te tanításod igazság. Ő maga neki szentelte magát az atyának. Ez a szentelés annyit jelent, hogy Istennek adjuk azt, amit neki szentelünk. Ja, papszentelés az beszédesen kifejezi ezt, hogy Istennek kellene szentelnünk teljesen az életünket, de ez azáltal valósul meg, hogy az emberek szolgálatában vagyunk. Tehát ez a paradoxon ennek, hogy szenteljük mink is az Istennek magunkat életállapotunknak megfelelően. És aztán könyörög azért, hogy akik benne hinni fognak, és legyenek mindnyájan egy. Nem csak kimondja Jézus, hanem imádkozik az egységért. Hát igen, ez mindig elő meg előjön. Tegnap a Duna TV-ben voltam, ott voltak a protestáns püspökök képviseltetve, a Fabinyi püspök úr, az is nyugdíjas evangélikus püspök, és hát a Steinbach József püspök úr, aki szintén nyugdíj előtt áll, református. És hát a reformációról is szó volt, meg Szent Ferencről is, és hát mondtam azt nagyon óvatosan, nem is, hogy óvatosan, hogy nem bántó módon fogalmaztam meg nekik, hogy Szent Ferenc is a reformátorok között nem csak az a különbség, hogy Luther kijött a szerzetből, Szent Ferenc meg alapított egy szerzetet, és nagyon jól érezte magát. Nem ez a különbség, hanem az a különbség a művüket illetően, hogy Szent Ferenc után egységben marad, és megerősödik az egyház. És a reformáció után, hát ez a tény, hogy még inkább fölaprózódott, még inkább megoszlott az egyház közösség. És mondtam is nekik, hogy én azt vártam az 500-as évfordulótól, mert ugye 17-ben ünnepeltük, hogy valamiféleképpen egységre jutnak legalább az evangélikusok, reformátusok tanbeli egységre. De nem. Nem tudtak. Vannak alkalmak, hogy együtt vagyunk, és valahogy az egységet úgy képzelik, hogy itt van ez az asztal előttem, ezért van az a papírlap, a nagy katekizmus, az a számláló óra, meg minden, hát ez így egy egységet alkot. Tehát vannak katolikusok, ortodoxok, ez így alkot egy egységet. Nem. A hit egységét, ami nem csak ilyen doktrinális, kimondott, teoretikus igazság, hanem szívbeli igazság. A credo abban a szólból van, hogy cordare, a szívünket adni. Hogy úgy hiszünk, hogy azonosulunk vele. Hogy azonos legyen a hitünk. És erre kellene eljutni. Ezért imádkozik az Úr Jézus. És hogy ez maradjon meg bennünk, hogy ez nem azért van, hogy itt van a nagy ateista, meg szekularizált világ, hát úgyis kevesen vagyunk, mint az első világháború idején, ráírták a katonák övére, hogy Unitis Viribus, egyesült erővel. Na már, ha kevesen vagyunk, akkor fogjunk össze, aztán legyünk a ateisták ellen. Nem ez a motiváció, hanem Jézus imája. És ezért imádkozott, hogy legyenek egy. És hát ezt a mi saját emberi hibánkból nem tartottuk meg. És ebben ugye benne van, bűnbánó lélekkel meg kell mondanunk, a katolikus egyháznak is a történelmi hibája, a bűne, mert mi sem voltunk ártatlanok. De próbáltuk legalább a katolikus egyházban az egységet megtartani. Tehát ez is benne van ebbe, hogy megismertette is, hogy mindnyájan együtt legyünk. Ezt akarja az Úr Jézus mondani. És ez egy csodálatos imádság. Még a másikakkal is egy kicsit rá akarok térni, azért nem elemzem tovább, de ez újra meg újra megkívánja az átelmékedést. Döbbenetes a halál félelmében, a Getsemáni kertben mondott imája Jézusnak, amikor azért imádkozik, Atyám, ha akarod, kerüljön el, Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Hogy Jézusnak volt emberi akarata is. Ha nem lett volna, akkor nem lett volna teljes ember. Istensége, a második isteni személy akarata egy volt az Atyával. De volt emberi akarata is. Ha csak egy akarata lett volna így, a monotelitizmust vallottunk volna. De az ő emberi akarata hozzá kapcsolódott az isteni akaratod a mennyei Atya akaratához. Ez majdnem olyan, mint amikor szülők a gyerek javát akarva segítik őt a pályaválasztásban. Ami az a gyereknek van kedve, de olykor hát úgy gondolja, hogy talán mégse. És akkor eljön egy pillanat, hogy mit csináljon. És akkor azt mondja, hogy nekem már nem is volna annyira kedvem hozzá, de apám azt akarta, hát megteszem. Én ismertem ilyen papokat, akiknek azt mondta az apja, fiam, először legyen egy polgári szakmád, mutasd meg, hogy te így is meg tudsz élni, és utána válaszd a papságot. És azt mondta, nem sok kedvem volt hozzá, mert pap akartam lenni, de azért is elvégeztem a mérnöki szakot. Az apám akaratát teljesítettem, bizonyítottam, hogy én komolyan akarom a papságot. No, tehát Jézusnak ütközik a mennyei Atyával az akarata. Ott egy pillanatra ember akarata. Aztán azt mondja, ne legyen meg a te akaratod. És tisztán megvalósul az isteni akarat, az azt jelenti, hogy az üdvösség, a megváltás megvalósuljon. Tehát ebben az akaratban elnyugszik Jézus a Getsemáni kertbe, így tudott imádkozni. Hogy valaki ebbe a fordulatba eljut élete folyamán, akkor gondoljon erre, hogy hogyan imádkozott Jézus. Aztán, hát ugye még sokkal drámaibb a kereszten mondott szava, ami a 22. Zsoltár, ami arról szól, hogy ott azt imádkozza, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ez imádság volt, de hát nem véletlenül választotta ezt a Zsoltárt Jézus az imádságában. Nem azt mondta, hogy örventem, amikor azt mondták nekem, hogy az Úr házába felmegyünk, hanem azt a Zsoltárt kereste ki, ami odaillett az ő lelki állapotához. Mincenti Biboros történetében olvastam, hogy amikor őt kínozták, ütötték, verték, akkor egyrészt fölidézte azokat az elődjeit, akik sokat szenvedtek. És utána azokat a zsoltárokat, amiket így nagypénteken, meg ilyen szenvedés vasárnapján imádkoztak az egyházban. Hogy ez az imádság segítette őt is. Hát itt ez az imádság, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ez egy teológiai meglátásra vezetett. A korábbi teológia nem merte volna azt mondani, amit a 20. századi teológiában egy Hans Huszfeld Balthazár nagy teológus mondott, hogy ebben a imádságban Jézus átélte azt, amit az Istentől elhagyatott ember is átél. Legalább egy pillanatra átélte, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ha az én helyzetemben lettél volna, akkor te is másként döntöttél volna. És hát ugye, itt ebben az imádságban átlépi a végső magányunknak a küszöbét, mondja 16. Benedek Pál, 16. Benedek pápa, még Ratzinger bíboros korában azt mondja, hogy ezzel győzte le a halált, vagy pontosabban, ami azelőtt azonos volt a pokollal, vagyis az Isten nélküliség szenvedésével, hogy ez az imádság ezt az élményt hozta Jézus számára, mert ezt is átélte. De hát azért az utolsó szava, az a gyerekek esti imája volt szintén a Zsoltárból, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Hogy így fejezte be földi létét. Tehát itt lehet látni, hogy az Úr Jézus milyen drámai módon tudja az imádságot megélni és elénk állítani. És az imádság az az Istennel való beszélgetés, az Istenhez való fölemelése a lelkünknek. És ezért az őszinte imádságok azok nagyon fontosak. Tehát ha valaki elkeseredett, ha valaki nem tud megbocsátani, ha valaki küszködik, ezt is nyugodtan tárja az Isten elé az imádságában. Mert ugye vannak kötött imádságok, a legklasszikusabb, amiről majd szeretnék elmékedni a mi atyánk, amire Jézus tanított, de azt mondja, hogy így, ilyen módon, de ne csak úgy, azt, hanem abban a szellemben imádkozzunk. Tehát ez nagyon jó arra, hogy a mi esti imádságunk az Isten atyaságába vigyen el bennünket, vagy másféle helyzetekben lévő imádságunk. Erre tanít bennünket az Úr Jézus. Tehát jó azt tudni, hogy az imádság igazi mestere maga Jézus volt. Tehát az emberek mindig is imádkoztak, erről volt szó. Imádkoztak aztán az Ószövetség nagyjai. Szűzanya imádkozott, de a legnagyobb imádkozó maga Jézus Krisztus volt. És így foglalja össze a zsidókhoz írt levél, pedig az a levél azoknak szólt, akik sajnálták a szép zsidó liturgiákat, de keresztényi lettek, hogy hol vannak azok a gyönyörű liturgiák, főpap imái, és akkor a zsidókhoz írt levél mondja, hogy a mi igazi főpapunk Jézus Krisztus. És nem akármilyen imát mondott, és itt olvasom a zsidókhoz írt levélből. Földi életében hangosan, kiáltozva, könnyek között imádkozott. Könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint. Ha valaki mondhatna, hogy ha nem mentette meg a haláltól, hát attól a testi haláltól nem mentette meg, Ezért a keresztény nép azt mondja, kétféle halál van. Van a testi halál, amiben mindenki részesül. Még a szűzanya is elszenderülés formájába. De a második a súlyos, a lelki halál, az üdvösség elvesztése. És ugye ezt a föltámadás által hozza meg nekünk ennek az elkerülését az Úr Jézus, és azt mondja, hogy műve befejezteivel pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert Isten őt tette főpappá. És azok az imádság fordulatok, amiket olyan automatikusan mondunk, mert már megszoktuk, hogy Krisztus, ami Úrunk által, az arra utal egy kép, hogy a mennyei szentélybe, az Atya elé, ami imádságunkat az örök főpap Jézus vigye, hogy ezáltal legyen hathatóssá, amikor könyörgünk a szentmisébe, és mindig az a, nem, legtöbbször az a záróakkord, Krisztus, ami Úrunk által. Hát igen, így próbáljuk meg imádkozni, tanuljunk Krisztustól az imádságban hasonló lelkületre szert tenni, amire egy élet is kevés, de az idő múlásával egyre jobban kell, hogy hasonuljunk hozzá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézisét hallották.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindenekért, amen!
5: Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Elsősorban imádkozunk a betegekért, a rászorulókért, mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Szeretettel kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus a nagy szentett házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel belítékedett. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját, amikor a végtelen világosság belemerül a bűn fenetetlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Részese lett a szenvedésnek, amellyel szemben az ember tehetetlen, és a szeretet telhét nyújtja nekünk minden gyógyír, minden szenvedésünkben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel merítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak tilgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A megostorozáskor Jézusra azok a csapások zuhogtak rá, amelyeket egymásnak készítünk, az a harag, amellyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata volt is lesz, a gyengébb, az ártatlanabb. Amit egyel, a legkisebb közül tettetek, velem tettétek. Miattunk szenvedett. Bárányként szótlanul állt előttünk, testében tetőtől talpig, bérbe borulva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megosztoroztak.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak védalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, nem, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jönjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kódó üzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatokra.
2: A fajdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit életünk keresztel feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is ránk gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és az égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Kedves testvérek, nagyon köszönjük, hogy ezen a szép Mária ünnepen együtt imádkozhattunk. További áldott imádságos napot kívánunk sok-sok szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 27-e. Követőjévé lettél. Ezt Pál írja Timóteusnak a második levélben, annak is a harmadik fejezete 10. versében. Követőjévé lettél. Pál Jézus Krisztust követte. Timóteus is Jézus Krisztust követte, de úgy, ahogy Pál Jézus Krisztust Timóteus elé tárta, ahogy Timóteus elé élte Jézus Krisztust. A krisztusi élet pedig igei tanítás. A krisztusi élet hiteles élet. A krisztusi élet szándékban, türelemben, álhatatosságban megmutatkozó hit és élet. És Jézus Krisztus ügyéért való próbatételek felvállalása is a krisztusi élet. Tudnunk kell, hogy nem általában az életpróbák hitben való elhordozásáról van itt szó, hanem arról, hogy Jézus Krisztus ügyéért terheket vállalok fel. Közben pedig megmaradok, megerősödök a hitben, és az egészséges tudományban, ahogy azt az első Timóteus levélben olvassuk. Ez az Istennek kedves krisztusi élet csak az ő igéjére figyelve lehetséges. Vagyis csak úgy lehetséges, ha hisszük, hogy a teljes írás Istentől ihletett zsinórmérték. Ez a zsinórmértékünk. De ez a mérték nem fogságra vagy bitóra való, tehát nem törvény, hanem evangélium. Mentőkötél, amelyel kihúznak a szakadékból, amelyel partra vontatnak a vadul hullázó, életveszélyes nyílt vízről. A teljes írás szíve Jézus Krisztus megváltó, szabadító szeretete. Az ő általa ajándékozott üdvösség már a földi világban elkezdődik. Örömöt, vigaszt nyújt, reménységet ad. És valóságosan testvéri közösségeket formál. Azaz minden tekintetben egészségessé, alkalmassá és boldoggá tesz. Kövesd az írás Krisztusát. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17 840 000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: 20 éve szól a magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
3: Hírpercek.
4: Őszindító imaestet tartottak az Avilai Nagyszentterész templomban. Programsorozattal emlékezik az Avilai Nagyszentterész templom Assisi Szent Ferenc halálának évfordulójára. Katekizmus egy év alatt 2027-ben új podcast indul Fábri Kornél püspök atyával. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Őszindító imaestet tartottak Szent Máté apostol ünnepén az Avilai Nagyszentterész templomban a 777 közösség szervezésében. Az este Szent Misével kezdődött, amelyet Horváth Zoltán atya a templom plébánosa celebrált. Ezt követően Földi Kovács Andrea, majd Szilágyi Szabolcs atya, a Pilis Csabai templom plébánosa tett tanúságot. A zenei szolgálatot az Adoramus zenekar látta el. A gyertyákkal feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Jó volt látni azt a sok fiatalt, akik helyhiányában a földön is ültek, tudósított a szerkesztő. A tanúságtételek után kezdődött a szentségimádás. A plébános atya körbevitte az oltári szentséget a templomban, majd az oltárra helyezte. Az este folyamán 6 atya végezte a gyóntatást. Már 3,5 órája tartott az imaest, de még mindig tömött sorban álltak az emberek a szentségi áldásért. Az imaest éjfél körül ért véget. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készül az Avilai Nagyszent Terész templom. A 9-ed tegnap kezdődött, és október 4-ig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Az esti szentmiséket követően 9 napon át különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Tegnap Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes előadást tartott Assisiről és azokról a helyekről, melyek a szent életében jelentős szerepet játszottak. A mai napon dr. Tóth Damján ferences történész tart előadást Szent Ferenc korának történelmi hátteréről, tudósít a szerkesztő. A további napok programja a Plébánia Facebook oldalán a hirdetésből megismerhető. Október 4-én Szent Ferenc ünnepén a 10 órai szentmisén meghívottként Majnek Antal OFM munkácsi nyugalmazott püspök is részt vesz. A kapella Teréziána ferences szerzők kórusműveit adja majd elő. Katekizmus egy év alatt podcast indul január 1-től. Már most fel lehet iratkozni, és így csatlakozni Fábri Kornél püspök atyához. A podcast segít megérteni, miben hisz az egyház, és hogyan formálhatja Isten igazsága a mindennapi életünket. A kaposvári kattárs első napján, szeptember 18-án a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentették be az újabb sorozat indulását. A hallgatót végigvezeti a katekizmus 4 fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést, tudósított a Magyar Kurír. A podcast elérhető lesz minden jelentősebb platformon, valamint a Zarándok mobil alkalmazásban is. A sorozat így hatékony kateketikai eszközt jelenthet plébániák, katolikus iskolák, egyetemi közösségek és mindazok számára, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a katolikus egyház tanítását.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Az ima órák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Aggodalmunkat szent kezel üzzel.

Áldott, aki az Úr nevében jön, halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságokkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja! Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen, alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak, és új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Ő szíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek. Magasztalunk téged, Istenünk!

és nevedet szólítjuk. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

És nevedet szólítjuk, az tartozik igazán hozzám, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, halleluja. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáink irgalmat gyakorol, hogy szent

Neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

nemzetét. Hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől.

0: azon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az tartozik igazán hozzá, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, alleluja.
1: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje, ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek. Add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: A mai nap költője Derzsi Sándor, aki 1919. szeptember 27-én született.
1: Derzsi Sándor, a kezdet balladája. Dalt penget egy fellázadt óriás angyal, dalt, mely a kezdettől a végig ér. Minden sora 100 éjjel és 100 nappal, hárfáján 100 húr, 100 csillagfüzér. Rászólt a földre, egy parányi pontra. Költő, halld meg dalom, és írd meg azt, és a költőt, viharzó mámorokba ringatta a megáldott pillanat. Amíg lelkébe villámlott dörög,

Örök költészet, örök jajszava. Jajszót csikoltok, melyben összegyűlnek az összes jajszók, s vádlón kérdenek, miért alkottál, ha tudtad, hogy a műved te hozzád mérhető, úgysem lehet? Határokat miért szabtál, ha közöttünk a végtelen tökély el úgyse fér? Uralkodhatsz-e békésen fölöttünk, míg könyhul, kín hörög, és foly a vér? Meg nem mentődhetsz-e sikoltó verstől, bár tűz hamvassza vagy temesse rög, e versnek lelke van, mely sírban nem dől, időtlen él a pusztulás fölött. Száguldva a folyó fényénél szabadabban betölti az öröklét perceit, s harmóniádba elcsitíthatatlan, mindent túl síró fájdalmat vegyít. És szüntelenül ostromolja szíved, szánalmat esdeklőn, keservesen, ha jó vagy, tégy megint olyanná mindent, mit akkor volt, míg nem mondtad, legyen. Mozdítsd kezed halálestőt hintve. Vagy már te is meghaltál, Isten? És nincs halott a sír mélyebben, mint te, olyan hideg, oly érzéstelen. Kezdetben egy magadban voltál, minden, és benned végtelen nyugodt a lét. Nem volt határ, mely végső búcsút incsen örömnek, hogy búbána tépje szét, szabadságnak, hogy rabság törje létét, a szépségnek, hogy rúdság váltsa fel, jóságnak, hogy gazságba lejje lelkét, igazságnak, hogy tévtan üzzel. Szeplőtelen volt a lét ezer csodája. A könyvnek csak csillogása volt, a versnek csak szépséges szárnyalása. Nem sírt, nem fájt, csak végtelen dalolt. De téged minden mámorában ringva az ősköltés kezdettől nem hagyott. Formák képződtek álmodásaidba, és ívek, színek, rímek, ritmusok. Test, mellyel a teljességért csatázik az önmagára ébresztett levés, a nincs ellen, és zajos harctérré válik a létté és nem létté oszlott egész. A költő érti teremtésed átkát, míg szépség mámor lelke ihleti, s hogy létrekeltse, szíve ritmusán át véges szavak testébe leheli. Mert minden létezéshez forma, test kell, melyen kívül nem lét marad csupán, s hiába sír a vers, és sír az ember az elveszített végtelen után. Költők, sámánok, táltosok igéje nem váltja meg a nem léttől soha. De zeng a folytonosság harc zenéje, folyik a szenvedés piros bora. Te tudtad mindezt, de az ihletősnek vak gyújtó tébolya határtalan, s forgó tüzekben éget ki belőled a lét, az élet, minden, ami van. Valódul a nincs, s a halál marad csak, mely végtelen, de mégsem az egész. Nem lévő mása lettél önmagadnak, akár a törvény, mit nem írt le kéz. Hideg törvény, mely konokul vigyázza a fájdalmat, sikoltó változást, a tökéért vívott harc ritmusára keringő virulást és pusztulást, e jajgató tánctól megrészegülted, téged dicsérnek, balga angyalok. Mert szép vagy így is, holtál már evülten, mint a körül rajongott szőkehold. Kit költősóhaj sohasem igézhet, mert a sorsa halál győzelme lett. Örök törvény, süket, vak, néma végzet, a változó, véges világ.

0: házasság felett. Derzsi Sándor, a kezdet balladája.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szent Atya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szent Atya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéi előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 000 fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkedésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes, des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus. És így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal, buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, még a jámbosságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára a szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. A Szentatyád érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg. Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyház megyének, a központot gondozó Scalabrianus nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste. Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van, és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe írtük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
2: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére Egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot, és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
1: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
2: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúságtételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát. Együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
1: Soyez des missionnaires de l'évangile.
2: Buzdította őket a Szentatya.
0: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concorde terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concorde tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tuileries kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
1: Source do vive.
0: Kezdte homíliáját a Szentatya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élő víz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította a Szentatya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus árcolt oldalába fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szent Mise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztorként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sérült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első védtanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjeszték a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concord terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Assisi Szent Ferenc élete, animációs film bemutató, és Fioretti, Assisi Szent Ferenc virágos kertje. A jubileumi díszkiadás bemutatója 2026. október 1-én 18 órakor a Pasaréti Közösségi Házban. Assisi Szent Ferenc életéről számos filmalkotás született, köztük hagyományos életrajzi vagy művészi megközelítésű szerzői film is. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány megbízásából Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára most egy animációs rövid film készült, amelynek hivatalos bemutatója lesz ez a vetítés és a hozzá kapcsolódó beszélgetés az alkotókkal. A kézzel készült animációs filmet Huszár Dániel rendezte a Krakaut Film animációs stúdió fejlesztésében. A narrátor Rajkai Zoltán színművész. Molnár Cépál festőművész 1930-ban illusztrációkat készített a Fioretti amerikai kiadásához. Műveinek nagy szerepe volt abban, hogy a kiadásra kiírt pályázatot a veronai székhelyű olasz Mondadori cég nyerte el. A jubileum alkalmából megjelenő díszkiadás a korábban Magyarországon még nem publikált metszetekkel jelenik meg, méltó módon bemutatva az Assisi Szent Ferencről szóló legendagyűjteményt. A könyvbemutatón beszélgetünk Csillag Péterrel, Molnár Cépál unokájával és örökösével, aki nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta a képeket, és aki elmeséli nekünk az illusztrációk születésének történetét. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány Ferenc 800 jubileumi rendezvénysorozatának keretében valósul meg. Dicsértessél, én uram, minden teremtményeddel. Kiállítás Ferences testvérek természet fotóiból. Assisi Szent Ferenc a teremtett világban Isten nyomait fedezte fel. Szent Bonaventura szerint a teremtményeket létraként használta, amelynek fokain fellépve mi is eljuthatunk ő hozzá, mindenek alkotójához. A ferences lelkiségben a teremtett világ, annak szépsége és megbecsülése, mint a mai napig meghatározó jelentőségű. Több magyar ferences testvér ennek bűvöletében járja a természetet fényképezőgépével, hogy ennek az isteni szépségnek megragadja egy-egy pillanatát. Tamás Gábor szavait tolmácsoljuk. Mit jelent számomra a természetfotózás egyetlen mondatban? Betelepedni az éjszaka leple alatt egy magas les alá, s kicsit borzongva hallgatni az ébredező madarak tollászkodását, a hazatérő vad neszezését, a titokzatos recsenések és suhogások izgalmas kakofóniáját, mely a hajnal közelettével már zeng a madárénektől, és a felkelő nap aranyló ragyogásában szarvasok, őzek, vaddisznók, rókák, nyulak bukkanhatnak fel bármelyik nyiladékon, hogy megtiszteljenek jelenlétükkel, mindez olyan, mintha a természet visszafogadna bennünket, elidegenetetteket. A vándorkiállítás Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan most a Szent Angéla Ferences általános iskolában és a gimnázium épületében tekinthető meg ingyenesen október 30-áig. A megnyitó időpontja 2026. október 2-a péntek 9 óra. A cím Szent Angéla Ferences általános iskola és gimnázium, Budapest, 2. kerület, Ady Endre utca 3. A belépés ingyenes.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Újra megnyitotta kapuit a Szent Család iskola Gáza óvárosában. Ingyenes napra várja a MÜPA felsőoktatásban tanulókat. 8 magyar résztvevője is volt az ECO One konferencián a Castel Gandolfóban. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szeptemberben egy katolikus segélyszervezet adott hírt arról, hogy 3 év múltán a gázai óvárosban található Szent Család iskola újra megnyílt. A gázai plébános atya szerint ez a reményjele olvasható a Magyar Kurírban. Az iskola 1974-ben épült. A következő években folyamatosan bővült, majd a megnövekedett igények miatt új iskolaépületre volt szükség. Az akkori plébános segítség igénybevételével megépítette az új épületet. Átadása 2001-ben történt. Az iskola a jeruzsálemi latin patriarchátus egyik legfontosabb és legjobb iskolája Palesztínában. Óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Az iskola a 2024-es bombázások miatt súlyos károkat szenvedett. A 3 évnyi háború után az iskola újra megnyitott. Sokat számít az embereknek, amikor látják az iskolai egyenruhában érkező diákokat, ami megmutatja nekik, hogy van jövő. Ingyenes napra várja a MÜPA holnap a felsőoktatásban tanulókat. A résztvevők a MÜPA munkatársainak és vezetőinek kíséretében többféle backstage túrán vehetnek részt, így megismerik, mi történik egy-egy előadás előtt, közben és után, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Az érdeklődők bejárhatják azt az utat, amely a művész bejárótól az öltözőkön át a hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a színház világát. Az intézményvezetés komplex háttere iránt érdeklődők a pénzügyi folyamatokról, a szervezet fejlesztésről, a stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket, de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A fiatalok a megszerzett tudást a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán gyakorolhatják. Szeptember 18 és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az ECO One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők, köztük Takács Ilona, a Focolare mozgalom tagja. A természetvédelemmel, ökológiával, klímaváltozással, a Laudato Si szellemében foglalkozó nemzetközi konferencia az Identitás hálózat és a jövő címet viselte, írta a Magyar Kurír. Az ECO One által szervezett nemzetközi workshop teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott volt, akit érdekelt ez az út. Mintegy 80 résztvevője volt a konferenciának. Az ECO One-t 1999-ben Chiara Lubich, a Focolare mozgalom létrehívója alapította, aki vallotta, az élet törvénye a szeretet törvénye, a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy használjuk a talentumainkat, de egy idő után én rájöttem, hogy tulajdonképpen én nem élek azokkal a lehetőségekkel és képességekkel, amit nekem az élet felkínál. És akkor vettem bátorságot a változásra. Valahogy megfogalmaztam, hogy én ezeket a talentumaimat, amik nekem vannak, ezeket másokért akarom kamatoztatni, és nem elsősorban magamért, mert akkor úgy gondolom, hogy akkor fognak igazán kamatozni. És az önbizalmam növelése is nagyon fontos volt, hogy a kompetenciáimban bízzak, és nagyjából a jelenlegi évekre ezt így elő tudtam hozni. Hogy mi volt ebben egy ilyen döntő szerep? Én azt gondolom az, amikor először egy nagy feladatot bíztak rám, és az ebben való felelősségvállalás, egy bált kellett megszerveznem. Nagyon összetett program volt, és úgy éreztem, hogy kicsi vagyok hozzá. De nyilván, aki megbízott, az valószínű látta, hogy megvannak bennem a talentumok és a képességek. Természetesen nyilván az ő motivációja is fontos volt, hogy tényleg bemerjek állni ebbe a feladatba, és akkor előmertem venni azokat a talentumaimat, akkor jöttem rá, hogy egyfajta szervezési készséggel rendelkezem, akkor jöttem rá, hogy emberek koordinációját lehet rám bízni, akkor jöttem rá, hogy a programok összeállítása, sokrétűsége a számomra örömet okoz. Tehát, hogy bizonyos olyan képességekre jöttem rá, amiket én magam nem is fogalmaztam volna talán meg addig. És hogy mindez mások javára cselekedhettem, ez nekem örömet adott, és amikor láttam mások örömét, az megduplázta ezt az örömöt.

0: B. Balog Editnek, a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. 2026. szeptember 27-én, évközi 26. vasárnapon. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, és most mindenek előtt meghallgatjuk a mai napra rendelt evangéliumot és a hozzáfűzött gondolatokat, amelyet ezúttal Inzső Richárd atya, gyöngyösfalvi plébános fog megtenni.
3: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Kedves ó testvéreim, itt a gyönyörű őszben, az elmúlt hetekben szinte minden nap kapok a falusi hívektől valamilyen gyümölcsöt. Egyébként fantasztikus az Úristen irgalma, hogy a hatalmas nyári szárazság ellenére is van azért mindenféle gyümölcs. Na és természetesen, minthogy kis gyümölcstermesztő vidéken élek, elsősorban szőlőt kapok. A másik leggyakoribb gyümölcs, amit hoznak a hívek, viszont talán nem is gondolnánk, a füge. Az a füge, amit jó magam 15-20 évvel ezelőtt láttam és ízleltem először Dalmáciában, és ki gondolta volna, hogy mára olyan természetes gyümölcs fa lesz a kertjeinkben, mint bármely nálunk őshonos faj. Azt mindig az Úristen humorának tekintettem, hogy sorra olyan plébániákon teljesítettem eddig szolgálatot, ahol szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkoztak hagyományosan a gazdák. Úgyhogy én magam se a szőlőt, se a bort nem igazán szeretem. A fügét szeretném, de sajnos helyesebb, hogyha nem fogyasztom a cukorbetegség miatt. Nos, érdekes, hogy éppen ennek a két növénynek van különös jelentősége Jézus példabeszédeiben is. Azt is mondhatnánk, hogy ennek folytán mindkettő isteni növény. A füge olyan akár a gondviselés. Semmilyen ápolást nem igényel. Kártevői, úgy tudom, nincsenek. Persze a többi növényhez hasonlóan örül annak, ha megtrágyázzák, de amúgy is megél a legszerényebb körülmények között is, és mindeközben tavasztól télig folyamatosan terem. A földközi tenger környékén szinte gyomként tekintenek rá, mert annyira szapora. A legkülönbözőbb helyeken megtalálható, és szolgálja az éhes vándorokat. A termése pedig egészséges, édes, tápláló, akár a gondviselés. A másik növény a szőlő, ami számos jézusi példabeszédben szerepel, teli van mélységes, mély üzenetekkel. A mai evangéliumban is, ahogy a múlt vasárnap szintén, a szőlőhöz, az ottani munkához fűzi az Úr Jézus a tanítását. Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá: fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A szőlőben. Átgondoltuk-e már a szőlő jelentését? Amúgy tényleg csodálatos növény, akár évszázadokig elél. A mámor növénye, nem a részegségé, hanem a mámoré. Vagy más szóval a lélek magasba röppenésé, a megértésé, az átélésé, a csak az ember által fölfogható teljességé. És minden része, a must, a bor, a szőlőhéj, a mag, mind-mind gyógyhatású. A szőlős kertbe küldi tehát az apa a fiát, aki nem vitás, hogy maga a mennyei atya ebben a példabeszédben, a fiú, a fiúk pedig mi magunk vagyunk valamennyien. Nem kérdés, hogy az atyának joga van munkára fogni bennünket. És éppen a szőlőművelésre, vagyis a teremtés védelmére. Ugye tudjuk, hogy a fügével ellentétben a szőlőnek nagyon sok az ellensége. Amikor a második fiú azt válaszolja apjának, hogy szívesen, uram, menni azonban nem ment, ebből ráismerhetünk a szőlő ellenségeire. Arra is bizony, hogy azok sokszor mi magunk vagyunk. Mi, akik hivatalosak vagyunk a teremtés szolgálatára, hivatalosak a mennyországba, a mindenség terített asztalához, de sokszor úgy tűnik, mintha nem kérnénk belőle. Miért nem? Lustaságból? Inkább lelki restségből, mert a szőlőt bizony művelni kell, úgy akár az életünket is. Metszegetni a hibáinkat, nevelni az erényeinket, permetezni a gazságainkat, kikapálni a magunk körül lévő élősködő gyomokat, gyengeségeinket, és így tovább. És mi tudjuk ezt. Tudjuk, hogy ezeket kellene tennünk, és nagyon sokszor mégsem tesszük meg. Az első fiú viszont először azt mondja apjának, hogy nem megyek. Később azonban megbánta és kiment. Később teljesítette az atya akaratát. Jézus kérdése nagyon egyszerű, mégis kényelmetlen. Melyikük teljesítette az atya akaratát? Ez a kérdés nem csak ott és nem csak a farizeusoknak szólt, hanem szól ma is a kétkezi munkásnak, aki becsülettel dolgozik, de talán ritkán jár templomba. Szól az értelmiséginek, aki pontosan ismeri a tanítást, de nehezen hajol meg Isten akarata előtt. Szól a fiatalnak, aki keresi az útját, és néha lázad, néha ígér. Szól a régi kereszténynek, aki ragaszkodik a szokásokhoz, de talán közben elfelejti az élő kapcsolatot Krisztussal. Jézus megdöbbentő kijelentése ma is provokál. A vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában. Miért? Mert ők megtértek. Számos evangéliumi példa bizonyítja ezt. Nem magyarázkodtak, nem takaróztak, hanem hagyták, hogy Isten megváltoztassa őket. Kedves testvéreim, a bűnbánat nem szégyen, hanem kegyelem. Aki felismeri, hogy rossz irányba ment, az már jó úton jár. Az igazi öröm abból fakad, hogy összhangba kerül a szavunk és az életünk. Hogy nem csak Uram, Uramot mondunk, hanem el is indulunk a szőlőbe. Vagyis a családunkba, a munkahelyünkre, az iskolába, oda, ahol ránk bízták a szeretet munkáját. Testvéreim, merjünk őszinték lenni. Ha eddig nemet mondtunk, még mindig mondhatunk igent. Tettekkel is. Ha eddig csak ígértünk, most végre el is indulhatunk. Isten nem a tökéleteseket várja, hanem azokat, akik hagyják magukat megtéríteni. Megtérve találkozhatunk csak az élő Krisztussal. Megtérve válhat csak a földi életünk minden küzdelmével együtt kiegyensúlyozottabbá, emberibbé, reménytelibbé. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta. Nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt. Szívesen, Uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az atya akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Kedves ó testvéreim, itt a gyönyörű őszben, az elmúlt hetekben szinte minden nap kapok a falusi hívektől valamilyen gyümölcsöt. Egyébként fantasztikus az Úristen irgalma, hogy a hatalmas nyári szárazság ellenére is van azért mindenféle gyümölcs. Na és természetesen, minthogy kis gyümölcstermesztő vidéken élek, elsősorban szőlőt kapok. A másik leggyakoribb gyümölcs, amit hoznak a hívek, viszont talán nem is gondolnánk, a füge. Az a füge, amit jó magam 15-20 évvel ezelőtt láttam és ízleltem először Dalmáciában, és ki gondolta volna, hogy mára olyan természetes gyümölcsfa lesz a kertjeinkben, mint bármely nálunk őshonos faj. Azt mindig az Úristen humorának tekintettem, hogy sorra olyan plébániákon teljesítettem eddig szolgálatot, ahol szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkoztak hagyományosan a gazdák. Úgyhogy én magam se a szőlőt, se a bort nem igazán szeretem. A fügét szeretném, de sajnos helyesebb, hogyha nem fogyasztom a cukorbetegség miatt. Nos, érdekes, hogy éppen ennek a két növénynek van különös jelentősége Jézus példabeszédeiben is. Azt is mondhatnánk, hogy ennek folytán mindkettő isteni növény. A füge olyan akár a gondviselés. Semmilyen ápolást nem igényel. Kártevői, úgy tudom, nincsenek. Persze a többi növényhez hasonlóan örül annak, ha megtrágyázzák, de amúgy is megél a legszerényebb körülmények között is, és mindeközben tavasztól télig folyamatosan terem. A földközi tenger környékén szinte gyomként tekintenek rá, mert annyira szapora. A legkülönbözőbb helyeken megtalálható, és szolgálja az éhes vándorokat. A termése pedig egészséges, édes, tápláló, akár a gondviselés. A másik növény a szőlő, ami számos jézusi példabeszédben szerepel, teli van mélységes, mély üzenetekkel. A mai evangéliumban is, ahogy a múlt vasárnap szintén, a szőlőhöz, az ottani munkához fűzi az Úr Jézus a tanítását. Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá: fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A szőlőben. Átgondoltuk-e már a szőlő jelentését? Amúgy tényleg csodálatos növény, akár évszázadokig elél. A mámor növénye, nem a részegségé, hanem a mámoré, vagy más szóval a lélek magasba röppenésé, a megértésé, az átélésé, a csak az ember által fölfogható teljességé. És minden része, a must, a bor, a szőlőhéj, a mag, mind-mind gyógyhatású. A szőlős kertbe küldi tehát az apa a fiát, aki nem vitás, hogy maga a mennyei atya ebben a példabeszédben, a fiú, a fiúk pedig mi magunk vagyunk valamennyien. Nem kérdés, hogy az atyának joga van munkára fogni bennünket. És éppen a szőlőművelésre, vagyis a teremtés védelmére. Ugye tudjuk, hogy a fügével ellentétben a szőlőnek nagyon sok az ellensége. Amikor a második fiú azt válaszolja apjának, hogy szívesen, uram, menni azonban nem ment, ebből ráismerhetünk a szőlő ellenségeire. Arra is bizony, hogy azok sokszor mi magunk vagyunk. Mi, akik hivatalosak vagyunk a teremtés szolgálatára, hivatalosak a mennyországba, a mindenség terített asztalához, de sokszor úgy tűnik, mintha nem kérnénk belőle. Miért nem? Lustaságból? Inkább lelki restségből, mert a szőlőt bizony művelni

0: Atya akaratát. Jézus kérdése nagyon egyszerű, mégis kényelmetlen. Melyikük teljesítette az Atya akaratát? Ez a kérdés nem csak ott és nem csak a farizeusoknak szólt, hanem szól ma is a kétkezi munkásnak, aki becsülettel dolgozik, de talán ritkán jár templomba. Szól az értelmiséginek, aki pontosan ismeri a tanítást, de nehezen hajol meg Isten akarata előtt. Szól a fiatalnak, aki keresi az útját, és néha lázad, néha ígér. Szól a régi kereszténynek, aki ragaszkodik a szokásokhoz, de talán közben elfelejti az élő kapcsolatot Krisztussal. Jézus megdöbbentő kijelentése ma is provokál. A vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában. Miért? Mert ők megtértek. Számos evangéliumi példa bizonyítja ezt. Nem magyarázkodtak, nem takaróztak, hanem hagyták, hogy Isten megváltoztassa őket. Kedves testvéreim, a bűnbánat nem szégyen, hanem kegyelem. Aki felismeri, hogy rossz irányba ment, az már jó úton jár. Az igazi öröm abból fakad, hogy összhangba kerül a szavunk és az életünk. Hogy nem csak Uram, Uramot mondunk, hanem el is indulunk a szőlőbe. Vagyis a családunkba, a munkahelyünkre, az iskolába, oda, ahol ránk bízták a szeretet munkáját. Testvéreim, merjünk őszinték lenni. Ha eddig nemet mondtunk, még mindig mondhatunk igent. Tettekkel is. Ha eddig csak ígértünk, most végre el is indulhatunk. Isten nem a tökéleteseket várja, hanem azokat, akik hagyják magukat megtéríteni. Megtérve találkozhatunk csak az élő Krisztussal. Megtérve válhat csak a földi életünk minden küzdelmével együtt kiegyensúlyozottabbá, emberibbé, reménytelibbé. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
1: És akkor most folytatjuk a beszélgetést Inzső Richárd atyával, Gyöngyösfalui plébánossal. Kedves Richárd atya, szeretnélek bemutatni téged a Mária Rádió hallgatóinak. Mondjál valamit magadról. Hogyan született a hivatásod?
0: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon szívesen beszélek a hivatásomról, bár nem egy szokásos út, amit én eddig bejártam. Jóisten, minden lépésünket ő vezeti, hiszen még akkor is, hogyha néha talán zsákutcákba is kerülünk, ő vezet ki onnan is bennünket. Egy kis faluban nőttem föl, Vas megyében, Szelestén, és a családomról azt lehet tudni, hogy anyai oldalról vallásos, hagyományos hívő család, édesapám oldaláról viszont hát a saját korosztálya szerint nem gyakorolta a vallását, nem járt templomba. Én hiszem, hogy hívő ember volt, már sajnos 24 éve nincsen közöttünk, de végül is amikor pap lettem, ő sokkal jobban örült neki, sokkal könnyebben és jobban fogadta a döntésemet eleve is, mint édesanyám. Gyerekkoromban egy premontrei atya volt a plébános nálunk, aki 1951-ben Szombathelyről került ki, amikor betiltották a szerzetes rendek működését, és egészen 1989-ig nálunk szolgált. Én 1978-ban születtem, úgyhogy Mester László Alderik atyánál volt

0: voltam elsáldozó, ő tanított a hittanra először, és rajta láttam meg azt, ami vonzóvá vált számomra, az ő békés, nyugodt jellemvonásai, és ugyanakkor pedig a nagy tudása, az kiskoromtól fogva vonzó volt számomra. Úgyhogy a hivatásom fölismerésében is nagy szerepe volt neki is, és később a középiskolai kollégiumban, Szombathelyen a velünk, mellettünk élő amerikai premontrei atyáknak is, Martin és Theodor atyának, akiken keresztül aztán még közelebbről megismertem a premontrei rendet, és nem sokkal az érettségi előtt úgy döntöttem, hogy Jóisten hívására a premontrei rendben kezdem meg a felkészülést szerzetesi papi életre. Ez 1997-ben történt, a Csornai apátságnak a noviciusa lettem, majd az egyszerű fogadalom letétele után a Pannonhalmi Szent Gellért hittudományi főiskolán kezdtem meg a filozófiai, teológiai tanulmányokat. Ez végtelenül fontos számomra máig, hogy Pannonhalmának a lelkisége, a bencés spiritualitás meghatározó volt, és az máig az életemben. Tehát az a 3 év, amit Pannonhalmán töltettem, szinte bencés növendékként, utána pedig 1 évig a budapesti tanulmányi házban laktam, szintén a bencések mellett. Még nem vagyok tiszteletbeli bencés öreg diák, de talán az a 4 év, ami így telt, már ezt is megengedné. Aztán a budapesti Szapiencia szerzetes hittudományi főiskolán folytattam, illetve fejeztem be az első évfolyamban 2003-ban a tanulmányaimat teológus hittanár nevelő szakon, és 2003-ban Szombathelyen szentelt pappá a Konko István megyés püspök úr. Ezt követően 2 évig a szombathelyi premontrei közösségben éltem, és az itteni gimnáziumban tanítottam hittant, a Zárda templom kisegítő lelkésze voltam, illetve egy fontos, már ekkor belépő dolog az életembe, hogy 2005 tavaszától Nardán, az osztrák határ melletti horvát nemzetiségű faluban helyettesként szolgáltam, és ott ismerkedtem meg a horvát hívekkel, horvát anyanyelvű hívekkel, és ez később is, mind a mai napig jelen van az életemben az ő szolgálatuk. Aztán egy rövid ideig Csornán szolgáltam, és akkor jött egy változás, egy nagy változás az életemben, amikor is 2005 októberében a Szombathelyi Egyházmegyébe jöttem, és itt folytattam tovább a hivatásom gyakorlását egyházmegyés papként. Számos állomás helyen megfordultam, Hosszú Pereszteg a filiáival, Vásárosmiske és Gérce a filiáival, aztán később Salonvár a filiáival, aztán a szombathelyi szőlősi templomban, valamint az egervári plébánián és filiáin szolgáltam. És a szombathelyi székesegyházban is voltam káplán, majd pedig a leghosszabb időt az eddigi 24 év alatt, 7,5 évet a Szentpéterfai plébánián töltöttem káplánként, a Pinkamenti nemzetiségi plébánián, 4 horvát és 2 német nemzetiségű faluban, majd pedig most már 5. éve, 2022. augusztusa óta szolgálok a jelenlegi plébániámon Gyöngyös faluban is.
1: Akkor arra kérlek téged, mutasd be Gyöngyös falut.
0: Gyöngyös falu, Szombathely és kőszeg között pont félúton található, egy nagyon régi ősi plébánia, 17. században az első plébániák között újult meg a reformáció után, és 7 kis falu tartozott hozzá. Az érdekesség az, hogy később összevonták ezeket a kis falvakat, és ma az eredeti 7 falu Gyöngyös falu és Lukácsháza néven létezik, valamint más plébániáktól Nemescsó és Pusztacsó községeket csatolták még ehhez a plébániához, így aztán jelenleg 4 település tartozik hozzánk, körülbelül 1500 római katolikus hívővel. Meg kell jegyeznem, hogy különösen Nemescsóban nagyobb létszámban élnek evangélikusok, hiszen ez egy evangélikus artikuláris hely volt, ma is helyben lakó evangélikus lelkész házaspárral. A plébánia templomunk Szent Márton tiszteletére szentelték, nem régi, 120 éves mindössze. A korábban ott állt szintén Szent Márton templomot 1904-ben bontották le, és az akkori kegyúr támogatásával építették föl az új, máig álló, gyönyörű templomunkat, amely több mint 500 fő befogadására alkalmas. Ezen kívül Lukácsházán Szent Antal tiszteletére áll egy körülbelül 90 éves kis templom, illetve a legrégebbi templomunk a valamikori Nagycsömöte községben, ez ma Lukácsházához tartozik, a Szent Rókus tiszteletére szentelt templom, amit ma inkább csak temetőkápolnaként használunk. Illetve a gyöngyösfalui Ludadi falu részen is áll még egy templom, és Nemescsónak éppen most fogjuk ünnepelni temploma felszentelésének a 150. évfordulóját, van saját temploma, és szintén a kis 150 lelkes Pusztacsó községnek is saját Szent István király tiszteletére szentelt temploma van. A plébániánkon természetesen a hagyományos szentmisék által meghatározott vallásos élet szerint zajlik a heti istentiszteleti rend. Pénteken este már vasárnapi szentmise van, 2 hetente Pusztacsón. Szombaton este váltakozva Nemescsón és Ludadban van előesti szentmise, vasárnap pedig 3 szentmisén van, valamint ehhez jön még hozzá havonta a Kőszegen, az ottani Szent Imre templomban végzett horvát nyelvű szentmise az ottani horvát közösség számára. Plébániánkon ezen kívül igyekszem olyan programokat is tartani, amelyek keresőknek, illetve mindenki másnak, aki valamilyen okból a szentmiséket nem látogatja, szól. Így aztán 4. éve már, hogy a téli időszakban novembertől következő év márciusáig havonta egy alkalommal egyrészt felnőtt katekézist tartunk, amely egyben a katekumenátus, tehát a szentségek felvételének az előkészítésére is szolgál felnőttek számára, illetve ezzel párhuzamosan a közbelső 2 hétben pedig inkább közművelődési programokat igyekszem szervezni. Ezek közé tartozott egy évig a számomra nagyon kedves családfakutatás, családtörténet kutatás különböző meghívott előadók segítségével. Aztán a következő évben Ismerjünk meg másokat címmel nem római katolikus és nem magyar nemzetiségű vendégeket hívtam, köztük egy örmény kebabost például Kőszegről, aztán ugyancsak Kőszegről a református lelkésznőt, majd pedig egy brazíliai Verbita atyát, egy szerb nemzetiségű ortodox vallású kedves barátomat, illetve az evangélikus lelkésznőt is, azért, hogy még jobban megismerjék őket az itt lakók, és számomra ez mindig nagyon fontos volt, pannonhalmi örökség, hogy nyitottnak lenni. Ökumenikus irányba is a legnagyobb mértékben, illetve természetesen minden más kultúra felé és nyelvek felé ugyanígy. Illetve legutóbb pedig gyógyító emberek címmel egészségügyi dolgozókat, illetve orvosokat hívtam meg, akik a saját hivatásukról, területükről, a hitükről beszélgettek velünk, és hallgatóságot nagyon mélyen megindította az ő tanúságtételük.
1: Atya, milyen örömeid vannak? Mik a te lelkipásztori igazi örömeid?
0: Vannak az örömök között olyanok, amelyek rövid távon, szinte rögtön amiket visszakapunk. Ezek közé tartozik számomra az óvodásoknak a szolgálata, méghozzá oly módon, hogy hetente evangélikus lelkésznővel közösen tartjuk az óvodás hittanos foglalkozást, és egyik alkalommal én, másik alkalommal ő készül fel egy előre megbeszélt tematikával, és hát a kisgyerekeknek a reakciói, visszajelzései azok azonnali pozitív visszajelzések. A többi azért az időt kíván, tehát a mi hivatásunk, szolgálatunk az hosszú távú, és a gyümölcseit azt hosszabb idő után tapasztaljuk.
1: Olyannyira hosszú távú, hogy egész életre szóló.
0: Úgy gondolom, igen, igen, egész életünkre
1: szól.
0: Na,
1: folytasd.
0: Tehát látom azt, hogy általában 2 év, hát ebben nekem Jóisten így akarta, hogy van tapasztalatom, hogy mit jelent újra kezdeni, és újra, és megint egy új plébánián. Tehát azt tapasztaltam, hogy 2 évnek el kell telni mindig ahhoz, hogy az embereknek a bizalmát megnyerjem, megismerjenek engem, én is megismerjem őket, és onnantól már sokkal könnyebb egy olyan közvetlen kapcsolatot kialakítani, illetve fenntartani, ami által merem mondani, hogy szinte családiassá válhat a kommunikáció is, illetve a különböző programoknak a megszervezése, megvalósítása. Tehát az egy nagyon nagy öröm, hogy mindenhol talál az ember olyan segítőket, olyan testvéreket, akik bizonyos területekhez sokkal jobban értenek, mint én, és szívesen bekapcsolódnak, és önzetlenül, önkéntesen tesznek a közösségért. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és hálás vagyok érte.
1: Van egy sajátos munkaterületed, a Szombathely Egyházmegyei Levéltár. Hogy kerültél ide?
0: A történelmi érdeklődésem az egészen iskolás koromtól megvan, és amikor Csornán éltem a premontrei közösségben, akkor az ottani híres apátsági levéltárba, a levéltáros munkájába már beleláttam, és volt egy ilyen vágyam, hogy ha lehetővé válik, akkor én magam is egy levéltáros képzést elvégezzek. Hát erre jó 10 évvel ezelőtt, 2016-17-ben került sor, Budapesten végeztem el, és onnantól kezdve aztán a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban dolgozom levéltárosként is. Elsősorban az anyakönyvi részleg tartozik jelenleg hozzám.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Azt jelenti, hogy elsősorban a mindennapi e-mailen, telefonon, személyesen érkező anyakönyvi kutatási kérések, vagy anyakönyvi keresztelési kivonatoknak az elkészítése, elküldése, és leginkább a családfakutatás, amit megint csak különböző csatornákon kérnek, vagy legtöbbször személyesen kérjük, hogy jöjjenek el, és ennek az irányítása, segítése, illetve hát a rendezése az anyakönyvi másolatoknak, az eredeti anyakönyveknek, illetve a minden olyan igazolásnak, akár a bejegyzése utólagosan, amely segíthet, nagyon segíthet a kutatóknak.
1: Ugye a levéltár az nem egy turista látványosság bizonyos szempontból, tehát a turista csoportok szabadon nem mehetnek oda be, de hogy lehet oda bejutni?
0: Igen, be lehet jutni, ez nem lehetetlen. Elsősorban igen, kutatók számára áll nyitva, de megtalálható természetesen az interneten a levéltárnak a különböző elérhetősége, és ezen akár csoportok jelentkezhetnek, és akkor a megbeszélt, egyeztetett időpontban tartunk vezetést számukra, ahol bemutatjuk azokat az érdekes és nagyon értékes iratokat, amelyeket őrzünk. Tehát van erre lehetőség, csak egyeztetni kell előre.
1: Mondanál néhány ilyen értékes iratot, amit ti őriztek, és amiket meg is lehet nézni?
0: Talán a legfontosabb azért, mert ennek az évnek a végén nyílik meg Szombathelyen az Egyházmegye alapításának a 250. évfordulójára való emlékév. Az Egyházmegye alapító levele Mária Teréziától, illetve annak elfogadása 6. Pius pápától eredetie természetesen megtalálható a levéltárunkban. Aztán, mivel az Egyházmegyei levéltár őrzi a Vasvár-Szombathelyi székeskáptalannak a hitelesei iratait is, és ez egészen a 14. századig megy vissza, ezért Mátyás királytól is őrzünk a káptalan számára kiállított iratokat, illetve más magyar királyoknak a saját kézjegyével ellátott okleveleket is, illetve azok az összeírások, amelyek akár a reformáció után készültek, akár az első vizitációs jegyzőkönyvek a 17.-18. századból, helytörténeti szempontból nagyon-nagyon értékesek, hiszen nagyon kevés egyéb forrás van, amely az apró falvak, itt mi Vas és Zala megyében aprófalvas vidéken élünk, ezeknek az aprófalvas településeknek a történetéhez valamilyen adalékkal szolgálna. Tehát ezek biztos, hogy nagyon értékesek, nagyon sok iniciáléval ellátott gyönyörű kiállítású oklevelünk van, illetve a pecsétek iránt érdeklődők is találhatnak olyanokat, amelyek szinte csodálatra méltóak, és így megmaradtak, őrizzük őket.
1: Igen, tehát ha náltok a levéltárba valaki látogatást akar tenni, az fölmegy az internetre, mit írjon be?
0: Egyházmegyei levéltár Szombathely.
1: És akkor ezen...
0: Megtalálja az elérhetőségünket, telefont, e-mail címet, ezen keresztül kell érdeklődni, és szívesen fogadni.
1: Van-e sok kutatótok, és milyen témába kutatnak?
0: Elég sok kutatónk van, hetente 2 kutatónapunk van, kedd és csütörtök, reggel 9-től délután 4-ig.
1: Az azt jelenti, hogy csak ebben az időben lehet kutatást végezni, mert így már ki kell kérni leveleket,
0: így van.
1: Dokumentumokat, így amiket van. Ti kiadtok, és utána visszatesítek
0: pontosan,
1: helyére.
0: Pontosan, így van. Ilyenkor lehet személyes jelenléttel kutatni, de kutatási kérést egész héten telefonon és e-mailen is fogadunk és feldolgozunk, ahogy az időnk ezt engedi. Hát a legtöbb kutatónk egyébként tényleg anyakönyvi ügyekben, vagyis a családtörténet kutatással kapcsolatban érkezik. Utána pedig a helytörténeti kutatók vannak a legtöbben, de előfordul, hogy személyekre, elhunyt papokra vonatkozóan, vagy templomok, kegytárgyak történetére vonatkozóan is vannak kutatóink. Sokrétű, sokféle, számomra nagyon izgalmas és felüdítő tevékenység.
1: Atya, sajnos ezt a témát be kell fejeznünk, mert még van néhány percünk ebből a műsoridőből, és szeretném, ha arról beszélnék, hogy mivel is bízott meg téged dr. Székely János megyés püspök atya egészen rendkívüli feladattal.
0: Igen, hát püspök atya legelőször 2024 áprilisában keresett meg azzal, hogy Indiából érkezni fognak majd szerzetes nővérek ide a Szombathelyi Egyházmegyébe, akiket az ő szándéka szerint a szociális intézményeink munkájába kellene majd integrálni. Aztán hát eltelt egy év, és 2025 júniusában érkezett először 4 nővér, 3 indiai és egy sri lankai állampolgár, a Vaz Szent József közösségnek a tagjai, akiket püspök atya a Szombathely melletti Táplán Szent Kereszt község egykori plébánia épületében helyezett el, ezt kifejezetten az ő számukra újították föl, és valójában itt kezdték el a közösségi életüket, és püspök atya azt kérte tőlem, mint aki angolul beszélek, így tudok kommunikálni a nővérekkel, illetve van egy szerzetesi múltam, szerzetesi képzésben részt vettem, hogy ezek az adottságaim alkalmasát tesznek arra, hogy a nővéreknek a lelki vezetője, lelkésze legyek. Mondtam a püspök úrnak, hogy nagyon szép, de az egyik legnehezebb feladat, amit ezzel rám bíz, de nagyon szívesen vállaltam. És azzal együtt, hogy a viszonylag sok időt és energiát, figyelmet igényel a közösségük, de érzem most már több mint egy év elteltével, hogy egyre önállóbbak, és egyre több ajándékot kapok vissza tőlük. Tehát, hogy még azt is merném mondani, hogy amit én adok nekik, szinte többszörösen kapom vissza a szolgálatukkal, alázatosságukkal, engedelmességükkel. Én tanulok tőlük, őszintén szólva, és mindenben igyekszem támogatni őket. Nyilván nekik most a legnehezebb az a magyar nyelv tanulása. Járnak magyar nyelvtanfolyamra, küzdenek, akarnak, az a szándékuk, hogy ők egészen magyarokká váljanak. Tehát az elszántságuk megvan. Én hiszem, meggyőződésem, hogy az Úristen terve az, hogy ők itt vannak, és hogy ők ebben az egyházmegyében szolgáljanak, segítsenek azokon a területeken, ahol majd elhelyezkednek. Bárhol plébániai, idősotthoni, iskolai szolgálatot is vállalnak. Ezeknek a kialakítása, ez egyelőre még mind folyamatban van. Az biztos, hogy a lelki életük, az ima életük az annyira példás és olyan vonzó, hogy aki megismeri őket, azt gondolom, hogy ő maga is gazdagodik és gyarapszik a hitében.
1: Kedves Inső Rihárd atya, nagyon szépen köszönöm a gondolataidat. Sajnos befejeződik a műsoridőnek az első része, de hamarosan folytatjuk tovább, méghozzá ezekkel a nővérekkel készítünk egy interjút, egy beszélgetést, amit ők majd magukról mondanak, természetesen tolmács segítségével. Neked köszönöm mindazt, amit elmondtál, az evangélium felolvasását, a homiliát, és életednek a bemutatását a Mária Rádió hallgatói előtt. Köszönöm szépen. Adjon neked sok erőt és sok kegyelmet.
0: Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hírek.
1: Nemzetközi fődíjat nyert az Ezer év öröksége című dokumentumfilm. Frank Noé Vilmos díjat kapott Deák Hedvig nővér és Puskás Attila. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Szeretettel üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Hatalmas öröm és büszkeség a Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotása, az Ezer év öröksége elnyerte a horvátországi Krik szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi filmfesztivál Grand Prix díját a kulturális örökség dokumentumfilm kategóriában. A Veszprémi Túrinform iroda nevezésének köszönhetően bemutatott film a Veszprémi Várnegyed megújulásának történetén keresztül azt az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökséget viszi vászonra, amelyet elődeinktől kaptunk, és amelyeket nekünk kell továbbadnunk. A péntek esti díjátadó kettős veszprémi sikert hozott, a Veszprém Balaton Sportrégió Rise című filmje külön díjjal térhetett haza. Köszönet az alkotóknak és mindazoknak, akik ennek a történetnek a megszületésén dolgoztak. Frank Noé Vilmos díjjal ismerték el Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes nővér és Puskás Attila dogmatika professzor munkásságát szeptember 25-én Budapesten. A rangos elismerést azok kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve hozzájárulnak a magyar vallási élet és teológiai oktatás megújulásához. Deák Hedvig nővér a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, kutatói munkásságának fontos területe, Árpádházi Szent Margit alakja, valamint Akvinói Szent Tamás teológiája. Puskás Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dogmatika tanszékét vezeti, és több mint 200 tudományos publikáció szerzője. A díj átvételekor Puskás Attila hangsúlyozta, a teológus az igazságot keresők útitársa és Krisztus szolgálatára vállalkozik. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Az Úr szolgálatának iskolájában mottóval megrendezett nemzetközi ökumenikus konferencia résztvevői. Az imádságot Timothy Radcliffe domonkos bíboros vezette, igét pedig Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára hirdetett, hangsúlyozta. A keresztény hivatásunk alapja, hogy identitásunk Krisztusban van, a keresztény egység pedig nem egyformaságot, hanem összetartozást jelent. Mint fogalmazott, a világban tapasztalható növekvő megosztottság közepette sem szabad feladni az egységért végzett közös imádságot és munkát. Ehhez alázatra, szelídségre, türelemre és szeretetre van szükség, amelyeket a Szentlélek ajándékoz számunkra. Jerry Pillay arra is emlékeztetett, hogy az egyháznak az elfeledettek, a szenvedők, a kirekesztettek és a megtört emberek mellett van a helye. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: És akkor folytatjuk a Mária Rádiónak a műsorát, a napindítót. Akikkel most együtt beszélgetünk, három nővér Indiából, akiket arra kérem, hogy egy kicsit beszéljenek önmagukról, illetve mutassák be ezt a feladatot, amit itt Magyarországon végeznek. De mindenekelőtt arra kérem őket, hogy mondjanak egy rövid imát.
3: Can one of you please say a quick prayer, a short prayer?
2: Természetesen olyan nyelven, ahogy akarnak.
3: Whatever language you feel is in.
4: Pita, Putra, Pavitra, Atma, Namamana.
5: Amen.
4: Prema galigina Tandri, Ma Yesaya, Yokka Samayamulo Mari, Memandaram Kuda Gumugudi Undaga, Mee Yokka Namamulo Mem Prarthana Cheyuchunnamu, Ee Yokka Samayamulo Prabhu Mammalni, Bharat Desham Nunchi Ikkada Teesukochi, Mee Pani Kosamai, Nee Seva Kosamai Mammalni, Upayogistunnandaku Gaanu Meeku Vandanalu Prabhu, Mari Ee Yokka Radio Maria, Radio Dwara, మేము చెప్పబోయే ప్రతి మాట కూడా ప్రజల మందు చేరి వారందరూ కూడా ప్రభా మాకు సహాయం చేసేటట్లుగా మా యొక్క సేవను ఇంకా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసి మీ నామములు మేము బలపడేటట్లుగా మాకు సహాయం చేయండి. ఏసయ్య ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గురువులను మమ్మల్ని అందరిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి. ప్రభా మేము పలికేటువంటి ప్రతి మాట కూడా మీ నామములు మీ యొక్క నామములు మహిమ ఘనత ప్రభావం తెచ్చుకునేటట్లుగా సహాయం చేయండి. మరియ తల్లి మీ యొక్క కృపగలిగిన హస్తాలతో మమ్మల్ని దీవించండి. మీ దివ్యకుమారుని యొక్క దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు మేము చేస్తున్నటువంటి యొక్క చిన్న ప్రోగ్రాంని ఆశీర్వదించి ఎంతోమందికి ఈ ప్రోగ్రాం చేరే విధంగా మరి మా యొక్క సభ గురించి తెలిసి ప్రభా మమ్మల్ని ఆదరించి మేము కూడా ఈ యొక్క హంగేరి దేశంలో మీ సేవను ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి కావలసినటువంటి దీవెనలు వరాలు మా అందరి పైన కుమ్మరించమని ఈ మా మనవులన్నిటినీ మనాదుడిని మీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి.
5: ఆమేన్.
2: Milyen jó, hogyha jó Isten minden nyelven ért, még ezen a nyelven is, mint csak úgy hallgattam tisztelettel, de hát a jó Isten nyilván tudja, hogy miről beszéltek. Nővérek, kezdjük el a beszélgetést mindjárt. Egyenként mondjanak valamit magukról.
3: Can you, each of you say something about yourself, one after the other?
6: My name is Agnes. I am coming from Andhra Pradesh, in India, one of the state. Our language is Telugu, we speak. I speak Telugu language.
3: Telugu language, Telugu nyelven beszél. Agnesnek hívják.
6: Okay. I have a big family.
3: Nagy családom van.
6: I have father, mother, two brothers.
3: Szüleimmel, illetve két bátyámmal.
6: And three sisters.
3: És három lánytestvéremmel.
6: I am only the one who became a nun.
3: Én vagyok az egyetlen közülük, akiből apáca lett, akiből after nővér lett.
6: After finishing 12th, I joined in the congregation.
3: A 12. Után. A 12. után lett belőlem nővér, akkor csatlakoztam a közösséghez.
6: After training the sisterhood, I went for the studies to become a teacher.
3: Az alapképzés után, amellyel ezt a nővérekhez csatlakozhattam, tanári képesítést szereztem.
6: I am an English teacher.
3: Angolt tanítok.
2: Jó, akkor kérjük a másik nővért.
4: I am Swapna.
3: Swapnának.
4: Belong to St. Joseph Vas Congregation.
3: Vas József kongregációhoz tartozom.
4: So when I was studying 10th class, my desire was to become a nun.
3: Már kezdetektől fogva, amikor a tanulmányomat végeztem, akkor is az volt a vágyam, hogy nővér lehessek egy napon.
4: But at that time, I completed my 10th class, but I couldn't join. One of the sisters suggested me to go further studies.
3: Igen, amikor 10. évet végeztem a tanulmányom során, akkor sajnos nem tudtam még csatlakozni a nővéri közösséghez, mert az egyik tanárom tanácsára folytattam a tanulmányaimat.
4: After going my plus two as well as my graduation, I have completed in the hostel. Mm-hmm. After that, my desire was just a little bit moved away. I was thinking, after finishing my graduation, I just went and sat in the chapel. If it is the sister one, those who are in charge for us, hostel warden sister, if she comes and asked me that, do you like to become sister? Which means I feel that God is calling me. I was thinking within me that sister has to come and ask me if I have vocation.
3: Amikor befejeztem a tanulmányaimat, akkor egy kicsit meg kellett állnom az életemben, egy kicsit végig kellett gondolnom azt, hogy mi legyen a következő lépés az életemben, és oda jött hozzám egy már a tanulmányom során ismert személy, aki megkérdezte tőlem, hogy ez az én utam, szeretnék-e nővérként élni tovább, és én magamban is azt éreztem, hogy szerettem volna, hogyha ez a valaki odajön hozzám, és ezt a kérdést felteszi nekem.
4: So that night, that sister called me. I never expected that she will ask me.
5: Amikor ő fölhívott, én erre igazából nem számítottam elsőre.
4: Then she called and said, do you like to become a nun?
5: És megkérdezte, de akkor felhívott, és megkérdezte tőlem, hogy akkor szeretnék-e nővér
4: so
5: lenni.
4: So I was really, literally I was feeling bad, I was crying within me and I thought that again I never go to any further studies, I will go and join in the congregation.
5: És ekkor éreztem, sírva éreztem azt, hogy igen, én nem folytathatom még tovább a tanulmányaimat, hanem nekem mindenképpen a nővéri közösséghez kell csatlakoznom.
4: So I went and joined in 2014.
5: Csatlakoztam 2014-ben ehhez a nővéri közösséghez.
4: So then from that time onwards I fully dedicate myself to the service of God.
5: Teljesen ennek szentelem az életemet, illetve ennek a szolgálatnak.
4: I have my parents.
5: Szüleim még élnek.
4: Three elder sisters I have.
5: Van három idősebb nővérem.
4: The three sisters are married, and then I became sister.
5: Ők mindannyian megházasodtak, és én pedig belőlem pedig egy nővér vált.
4: And also the call I have got after that to be here, to come here, we are also praying that what is our mission. So then general called, and then she said, "Do you like to go to Hungary?"
5: Igen, miután ezt az előzetes, ezt a legelső hívást, meghívást éreztem, átéreztem, megkaptam, mindig bennem volt az a kérdés, hogy mi lesz a következő lépés, hol lesz az én misszióm, az én feladatom. És ekkor kaptam azt a kérdést, hogy van-e lenne kedvem Magyarországra jönni, szolgálatot végezni.
4: So I also interested, I want to know the first the people of Hungarian, the culture and then custom. I felt I was happy that moment to eagerly to come and see what is situation here.
5: És rögtön az elején, amikor ezt a kérdést feltették nekem, akkor érdekelni kezdett az, hogy milyenek itt az emberek, milyen a kultúra, és vágyat éreztem arra, hogy tényleg erről többet megtudjak.
4: So after coming here, I felt very happy. My mission, I feel that my mission to be continued here.
5: Igen, és miután idejöttem, akkor nagyon boldog voltam, és éreztem azt, hogy igen, itt folytatódik az én feladatom, az én misszióm.
4: I entrust everything in the hands of God, that God will help us to continue our mission, whatever mission that we are going to get, it's up to God, and then we only ask grace from God to carry out our mission.
5: Igen, és bízunk benne, és tudjuk azt, hogy a feladatunk, az életünk az a Jóisten kezében van, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is ő vezet majd minket arra, hogy a következő lépések majd mik lesznek a szolgálatunkban.
2: És kérem, akkor a harmadik nővét is mutatkozzék be.
7: I am Sister Jita.
5: Jita nővér vagyok.
7: From India.
5: Én is Indiából származom.
7: From North India, called
5: Észak-Indiában.
7: Odisha.
5: Odisha nevezetű településről, helyről.
7: I have my parents, three brothers, and including me, three
5: Szüleim
7: sisters.
5: Szüleim még élnek, van három fiú testvérem és három lány testvérem is.
7: I studied in the sisters, Holy Cross Sisters Convent, in the school, there, till tenth standard I studied. There, the sisters, the way they were behaving, the way they were caring of us by seeing their way of life. After my 10th standard, I decided to become a nun.
5: Egy olyan iskolában tanultam, ahol nővérek működtették az iskolát, ők tanítottak bennünket, és látva az ő életüket, azt, hogy mivel töltik a mindennapjaikat, én magam is úgy éreztem, hogy ezt az életet szeretném, én is nővér szeretnék lenni.
7: So after the 10th standard, I joined the Sisters of St. Joseph's Congregation.
5: A tizedik év után, tizedik tanulmányi év után én is csatlakoztam a Vas Joseph kongregációhoz.
7: In the Sisters of St. Joseph's Congregation, I trained and I became sister.
5: És itt a Szent József kongregációban képeztek, és itt váltam nővérré.
2: Mutassák be röviden a Vas Szent József kongregációt.
5: Can you say a little bit about Vas Szent József? Who was the founder of this congregation?
6: We belong to the congregation called Saint Joseph Vas. It was founded
5: by Saint Joseph Congregation.
6: It was founded by the sister called Maria Dollar, Mary Dollar.
5: Mary Dollar nevezetű nővér alapította ezt a
6: She's
5: kongregációt.
6: She's from South India.
5: Ő Dél-Indiából származik.
6: In the year of 2009, there was a civil war in Sri Lanka.
5: 2009-ben volt egy polgárháború Sri Lankán.
6: Many people died and lost their lives.
5: Nagyon sok ember elvesztette az életét.
6: And many people left alone.
5: És nagyon sokan maradtak egyedül magányban.
6: At that time, the sister has taken a right decision to go to them, to the Sri Lanka, helping them, just listening to them, their cry.
5: És ez a nővér, ez akkor azt a nagyon jó döntést hozta, hogy Sri Lankára utazik, és ott megpróbál segíteni ezeknek az embereknek, és meghallgatni őket.
6: Along with her, there were some women who wanted to help the people. They joined with the sister Mary Dollar, and they helped the people in many ways, visiting them, listening to them, praying to them.
5: Volt egy másik hölgy is, aki ezt a nővér, ehhez a nővérhez csatlakozott az ő missziójában, az ő szolgálatában, és együtt segítették ezeket az embereket, amilyen szempontból csak tudták, imádsággal, azzal, hogy meghallgatták őket, hogy mellettük álltak.
6: It was the mission that started in India, in Sri Lanka, then it spread to India because the civil war affected in Tamil Nadu also.
5: Igen, tehát ez Sri Lankában eredezett tehát, de aztán átterjedt Indiára is, hiszen ennek a polgárháborúnak Indiára is hatása volt.
6: Some more women joined with the sister Mary Dollar and made association. That association was recognized in Sri Lanka in Mannar Diocese by a bishop called Emmanuel Fernandez.
5: Tehát egy Emmanuel Fernandez nevezetű püspök ismerte el ezt az új kezdeményezést, ezt a kongregációt.
6: In Mannar Diocese in Sri Lanka, the sisters started to take a official name called Sisters of St. Joseph Vaz.
5: És ebben, és ezután vette fel ebben az egyházmegyében ez a kongregáció a Vaz Joseph nevet.
6: It was officially recognized association in Sri Lanka 2018, December 27th.
5: 2018-ban ismerték el hivatalosan is ezt a kongregációt december 18-án.
6: Then the mission started to grow in different parts of India.
5: Ez a misszió, ez India különböző részein kezdett terjedni.
6: Such as helping the poor people, going to the schools, helping in the churches.
5: Segítettek a szegényeknek, iskolákban, templomokban segítkeztek, teljesítettek szolgálatot.
6: Old age people.
5: Időseknek segítenek.
6: Visiting the people and praying their families.
5: Hallgatnak az emberekre, családjaikért, illetve ők magukért imádkoznak.
6: Now around 72 sisters are there in our congregation.
5: A kongregációban jelenleg körülbelül 72 nővér
6: van. Two countries, in India, Sri Lanka, now in Hungary.
5: És ezek a nővérek most Indiában, Sri Lankában és Magyarországon vannak jelen.
6: Together around 22 communities in our congregation existing.
5: Jelen pillanatban 22 közösség tartozik ez a kongregációhoz.
2: Hogyan nézik, hogyan jutott el a hír oda, hogy Magyarországon, nevezetesen a Szombathelyen, ezek nővérekre lenne szükség?
5: How did you even get the news or the invitation that Szombathely or this diocese would need sisters to come and join them?
4: One of the father from Andhra Pradesh, he is working in Budapest, he belong to SVD congregation.
5: Az egyik velünk dolgozó plébános volt az ott Indiában, akinek voltak Budapesthez kötődő szálai, ott dolgozott, és ő volt az, aki ott tartozott egy közösséghez, amin keresztül létrejött ez a kapcsolat.
4: His name is Father Lourdes.
5: Father Lourdes az ő neve.
4: So he came and invited us.
5: Ő volt az, aki jött és meghívott bennünket.
4: He met our Mother General, Mary Dollar.
5: Találkozott a mi generális anyánkkal, a lelki vezetőnkkel.
4: Then at the time Mary Dollar came to visit here, Bishop.
5: Mary Dollar came, eljött ide Magyarországra, meglátogatta az itteni püspökünket.
4: They talked and then they decided to send us here. They have selected three sisters to be.
5: És a találkozás során ők megegyeztek, hogy választanak három nővért, akik ide fognak jönni Magyarországra.
4: So we felt that we also feel that happy to be in this country.
5: Mi is nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk.
2: Melyik településen élnek, hol laknak,
5: where exactly do you live? And where do you work? Where's your workplace?
6: At present, we are staying in Taplán Szentkeres.
5: Jelenleg Taplán Szentkeresben vagyunk. Tanuljuk a nyelvet, magyar.
6: And we are also going to help in idősek otthon.
5: És az idősek otthonában is segítkezni fogunk.
6: Now most important is to learning the language, practicing.
5: De jelen pillanatban a legfontosabb, hogy a nyelvet tanuljuk.
2: Nehéz a magyar nyelv az önök számára?
5: Is the language really difficult for you?
6: It's difficult, but interesting and very nice language.
5: Nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon érdekes, egy nagyon szép nyelv.
2: Szentmisére ott szoktak menni nyilván a Táplán Szentkereszt.
5: Do you usually go to take holy mass at the Táplán Szentkereszt church?
6: Only twice a week we have in the church.
5: Kétszer megyünk oda.
6: We participate.
5: Igen, kétszer, heti kétszer.
6: Thursday Father Richard Rihardocho comes, he's our spiritual director. He comes to us, speak to us, recollections, gives to us recollections, and talk to us personally. We share whatever we want with him. He helps us a lot in many ways.
5: Igen, és jön hozzánk a lelki vezetőnk, akivel megoszthatunk, és aki megoszt velünk tanításokat, elmélkedéseket, együtt beszélgetünk mindenféle olyan dologról, amiről beszélgetnünk kell.
6: We are very lucky to have him such a spiritual director and very nice man, very kind man. He understands us, whatever we tell, immediately he does things because we are new to this place, we are afraid. And but he was really strong support.
5: Nagyon jó egy ilyen lelki vezető, hogy egy ilyen lelki vezető áll mellettünk, mindenben segít minket. Nyilván ez egy új helyzet és egy új hely a számunkra. Egy kicsit ez félelemmel is tölt el minket, de mindenben segít és megért bennünket.
2: Tudnál-e valamit magyarul mondani, mind a hárman, külön-külön?
5: Can you each say something in Hungarian that you have learned?
2: Csak pár mondatot kérek.
5: Just anything that you feel comfortable saying.
4: Sofia Nover vagyok.
5: Sofia Nover, beszél.
4: Indiaiból jöttem. Most magyarul tanulok. Nagyon nehéz magyarul, de nagyon érdekes. Nagyon szeretem Magyarországon. Most nagyon szeretem beszélek, találkozunk, imádunk, mi együtt minden nap.
2: Igen, és a másik nővér is, mondjon pár mondatot magyarul.
7: Zita nővér vagyok, Indiából jöttem. Én nagyon jól érzem magam itt Magyarországon. Magyarország emberek nagyon kedvesek, segítősek, és nagyon segítőkészek.
2: És a harmadik nővét is, hadd kérjem arra, hogy röviden pár mondatot magyarul.
6: Magyar emberek nagyon segítőkészek és kedvesek, de nehéz nyelv próbálunk tanulni, beszélgetni.
2: Hát ugye hosszú időnek kell eltennie, amíg megismerik ennek az országnak
5: one
2: a nyelvét.
5: One needs a very long time. It takes a long time to get to know the language of this country.
2: Megismerik az itteni embereket.
5: Also, again, to get to know the people of this country, it takes a while.
2: Különösen akkor, ha idősebbek otthonába kívánnak dolgozni, az idős embereknek az lelkiségét,
5: especially if you want to work in an elderly citizen's home, because you kind of have to learn about the souls and the spiritual life of older people and how they.
2: Ez egy csodálatos dolog, hogy nyitott a lelkük.
5: But this is a wonderful thing that your souls are open.
2: Jól érzik magukat.
5: To this kind of work and you're having fun, you're feeling well and happy here. You're happy to be here.
2: És hogy nagy lendülettel végzik azt a munkát, amely
5: most ebben a helyzetben rájuk. And you have a great passion to do this service that is awaiting you in this situation.
2: Azért pár mondatot mondjanak még arról, hogy vannak-e kapcsolatai?
5: Can you also just say a few words about, do you have any connections here in Hungary already?
2: Megismerkedtek-e magyar emberekkel?
5: Did you specifically get to know any Hungarian people that you have some sort of a connection to?
6: Yes, we have connection, especially Father Richard.
5: Igen, Richard atyával különösen.
6: And some of the our teacher.
5: De a tanárunkkal is.
6: Then our family, we go every Monday, we go to pray with the nannies.
5: Igen, és minden pénteken elmegyünk és imádkozunk.
6: They're so kind and friendly. They help us lot. Help us in pronunciation.
5: Nagyon kedvesek és nagyon segítőkészek. Segítenek nekünk a kiejtés megtanulásával.
6: And sometimes they bring and give us some fruits.
5: Néha gyümölcsöt is hoznak nekünk.
6: We invite them for tea.
5: És mi meg meghívjuk őket ezért cserébe egy kis teára.
6: Sometimes.
5: És így töltünk együtt időt.

0: Miféle tevékenységet tudnak végezni?
1: Ott? What kind of work do you do there specifically?
2: Just we used to go and we used to help elderly women, those who are in bedridden.
1: Az ott lévő lakókat segítjük, azokat, akik ágyban fekvők.
2: We used to speak with them.
1: Beszélgetünk velük.
2: The phone call that in charge boss, if she tells us to give any service, we used to do.
1: Ha a vezető like, megkér minket, hogy valamiféle dolgot intézzünk el, valamit végezzünk el, akkor természetesen megtesszük.
2: Yeah, sometimes we helped in the garden.
1: Néha segítünk a kertben.
2: To plant the plants.
1: Ültetünk, amire éppen szükség van.
2: Sometimes we used to participate with them mass, holy mass.
1: És misén is részt vettünk velük.
2: We used to sing, dance.
1: Éneklünk,
2: make them happy.
1: Táncolunk, megpróbáljuk őket egy kicsit boldoggá tenni.
2: They used to feel very happy when we dance, when we sing.
1: Igen, látszott rajtuk, hogy amikor énekeltünk, amikor beszéltünk velük, amikor táncoltunk, hogy ez nekik nagyon jól esett és boldoggá tette őket.
2: We used to have lunch with them.
1: Ebédeltünk is velük.
2: So we had very good time in Táplán Szent Kereszt.
1: Nagyon jól éreztük magunkat, és jól érezzük magunkat Táplán Szent Kereszten.
2: Now we are not going, but now we are going here in
1: jelen pillanatban nem járunk ehhez az idősek otthonához, most az itteni szombathelyi idősek otthonában járunk.
0: Hát, hamarosan lejár a műsoridőnk. Az elején mondtak egy gyönyörű szép imát. Kérdésem az, hogy egy saját olyan nyelvükön, egy énekkel be tudnák-e fejezni.
3: Igen.
1: At the beginning, you said a very nice prayer in one of your local languages, and the request is if you could maybe share a song also in one of your native languages, one of your local languages, if possible.
3: Yes.

0: Nagyon szépen köszönöm a tanúságtételüket. Örülök, hogy itt voltak a Mária Rádióban, és megosztották a gondolatokat, a tapasztalataikat a Mária Rádió hallgatóiban.
1: Köszönöm szépen, köszönjük.
0: Kérjük azt, hogy imádkozzanak értünk is.
2: We ask you that you pray for us also.
1: Mi is. Imazgod.
0: Imádkozzanak azért is, hogy ez a Szűzanyának, a Boldogságos Szűzanyának a rádiója tovább tudjon
2: Please
0: működni.
2: Pray for us, for the radio, for the radio, for Igen. the Holy Spirit, for the Holy Mother to be able to operate on in the future as
0: Amit
2: well.
0: Most önök mondtak, énekeltek.

0: imádkoztak.
1: What you're saying and prayed right now, everybody in this whole country will hear.
0: Vasárnap reggel.
1: On Sunday, in the morning, at
0: 7:05. Richard atyával először és a második részében 8
1: órától. You will hear the interview with Father Richard, and then at 8:00, the interview part with you.
0: Áldó szép napokat kívánok.
1: We wish you a blessed day for all
2: of you. Thank you so
1: Köszönjük.
2: Much.
1: Köszönjük.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ez volt a napindító vasárnap reggel. Egy kellemes meglepetés volt ez a második rész, amikor indiai nővérekkel beszélgethettem, akik itt élnek, Vas megyében, Szombathelyi Egyház megyében, egész pontosan Táplán-Szentkereszt településen, községben, ahol aztán majd végzik a munkájukat is, de egyelőre még ismerkednek a magyar nyelvvel, a magyar klímával, a magyar emberekkel, és sok sikert kívánok nekik. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.

0: Következő műsorunkban Horváth Zoltán atya előadását hallhatják, melynek témája Isten miért engedi meg a szenvedést. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a mai reggel is mindenkit itt a Café Francescóba, azokat, akik itt vannak élőben, eljöttek személyesen erre a mai előadásra, illetve azokat is, akik az online térben csatlakoznak be a mai beszélgetésünkbe. És hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm Horváth Zoltán atyát, egy nagy tapssal köszöntsük őt a kávé.
2: Köszönöm Janó atyának a meghívást, és hát valamiféleképpen, hogy elmondta, azért hazajövök ide mindenféleképpen, és én is szeretettel köszöntelek benneteket, és hétköznap délelőtt ennyi érdeklődőnek nagyon-nagyon örülök. Tehát ezt gondolom talán inkább a témának szól, hiszen egy olyan kérdésről van szó, de ezt megszoktam a tanítványaim vagy növendékeimtől, hogy sarokba szorítanak, mint most Janó atya. Tehát, hogy egy olyan témáról van szó, ami egyáltalában nem olyan egyszerű és könnyű. Minden esetre talán bevezetésképpen minden a Ferenc pápával kapcsolatos egyik élményemmel kezdeném, és utána egy pár szót a Szentírás gondolataiból, azaz Isten üzenetéből, az ő gondolataiból, és utána egy kis saját tapasztalat, majd pedig a kérdésekre szívesen válaszolok. Amikor a Ferenc pápa itt járt Magyarországon lelkipásztori látogatáson, akkor volt egy találkozó vele a fiataloknak, hol is volt, a stadionba, vagy arénába, vagy hol? Paplászló sportarénába. Köszönöm a sugást, ilyeneket sose tudok. Szóval ott, és hát én is ott voltam, és addig tessékeltek ott jobbra-balra, míg aztán a színpad alá kerültem, mert csak ott volt hely. Nem is ez a lényeg, de nagyon jó, hogy oda kerültem, ez mindjárt ki fog derülni, hogy miért. Ugye a Szent Atya egy ilyen kis játékdzsippel ment körbe a fiatalok között, ahogy hát akkor ő már nem nagyon tudott lépegetni, csak egy-kettőt, és már a botját, amivel ő azért párat lépni tudott, azt már fölvitték az emelvényre, de a dzsipp még lent volt, és megállította a dzsippet ott, ahol tolókocsis fiatalok voltak. És akkor, hát ugye valakinek föl kellett rohanni a botér, és vissza, mert ki akart szállni az autóból a tolókocsisokhoz. Lent a színpad alatt technikusok voltak, akik ott irányították a világítást, a hangosítást, stb. És az egyik srác odaszól a másiknak, hogy azt mondja, ez is csak örökké a bénákkal, meg a sántákkal van elfoglalva. A másik azt mondja neki, hogy hát azt mondja, aki hozzá oda tud menni, azt szívesen fogadja, akihez nem tud hozzá oda menni, ahhoz ő megy oda. Ennyi a történet. Ha nem vagyok a színpad alatt, ezt nem hagyom, nem hallom. Tehát, hogy azok, akik nem tudnak a pápához oda menni, azokhoz a pápa megy oda. Tehát, akik nem tudnak Krisztushoz menni, azokhoz Krisztus megy oda. Ezt értettem ki belőle, és azt is megmondom, hogy miért. Tudnélik, az egyik beteg fiú, aki ült a tolókocsiba, annak az édesanyja szintén tanítványom volt valamikor, és az édesanyja, akinek egy buli utáni kalandból született ez a fiú, természetesen az apa az lelépett és eltűnt, úgyhogy ő a beteg gyerekkel egyedül maradt. Lényeg az, hogy amikor aztán ő ezt úgy élte meg, hogy ez az Isten büntetése. Azért beteg a gyermeke, mert hogy hát így született. És akkor ilyen körülmények között egyébként egy hívő valakiről van szó. És a pápa azt mondta neki, amikor a fiával kezet fogott, hogy ő fog téged elsegíteni az üdvösségre, mondta az édesanyának. Azt gondolom, hogy megint egy olyan kérdésnél és egy olyan témánál vagyunk már is, amiben érdemes az embernek elgondolkodnia. Egyet mindjárt az elején leszögeznék, hogy ameddig semmi bajom nincs, addig ezt értem. abban a pillanatban, ha lesz valami bajom, betegségem, mondjuk hát nyilván nem egy torokgyulladásra gondolok, hanem valami komolyabb betegségem, akár kórházi ápolásra szorulok, akár műtét, akár életveszélybe kerülök, abban a pillanatban másként gondolkodik az ember. Legyen hívő, akkor kicsit könnyebb dolga van, de nem biztos. Legyen nem hívő, akkor meg még nehezebb dolga van, de nem biztos. Mind a kettővel találkoztam, hiszen 20 éven keresztül kórház lelkészi szolgálatot látok el. Kezdtem egy 6 éven keresztül egy elfekvő kórházban, ahol ugye az időseket, járóképteleneket, önmagukat ellátni nem tudókat a családjuk elhelyezett, és hát addig fekszenek ott azon az ágyon, míg meg nem halnak. Tehát minden áldott szombaton 6 éven keresztül 120-125, attól függ melyik hétvégén mennyien maradtak a következő hétről életbe, jártam közöttük. És sok mindent átél az ember ezekkel az emberekkel, és ezek közül talán egyet mindenféleképpen kiemelnék. Több is van, de nem akarom én az időt ezzel húzni, hanem inkább a ti kérdéseitekre szeretnék válaszolni. Egy férfi korteremről van szó, amint én beléptem és köszöntem, az illető a fal felé fordult. Eljött a karácsony, akkor kis ajándékot adtunk át mindenkinek. Egyébként itt a közeli egyetemi templomban van ugye a Don Bosco kórus, a Benyus család, akkor ifjú, ma már felnőtt tagjai jöttek velem, és hegedültek, meg fuvoláztak, és karácsonyi énekeket énekeltek. Na, zárójel bezárva, és mentünk végig a kortermekem, ehhez a bácsihoz jutottam, és akkor oda akarom adni neki a kis karácsonyi ajándékot, fal felé fordulva van most is, és mondom, hogy az Úr Jézus megszületett, önmagát adta ajándékba, ez a kis csomag ezt jelképezi. Engem nem szeret senki. Mondom, az lehet, de egy valaki egész biztos, az pedig az Úr Jézus. Engem az Isten sem szeret. Mondom, és megtetszik engedni, hogy letegyem ezt a csomagot? Nem válaszolt rá semmit. Letettem a csomagot az éjjeli szekrényére, majd mentem tovább. Jött a következő hét, beléptem ugyanebbe a korterembe. A csomag ugyanúgy ott volt érintetlenül, de a bácsi nem volt a fal felé fordulva. És megint mentem körbe, sosem hagytam ki őt ezért a megszólításból. És mondom, hát nem tetszett elfogyasztani, mondom, hát ez a mandarin már összeaszott itt egy hét alatt ebbe a melegbe. Azt mondja, nem, mert én nem érdemlem meg, mert engem nem szeret senki. És mondom, miért nem szereti? Azt mondja, mert hát ennek én vagyok az oka. A feleségem itt van a második emeleten, ugyanilyen állapotban. 6 gyerekünk van, és egyik sem látogat, és ennek én vagyok az oka. És mondom, ha beismeri, hogy ő az oka, akkor bocsánatot tud kérni az Istentől mindezért. És akkor hosszasan elgondolkodott, majd azt mondta, hogy hát bocsánatot tudok kérni, de helyrehozni nem tudom. Hát mondom, akkor most kérjünk bocsánatot. Először az Úr Jézustól, és utána, hát ha valahogy mégis helyre lehet hozni. Megkapta a bácsi a feloldozást, megkapta a betegek szentségét, szentáldozást, majd pedig, hát ő nem tudott semmit, a felesége igen, az egyik gyereknek a telefonszámát, akit fölhívtam, hogy az édesapja biztos tudja, hogy nagyon rossz állapotban van, hogy menjen be hozzá, hogy el tudjon köszönni. És mondta, hogy nem. Tehát a gyerek sem tudott megbocsájtani ennek az apukának. Az apuka annyit sikerült elérnem ott a nővérekkel, hogy az apukát összeszedték egy tolókocsiba, és legalább fölvitték a feleségéhez. Egy pár szót váltottak, majd visszavitték, és következő héten halott volt. Tehát ő az én szemüvegemen keresztül arra várt, hogy valaki szeretetből megbocsásson neki, addig nem tudott meghalni. Csak akkor, amikor ez megtörtént. És az ember a halálra is egészen másként tekint egy ilyen helyzetben, főleg azért, mert 15 éves voltam, amikor a tüdőm kilukadt, és néhány percen múlt, hogy kórházba kerültem, és életbe maradtam. És hát kifogtam egy arab orvost, aki akkor tanult itt Budapesten, hát hétvége volt, hát nyilván ilyeneket osztottak be ugye ügyeletbe, és kérdeztem tőle, hogy hát ez mennyire súlyos, mert hát én nagyon fulladtam nyilván, és ez egy szörnyű dolog, akinek ebben volt része, az tudja milyen. És akkor azt mondja, hogy hát ma jöttél, holnap tepsi. És először mondtam, nagyon vigasztaló ez a... Nem sokat teketóriázott, mert nem tudott választékosan fogalmazni, de a tepsi szót valószínű, hogy a kórházban hallhatta, mert ha valaki meghalt, akkor mindig mondták, hogy hozzák a tepsit. És akkor ezt ugye ő megtanulta, hogy mondom, hogy a tepsibe sütni szoktunk sütemény, de most ez mindegy. De én megértettem, hogy miről van szó. És akkor egy hétig kellett mozdulatlanul feküdnöm, úgyhogy volt időm gondolkodni, meg lehetőségem. Egy 15 éves kamasz fiút kiszolgálnak, lemosdatnak, etetnek, stb. Szóval volt idő átgondolni az élet és halál kérdéseit. Na nem akkor jött a papi hivatás gondolata, ezt azért hozzá kell tennem, de minden esetre másként láttam az életet és a halált egy ilyen alkalom után. És természetesen az ember, hát kihez fordul pláne egy hívő ember, hát az Istentől vár valamiféle választ. Ha az Ószövetséget olvasod, alapvetően nem minden esetben, mert például Jobb teljesen kivétel ebben, de alapvetően az Ószövetség a szegénységet és a betegséget Isten büntetésének tartja. Én az ember, aki látom a másik ember szegénységét és betegségét, arra gondolok, hogy ő neki azért került erre a sorsra, mert van valamilyen rejtett bűne, amit csak az Isten tud, és az Isten itt még a földi életében ezt rajta számon kéri, és ezért kell szenvednie. Talán emlékeztek rá, hogy amikor Jézust megkérdezik egy beteggel kapcsolatban, hogy na most ki vétkezett, ő vagy a szülei, akkor azt mondja, hogy senki. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljon Istennek a csodás tettei. Tehát úgy tekinteni egy betegségre, és most talán a szegénységet hagyjuk, egy betegségre, hogy megnyilvánuljon Istennek a csodás tettei, tekintünk, akkor egy egészen más szemszögből kezdi az ember nézni. Ha Jézus csodáit, számoknak nem vagyok az embere, de ha Jézus csodáit, csodatetteit összeszámolod, akkor a beteg gyógyításból van a legtöbb. Tehát magyarul pontosan értette Jézus emberként is, hogy az embernek az egyik legnagyobb gondjáról és problémájáról van szó. Arról, ami az ő életének egy olyan velejárója, amelyen nem tud segíteni, és amely egy olyan fordulatot hoz az életében, amely vagy teljesen elfordítja az Istentől, vagy teljesen odafordítja az Istenhez. Vagy a kettő között lavírozik az ember, attól függ éppen milyen lelki vagy fizikai állapotban van az adott betegséggel kapcsolatban. Tehát, hogy ezeket a betegeket meggyógyította, ezt mindig azért teszi, és ezt ki is fejti Jézus, hogy ő nem azért jött erre a világra, hogy csodákat tegyen, hanem azért, hogy az evangéliumot, az örömhírt, hogy meg vagyunk váltva, és szabad emberek lehetünk, meghirdetni jött, és nem pedig csodákat, vagy rendkívüli természet fölötti dolgokat tenni. Tehát, de a beteg emberen segített, és egy-két kivételtől eltekintve mindig hozzátette, hogy a hited gyógyított meg téged. Hogy hiszed-e, hogy én meg tudlak gyógyítani? Vagy szóval, tehát valahogy a hit mindig oda került. És ez azért nagyon fontos, talán visszatérve a 6 gyerekes apukára az elfekvő kórházban, hogy ő el kellett, hogy higgye, hogyha a gyerekei nem is, és nyilván félig meddig a felesége sem az ő viselkedését nem tudja megbocsájtani, de van egy valaki, aki meg tudja. És ez pedig az Isten. Erre eljutni egyáltalában nem könnyű. És az már óriási dolog volt, hogy valaki belátja, hogy hibázott. Amikor visszatérve a betegségre, a betegség jön sokszor egyik napról a másikra, teljesen váratlanul, és olyan erővel sújtja le az embert, hogy először tehetetlenné válik, és akár vagdalózik, és mindent és mindenkit hibásnak tart azért, ami ő vele történik. Ezen a legtöbb betegnek valahogy át kell mennie. Ezen a szakaszon én azt gondolom, hogy ez a nehezebb része, mert ahogy a címben is szerepel, miért engedi meg az Isten, miért történik én velem, miért pont én, mit követtem el, miben vagyok hibás, mit csináltam rosszul, miért büntet az Isten, sose bántottam senkit, most engem miért bánt, és sorolhatnám tovább, nyilván ismerettségetekben, családotokban, barátaitok között, ha hívő emberek vagytok, akkor főteszik ezt a kérdést. Egy ilyen szituációban az szinte egészen biztos, hogy te az Isten hívő ember vagy, aztán itt ez történik. No, tehát, hogy mert úgy képzeljük, és úgy szeretnénk az Istent magunk mellett tudni, hogy legalább minket megvéd attól, hogy velünk ilyen nem történik, és legalább minket, akik hiszünk benne, velünk kivételt tesz, és hát akkor legalább velünk ilyen nem fog történni. Ugyanakkor pedig ezt se az Isten, se Jézus, se senki sose ígérte meg, hogy ez így lesz. Ez egész egyszerűen a testi valónkhoz tartozik, a mulandóhoz. Jézus mindig arra hívja fel a figyelmet, ami örök. Tehát amikor azt mondja, hogy valakinek, aki testi betegségéből meggyógyított, akkor már is az örök dolgokra, az örök életre hívja fel a figyelmét, amikor azt mondja, hogy a hited meggyógyított téged. Tehát, hogy az a hit, amit az örök életbe vetettél, és az gyógyított meg. Nagyon szeretek utazni, ezt Janó atya már elmondta. Édesanyám mindig azt mondta, hogy sose lesz egy büdös filléret sem, mert amint van, azonnal elutazol valahova. Hát ez bejött. Egy anya jól ismeri a gyermekét, úgyhogy ez most is így van. Tehát az is, hogy nincs egy filérem sem, meg hogy mindig elutazom, de mind a kettő igaz. Lourdes jut erről eszembe. Állunk sorba Lourdesban a Lourdes-i barlanghoz. Az ember arra a szent helyre szeretne odajutni, hogy megérintse a sziklát, ahol megjelent Mária Bernadettnek. Majd leállítják a sort, és egy tolókocsis fiatal embert tolnak oda, mindig előnyben részesítik a ilyen állapotban lévő betegeket. És a fiú olyan, ezt nem tudom, hogy hívják, amikor valakinek a olyan koordinálatlanul mozog keze, lába, egész teste, és egy ilyen fiatal embert kell elképzelni, és oda ér a barlanghoz, ugye kicsit megemelik a fejét, hogy fölnézzen a szűzanyaszoborra, majd utána oda tolják, hogy megfogják a kezét, hogy megfoghassa a barlang falát, majd el. A hátam mögött lévő megszólal, szintén egy magyar, és azt mondja, hogy hát ez se gyógyult meg. És akkor a mellette levő, tehát akivel volt, én álltam szépen előre nézve, pap ne papoljon, mindig nem kell. És akkor azt mondja, hogy a mellette levő, azt mondja, de hát nem láttad, hogy milyen nyugodtan ült utána? Testében nem biztos, hogy meggyógyult, tehát nem szállt ki a tolókocsiból, és csoda történt ott mindannyiunk szeme láttára, de hogy lelkében valamiféle gyógyulást, vagy békességet, vagy elfogadást kapott, nem tudom, csak valószínűnek tartom. Tehát azt gondolom, hogy a mi szolgálatunk, kórházlelkészi szolgálatunk, akár a beteglátogatóké, akár a lelkipásztoroké, akár az ő segítségüké rendkívül fontos. Mert akinek a teste beteg, annak beteg lesz a lelke is. Ez a kettő ebben a világban, ebben az életben összefügg. És akinek megbetegszik a lelke, annak előbb-utóbb megbetegszik a teste is. Tehát ennyire összefügg. És a kettőnek együtt van szüksége a gyógyulásra. És lehet, hogy testében, teljes egészében nem tud meggyógyulni, de ugyanakkor lelkében gyógyult tud lenni, vagyis szabad. Tehát amikor én beteg vagyok, akkor minden erről szól. Azzal foglalatoskodom, hogy most mit vegyek be, mikor vegyem be, most inni kell, most föl kell kelni, most meg kell nézni, hogy mennyi a vérnyomásom, most hol van már az, aki hozza nekem a reggelit, mert cukros vagyok, és nekem ekkora ennem kell, és még mindig nem ért ide vele, és ha odaér, akkor még arra beteggondozóra rá is förmedek, hogy hol volt eddig. Hadd ne soroljam tovább, ez még csak a reggelnél tartunk. Tehát ez egész nap így megy. Minden akörül forog. Az embert az Isten szabadságra teremtette, és a betegség bekorlátoz, és bezár engem, és nem enged szabadon élni, vagy szabadon gondolkodni, mert avval kell foglalkoznom, legalábbis így éli meg az ember. És ez megint egy olyan dolog, amin át kell menjen egy beteg, tovább kell ezen jusson, hogy ő tud olvasni, tud imádkozni, tud filmet nézni, tud másokért imádkozni. Ez is egy nagyon érdekes tapasztalat, hogyha én szépen imádkozom minden nap, amit szoktam, aztán jön a betegség, és ez teljesen felborul, és nem tudok imádkozni sem. Holott pontosan tudom, hogy most kellene a legjobban, de valahogy mégsem megy úgy, mint ahogyan eddig, vagy ahogyan én szeretném. Sem a betegségnek, sem a testinek, sem a lelkinek, sem semmilyen szenvedésnek, az ég adta világon semmilyen értelme nincsen. Kizárólag Jézus Krisztusban. Tehát az ószövetségi ember azért gondolta büntetésnek, mert még nem volt megváltva. Helyettesítő szenvedéssel. És ez egy olyan titok, misztérium, amelyet nem könnyű megérteni, sőt, megérteni nem is lehet. Szent Pál apostol így fogalmaz, hogy áldozatot hozni, pláne az életemet feláldozni egy barátért, egy jó emberért még csak-csak megteszi az ember, na de a bűnösért és az ellenségéért is, hát azt nem. És Jézus ezt tette. Tehát a betegség és a szenvedés egyetlen egy értelme Jézus Krisztusban van. Társulok ő hozzá, és az én szenvedésem, az én betegségem, az én korlátozottságom, az én szabadsághiányom, az én kiszolgáltatottságom helyettesítő szenvedés valakiért, valakinek a lelke szabadságáért.
0: Elhangzott műsorunkban Horváth Zoltán atya előadását hallották, melynek témája Isten miért engedi meg a szenvedést. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
3: Őszindító imaestet tartottak az Avilai Nagyszentterész templomban. Programsorozattal emlékezik az Avilai Nagyszentterész templom Assisi Szent Ferenc halálának évfordulójára. Katekizmus egy év alatt 2027-ben új podcast indul Fábri Kornél püspök atyával. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Őszindító imaestet tartottak Szent Máté apostol ünnepén az Avilai Nagyszentterész templomban a 777 közösség szervezésében. Az este Szent Misével kezdődött, amelyet Horváth Zoltán atya a templom plébánosa celebrált. Ezt követően Földi Kovács Andrea, majd Szilágyi Szabolcs atya, a Piris Csabai templom plébánosa tett tanúságot. A zenei szolgálatot az Adoramus zenekar látta el. A gyertyákkal feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Jó volt látni azt a sok fiatalt, akik hely hiányában a földön is ültek, tudósított a szerkesztő. A tanúságtételek után kezdődött a szentségimádás. A plébános atya körbevitte az oltári szentséget a templomban, majd az oltárra helyezte. Az este folyamán 6 atya végezte a gyóntatást. Már 3,5 órája tartott az imaest, de még mindig tömött sorban álltak az emberek a szentségi áldásért. Az imaest éjfél körül ért véget. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készül az Avilai Nagyszentterész templom. A 9-ed tegnap kezdődött, és október 4-ig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Az esti szentmiséket követően 9 napon át különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Tegnap Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes előadást tartott Assisiről és azokról a helyekről, melyek a szent életében jelentős szerepet játszottak. A mai napon dr. Tóth Damján ferences történész tart előadást Szent Ferenc korának történelmi hátteréről, tudósít a szerkesztő. A további napok programja a Plébánia Facebook oldalán a hirdetésből megismerhető. Október 4-én Szent Ferenc ünnepén a 10 órai szentmisén meghívottként Majnek Antal OFM munkácsi nyugalmazott püspök is részt vesz. A kapella Teréziána ferences szerzők kórusműveit adja majd elő. Katekizmus egy év alatt podcast indul január 1-től. Már most fel lehet iratkozni, és így csatlakozni Fábri Kornél püspökatyához. A podcast segít megérteni, miben hisz az egyház, és hogyan formálhatja Isten igazsága a mindennapi életünket. A Kaposvári Kattárs első napján, szeptember 18-án a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentették be az újabb sorozat indulását. A hallgatót végigvezeti a katekizmus 4 fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést, tudósított a Magyar Kurír. A podcast elérhető lesz minden jelentősebb platformon, valamint a Zarándok mobil alkalmazásban is. A sorozat így hatékony kateketikai eszközt jelenthet plébániák, katolikus iskolák, egyetemi közösségek és mindazok számára, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a katolikus egyház tanítását.
4: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Fenntartható lelki fejlődés. Perceléva, Egri Zsuzsa és Schindler Mátyás atya műsorát hallják.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szeptemberi lelkiségi műsorunkat fogják most hallgatni.
1: Egri Zsuzsa,
2: Schindler Mátyás
0: és Perczel Éva közreműködésével. A szeptemberi tematikánk a személyes hivatás, de még mielőtt hozzákezdenénk, Mátyás atya, a szokásos imát kérjük szépen.
2: Urunk Jézus, segíts minket, hogy úgy tudjunk a hivatásról általában, talán a saját hivatásunkról is itt beszélni, és egyáltalán közös életünknek erről a talán egyik legfontosabb szegmenséről, hogy az gazdagító lehessen a Mária Rádió hallgatóinak is. Amen.
0: Amen. Köszönöm szépen. Zsuzsa pedig a szokásos bevezető gondolatokat fogja most elmondani nekünk.
1: Az alcím az, hogy a teremtő munkatársa vagy. És egy idézet van itt Máté evangéliumából. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1, kinek-kinek rátermettsége szerint. A teremtő ránk bízta a teremtett világ művelését. Szent Ignác szerint szívünk legmélyebb vágya, képességeink legjava és embertársaink legnagyobb szüksége meccés pontjában áll a hivatásunk. Azt hiszem, ennél tömörebben nem lehet megfogalmazni, adnak ugyan különböző szempontokat az élet különböző területéről, de hát mindenki a saját hivatásáról szeretne, azt hiszem, ma itt beszélni. Nagyon nagy téma. Ki kezdi el?
0: Én azzal kezdeném, hogy felolvasnám azt, amit találtam a katolikus lexikonban a hivatásról, mert az is egy nagyon jó sorvezető lehet, mégpedig mert ők így hivatkoznak rá, hogy hivatás, hívás, meghívás. Tehát nem önmagában a hivatás szerepel a témában. Tárgy értelemben az ember mindennapi munkája, feladata, melyet lelkiismerete és erkölcsi hozzáállása szerint tölt be. Nagyon fontos gondolat, lelkiismerete és erkölcsi hozzáállása szerint tölt be. A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább egy lassan alakuló közös történet kapcsolat az Istennel és a társadalom többi tagjával. Ezt találtam a katolikus lexikonban, és utána azt írtam ki magamnak, hogy ez tulajdonképpen párbeszéd Isten és a teremtménye között.
2: Amennyiben hívő emberek vagyunk.
0: Igen, most az alaphelyzet az az, hogy a katolikus lexikonból idézve azt feltételezve. Nem, mert aztán nagyon sok olyan gondolat került elő, amikor készültem erre, hogy itt, ahhoz majd mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy hát ez bizony nehéz dió, mert hívő emberre vonatkozik ez és ez a gondolat. Legalábbis én, amiket találtam, azok nagyjából így néztek ki.
2: Egyébként a hivatás kifejezés önmagában is már egy ilyen az én számomra, de gondolom nem csak az én számomra, ilyen transzcendens belső tartalommal bír szinte, hiszen valaki hív, valamire vagyok hivatott, hivatás. A szófejtő értelmezésben, hogyha nézzük ezt a kifejezést, akkor érdekes módon nem csak a magyar nyelv használja ezt a kifejezést, a hivatás kifejezést, hanem a német beruf például, vagy a latinban vocation, vokáció, ugye meghívást jelent, az Isten által adott személyes küldetést is jelent, szóval, és aztán, hogyha az ember megnézi más nyelvekben, akkor szintén találkozik egyébként azzal, hogy erre a latinra megy vissza. A meghívás az egy fontos dolog. Valamire vagyunk meghívva, és valaki által vagyunk meghívva, hívő értelmezés szerint mindenképpen. A berúfot egyébként, amit a német mond a hivatásra, akkor amikor Luther Márton fordította a Bibliát, akkor már nem csak a szerzetesi papi hivatások vonatkozásában használta a berúf kifejezést, hanem a hétköznapi foglalkozásokkal kapcsolatosan is ott egy fordulat történt ebben az értelmezésben.
0: És mostanára pedig totális fordulat van, mert az ember a hivatást, ahogy kerestem idézeteket,
2: igen.
0: Az orvosoknál találtam a legszöbbször azt, hogy a hivatás.
2: Az a fajta, ha úgy tesz, hogy transzcendens töltet, amivel bírt ez a szó eredeti értelemben, azt valóban az profanizálódott sok vonatkozásban, még akkor is, hogyha mind a mai napig a hivatás szónak, ugye van egy ilyen mély belső tartalommal bír ez a szó, tehát na, bölcsnek elég.
0: Nem, csak ebben igazad van, mély tartalom, mert itt azt, az idézet az volt a katolikus lexikonból, hogy mindennapi munkája feladata.
2: Igen.
0: És a hivatásnak tekintjük, jól lehet manapság már nagyobb, sokkal mélyebb tartalmakat is hozzá kapcsolunk, hogyha mondjuk egy vallásos témáról van szó.
2: A szó eredetiében igazából a hivatás szó, a vokáció, amire meghívnak bennünket, vagy a németben ugye a beruf, az azt sejteti, hogy a hivatás több annál, mint amivel pénzt keresünk, ami a munkánk, ami pusztán feladat, egy sokkal személyesebb jellegű történet, igen.
0: És hogy ez mennyire profanizálódott, ma azt mondjuk, hogy hivatásos tűzoltó, hivatásos sportoló, profi, ez most már pontosan, hogy arra vonatkozik, hogy pénzt keresünk vele. Tehát valóban nagyon profanizálódott, igen, az értelme. Úgyhogy mi szerintem menjünk vissza a mi talajunkra, a hitéleti hivatásra. Jó? Te jössz, Zsuzsa.
1: A biblikus teológiai szótárból indultam ki, mint mindig. Ugyanazokat a kifejezéseket, amiről már az előbb beszéltetek, hivatás, meghívás, küldetés, kiválasztás, ilyen szavak szerepelnek. Azt mondja, hogy a hivatásnak fontos helye van Isten kinyilatkoztatásában és az ember üdvösségében. Rengeteg meghívás történetet olvashatunk mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. Mózes, Jeremiás, Ezekiel. Amikor azt mondja az Úr valakinek, hogy menj, Dávidnak például, vagy Sámuel, Saul története, hát természetesen az egész, a legfontosabb Krisztusban teljesedik be, hogy mit jelent az, hogy hivatás, és utána azt látjuk, hogy ő hogy küldi a tanítványait. Megvan mindegyiknek a története, ezek hasonlítanak egymásra, bárhol van, azt mondja, gyere és kövess engem, és mindent ott hagynak és követik. Tehát ez valami olyan, ez a hivatás, amiért az ember mindent oda tud adni. Ezt szűrettem én legalábbis le ebből, és hogy ez csak úgy létezik, ha Isten segítségével tudunk az úton menni. És nagyon sok tanúságtételt hallottam olyat, ugye a Mária Rádióban eleget, de máshol is most ez divat, hogy rossz talán, de hogy lelki gyakorlatokon és egyebeken vannak ilyen tanúságtételek, és hogy vannak emberek, akik nem jutnak magasra, talán nem végzeznek magasabb iskolát, nem tanulnak meg konkrétan egy szakmát vagy valamit, de valamit tesz, amivel jót tesz, amivel előbbre viszi a környezetét, és ő úgy nyilatkozik, hogy neki ez a hivatása, lehet akár utcaseprő is.
2: Így van, ez föltétlenül, én azt gondolom, hogy abban egyetértettünk, hogy ez az, hogy legyen egy hivatásunk, hogy legyen valami fajta érdemi történet az életünkben, most szolgálatot is értek az érdemi történet alatt, ez egy alapvető antropológiai szükséglet. Tehát a kiteljesedésünk szempontjából én azt gondolom, hogy ha nem is egyformán jelentkező szükséglet, de mégiscsak az ember voltunkkal adott szükséglet az, hogy értelmesen teljék az életünk. Megint Viktor Frankl, akit már többször emlegettem, mint a Mária Rádióban, unolom még talán már nektek, én remélem nem annyira a hallgatóknak. Minden esetre, ugye, aki éppen a logoterápiában, az ő logoterápiájában fejti ki azt, hogy mennyi mindent jelent az, ha csak egy kis értelmes dolgot tehet az ember, a legnagyobb nyomorban is akár, a szolgálat terén, az életében. Megtartó erővel bír az értelmes szolgálat, az értelmes munka, egy valódi hivatás, és elnyomorít bennünket az, hogyha hogyha nem találjuk meg a helyünket az életben, a szolgálat területén, soha nem felejtem a nagyanyámat, aki egy egyszerű parasztasszony volt, és egy nagyszerű parasztasszony volt, aki egy 504 szögöles kertet művelt 70-en túl is, és egy alkalommal kisgyerek voltam még, azt a mondatot hallottam tőle, hogy úgy örülök, hogy tudok még dolgozni. Ugye? Ennyi. Tehát a Frank logoterápiájának a lényege logoszt adni, értelmet adni az életünknek. Ott van ez a vágy mindenkiben.
1: Igen. Az a legjobb, hogyha nyilván megtalálja az ember úgy, hogy az a választott foglalkozása, amit tanul, és azt teszi végig. Nem biztos, hogy ez derül ki, van akinek valamilyen eltérés lesz aztán az útjában. De nekem nagyon tetszett a következő, volt egy osztálytársam, aki középiskolától kezdve egyetemen keresztül végig műszaki dolgokkal foglalkozott, találmányai voltak, később vállalkozása, nem olyan fontos ez, hogy mik voltak ezek, de olyan lelkesedéssel tudott róla beszélni, és állandóan lobogott, hogy így mondjam, és amikor nyugdíjba ment, nem Pesten lakott, hanem egy kisebb helységbe, Pesthez közel, a helyi tévé csinált vele egy riportot, és hát megköszönjük, hogy itt megjelent, és elmondta ezt az egész életét, hogy milyen sok munkát végzett, és mennyi feladata volt, és még emellett még ezt is, meg azt is csinálta, és köszönjük a munkáját, és erre megszólt, aztán én soha életemben nem dolgoztam. Hát riporter persze nagyon megijedt, hogy ez most mi, de ez hogy érti. Én a hobbimmal foglalkoztam egész életemben.
2: Ez a legszerencsésebb történet, ugye, ami megtörténhet.
1: Azt hiszem, velünk, ugye, bevezető történetnek ez jó lesz.
2: Ha a munka nem munka, hanem hobbi, igen.
0: És akkor én is jövök a kedvenc filozófusommal, Halmas Bélával, hogy ő hogy vélekedik. Hosszú gondolatsort írtam ki, de most ahhoz, amiről beszéltünk, ahhoz most ez a rövid rész fog passzolni. Halmas Béla filozófiájában a hivatástudat nem egyenlő a modern értelembe vett karrierrel, szakmával vagy társadalmi pozícióval. Számára a hivatás, elhivatottság egy spirituális és egzisztenciális feladat, amely az ember valódi énjének, a létezésnek a megvalósítását jelenti a hétköznapi világban. Na ez egy kicsit olyan, mint a te nagymamádnak a úgy örülök, történet, hogy még tudok dolgozni. És hogy a hivatás tulajdonképpen a hely megtalálás, írja Hanvas Béla, hogy a hivatás a hely megtalálása, és ezt úgy érti, hogy Hanvas szerintem minden ember egy sajátos, megismételhetetlen feladattal születik le a világra. A hivatás megtalálása azt jelenti, hogy az ember fölismeri és elfoglalja a létezésben azt a helyet, amelyet a Jóisten és az őt körülvevő rend kijelölt számára. Ha valaki nem a saját helyén van, az élete az fals és boldogtalan lesz, még akkor is, ha társadalmilag sikeres. És akkor ehhez kapcsolódóan majd nagyon kell, hogy beszéljünk, ha az ember felismeri. Tehát az önismeretet majd ide megint be kell hoznunk.
1: Igen, így van.
2: Ha az ember felismeri, dolatról pedig már egy lépéssel, hogyha tovább megyek, akkor az jut az eszembe, hogy a felnőtt társadalomnak a nagy felelőssége, hogy azok a fiatalok, akik ránk bízottak, akik a mieink, azok fölismerhessék a saját potenciáikat, fölismerhessék azt, hogy ők valók valamire. És hogy a Jóisten tényleg a talentumok már előkerültek, most tényleg az ott nekik is adott talentumokat. Eltévedhetnek a mai fiatalok. Korábbi korokhoz képest sokkal inkább terültelő asztalkámként jelentkeznek a hivatások a fiatalok előtt. Mit is válasszak? Hát borzasztóan nehéz manapság, én úgy gondolom, egy fiatalnak választania is, vagy nem kézenfekvők azok a választások, amelyeket sokszor tesznek. Szóval, ha van a korosabb embernek, a pedagógusnak, a felnőttnek, a szülőnek feladata, akkor ebben a vonatkozásban a hivatás megtalálásának a segítésében. Szóval hihetetlenül fontos feladatok vannak. Az iskola az nem csak információkat közlő műhely kell, hogy legyen ebben az értelemben, hanem egy olyan hely, ahol beszélgetések generálódnak pedagógusok és gyerekek között, hogy kiderülhessen a gyermek számára azt, hogy valóban mi az, amit ő szeretne. Sokszor bátortalanok, ki sem merik mondani. A tinédzserkor az egy krízis helyzet igazából, ugye, amikor egyetemi felvételek előtt el kell dönteni, hova is jelentkezek. És akkor, hogy jó válaszokat adjanak az élet által felvetett kérdésekre, ebben nagyon-nagyon kell segíteni. Hogy kimondassék a vágyuk, hogy láthatóvá váljék az ő számukra is az, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, és egyáltalán rendelkeznek képességekkel.
0: Hát az biztos,
2: és hogy milyen irányba induljanak el, igen?
0: Mindenképpen, valamiféle képessége mindenki rendelkezik.
2: Persze.
0: De most, amit az előbb felolvastam, hogy Almas Bélát, hogy a hely megtalálása. Uh-huh. Mert az az ember, aki a helyén van, az egyszerűen egy jó kisugárzással, egy derűs ember, nincs stressz, nincs körülötte, negatív energia a helyén van.
2: Jól érzi magát a bőrében.
0: Igen, és úgy van, ahogy a Zsuzsa idézete, akit idéztél kollégát, hogy ő sose dolgozott a hobbijának ért.
2: Igen.
1: És akinek a társaságában mindenki jól érzi magát.
2: Ez már egy következmény, ugye? Ha valaki a helyén van, és jól érzi magát a bőrében, Abraham Maslownak a szükséglet piramisában ez a kompetencia érzés, ugye? Hogyha kompetensnek tudom magamat valamiben, akkor van önbecsülésem, és van egy egészséges énképem. Abszolút hozzátartozik az egészséges személyiség ehhez, hogy kompetensnek érezze magát valamiben, hogy én ebben jó vagyok. Tehát nem emberré kell tenni a gyereket, hanem személyé. A kettő között van különbség. A személy az, aki tudja azt már, hogy miben kompetens.
0: Én nem ilyen tudományosan neveltem a gyerekemet, persze. De mindig arra figyelmeztettem, hogy csak arra figyelj oda, kisfiam, hogy neked érezned kell, hogy most a helyeden vagy-e, vagy ez csak egy átmeneti pillanat. Ha egy pillanatig is úgy érzed, hogy ez nem komfortos, ez a dolog, akkor mélyen gondolkozz el, és próbálj meg tovább lépni. Egész egyszerűen nem érdemes a szituációt addig feszegetni, amíg már kínossá válik, sőt, már rossz felé veszi az irányt. Tehát én változatlan mindig azt mondtam neki, a helyed, megtaláld a helyedet, ezt használjuk is, hogy ez helyén való, és te találd meg a helyedet. És olyan aranyos, most már 31-néhány évesen, mindig emleget, hogy hát mama, ma nem éreztem úgy, hogy a helyemen vagyok, vagy mondjuk valami olyan feladattal találkozott, hogy ez most nem volt helyén való ez a dolog.
2: De nem is lehet olyan hely, Éva, hogyha jól gondolom, nem is lehet olyan hely, ami problémamentessé válik, bármennyire is jó a választásunk, tehát megküzdeni való mindig marad.
0: Hát és az a fejlődésnek is az útja, hogy én alapvetően helyemen vagyok, ma nem ott voltam, nézzük meg, hogy mi az, amin változtatnom kell. Akár a melóban, akár az emberi kapcsolatokban. Úgyhogy én Hanvastól fogok idézni, végestelen végig. De most én azt szeretném kérni, Zsuzsa, remélem egyetértesz velem, hogy itt három közül az igazán nagy hivatásról Mátyás atya tudna egy kicsit behatóbban beszélni. Vállalod, Mátyás atya?
2: Igazából én semmi rendkívüli dolgot nem tudok mondani, és azt se gondolom, hogy az én hivatásom az igazán nagy hivatás. Én azt gondolom, hogy mindenki a maga helyén egy nagy hivatással rendelkezik, és nagy hivatással bír. A papi hivatás az egy sajátos hivatás nyilván, mert hát a Jóistenre fókuszálva próbálja az ember artikulálni a saját maga életét, és ebbe az irányba igyekszik segíteni az erre fogékony embereknek az életét is. Az én választásom igazából az eredendően, én egy katolikus családba születtem bele. Kézenfekvő volt a templomba járás, kézenfekvő volt az, hogy 6 éves korom óta minisztráns voltam. Az már nem volt kézenfekvő, hogy az általános iskola után Pannonhalmi gimnáziumba kerültem. Az egy nagy szerencse volt, hogy olyan bencészerzetesek voltak a tanítóim, a nevelőim, akikre föl lehetett és föl tudtam tekinteni, és az emlékük mind a mai napig inspirál. És ezután jött egy olyan döntés, 18 éves koromban 6-an voltunk az osztályban, 35-en érettségiztünk, aki a papi hivatást választottuk, ami aztán a szemináriumot jelentette már 2 év katonasság után az én számomra. Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen 18 éves koromban bármennyire is ott volt a szívemben az, hogy valami olyasmit fogok csinálni, mint amit az én bencés tanáraimtól láttam, nem tudhattam és nem láthattam azt, hogy mit hoznak azok az évtizedek, és hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenem. Egy nagyon változó világban, egy szekularizálódó világban ezt nem láthattam előre, és manapság, amikor fölteszik nekem azt a kérdést, hogy mikor döntöttem utoljára, vagy mikor döntöttem a hivatásom mellett, akkor egy kicsit ugyan bagaterizálva a kérdést, és kikerülve talán a komoly beszélgetést is ezzel, azt szoktam válaszolni, hogy ma reggel döntöttem utoljára amellett, hogy én pap szeretnék lenni. Mert sok vonatkozásban tényleg annyira nem könnyű ma lelkipásztornak lenni, hogy nagyon gyakran újra és újra el kell dönteni, hogy igen, én ezt szeretném csinálni, és csak akkor tud az ember így dönteni újra és újra, úgy tetszik nap, mint nap, ha tudja azt, hogy miért érdemes fölkelni, hogy mi a feladat az adott napban, és hála Istennek, egyelőre ez még látszik az én számomra, és most már vagyok annyi éves, hogy vélelmezzem, hogy ez most már így is marad. Nagyon sok szép dolgot tehet az ember papként. A kihívások, még egyszer szeretném hangsúlyozni, azt gondolom sohasem voltak olyan nehezek, itt legalábbis Európában, mint manapság, vagy a nyugati világban soha nem voltak ilyen nehezek. Nincs az a támogató környezet.
1: És amikor választottad érettségikor, akkor ebből valami látszott már?
2: Nem volt igazából akkor se abban az értelemben egyértelmű, hogy egy happy világban fogok érkezni a hivatásom szerint, hiszen a szocializmusban vagyunk még. Így van, ebből sok mindent érzékeltünk. Már a jelentkezéskor is, bár nem ott a Bencés gimnáziumban Pannonhalmán, az egy hibernált, ha nem is hibernált, de egy védett környezet volt. De fiatal papként aztán az rögtön látszott, sőt, szemináristaként is látszott az, hogy ez számunkra nem egy willkommenskultúr, amiben ki fogunk érkezni. Osztrák nagykövet érkezett, emlékszem annak idején a szegedi szemináriumba, ahol én tanultam. A vendége volt az akkori szegedcsanádi püspöknek, Udvardi Józsefnek, és soha nem felejtem el azt, hogy a személyes beszélgetést azt nem az épületbe tették, hanem sétálva az épület előtt. Igen. Mert nyilván voltak
1: olyan... Tudjuk, hogy miért.
2: Persze, tudtuk, hogy vannak.

0: gyerekkoromra emlékszem, hogy az se volt kézen fekvő, hogy a falupapja kirándulni visz bennünket ki a természetbe. Először nekünk kellett elindulnunk kisebb csoportokban, szembe volt a tanácsháza, és csak azután ő külön csatlakozott hozzánk. Tehát az első dolog, amit elmagyaráztak nekünk annak idején, felszentelésünk előtt, amikor a megyei államegyházügyi hivatal titkáránál az államesküt letettük, nem felejtem el, az egyik kérés az volt, hogy a munkákat végezzük a templomunk falain belül, és ne felejtsük el, hogy nem dolgunk az, hogy busz irodát üzemeltessünk. Tehát turizmus, a többi zarándoklatok, azokat jobb, hogyha elfelejtjük. Tehát nem volt akkor se egyértelmű. De az, hogy ez a hivatás, ennek a hivatásnak a választása. De a mai világ is hordozza legalább azokat a nehézségeket, a szekuláris világ. Egyre inkább tapasztaljuk, hogy nem ugyanazon a nyelven beszélünk, amely nyelven megérthetnének bennünket. Tehát ez feladatokat jelent, nagy kihívást jelent. Dióhéjban talán. Elsőként ennyi. És természetesen az, hogy egy olyan hivatást választ az ember, amit egyedül kell végigcsinálnia, az ember alapvetően társas lény, ez megint egy olyan kihívás, ami hát rengeteg küzdelmet jelent is, és rengeteg harcot jelent is. Ha nem lenne az értelmes munka, ezt nem lehetne csinálni. Az az értelmes munka, ami tényleg engem is újra és újra jó kezded el itt, mint annak idején a kert a nagyanyámat. Szóval gyönyörű dolog dolgozhatni másokért.
1: És akkor honnan tudsz segítséget kapni? Természetesen az úttól ez nyilvánvaló, de hogy emberek vannak-e olyanok, akik segítenek ebben, vagy ha éppen nagyon mély pontra kerülhetsz, akkor mi történik?
0: Természetesen a lelkipásztornak nem lehetnek lelki gondozója rábízottak, mert hát az a kompetenciáknak a fölcserélése lenne, de nem megy segítség nélkül. Tehát nekem is van egy-két emberem, bármikor, amikor megakadok, amikor önmagammal vagyok elégedetlen, vagy küszködök, fölveszem a telefont, és megvan az az egy-két-három emberem, aki még soha nem mondta nekem azt a hosszú évtizedek alatt. Van, aki tényleg évtizedek óta szinte szupervízorom. Civil emberként is, kvázi gyomtatom, mindent tud rólam. És akinek kommunikálhatom magamat, a kétségeimet, a bűntudataimat és az elakadásaimat, nem megy enélkül. Természetesen az a fajta bensőségesség, ami egy házasságban megjelenik, ettől még az nincs jelen, de mégiscsak az a fajta emberi támogatás és mellémállás, mellénkállás az lehetséges módon megvan, ami ahhoz kell, hogy az ember a legnagyobb bajokon túl tudjon lendülni, és a legnagyobb kétségén túl tudjon lendülni. Nem megy enélkül. Úgy gondolom, hogy így.
1: Olyan szépen mondtad az elején, hogy éppen ma reggel határoztam el,
0: hogy pap leszek.
1: Ez egy nagyon szép gondolat, és ugye eszembe jutott Jeremiás, említette Zsuzsa, és Jeremiásnak van az a híres mondat, hogy rászedtél, uram, és én hagytam, hogy rászedj. Ez egy nagyon kedves mondat, sőt, én ezt akkor hallottam először egy új misés papnak, ez volt a papi jelmondata, aztán utána rá is kerestem, és ezzel a gondolat, amit te mondtál, ez nagyon nagyon elegáns válasz volt, és ezzel azt is mondtad, hogy te ugyan meg nem bántad ezt az egészet, hanem hagytad, hogy rászedjenek.
0: Én azt gondolom, az én életemben neki így kellett történnie, és Korzenszki Rihárd atyával beszélgettünk nem túlságosan régen, a kegyhelyünk búcsúján volt ott a Rihárd atya, elmesélte, hogy most fordított egy orosz szerzőnek, egy krími szerzetes szerzőnek a könyvét fordította magyarra, nem sokára Tihanyban fog éppen megjelenni a Bencés közösségnek a kiadásában, és a szerzetest ebben a könyvben van egy olyan jelenet, a szerzetest kérdezi valaki, hogy attól félek, mi lesz akkor, amikor már egészen elgyöngülök, és nem tudok dolgozni, amikor már nem lesz érdemes feladatom, valahogy így fogalmazzák meg a szerzetesnek a könyvben a kérdést, meséli nekem Rihárd atya, és a

0: szerzetes válasza az volt, ne félj attól, akkor majd hálát adsz mindazért, amit kaptál. És amikor ezt úgy mondta a Korzenszky atya, akkor így eltűnődtem magamban, hogy ez egy jó válasz, ez egy értelmes válasz, mert lesz úgy, melyikünkkel ne lenne úgy, hogy már nem lesz produktív az életünk. De még akkor is tehetünk valamit hívő emberként. Egy kicsit a lelkünk belső várkastélyát, nagy alázattal merem ezt persze csak mondani, végigjárhatjuk, bekukkanthatunk a lelkünk belső várkastélyába, és megnézhetjük, hogy elgyönyörködhetünk mindabban, amit azért kaptunk. És én azt gondolom, hogy adja meg ezt a Jóisten, hogy ne felejtsük el ezeket az ajándékokat a majd akkora, és tudjunk ezekre úgy visszaemlékezni, hogy ez jó legyen.
1: Jezsuitáknak van a hierarchiájában, hogy van, aki a teljes missziót végzi, a teljes szertartásokat végig tudja vinni, gyontat, tehát aki ereje teljében van.
0: Igen.
1: 12 évnyi tanulás után még mindig ereje teljében van, és a hivatását végzi. És ahogy megyünk lejjebb és lejjebb az időben, és a teljesítő képességben, vannak azok, akik írnak, imádkoznak, és az utolsó stádium, amikor imádkozik a jezsuita közösségért az illető idős atya. Amikor a közösségért imádkozik, és hát a jezsuiták azok úgy olyan 90 pluszos életeket megélnek, úgyhogy szép nagy közösség van mindig, aki imádkozik a közösségért, a jezsuiták és egyáltalán a hívő közösségért. Ez nekem nagyon érdekes történet volt, ezt akkor hallottam, amikor jezsuita tematikus napot csináltam, és ezt nagyon szeret a jezsuita atyák elmesélni, hogy ez milyen hierarchia náluk, és nagyon érdekes volt. Tehát hálaadás és az ima ezek szerint mindenhol megvan.
0: Igen, az összegzést nem kerülhetjük el, így vagy úgy. Ha csak nem hirtelen szólít el bennünket innen a Jóisten, ugye? Akkor meg kell néznünk, akár akarjuk, akár nem, hogy mi volt az, ami az életünkben érték volt. És hogyha, de remélem nem hiú remény ez, sőt, biztos vagyok abban, hogyha ez megadatik, az egy óriási nagy ajándék, hogyha megtaláljuk azokat a szép dolgokat, amik az életünkben gazdagítók voltak. És valószínűleg ezek azok lesznek, amik nem csak a mi számunkra voltak gazdagítók. Bár az felénk tett szeretett gesztusok is egyszer, ha ezekre majd visszaemlékszünk, értékessé válhatnak, hogy szerettek bennünket, ugye?
2: És ami a legérdekesebb, hogy ahogy idősebb lettem, előre megyünk, arra jöttem rá, hogy akár saját magamat nézem, akár a gyerekeket megkérdezem, hogy meséljetek olyasmit, amikor nagyon boldogok voltatok, és úgy éreztétek, hogy milyen szép ez a világ, vagy bárkitől megkérdeztem, hogy mikor érezte azt, hogy úgy nagyon a helyén van, az mindig közösségi élmény volt. Uh-huh. Valamilyen közösség.
0: Másokhoz család, kapcsolódó élmény.
2: Osztály, munkatársi is lehetett, vagy valami más baráti társaság, családba természetesen, iskolatársak, vagy hasonlók, és az egyházon belül még inkább, hogy mindig ehhez tudják kapcsolni, és nem ahhoz, hogy mikor megkaptam a Mercedes bőrülésekkel.
1: Hogy is mondta Hamvas, hogyha nincs a helyén, akkor boldogtalan lesz, és még akkor is, ha társadalmilag sikeres, vagy mondjuk anyagilag sikeres, tegyük ezt hozzá.
2: Igen.
1: És akkor még egy idézetem van, Jeremiástól úgy szintén, és szerintem az is ide cseng, csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól. Az Úr békességet és nem romlást tervezek, jövőt és reményt adok nektek. Így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, jövőt és reményt adok nektek. Hát a terv az a hívás, hivatás, meghívás. És ez mondta ezt még Jeremiás, és akkor egy kicsit arra ugye önismeret. És kerestem ehhez segédanyagot. Ha esetleg valakit érdekel, így a hallgatók közül, hogy mégis honnan induljunk el, Gyökösi Endrének a Magunkról Magunknak című könyvét találtam erre nagyon alkalmasnak. A Magunkról Magunknak című alapmű önismeret elmélyítésében és más személyiségek jobb megközelítésében is segítségünkre lehet. Isten akaratára csak az az ember tudja ráhangolni a maga akaratát, akinek van akarata. Írja Gyökösi bácsi. És akkor még egy jezsuitát hoznék ide, ha már az előbb szóba hoztam őket, Mostó Péter atyának egy gondolata. Az a hivatás, amikor valami belülről mozgatja, vezeti az embert, s hogy hová, azt nem lehet tudni, csak később derül ki.
0: Ha szerzőket idézzünk, akkor nekem profán szerző, ahogy tetszik, jut hirtelen az eszembe, a Csíkszentmihályi Mihály pszichológus jut az eszembe, aki Mozarttal kapcsolatban fogalmazott egyszer úgy az egyik könyvében, arra utalva, hogy Mozartból se lett volna Mozart, hogyha nincsenek az ő zeneértő ősei, vagy 30-an voltak Mozart ősei közül, akik zenészek voltak, így fogalmazott Csíkszentmihályi. Ha Mozart kisgyerekkorában egy lakatlan szigetre kerül, és nem ott nő föl azok között, akik között felnőtt, akkor lehet, hogy megtanult volna fütyülni, de hogy soha nem írt volna szimfóniákat és operákat, az egészen biztos. Megint ott, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekpalánták valóban sínre kerüljenek a szó legszebb értelmében a hivatásuk vonatkozásában, ez a fölnőtt társadalom világfelelőssége.
1: Most visszalépnék oda, amit te mondtál most, Mátyás atya, hogy mennyire fontos, hogy legyen emberünk.
0: Igen.
1: Ugye? Hogyne? Nincs emberem, aki levigyen a folyóhoz.
0: Betesd a fürdőjelenet.
1: Betesd a fürdőjelenet.
0: János evangélium
1: nincs emberem. Igen. Tehát ez valóban szülői felelősség, a család felelőssége, a pedagógusé, tehát a felismert hivatást, a felismert talentumot, ugye talentumokat is emlegettük itt Márté evangéliuma kapcsán rögtön az elején, hogy a talentum felismerése után aknázzuk ki, aknáztassuk ki a gyerekkel, mert hiszen a végelszámolásnál ugye van olyan idézetünk is, hogy akinek több adatot, aznak többet kell elszámolni a végelszámolásnál. Tehát ez is egy nagyon fontos szintén. Hát ezt megint csak a hívőknek tudjuk ugye mondani, hogy ilyen elszámolásra is számítanunk kell a végén.
0: Így van, felelősség. Én egy másik szót is szívesen használok ezzel kapcsolatban, hogy lehetőség. Mint hivatás, ugye? A pedagógus hivatása, mindannyian valahol pásztorok és pedagógusok, gyerek kísérők vagyunk, ahogy az eredeti görög szó, amit jelent, ugye, ez egy óriási lehetőség, hogy segíthetünk a gyerekeknek, akiknek korán sem egyszerű a hivatást választani. Ugye egy régi homogén falusi kultúrában nagyon egyszerű volt a dolog. Ha valaki földművessé vált 100 esztendővel ezelőtt, akkor megvolt a professziója, megvolt a hivatása, megvolt a berúfja, ugye? És az önbecsülést is adott már neki, mert elérte azt, amit elért. Egy-két nadrágos ember volt a faluban, meg egy reverendába. Tanító, jegyző és a pap. Ugye a többiek azok valóban tanulatlan emberek voltak abban az értelemben, hogy nem jártak különféle szakiskolákba, de tanultak voltak és képzettek voltak nagyon is a földművelés tekintetében is, ezer más dologban még.
2: Ami sok szakmát jelent egyben.
0: Sok szakmát jelent egyben, és gyakran van az a gondolatom, hogy mi csak bottal ütjük a nyomukat, annyi mindenhez értettek. Visszatérve az eredeti mondandómhoz, tehát egyértelmű volt egy homogén falusi kultúrában, vagy nem csak falusi kultúrában a választásban. Nagyon nehéz, hát hihetetlen sok minden választási lehetőség van a fiatal előtt. Mihez nyúljak? És a tetejében az is világos, azt is látjuk mindannyian, hogy megszerzünk egy diplomát, és 10 év múlva kiderül, hogy kell a következő diploma, aztán megint kell a következő diploma. Az embernek úgy kell, egy pedagógiai szaklapban olvastam ezt, hogy összebarkácsolnia szinte az életét, mert váltásokra is ebben a heterogén világban, ebben nagyon sokszínűvé vált, komplexé vált világban, van úgy, hogy nem csak egyszer kell egy életben választani, és egyre inkább úgy van, hogy nem csak egyszer kell hivatásra választani ebben az életben. Nagyon sokaknak. Tehát a jó döntéseket hozni sem annyira egyértelmű ma már, mint korábban. Hogy az az én kép, az a megbecsültség érzés, önbecsülés érzés megszülessen a választóban, mint annak idején.
1: Zsuzsa, te most nagyon jó vagy erre a mondatra, amit utoljára mondtad, hogy választani kell és váltani kell. A te életed az egy nagy váltást tartalmaz. Én biztosan tudom, és azt szeretném, hogyha erről a váltásról, mert két olyan pólus szerepel az életedben, amit úgy alapból az ember nem feltételez, hogy ebből ezzé képezted át magad.
2: Megpróbálom röviden összefoglalni, Az előzmény az, hogy én egy hívő családban születtem, tehát ez eleve adott volt. Nem jelenti azt, hogy nem kételkedtem, vagy egy kicsit elkoricáltam, de nem lázadoztam, nem tagadtam, tehát ez mondjuk úgy azt lehet mondani, hogy majdnem egyenesen ment, akármilyen világ volt. Volt, ahol ugye még kimondani se volt szabad, még a szomszéd gyerek előtt, hogy mi vasárnap hova megyünk, stb., de ebben nem megyek bele. Körülbelül hetedikes lehettem, amikor hát a fizika tanulása, a fizika tanárom és valamilyen ilyen jellegű könyv elolvasása után rájöttem, hogy engem a műszaki pálya érdekel, és semmi más. Mindenből jó voltam. Az éneklés az természetes, azóta is énekelek kórusban, rajzolni tudtam, de ezek úgy voltak. És elhatároztam, és sikerült is végig, tehát a középiskola az már műszaki iskola volt, aztán a műszaki egyetem, és egy olyan helyre kerültem mindjárt dolgozni, amilyet a tanulmányaim során elképzeltem, hogy mindazzal, amit eddig tanultam, milyen jellegű helyre szeretnék kerülni. Tehát ez olyan nagyon szép, egyenes dolognak nézett ki. Ez alatt az idő alatt viszont mindig volt egy olyanom, hogy valami fog jönni, de hogy mi lehet az, azt nem tudom. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi lehet az. Mondhatnám így is, hogy kérdeztem a Jóisten, de így nem kérdeztem direktből, hogy uram, most már mondd meg, hogy mit akarsz, de mindig volt bennem egy olyan, hogy valami fog következni. És utólag persze kiderült sok minden, amit én nem vettem észre menet közben, hogyha 5-6 szomszéd gyerekre kellett vigyázni már nagyobb kislánykoromban, és akkor azokkal milyen jól el voltam, hogy tudtam segíteni az osztálytársaimnak tanulásba, ilyesmikbe, hogy a munkahelyemen meghallgatták a véleményemet, és a közösség talán egy kicsit jobb lett, mert például ugye csupa férfi köz dolgoztam, és elértem azt, hogy nem beszéltek csúnyán, sőt egy idő után azt is, hogy nem szitták azt, aki templomba jár, hasonlókat, meg hogy szívesen beszélgettek velem, tehát valaki bejött, mi a probléma. Tulajdonképpen az, hogy holnap neki, mit tudom én, mit kéne megcsinálni a munkájába, de utána elkezdte az életét mesélni, és mondta, és mondta. Legfeljebb annyit csináltam, hogy és? Na, igen. És utána, jaj, de jót beszélgettünk, és ezeket én nem vettem igazán olyannak, hogy lehet, hogy erre voltam kíváncsi, vagy itt sejtettem, hogy valami lesz belőle. És amikor bejött az, hogy lehet a teológiára estire jelentkezni, természetesen a munkahelyemen ezt nem tudhatták, tehát nem tudtam honnan ajánlást. A plébános úr az természetesen nagyon szép ajánlást írt, és nagyon-nagyon szerettem, és tényleg ez az imádkozós tanulmány, ezt kerestem, és akkor most mit fogsz csinálni? Én mindjárt azt gondoltam, hogy a legközelebbi, legnagyobb ószövetség professzor én leszek Magyarországon, ami persze így nem jött össze, akkori lelkivezetőm. Mit akarsz igazából? Gyerekeket tanítani? Hát mondom, igen, hát azért tanulom, hát mondjuk középiskolásokat, vagy egyetemistákat. Tehát ki. És úgy rám nézett, azt mondta, dehogy is, óvodásokat. És én úgy megsértődtem ezen, hogy te csak annyira nézel engem, hogy csak az óvodások. Ha 5-ször kéne új életet választanom, akkor is óvodába mennék.
0: Mert annyira szeretett csinálni.
2: Akkora élmény volt az óvodásokat tanítani, főleg olyat, akit a másik gyerek hívott a hittanra, és kiderült, hogy templomot se látott belülről, és otthon semmit nem mondtak neki, és pár hét múlva önállóan mondta a könyörgéseket, amiket maga megfogalmazott, és hogy tudtak lelkesedni, és mikor ugrándozott körbe, hogy hallottátok, hát ha megyünk a mennyországba, fogunk találkozni Jézussal is, meg Máriával is, és körbe-körbe szaladgált, és ilyen jelenetek voltak benne, hát nem csak mindig ilyenek természetesen, de az, hogy ez volt a nagy élmény, és amikor hallottam, hogy mások, akik hát készültek az órák, a vázlat, meg a szemléltető eszköz, meg a mit tudom én, akármi, és jó, és akkor tehát neked is holnap 8 órád lesz. Mondom, miért? Mire gondolsz? Hát a holnapi ittanórára, mondom én, nem ittanórát tartok, játszani fogunk a gyerekekkel. És akkor jött elő az éneklés, hogy az új énekeket a Rozsánából is, meg a gitáros, meg minden, azonnal meg tudtam tanulni, hogy tudtam rajzolni. Az én gyerekeim csak olyat színeztek, amit én rajzoltam nekik. Nem csak óvodában voltam egyébként, hanem általános iskola alsó tagozat, kint ritkán csak felsőbe, és ami a legnagyobb élmény volt, a Pető Intézet a sérült gyerekek, ott 22 tanévem volt. Hát most visszafelé nézve azt mondom, hogy igazából a másik is nagyon jó volt, ledolgoztam azt az időt, amit kellett a kutatóintézetben, utána még egy másik cégnél 2 helyen voltam összesen, szépen elmentem onnét nyugdíjba, közben tanítottam a hittant közbe is, és utána tovább is, hogy azt nagyon szerettem, és sok mindent adott, ismereteket, lehetőséget arra, hogy utazzak, hiszen nagyon jó fizetésem volt, és így tovább, és hogy a hivatást valahol itt találtam meg, amit úgy mondanék még egyszer, hogy játszunk a gyerekekkel.
1: Ez tökéletes. Én azon gondolkoztam közben, hogy meg fogom kérdezni, minden azt mondtad, hogy mindig érezted, hogy valaminek jönnie kell. És gondoltam, megkérdezem, hogy hiányzott valami?
2: Nem tudtam megmagyarázni, hogy mi az, de valami, ez jó így, ahogy van, de valami még kell hozzá.
1: És aztán elmesélted a történetet, és sajtom, hogy nem hiányzott semmi, mert nem tudtad, hogy mi hiányozhat. Innentől kezdve belettél terelve, hogy neked hitoktatónak kell lenni. És akkor hogy is mondta Mustó Péter atya, hogy az a hivatás, amikor belülről mozgatja valami az embert, nem tudna, hogy hova vezet, majd csak később derül ki. Hát ez rád tökéletesen illik. Rád is, Mátyás atya. Ezek szerint a hivatás azért nagyjából mindenkinél ezzel jár. De hát mondjak, egy nagyon kedves, ez egy vidám gondolat, Gundel Károly hivatásról. Amelyik pincér nem tud mosolyogni, jobban tette volna, ha vendégnek születik. Hát ez annyira aranyos volt, hogy ezt én most elhozom ide a pincér hivatásra, hogy ez egy nagyon szellemes, elegáns megfogalmazás.
2: Azt hiszem, ez sok mindenre.
0: Miután Éva megdicsérte magát, mi is mondhatjuk, ez valóban aranyos volt.
1: Kénytelen vagy, de nem magam, a Gundel Károlyt dicsértem meg szerintem.
0: Abszolút jó, abszolút jó. Így van, nem kell magyarázni ezt a mondást valóban. Csak amit jókedvel végzünk, az a hivatás, ugye?
1: Ez mindenkitől elhangzott szerintem. Tudod, Zsuzsától is én is mondtam, hogy aki a helyén van, azzal nincs gond. Az maga magát tudja irányítani, vezetni a Jóisten segítségével.
0: Igen.
1: És azokkal az intuíciókkal, amit föntről az égből kap, ha hallja a hangot.
0: Igen. Éva, te vagy a műsorvezető, de szabad megkérdezni a műsorvezetőt? Te idegenvezető voltál hosszú
1: ideig. Állandó vezető pozícióban, látod? Műsorvezető, idegenvezető, állandóan. Ennek gyakorlati oka volt, nagyon jó volt a nyelvérzékem, azt a családom felfedezte, és mondta, hogy neked egyetlen egy dolgot kell tanulni, nyelveket, mert máról holnapra tudsz fejlődni, és látszik, és ha kikerülsz olyan közegbe, akár 1 hétre, 2 hétre, nyelvi közegbe, amit éppen tanulsz, hazajössz, és de nem voltak gátlásaim a nyelvekkel kapcsolatban, mert én is éreztem, hogy ez jó, ez az én pályám, és azt is tudtam, hogy senki nem fog engem kinevetni, kijavítani, ki fognak, de merni kell beszélni, és aztán megtanultam beszélni, magyarul is, ahogy halljátok, elég jól pörgetem a szavakat, és én nem is nagyon akartam változtatni.
0: Szeretted?
1: Ezen a dolgon nagyon szerettem. Aztán kicsit úgy voltam vele, hogy még egyszer valaki valamit kérdez, mert hát, hogy a turista mindig kérdez. Ez hol van, az hol van, és ha nem az, akkor ez milyen fa, az nem. Még egy kérdés, és végem van. Nem lehet, aztán ki is öregettem, mert az idegenvezetés nem lehet végestelen végig csinálni, mert a talpalni kell, türelem kell, és aztán, amikor a gyerekemmel való foglalatosság fontosabbnak tűnt, akkor el kellett, hogy hagyjam, hogy én jövök, megyek a nagyvilágba. Az nem működött, úgyhogy én nekem így alakult, és ami másodlagos hivatás, amit megtaláltam, az itt a Mária Rádiós önkéntesség.
0: Ez hogy történt?
1: Kiprédikálták a templomban, hogy a Mária Rádió önkénteseket keres. És itt ide költöznek a Szőnyi útról a Gogol utcában. És mondtam, hogy hát, a Szőnyi út az nem, de fordulna a fejembe, annyira nem voltam még akkor elkötelezett ezután a hivatás után, de ide jönnek a szomszédba, ahol én lakom. Hát egy próbát megér. Ez volt 13, lassan 14 éve. Hát ez így történt, de ez a váltás.
0: Egy fontos dolog is szóba került itt igazából, az, hogy létezhet egy emberben több hivatás is, ugye? Tehát vannak bennünk párhuzamos hivatások, amik úgy futnak egymás mellett, és családanyai hivatás. Nem csak idegenvezető voltál, családanyja is voltál, jó, ugye?
1: Csak az nem tudott paralel futni.
0: Ott nem tudott paralel futni,
1: kellett vinni a dolgot.
0: De ezzel együtt is sok szintéren folyik az életünk, ugye? De meghatározva azért mégiscsak a munkahelyen a napunk legnagyobb részét töltjük el. Tehát ezért nem mindegy az, hogy mi is az a bizonyos munkahely.
2: De hát most már többször emlegettük a talentumokat, az egyiknek 5 adott, a másiknak 2, a harmadiknak 1. Akkor egyszer volt egy ilyen, nem házi feladat volt, csak valami lelki nap után, hogy hálaadás, arról szólt az egész, és akkor elkezdtem visszamenőleg, és csak írtam rengeteg. Nem is gondoltam, hogy mennyi minden kimarad belőle, és akkor jöttem rá, hogy úgy tűnik, hogy sok talentumot kaptam, hát sokkal is kell majd elszámolni.
0: És sok mindenért adhatsz hálát is majd.
2: Így van, így van.
1: És akkor én most visszatérnék a kezdő gondolatokhoz, hogy mit is találtam a katolikus lexikonban, hogy mi a hivatás, és akkor most ez egy nagyon jó lezárása lesz a mindennek, amiről eddig beszéltünk. Hivatás, hívás, meghívás. Tág értelemben az ember mindennapi munkája, feladata, melyet lelkiismerete és erkölcsi hozzáállása szerint tölt be. És azt hiszem, hogy ezzel ki is mondhatjuk a műsorra az áment. Elköszönésképpen van-e még valakinek valami gondolata? Akkor most mindenki szétszéled, és saját meghívására, hivatására fog mostantól koncentrálni, nem csak a rádió műsorra. Elköszönünk Önöktől.
2: Egri Zsuzsa.
0: Schindler Mátyás.
1: És Perczel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Hírpercek.
1: Újra megnyitotta kapuit a Szent Család iskola Gáza óvárosában. Ingyenes napra várja a MÜPA felsőoktatásban tanulókat. 8 magyar résztvevője is volt az Eco One konferenciának Castel Gandolfóban. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szeptemberben egy katolikus segélyszervezet adott hírt arról, hogy 3 év múltán a gázai óvárosban található Szent Család iskola újra megnyílt. A gázai plébános atya szerint ez a remény jele olvasható a Magyar Kurírban. Az iskola 1974-ben épült. A következő években folyamatosan bővült, majd a megnövekedett igények miatt új iskolaépületre volt szükség. Az akkori plébános segítség igénybevételével megépítette az új épületet. Átadása 2001-ben történt. Az iskola a jeruzsálemi latin patriarchátus egyik legfontosabb és legjobb iskolája Palesztínában. Óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Az iskola a 2024-es bombázások miatt súlyos károkat szenvedett. A 3 évnyi háború után az iskola újra megnyitott. Sokat számít az embereknek, amikor látják az iskolai egyenruhában érkező diákokat, ami megmutatja nekik, hogy van jövő. Ingyenes napra várja a MÜPA holnap a felsőoktatásban tanulókat. A résztvevők a MÜPA munkatársainak és vezetőinek kíséretében többféle backstage túrán vehetnek részt, így megismerik, mi történik egy-egy előadás előtt, közben és után, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Az érdeklődők bejárhatják azt az utat, amely a művész bejárótól az öltözőkön át a hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a színház világát. Az intézményvezetés komplex háttere iránt érdeklődők a pénzügyi folyamatokról, a szervezet fejlesztésről, a stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket, de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A fiatalok a megszerzett tudást a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán gyakorolhatják. Szeptember 18 és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Eco One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők, köztük Takács Ilona, a Focolare mozgalom tagja. A természetvédelemmel, ökológiával, klímaváltozással, a Laudato Si szellemében foglalkozó nemzetközi konferencia az Identitás hálózat és a jövő címet viselte, írta a Magyar Kurír. Az Eco One által szervezett nemzetközi workshop teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott volt, akit érdekelt ez az út. Mintegy 80 résztvevője volt a konferenciának. Az Eco One-t 1999-ben Chiara Lubich, a Focolare mozgalom létrehívója alapította, aki vallotta, az élet törvénye a szeretet törvénye, a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk az angyalföldi Szent Mihály templomból. A szertartást Erdő Péter bíboros úr és Varga Norbert plébános atya celebrálja.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk a Budapest angyalföldi Szent Mihály plébániáról. A Szent misét bemutatja Erdő Péter, Budapest-Esztergomi bíboros érsek. A szentbeszédet Varga Norbert plébános mondja. Orgonán közreműködik Leskó Zoltán kántor, énekel a templom Carmine Spiritus énekkara. Tegyük le most mindennapi gondjainkat, és tiszta szívvel kapcsolódjunk be az Eukarisztia megünneplésében.

その方ゴール。

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a találkozás.
2: Kedves bíboros úr, Isten hozta itt közöttünk a Szent Mihály plébánián. Örülünk, hogy eljött közénk, és meglátogat bennünket, és megmutatja a legszentebb áldozatot. Mindig nagy ajándék és öröm, amikor a főpásztor ellátogat híveihez. Nagy öröm ez valóban számunkra is, hiszen mindig egy újabb kegyelmi csatornát, egy megújulást is jelenthet, de jelenthet egy kedves gesztust is, amit nagyon szépen köszönünk neked, hogy eljött ide bíboros úr közénk, és Isten hozta, és fogadja el, egy kis ajándékra is készültünk, egy kis virágcsokorra.
3: És nagy szeretettel.
4: Majd vedd vissza. Műzétek az
2: És mindig úgy van, hogy munkatársak nélkül lehetetlenség bármit is csinálni, ezt a plébánián mi is nagyon jól tudjuk, szükségünk van nagyon jó munkatársakra, így köszönjük nektek is, Gergő, és köszönjük Andris nektek is, egy kis ajándékban nektek is készültünk, amit talán megéresíti a napjaitokat, estéteket, amikor otthon lesztek. És szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is itt Szent Mihály búcsún, és köszönjük polgármester urat is, a polgármester urat is, köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétünket, ezt a szép eseményünket. Szeretettel köszöntelek benneteket is, örülök, hogy eljöttetek, és valóban együtt ünnepelhetünk. Jól látni ezt a sok ismerős arcot, sok mosolyt, az Úr adjon nektek sok kegyelmet, és ajándékot mindazzal, hogy továbbra is együtt tudjuk járni Isten útját. Köszönöm szépen, bíboros, hogyha még egyszer, hogy eljöttél.
0: Köszönöm. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismereteket, és várjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jólom a mindenhez mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörgünk Istenünk, engedd, hogy téged imádjunk, embertársainkat pedig szívből szeressük. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké.

Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az emberfia felett. Ezek az

Szerintem még, ha akartok, itt elől még van hely, nem feltétlen kell a falat támasztanotok, ígérem, nem fog kidőlni, hogyha elálltok a faltól. Itt elől még van bőven hely, meg lehet, hogy belül is, hogyha összehúzódunk, akkor még találtok helyet. Rám jutott a sor, hogy prédikáljak nektek. Én még nem prédikáltam soha Szent Mihály napi búcsún, de a sohák között ott van, ami miatt igazán izgulok, hogy Bíboros atya jelenlétében sem prédikáltam még soha. Rengeteg prédikációját írtam már, ahogyan még titkárkoromban. Emlékszem, ott a gép előtt, ahol írok, írtam. Mindig a szekrény tetején ott van egy, talán úgy mondanám, hogy gondolkodó szobor, egy Jézus szobor, amelyeken egy ül és az agónia pillanata a Getsemáni kertben. Mindig én is, ahogyan ott ültem a gép előtt, és támasztottam a fejemet, vagy kellett írnom, és már nagyon untam a gépelést, de persze Bíboros atya prédikációt hallgattam, úgyhogy mindig azon gondolkoztam, hogy na, vajon én mit mondanék Bíboros atya helyett? Hát most eljött az idő, hogy most én nekem kell valamit Bíboros atya helyett mondanom, hát izgulok, de remélem, hogy valamit tudtok azért hazavinni. Mint talán tudjátok, Szent Mihály templomból származom én is, Nyergesújfaluról, egy gyönyörű kis barokk templom, a gyönyörűsége nem feltétlen a művészeti jellege, inkább csak az, hogy ez én számomra kedves, mint ahogy a számotokra kedves ez a hely, ahol most vagyunk. Ott egy régi Szent Mihály kép van, a tipikus ábrázolásával, ahogyan az arkangyal éppen küzd, az ördöggel letaszítja a mennyből, a lába alatt ott van a sátán, és éppen egy zándzsával szúrja át gyakorlatilag. De itt is egyébként egy ilyen kép volt egészen 1970-es évekig, amikor azt hiszem akkoriban újították föl itt a szentét, és emelték le, szedték le azt a szentképet, azt a képet, oltárképet. Számomra nagyon kedves a Nyergesújfalui is, meg kedves itt is a Szent Mihály kép, hiszen mindig valahogyan egyfelől a családomat juttatja eszembe. A falumban van azon a képen, van két-három szög, benne a szem, tipikusan ahogyan Isten szokták ábrázolni. Sose értettem, hogy miért van kettő belőle, valamiért duplum lekerült úgy oda, mind a kettő háromszög egymás fölött van. De gyerekként, egészen pici gyerekkoromban nagyszüleim meghaltak, elvesztettük őket, és így mindig az volt bennem, hogy na, az a két szem persze Istent ábrázolják, de valójában a mama és a papa az, aki onnan figyel engem, úgyhogy számomra mindig olyan jó érzés hazatérni, és ugyanilyen jó érzés itt lenni köztetek egy Szent Mihály templomban, mert valahogyan otthon érzem magamat, otthon vagyunk itt. A Szent Mihály képen ábrázolják Mihályt, ahogyan küzd. Azonban ezt nem szabad összekevernünk. Itt nem a jó és a rossznak a harcáról van szó. Nem a jó és a rossz harcol, hanem Szent Mihály letaszítja az ördögöt, Jézus pedig megszabadított bennünket. Már nincsen harc, már nincsen küzdelem, már csak az ördög nem harcol, hanem csak vergődik. Győztesek vagyunk. Mert hogy az ördögnek már igazániból vesztett harca, vesztett háborúja van. Már nem nyerhet.

0: Nem a rossz ellen kell küzdenünk, nekünk sem, hanem csak egyszerűen csak jót tenni. És akkor minden oké. Nem kell mindenféle sátánizmusba belemenni és ellene harcolni, úgy is veszítenétek. Mert veszítettek Jézus előtt minden ember, aki elkezdett ilyenekbe belemenni. De bennünk ott van a hit fénye, ott van az, hogy meg vagyunk keresztelve, megváltottak vagyunk, Isten fiai, fogadott fiai vagyunk, így mi is a győztesek táborában vagyunk. Itt vagyunk együtt, és jó látni, hogy ilyen szépen meg tudtuk tölteni az otthonunkat. Ez a templom, ez az ünnep, ez a mai ünnep, nem csak Szent Mihályt ünnepeljük, hanem ezt az épületet is, mert ez a felszentelésének az ünnepe. Ez a hely, ez a ti otthonotok, ez a mi helyünk. Ez a mi helyünk, ahol Istennel találkozhatunk. Ez az a hely, ahova mindig be tudtok térni, és Isten itt vártán titeket. Különleges módon, ahogyan senki el nem tudja képzelni, talán sokszor újra és újra, valami egészen más módozaton. Ez az a hely, ahol a gyermekeitek, unokáitok, dédunokáitok, ükunokáitok, szépunokáitok, és még sorolhatnám, mind itt lesznek fogadott fiakká. Itt válnak Isten fiaivá. Különleges ez a hely. Ez a hely, ahol, ahogyan az én egyik kedvenc gitáros énekem szól, a hely, ahol az ég és a föld összeér. Gyönyörű. Ide betérve, olyan, mint az Isten házába térnétek. Mert az is. De ez nem egy idegen ház. Itt ti nem vendégek vagytok, itt mi nem vendégek vagyunk, hanem mi otthon vagyunk. Ezt az épületet ápolnunk, gondoznunk kell. Nem azért, mert szép. Nem azért, mert otthonos. Nem azért, mert éppen valami probléma van rajta, hanem azért, mert üdvösséges. Ez az az épület, ahol üdvösséget lelhetünk. Mert Isten fiaivá válni nem csak azt jelenti, hogy egyszerűen Jézus közelebb kerül hozzánk, hanem az, hogy eljuthatok az örök üdvösségre, hogy vele lehetek az Istennel. És még egy sztorit engedjetek meg, mert számomra nagyon fontos a templomban az örök mécses. Ott mögöttem pirosan világít. Gyermekkoromban, amikor kicsi voltam, akkor hát én ilyen kérdezős mániás voltam, hogy ez meg miért, az miért van ott, és stb. Szegény édesanyám a templomban a haját tépte, hogy hallgassak már el, de hát én kérdeztem mindig. Nagyon szép volt, édesanyám nekem azt tanította az örök mécsesről, mind a mellett, hogy Jézus jelenlétét mutatja, vagy emlékeztet számunkra. Édesanyám azt mondta, hogy azért világít mindig az örök mécses egy templomban, mert ez az a hely, ahol mindenkit hazavárnak. Ahol otthon lehetsz. Ahol mindig van helyed. Gyerekként ezt én mindig valahogy úgy képzeltem el, hogy milyen jó lehetne egyszer a templomban aludni. Hogy biztos milyen nyugtató lehet, hogy ott alszik az ember, ahol mindig hazavárják. Ahol az Istennel találkozhat. És képzeljétek el, 19 évesen jutottam el az EGRI szemináriumba egy konferenciára a plébános atyával, és a szobámat ott jelölték ki, ahol nagyjából ugyanígy képzeljétek el, hogy a szemináriumi kápolna fölött szobák voltak, és én pont az eukarisztia, az oltári szentség fölött voltam, a szentély fölött. Kicsit teljesült, valahogy úgy éreztem ez a vágyom, hogy alszok a templomban. Ez Isten háza. Ez a fiak otthona. Ez a ti otthonotok, ez a templom, ahol valóban Istennel találkozhattok. Amikor a kertet elkezdtük felújítani, biztos nem emlékeztek rá, nekem meghatározó, mert nagyon tetszik ez a gondolat, amit a Szentlélek sugal talán, hogy ez a hely, ez a találkozások helye, ahol találkozhat ember Istennel, ember emberrel. Ez a hely, ez a templom, ez ennek a helye, a találkozások helye, ez a hely az üdvösség helye. Amen. Most pedig álljunk föl, és valljuk meg közösen keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szentlélek Pontius Pilátussal, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ülök a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus szentek által, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örökké életet.
1: A mennyei seregek ünnepelve mennyei seregeket ünnepelve forduljunk testvéreim minnyájunk közös Atyához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek.
2: Küld, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anya Szent Egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben. Kérünk téged,
3: add hitérítő
4: add a hit hirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre.
3: Rendelt földi zarándokságunk kísérője Jéhu Szent Rafael főangyalt, hogy megnyissa a lelkünk szemét a te igazságaid, és orvosolja sebezett lelkünket. Állíts mindnyájunk mellé őrző angyalaitat, hogy meg ne pótoljék lábunk a feléd vezető úton.
5: Engedd, hogy az ítélet napján Szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velünk zenghessük dicsőséget himnuszát.
0: Mennek és földnek, Ura Istene, segíts minket, hogy szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus mi Urunk által. Amen.

Oh,

0: Tehát kedves legyen a mindenható Atya Istenünk. Fogadd el őket jóságosan, Krisztusan, Jézus. Az Úr legyen veletek.
1: És
0: adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, szentséges
2: Atyán,
0: Jézus Krisztus által. A Te örök igédünk által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért tartott a Szent Élektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztván kitártalva elszenvedte a kínhalált, hogy fölhagyja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot tegyen nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsőségedet hirdetjük, és szent szívvel mondjuk.

valóban szentvagy Istenünk, minden szentség forrás. Kérünk, felfedd meg ezt az adományt, áruld rá szenteltedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek alatti.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálra az életünk, és hitre vagyunk föltámadásra, amit elhelyez.
0: Ezért fiat
1: halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kertjét, és hálát adunk, mert arra bírtattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérlek, kérünk, gyűjtsen egybe a szent élet mindnyájunkat, akik Krisztus testében és bőrében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világban, te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent szíved látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztáljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk, Urunk üdvösség és Krisztusnak Krisztus.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
0: Úrunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet adok nátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg egyházat szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké. Az Úr és Jézus veletek mindenkor.
4: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

0: Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy meg.

0: Mindig te rád vágyakozunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Most éppen a kórus áldozik, mindig elfelejtem megköszönni a kórusnak, de most nagyon szépen köszönöm nektek a sok készülést és a rengeteg munkát. Azért ezt úgy hallgassátok ezt a kórust, hogy egy nagy ajándék számunkra. Mikor Leskó Zoli egy pár évvel ezelőtt ide jött, akkor éppen hogy csak 3-4 embert össze tudott szedni, és végül most már egy közösséget kovácsolt maga köré. Én azt hiszem, hogy nem voltál egyedül benne, Zoli, hanem bizony a Szentlélek is sokat munkálkodott, de az ő szakmai tudása is, azért mégiscsak egy zeneakadémiát végzett kántorunk van. Szóval nagyon szépen köszönjük nektek a sok-sok munkát, sok fáradozást, sok időtöltést ezzel, és a szép méltó éneklést és szolgálatot. És akkor plébánián hirdetése, ígérem csak dióhéjban. Hálás köszönet mindazoknak, akik a templom búcsúhoz kapcsolódó programok szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában részt vettek, és itt nem csak a plébániai munkatársaknak, hanem az önkormányzatnak is. Nagyon szépen köszönjük a méltó megünneplést, azt hiszem egy nagyon szép rendezvény délután vár itt ránk. Nagyon szépen köszönöm a munkatársaknak és önkormányzati munkatársaknak. Csoportjaink és közösségeink teljes kínálatát abbra is megtaláljátok a füzetünkbe. Kérlek, minden családnál legyen otthon egy füzet, hiszen benne van az éves programtervünk is. Ne kelljen fölhívnotok az irodát, abziügybe, hogy mikor van az éjféli szentmise, éjfélkor. Jó, de megtaláljátok a többi lényeges kérdést is ott a füzetben. Külön szeretnénk kiemelni a szentségi felkészítőket, aki még nem bérmálkozott, és bérmálkozás ére 13 év fölötti, őt szeretettel várjuk. A 30 év alatti csoportba, és a 30 év feletti még nem bérmálkozottakat pedig a bérmálkozóba, aki első áldozó maradt ki ugyanígy, vagy éppen akár felnőtt, megtérő, és még nem keresztény, őt is szeretettel várjuk. De ezt várjuk azokat a harmadikos vagy fölötte lévő gyerekeket is, akik első áldozásra készülnek. Már a héten fog elindulni a csoport, de jelentkezni a meghirdetett módon lehet a felkészítőkre. A héten kedden este 6:30-tól Biblióra lesz a Rokai utcai plébánián, szerdán indul az alfa kurzus, csütörtökön első csütörtök lesz dicsőítő szentségimádással, első szombat lesz ünnepélyes rózsafűzér imádsággal, első vasárnap lesz szeretett vendégséggel a Rokai utcai plébánián a rászoruló testvéreinket látjuk vendégül. Október 11-én a tavaly már jól működő rózsaeső imaestre hívunk benneteket. Konfliktus kezelést és építő kommunikációt segítő délután lesz, október 17-én. Nagyon szépen köszönjük a templom fűtés korszerűsítésére eddig összegyűlt 21.947.000 forintot. Köszönjük a támogatásotokat, és továbbra is kérjük. Már megvettük a kazánokat, meg vannak a fűtőtestek, le vannak deponiálva. Reméljük, mi hamarabb beszerelésre tudjuk rakni, és itt köszönöm meg polgármester úrnak és a 13. kerületnek köszönésre is a nagyvonalú támogatását idei évben is, amellyel így a fűtéskorszerűsítésünkkel létre tudjuk hozni, vagy meg tudjuk csinálni. Köszönjük szépen! 1993-ban alapított Kaposvári Egyházmegye első országos rendezvényét szervezte a 13. katolikus társadalmi napokkal, amelyről az új ember legfrissebb számában olvashatunk. És Isten éltesse születésnapja alkalmából Rudinszky Adrient, valamint mindazokat, akik a héten ünneplik születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat. És most fogadjátok az Úr áldását.

0: Nagyon köszönöm azt a sok-sok áldozatot, amit értem az előző években, és most különösen ebben a periódusban mindannyian értem, imádkoztatok. Én is, higgyétek el, hogy mindig értetek vagyok, és hogy mindannyian együtt tudunk egyházzá lenni. Ezt kívánom nektek a mai ünnepre. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Isten, menjetek.

Budapest leszerőmi vívósérsek, a szembeszédet Varga Norbert plével is mondta. A rugrán közreműködött Leskó Zoltán kántor, aki a Carmine Spiritus templom énekkarát is vezényelte. Köszönjük szépen, hogy egyik ünnepelhetjük az eukarisztiát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szent misét közvetítettünk az Angyalföldi Szent Mihály templomból. A szertartást Erdő Péter bíboros úr és Varga Norbert plébános atya celebrálta.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Nemzetközi fődíjat nyert az Ezer év öröksége című dokumentumfilm. Frank Noé Vilmos díjat kapott Deák Hedvig nővér és Puskás Attila. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Szeretettel üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Hatalmas öröm és büszkeség a Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotása, az Ezer év öröksége elnyerte a horvátországi Krik szigetén megrendezett negyedik nemzetközi turisztikai és néprajzi filmfesztivál Grand Prix díját a kulturális örökség dokumentumfilm kategóriában. A Veszprémi Túrinform iroda nevezésének köszönhetően bemutatott film a Veszprémi Várnegyed megújulásának történetén keresztül azt az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökséget viszi vászonra, amelyet elődeinktől kaptunk, és amelyeket nekünk kell továbbadnunk. A péntek esti díjátadó kettős veszprémi sikert hozott, a Veszprém Balaton Sportrégió Rise című filmje külön díjjal térhetett haza. Köszönet az alkotóknak és mindazoknak, akik ennek a történetnek a megszületésén dolgoztak. Frank Noé Vilmos díjjal ismerték el Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes nővér és Puskás Attila dogmatika professzor munkásságát szeptember 25-én Budapesten. A rangos elismerést azok kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve hozzájárulnak a magyar vallási élet és teológiai oktatás megújulásához. Deák Hedvig nővér a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, kutatói munkásságának fontos területe, Árpádházi Szent Margit alakja, valamint Akvinói Szent Tamás teológiája. Puskás Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dogmatika tanszékét vezeti, és több mint 200 tudományos publikáció szerzője. A díj átvételekor Puskás Attila hangsúlyozta, a teológus az igazságot keresők útitársa és Krisztus szolgálatára vállalkozik. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Az Úr szolgálatának iskolájában mottóval megrendezett nemzetközi ökumenikus konferencia résztvevői. Az imádságot Timothy Radcliffe domonkos bíboros vezette, igét pedig Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára hirdetett, hangsúlyozta. A keresztény hivatásunk alapja, hogy identitásunk Krisztusban van, a keresztény egység pedig nem egyformaságot, hanem összetartozást jelent. Mint fogalmazott, a világban tapasztalható növekvő megosztottság közepette sem szabad feladni az egységért végzett közös imádságot és munkát. Ehhez alázatra, szelídségre, türelemre és szeretetre van szükség, amelyeket a Szentlélek ajándékoz számunkra. Jerry Pillay arra is emlékeztetett, hogy az egyháznak az elfeledettek, a szenvedők, a kirekesztettek és a megtört emberek mellett van a helye. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.
3: Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
4: Istenem, jöjj segítségemre! Uram!

vagyunk. Örök bíránk, így szólít életet, hogy minden bűn alá helyeztetett, de gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement és porba hult. Poklott tiport és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul, az elveszett lyuk vállához simul és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdesség hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk víg szóval így felel. Hallelújas ma százszor zengi el népünke dalt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zeng diadalt, amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Mondj áldást lelkem az Úrnak, csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem. Fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztad a földet, nem fog a sohasem meginogni. Az ős tenger köntösként akarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddő szavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelölted helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a föld színét. Patakokba gyűjtöd a forrás vizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mező vadjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak, az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. A hegyeket égi palotádból öntözöd, alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Tele isszák magukat az Isten erdői, és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. A madarak fészküket odarakják, tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája, a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt. Nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosonnak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon. Az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld,
és bort hadd vigadjon tőle az

0: emberi szív, alleluja. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, alleluja. Mennyi mindent alkottál, Uram, bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger. Nyüzsög benne a számtalan tengeri állat. Parányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé. S a leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz, nekik összeszedik, ha megnyitott kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek. S így megújítod a föld színét. Legyen örök az Úr dicsősége. Lelje örömét műveiben. Rátekint a földre, és az belére meg. Megérinti a hegyeket, és füstölni kezdenek. Az Úrnak dalolok egész életemben. Zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz gyönyörűségemet ő benne találom. A bűnösök vesszenek a földről, Isten tervé, mondja áldást lelkem az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Alleluja. A ti szemetek boldog, mert lát, a fületek is az, mert hall.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái a Filippiben élő összes szentnek, az előjárókkal és a diakónusokkal együtt. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek, és mindig minden imádságomban örömmel emlékezem meg rólatok, mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig részt vállaltatok Krisztus evangéliumának hirdetésében. Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Méltányos is, hogy így gondolkodjam rólatok, mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, hiszen ti osztoztok kegyelmemben, akár bilincsekben vagyok, akár az evangéliumot védelmezem és bizonyítom. Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és fedhetetlenek lesztek Krisztus napjára, és bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcseiben, amelyet Jézus Krisztus szerzett Isten dicsőségére és tiszteletére. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és fedhetetlenek lesztek. Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és fedhetetlenek lesztek.
2: Olvasmány Szent Polikárp püspök és vértanúnak a Filippiekhez írt leveléből. Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának. Gyarapodjatok a mindenható Isten és megváltónk Jézus Krisztus által irgalomban és békében. Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez. Ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicséret, erős gyökere mindmáig él, és gyümölcsöt hoz a mi Urunk Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt. Noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével. Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből, hanem Isten akaratából, Jézus Krisztus által. Ezért hát derekatokat felövezve, szolgáljatok Istennek félelemmel és igazsággal. Hagyjátok el a hit dicsekvést és a tömegtévejgéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztus a halálból feltámasztotta, megdicsőítette és jobbjára ültette. Neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne. Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani. Ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett. Ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól, ha nem fizettünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal, ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. És boldogok a szegények, és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa. Isten megváltott, és a szent hivatásra meghívott minket. Nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásból és kegyelméből, amely megadatott nekünk Krisztus Jézusban örök idő óta. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, nevednek adj dicsőséget, szeretetedért és hűségedért, amely megadatott nekünk Krisztus Jézusban örök idők óta.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. E szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: zöldelő mezőkön terelget engem az Úr, halleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldelő mezőkön terelget engem, csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazságos vényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vesződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zöldelő mezőkön terelget engem az Úr. Halleluja. Izraelben nagy az Úr neve. Halleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén. Izraelben nagy az ő neve. Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Izraelben nagy az Úr neve. Halleluja.
1: Bele remeg és elnémul a föld, amikor ítéletre fölkel az Isten. Halleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte a felgerjedt haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, bele remeg és elnémul a föld, amikor ítéletre fölkel az Isten, hogy megszabadítsa.

0: és aki a ragottól megmenekült téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek. Mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Beleremeg és elnémul a föld, amikor ítéletre fölkel az Isten, alleluja.
1: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal.
0: Zengve szálljon fel hozzád, kérésem, Uram! Ígéreted szerint adj nekem értelmet.
1: Könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

csókolom meg kezed. Hányszor ügyelt rám ágyom mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretett? Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út. Újaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet.

Gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik, és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Hírpercek.
1: Újra megnyitotta kapuit a Szent Család iskola Gáza óvárosában. Ingyenes napra várja a MÜPA felsőoktatásban tanulókat. 8 magyar résztvevője is volt az Eco One konferenciának Castel Gandolfóban. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szeptemberben egy katolikus segélyszervezet adott hírt arról, hogy 3 év múltán a gázai óvárosban található Szent Család iskola újra megnyílt. A gázai plébános atya szerint ez a remény jele olvasható a Magyar Kurírban. Az iskola 1974-ben épült. A következő években folyamatosan bővült, majd a megnövekedett igények miatt új iskolaépületre volt szükség. Az akkori plébános segítség igénybevételével megépítette az új épületet. Átadása 2001-ben történt. Az iskola a jeruzsálemi latin patriárkátus egyik legfontosabb és legjobb iskolája Palesztínában. Óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Az iskola a 2024-es bombázások miatt súlyos károkat szenvedett. A 3 évnyi háború után az iskola újra megnyitott. Sokat számít az embereknek, amikor látják az iskolai egyenruhában érkező diákokat, ami megmutatja nekik, hogy van jövő. Ingyenes napra várja a MÜPA holnap a felsőoktatásban tanulókat. A résztvevők a MÜPA munkatársainak és vezetőinek kíséretében többféle backstage túrán vehetnek részt, így megismerik, mi történik egy-egy előadás előtt, közben és után, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Az érdeklődők bejárhatják azt az utat, amely a művész bejárótól az öltözőkön át a hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a színház világát. Az intézményvezetés komplex háttere iránt érdeklődők a pénzügyi folyamatokról, a szervezet fejlesztésről, a stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket, de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A fiatalok a megszerzett tudást a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán gyakorolhatják. Szeptember 18 és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Eco One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők, köztük Takács Ilona, a Focolare mozgalom tagja. A természetvédelemmel, ökológiával, klímaváltozással, a Laudato Si szellemében foglalkozó nemzetközi konferencia az Identitás hálózat és a jövő címet viselte, írta a Magyar Kurír. Az Eco One által szervezett nemzetközi workshop teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott volt, akit érdekelt ez az út. Mintegy 80 résztvevője volt a konferenciának. Az Eco One-t 1999-ben Chiara Lubich, a Focolare mozgalom létrehívója alapította, aki vallotta, az élet törvénye a szeretet törvénye, a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És öméhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Íme az Úrnak szolgáló lánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió további délutáni műsorait. Szentmisét közvetítünk az Angyalföldi Szent Mihály templomból 11 órai kezdettel. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-től a 15 perckor. Audiencia a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Sárközi Violetta beszélgetése Darvasi Dóra környezettervező és textiltervezővel 13-ra 25 perckor. Megváltottalak Steinbach József gondolataja napige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 20 perckor. A virág a fény felé hajlik, Bőte Csaba testvér füveskönyve 14 óra 20 perctől. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvaló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Café Francesco podcast, egyház szakadása 21. században, Rónaszéki János atya előadása 16 óra 50 perctől. Lélekjárta hagyományok, Harangóz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Kincses láda, Pölöske Judit és Karácsonyi Mihály atya tanulságos történetei 18 órától. A Zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órakor. Legyetek apostolok, Gájenő Verbit atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a rángó után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tojásé, beszélgetések a magyar költészetről 20 óra 16 perctől. Ismerd meg magadat, önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40 perctől. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén 21 óra 5 perctől. Felvidéki beszélgetés 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni, Gyökös Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Asszisi Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van. Hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van. Hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának. Hogy én értsek meg másokat, ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg. Hogy szeressek inkább, mint hogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, azt találja meg. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Assisi Szent Ferenc élete, animációs film bemutató, és Fioretti, Assisi Szent Ferenc virágos kertje. A jubileumi díszkiadás bemutatója 2026. október 1-én 18 órakor a Pasaréti Közösségi Házban. Assisi Szent Ferenc életéről számos filmalkotás született. Köztük hagyományos életrajzi vagy művészi megközelítésű szerzői film is. A magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány megbízásából Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára most egy animációs rövidfilm készült, amelynek hivatalos bemutatója lesz ez a vetítés és a hozzá kapcsolódó beszélgetés az alkotókkal. A kézzel készült animációs filmet Huszár Dániel rendezte a Krakaut Film animációs stúdió fejlesztésében. A narrátor Rajkai Zoltán színművész. Molnár Cépál festőművész 1930-ban illusztrációkat készített a Fioretti amerikai kiadásához. Műveinek nagy szerepe volt abban, hogy a kiadásra kiírt pályázatot a veronai székhelyű olasz Mondadori cég nyerte el. A jubileum alkalmából megjelenő díszkiadás a korábban Magyarországon még nem publikált metszetekkel jelenik meg, méltó módon bemutatva az Assisi Szent Ferencről szóló legendagyűjteményt. A könyvbemutatón beszélgetünk Csillag Péterrel, Molnár Cépál unokájával és örökösével, aki nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta a képeket, és aki elmeséli nekünk az illusztrációk születésének történetét. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Ferenc 800 jubileumi rendezvénysorozatának keretében valósul meg. Dicsértessél, én uram, minden teremtményeddel. Kiállítás Ferences testvérek természetfotóiból. Assisi Szent Ferenc a teremtett világban Isten nyomait fedezte fel. Szent Bonaventura szerint a teremtményeket létraként használta, amelynek fokain fellépve mi is eljuthatunk őhozzá, mindenek alkotójához. A ferences lelkiségben a teremtett világ, annak szépsége és megbecsülése, mint a mai napig meghatározó jelentőségű. Több magyar ferences testvér ennek bűvöletében járja a természetet fényképezőgépével, hogy ennek az isteni szépségnek megragadja egy-egy pillanatát. Tamás Gábor szavait tolmácsoljuk. Mit jelent számomra a természetfotózás egyetlen mondatban? Betelepedni az éjszaka leple alatt egy magas les alá, s kicsit borzongva hallgatni az ébredező madarak tollászkodását, a hazatérő vad neszezését, a titokzatos recsenések és suhogások izgalmas kakofóniáját, mely a hajnal közelettével már zeng a madárénektől, és a felkelő nap aranyló ragyogásában szarvasok, őzek, vaddisznók, rókák, nyulak bukkanhatnak fel bármelyik nyiladékon, hogy megtiszteljenek jelenlétükkel, mindez olyan, mintha a természet visszafogadna bennünket, elidegenetetteket. A vándorkiállítás Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan most a Szent Angéla Ferences általános iskolában és a gimnázium épületében tekinthető meg ingyenesen október 30-áig. A megnyitó időpontja 2026. október 2-a péntek 9 óra. A cím Szent Angéla Ferences általános iskola és gimnázium, Budapest, 2. kerület, Ady Endre utca 3. A belépés ingyenes.
3: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzatok velünk és értünk. Krisztus az értünk oly sokat szenvedett, győztes Isten nagyobb dicsőségére, és általa a teljes szent háromság dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, Magyarország szentségi boldog megtérésért, minden irányból való védelmünkért, és Krisztus békéért, és természetesen a hallgatók szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mennyei Atya egyszülött fiában, a mi Urunkban, a kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ragyogó fényességben áll előttünk Jézus Krisztus, mint az élet és a halál ura. Az ő feltámadása záloga a megváltásunknak, és fényes bizonyítéka Istenségének, hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária Golgotán nem rendült meg hitében, és most megjelent előtte Ura és Istene, ragyogóan, győztesen, gyönyörűen. Szűz anyával együtt mondjuk, én Uram, én Istenem, tiéd vagyok, és a tiéd akarok lenni mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment, Jézus saját királyi erejéből szállt föl a mennybe. Miután befejezte a megváltás művét, hazatért Szent Atyához, de nem felejt el bennünket, akiket megváltott, lakóhelyet készít számunkra a mennyben, és még egy kis idő, és az utolsó ítéletkor visszatér hozzánk. Nagyon-nagyon-nagyon várunk vissza, Jézus, Maranata.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa füzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Nagy péntek, húsvét, áldozó csütörtök, mennybe menetel, pünköst. Ez időbeli egymás utánban ünnepeljük Jézus megdicsőülésének húsvéti misztériumát és a megváltásunkat. A lélek elküldése és húsvéti esemény Jézus édes ajándéka nekünk. Ezért Szent János evangéliuma húsvéthoz kapcsolja. A föltámadott húsvéti köszöntése ez, békesség. A húsvéti ajándéka pedig az öröm. Mind a kettő a Szentlélek ajándék.

0: ajándéka, és még számtalan ajándéka van. A Szentlélek maga a nagy húsvéti ajándék, ő a mindent összefoglaló. A Szentlélek köti össze örökre a tanítványokat a föltámadt Úrral, egyesít őket, és új világot teremt bűnbocsánattal. Jöjj, Szentlélek Úristen!
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. A Szent Szűz vágya évek haladtával Krisztus után nőtt. Az angyali köszöntésnek és Betlehemnek éjjel csillagaival folyton tükrözött lelkén. A Kálvária és a mennybe menetel hegye, a pünkösd emlékei, mint viharok tűzvészé szították föl Jézushoz vágyó szeretetét. Megjött végre halálának napja, ezzel a hazavágyó vágynak tetőpontja, és a lelke repült, mint a galamb, mint a szeráv. Az apostollal együtt imádkozta, kívánok elválni Krisztussal lenni mindörökre. Ki mondhatta ezt inkább, mint Mária.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölve.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölbe.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges Rózsa Füzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott, a világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent, ő anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legártatlanabb és legszentebb testben, ő Isten mesterműve. Mária az oltóág, az új szövetség bárkája, ő a csodálatos anya, a mennyei atya szeretett leánya, a fiú édesanyja és a Szentlélek boldog mátkája. Ő a bölcsesség széke, a titkos értelmű rózsa, ő a kegyelem közvetítő. Mária a mennybe való felvétele után királynővé lett koronázva, ezáltal egy királynő minden méltóságát és jogát is megkapta. Ezer módon tükrözi urának, Istenének bölcsességét, szépségét, erejét és mindenhatóságát egyetlen Isten dicsőítő dalként. A Magnifikát erős és győztes asszonya, magyarok, a mi királynőnk is, Szent István megingathatatlan hite által. Nagyon-nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki édesanyánk és királynőnk, és vele és általa mi is győzelemre jutunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsíd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók
0: lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Áldott, boldog, szép napot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
6: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Újra megnyitotta kapuit a Szent Család iskola Gáza óvárosában. Ingyenes napra várja a MÜPA felsőoktatásban tanulókat. 8 magyar résztvevője is volt az ECO One konferencián a Castel Gandolfóban. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szeptemberben egy katolikus segélyszervezet adott hírt arról, hogy 3 év múltán a gázai óvárosban található Szent Család iskola újra megnyílt. A gázai plébános atya szerint ez a reményjele olvasható a Magyar Kurírban. Az iskola 1974-ben épült. A következő években folyamatosan bővült, majd a megnövekedett igények miatt új iskolaépületre volt szükség. Az akkori plébános segítség igénybevételével megépítette az új épületet. Átadása 2001-ben történt. Az iskola a jeruzsálemi latin patriárkátus egyik legfontosabb és legjobb iskolája Palesztínában. Óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Az iskola a 2024-es bombázások miatt súlyos károkat szenvedett. A 3 évnyi háború után az iskola újra megnyitott. Sokat számít az embereknek, amikor látják az iskolai egyenruhában érkező diákokat, ami megmutatja nekik, hogy van jövő. Ingyenes napra várja a MÜPA holnap a felsőoktatásban tanulókat. A résztvevők a MÜPA munkatársainak és vezetőinek kíséretében többféle backstage túrán vehetnek részt, így megismerik, mi történik egy-egy előadás előtt, közben és után, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Az érdeklődők bejárhatják azt az utat, amely a művészbejárótól az öltözőkön át a hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a színház világát. Az intézményvezetés komplex háttere iránt érdeklődők a pénzügyi folyamatokról, a szervezet fejlesztésről, a stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket, de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A fiatalok a megszerzett tudást a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán gyakorolhatják. Szeptember 18 és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az ECO One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők, köztük Takács Ilona, a Focolare mozgalom tagja. A természetvédelemmel, ökológiával, klímaváltozással, a Laudato Si szellemében foglalkozó nemzetközi konferencia az Identitás hálózat és a jövő címet viselte, írta a Magyar Kurír. Az ECO One által szervezett nemzetközi workshop teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott volt, akit érdekelt ez az út. Mintegy 80 résztvevője volt a konferenciának. Az ECO One-t 1999-ben Chiara Lubich, a Focolare mozgalom létrehívója alapította, aki vallotta, az élet törvénye a szeretet törvénye, a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Szent Atya a mai katekézisében folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, ugye a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról. A Szent Atya még körbejár a Szent Péter téren és üdvözli a pápa mobil tetejéről a jelenlévő zarándokokat, nagyon-nagyon sokan vannak, tele van a tér, nagyon sok gyereket adnak a kezébe, hogy megáldja őket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség veletek. Most különböző nyelveken felolvassák azt a szentírási részt, amelyet a Szent Atya választott ki a mai katekézis alapjául. Ez a Teremtés könyve 2. fejezete, 8, 9 és 15-ös vers sora így szól. Az Úristen kertet telepített Édenben keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett, és az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas. Azután kisarjasztotta az életfáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Az Úristen vette az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
4: Kedves testvéreim, jó napot, Isten hozott!
5: Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale,
4: folytatva utunkat a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcián keresztül, elérkeztünk az első rész harmadik fejezetéhez, amelynek igen figyelembe méltó címe van: az emberi tevékenység a világban. Az alapvető kérdés ez: mi az emberi tevékenység, és ebből következően a technikai, társadalmi és tudományos fejlődés értéke. Emlékezhetünk arra, hogy kevesebb mint 4 évvel a zsinat befejezése után, 1969. július 20-ára 21-ére virradó éjszaka, az ember először lépett a Holdra. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a fejlődés alanya és cselekvője, szabadsága és értelme segítségével gyarapítja ismereteit, és ezáltal előmozdítja az egész társadalom fejlődését. Ezt könnyen beláthatjuk, ha megfigyeljük az életkörülmények javulását az egymást követő nemzedékek során. A dokumentum ezt mondja: sok olyan javakat, amelyeket egykor az ember a legfelsőbb erőtől várt, ma már saját kezdeményezésével és erejével szerez meg. Éppen ezért egyes gondolkodók a technikai és tudományos fejlődést úgy mutatták be, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, olyannyira, hogy Istent szükségtelenné, sőt a keresztény hittel szemben egyenesen ellenfélnek tekintették. Ez a szemléletváltozást idézett elő abban, hogy a mai ember a világra tekint, összehasonlítva a korábbi korszakokkal, és ez az előítélet különösen annak a nyugati kultúrának egy részében erősödött meg, amely elveszítette kapcsolatát a keresztény kinyilatkoztatással. A posztkeresztény humanizmusokban az embert és Istent tévesen egymás vetítársaiként mutatják be, ahhoz, hogy az ember megerősítse tudását, szabadságát és fejlődését, állítólag fel kell szabadulnia Istentől. Meg kell szabadulni Istentől. Végül azonban, amikor az ember elutasítja az Istennel való kapcsolatot, elveszíti annak lehetőségét is, hogy megalapozza az emberi személy transzcendens értékét. Ez az ateista humanizmus drámája, amelyet a II. Vatikáni Zsinat egyik jelentős teológusa, Henri de Lubac írt le részletesen, és a zsinat világosan választ kíván adni erre. A hívők számára biztos dolog, mondja Gaudium et Spes, hogy önmagában véve az egyéni és közösségi emberi tevékenység, vagyis az a hatalmas erőfeszítés, amellyel az emberek évszázadokon át életkörülmények javítására törekednek, megfelel Isten szándékainak. Sőt, a konstitúció folytatja, a keresztényeknek eszükbe sem jut szembeállítani az emberi értelem és bátorság alkotásait Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő vetélytársa lenne. Ellenkezőleg inkább meg vannak győződve arról, hogy az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. Lényegében Isten az ember és az asszony kezében helyezett egy még úton lévő, fejlődésben lévő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységük által elvezessék annak beteljesedése felé. Itt fontos kapcsolatot találunk a megtestesülés misztériumával, az emberiség, és vele együtt a munka, a fejlődés és a teremtett valóságok autonómiája nem olvad fel, és nem semmisül meg az Istennel való találkozásban, hanem a maga teljességében felemeltetik és befogadást nyer. Krisztusban továbbra is szabad és tevékeny marad, hiszen éppen ő benne találja meg a teljes igazságot és szabadságot. És az eukarisztia ünneplésében is ezt látjuk, az emberi munka gyümölcse, a kenyér és a bor minden nap az oltára kerül, hogy Krisztus testévé és vérévé változzék. Ebből a szemléletből egy fontos igazság bontakozik ki. Ahhoz, hogy találkozzunk Istennel, az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait, éppen ellenkezőleg teljes egészében megélheti hivatását azáltal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és azt megszenteli. A keresztények mindenki mással együtt részt vesznek az emberi város építésében, miközben tekintetüket minden dolog végső céljára, az Istennel való találkozásra irányítják. És emlékeztetik erre a végső célra azokat is, akik együtt élik a fejlődés, a tudomány és az élet kalandját, és meg kell különböztetni a földi fejlődést Krisztus országának növekedésétől. És a zsinat kijelenti, hogy ez a fejlődés, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb rendezéséhez, igen nagy jelentőségű Isten országa számára. A természet és munkálkodásunk minden jó gyümölcsét, miután az Úr lelkében és parancsa szerint elterjesztettük a földön, később újra megtaláljuk, megtisztítva minden szennytől, megvilágosítva és átalakítva. Végül emlékezzünk arra, hogy ahhoz, hogy a fejlődés valódi emberi fejlődésé váljon, vagyis az egész ember és minden ember fejlődésévé, a technikai és tudományos fejlődést a szeretetnek kell áthatnia és irányítania. Csak így állítható mindig az emberi méltóság védelmének szolgálatába, és csak így segíthető elő mindenki életkörülményének javulását, különösen a leginkább hátrányos helyzetőket. Kedves testvérek, a II. Vatikáni Zsinat arra hív bennünket, hogy osszuk meg egymással a tudás és a hozzáértés kenyerét, hogy minden ember és minden nép kibontakoztathassa képességeit, és Isten segítségével együtt egy jobb jövőt építhessünk. Kedves hallgatók, most francia nyelven következik az összefoglaló és a köszöntés. Az Isten képére és hasonlatosságát a teremtett ember a fejlődés aktív résztvevője, szabadsága és értelme által gyarapítja ismereteit és előmozdítja az egész társadalom fejlődését. A technikai és tudományos fejlődés nem gyengíti az Istennel való kapcsolatot, nem áll ellentétben a keresztény hittel. Az ember nem Isten vetélytárs, akinek Istentől kellene emancipálnia magát, éppen az Istennel való kapcsolat teszi lehetővé az ember transzcendens értékének felismerését. Krisztusban az ember megtalálja teljes igazságát és szabadságát. Az egyéni és közösségi emberi tevékenység megfelel Isten szándékainak, és az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. Ezért az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait ahhoz, hogy megtalálja Istent. Éppen ellenkezőleg hivatását úgy kell teljes egészében megélnie, hogy megszenteli mindennapi munkáját, és az emberi társadalom jobb rendezésén fáradozik Isten országának szolgálatában. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Franciaországból érkezett zarándok csoportot, a Sáti Szent Pál nővéreit és a Haiti Rezódó Kör csoportot. A II. Vatikáni Zsinat arra hív bennünket, hogy osszuk meg a tudás és a hozzáértés kenyerét, nagy lelkűen bontakoztassátok ki képességeiteket, hogy Isten segítségével együtt egy jobb jövőt építhessünk. Isten áldjon meg benneteket. Kedves testvéreim, a II. Vatikáni Zsinatról szóló katekézi sorozatunk folytatásaként ma az emberi tevékenység értelméről és értékéről elmélkedünk, ahogyan azt a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója bemutatja. Az elmúlt évszázad tudományos és technikai fejlődése egyeseket arra vezetett, hogy úgy gondolják, hogy az Isten bevetett hit már idejét múlt, és az igazi emberi autonómia csak az Istentől való emancipáció révén valósulhat meg. A zsinat atyái ezzel szemben hangsúlyozták, az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének beteljesedései. Az evangélium üzenet tehát nem akadályozza a hívőt abban, hogy részt vegyen az emberi tevékenységben, hanem arra ösztönzi, hogy a társadalomban való részvételével hozzájáruljon az ember valódi kibontakozásához. Tehát végezzük mindennapi tevékenységeinket valódi szeretettel, ajánljuk fel az Úrnak személyes megszentelődésünk eszközeként, valamint annak kifejezéseként, hogy egyre teljesebben szeretnénk előmozdítani Isten országának a megvalósulását. Szent Atya köszönti az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat Angliából, Írországból, Dániából, Norvégiából, Máltáról, Tanzániából, Ausztráliából, Hongkongból, Indiából, Malajziából, Szingapúrból, Tájföldről, Vietnámból és az Amerikai Egyesült Államokból. Holnap Missouri államban, St. Louisban boldoggá avatják Fulton Sheen püspököt, médián keresztül végzett evangelizációs munkájáról ismert szent életű püspök, példájával és közbenjárásával ösztönözzönt sokakat arra, hogy örömteli lelkesedéssel új utakat találjanak az evangélium üzenet terjesztésére. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Jézus Krisztus békéjét, örömét, Isten áldjon benneteket, kedves testvérek! A Gaudium et Spes zsinati konstitúció többek között emberi tevékenység, valamint a technikai, tudományos és társadalmi fejlődés értékével foglalkozik. Egyesek a fejlődést a hit fenyegetésének tekintik, mások pedig azt állítják, hogy a modern ember szabadsága és autonómiája megköveteli az Istentől való emancipáció. A zsinat határozottan elutasítja a hit és fejlődés ilyen szembeállítását, és kijelenti, az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. Az ember maga teremtő arra hívja, hogy erejéhez mérten Isten szándékának megfelelően folytassa művét, és olyan valódi fejlődését fáradozzon, amelynek célja minden ember java és méltósága.
5: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca.
4: Szívből köszöntöm a német nyelvű zarándokokat. Különösen a számos tanulmányi kiránduláson résztvevő iskolai csoportot. Az örökvárosban szerzett tapasztalat ösztönözzön benneteket arra, hogy egyre jobban megismerjétek keresztény kultúránk és történelmünk kincseit, amelyek nem csupán a múlthoz tartoznak, hanem a jövőt is képesek inspirálni. Isten áldjon meg benneteket.
5: Queridos hermanos y hermanas,
4: kedves testvérek,
5: reflexionamos sobre el tercer capítulo de la Constitución Pastoral.
4: Katekézisben a Gaudium et Spes lelki pásztori konstitúció harmadik fejezetéről elmélkedünk, amely az emberi tevékenységgel foglalkozik a világban. Az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, és szabadsága, valamint értelme által képes megismerni, fejlődni és javítani a társadalom életkörülményeit. Egyes gondolkodók azonban tévesen azt kezdték állítani, hogy az emberiségnek tudása, szabadsága és fejlődése igazolásához el kell magát távolítania Istentől, vagyis emancipálnia kell magát. A második vatikáni zsinat ezzel szemben a megtestesülés misztériumára hivatkozva kijelenti, hogy az ember és keze munkája nem semmisül meg az Istennel való találkozásban, hanem benne találja meg a teljes igazságát és szabadságát. Ennek következménye az is, hogy az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait, hivatása az, hogy jól végezze mindennapi munkáját, és abban a megszentelődés útját találja meg. Az eukarisztiában felajánljuk a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, hogy Krisztus testévé és vérévé legyenek. Életünket és munkánkat kapcsoljuk az eukarisztikus áldozathoz. Üdvözlöm szeretettel a spanyol nyelvű zarándokokat, tehát életünket kapcsoljuk az eukarisztikus áldozathoz, hogy az Úr élő, szent és neki tetsző áldozattá alakítsa át azokat.
5: Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
4: Isten áldjon benneteket, köszönöm szépen.
5: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese, cari fratelli e sorelle. Vi incoraggio.
4: Szívből köszöntöm a kínai nyelvű híveket. Arra búzítalak benneteket, hogy szeressétek egymást úgy, ahogyan Jézus szeret mindannyiótokat, szívből megáldalak benneteket. Portugál nyelvű összefoglaló, a Gaudium et Spes lelki pásztori konstitúció harmadik fejezete, az emberi tevékenység a világban címet viseli, arra késztet bennünket, hogy feltegyük a kérdést, mi a munka és a fejlődés értéke. Egyes gondolkodók a technikai, társadalmi és tudományos fejlődést úgy értelmezték, mint ami gyengíti a lelki életet, és őt Istent az ember vetélytársává tette. Keresztények azonban meg vannak győződve, hogy az emberiség győzelme inkább Isten nagyságának jelei és tervének gyümölcsei. Ezért Isten megtalálásához nem kell elhagynunk emberi feladatainkat, hanem át kell hatnunk azokat Krisztus szeretetével, mindig védve minden ember méltóságát, és előmozdítva mindenki életét egy jobb jövőt építve. Kedves portugál nyelvű testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott. Tevékenységetek végzése során mindig védjétek az emberi méltóságot, javítsátok embertársaitok életkörülményeit, és mindent reménységeteket egyedül Istenbe vessétek, az Úr áldjon meg benneteket és családjaitokat. Köszöntöm szeretettel az arab nyelvű zarándokokat. Tegyük tudományunkat és munkánkat az ember és méltósága szolgálatába, és szeretettel járuljunk hozzá egy mindenki számára jobb világ építéséhez. Az Úr áldjon, és mindig óvjon meg benneteket minden rossztól.
5: Saluto cordialmente i polacchi.
4: Szeretettel köszöntöm a lengyeleket.
5: In questi giorni,
4: ezekben a napokban, Jasnagorán,
5: si riuniscono per l'annuale pellegrinaggio gli sposi,
4: éves zarándoklatra házas párok és családok gyűlnek össze, és a jelmondatuk a házasság életet nem. Az ima és Isten igények közös megosztása erősítse a házastársak hitét, hogy nagy lelkűen együttműködjenek a Teremtővel az élet és a keresztény értékek továbbadásában, abban a különleges közösségben, amelyet családnak nevezünk. Mindnyájatokat megáldalak.
5: Domenica prossima, 27 settembre, ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
4: Sento che chiamata hogy jövő vasárnap a migránsok világnapja, a felelősséget emelte ki. Most szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a Pápai Szent Kereszt Egyetem által szervezett kánonjogi továbbképzés részvevőit, valamint a pénzügyi őröket és a Modenai Katonai Akadémia tagjait Modenából,
5: preghiere delle mamme.
4: Valamint az édesanyák imái csoportot.
5: Accolgo con affetto voi pellegrini della diocesi di Rimini.
4: Szeretettel köszöntöm a Rimini egyházmegye zarándokait
5: is. Con il vescovo Monsignor Niccolò Anselmi.
4: Niccolò Anselmi püspök úrral.
5: Un mese dalla mia visita pastorale.
4: Akik egy hónappal lelki pásztori látogatásom után érkeztek ide.
5: Rinnovo la mia riconoscenza per l'accoglienza
4: kifejezem hálámat.
5: E vi incoraggio a crescere nella fede.
4: És arra buzdítalak, hogy növekedjetek a hitben, Isten igéjének meghallgatásában gyökerezve, hogy mindenki számára tanúságot tegyetek a mennyei atya szeretetéről, és végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az ifjú házasokra. Ma az egyház Pietre Cinai Szent Pio liturgikus emléknapját ünnepli, az ő hit és szeretet tanúsága legyen mindegyikötök számára meghívás arra, hogy mindig bízzatok Isten jóságában és irgalmában. Mindnyájatokat megáldalak.

0: szokott módon nagy vihartapssal köszönik meg a Szent Atya katekézisét. Én is megköszönöm a kedves hallgatók jelenlétét az éterhullámaink keresztül is. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Darvasi Dóra, környezettervező, divat- és textiltervező, művész- és dizájntanár, az ország több településén is tart divattervező szakköröket, nyári táborokat és különböző workshopokat. Az idén nyáron Zalaegerszegen, a Göcsei Tudásközpontban több táborban is tanulhattak tőle a gyerekek, nem csak divattervezést, hanem olyan technikákat is, mint a batikolás vagy a növényi festés. Magáról azt vallja, hogy a ruhatervezés fenntartható irányát képviseli, és a minimál forma világot kedveli. Maga is mindig tanul, jelenleg foltvarrást a Göcsei Kézműves Egyesület tagjától, Jánbor Zoltán.

0: tervezőművész szek lettek, én divat és textil tervezőművész specializációt választottam, tehát én később ezt tanultam, de azt lehet elmondani, hogy a környezet kultúra szakon nagyon sok művészeti alapot a grafikától a textil tervezésig elsajátítottunk, mindent, amit a vizuális kommunikációhoz fontos, de ezen belül a fenntarthatósági kérdések is előtérbe kerültek, például volt hulladék és melléktermék hasznosítás óránk, voltak víztisztító telepeken, stb. Tehát egy átfogó képet kaptunk gyakorlatilag az élet különböző területeiről és a művészet különböző területeiről is.
1: Mert hogy egyébként jól összekapcsolható a környezettudatosság és a művészet?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Sőt, Ez cél lehet tulajdonképpen a gyerekeknek a nevelése során is. Tehát ahogy például végig gondoljuk a fiatalság életét, én azt gondolom, hogy a művészettel és a művészet közvetítéssel is, tehát nem lehet elhatárolni, hogy a fenntarthatóság ne kerüljön elő. Egy alapanyag használatnál tulajdonképpen, de akár csak gondolkodásmódban is, igen, hogy mihez nyúlunk hozzá, abból mi lesz, és akkor hát e szerint tervezünk tulajdonképpen.
1: Ruha tervezés során, hiszen te ruhákat tervezel, igen, a fenntarthatóság és a minimalista stílus az elsődleges, ami megjelenik a ruháid között. Egyébként csak ruhákat tervezel?
0: Ruhákat tervezek, és zero waste textil termékeket. Tehát például a textil zsákoktól kezdve, amit a piacon használhatunk, de ezek mondjuk, hogyha ruhát tervezek, és maradnak lehulló anyagok, akkor utána azokból is igyekszem készíteni, például textil zsákot, megymag párnát, és egyéb nulla hulladék elven készülő textil termékeket.
1: Tulajdonképpen a textil zsáknak az a célja, hogy ne nejlon zacskóba vigyük haza a krumplit például a boltból, hanem ebben és ezzel is a környezetet óvjuk.
0: Tartósabb és lebomló, igen. Uh-huh. Igen. Természetes anyagokból, igen.
1: Tehát akkor minden munkádban ott van tulajdonképpen az, hogy a környezetre odafigyeljünk.
0: Törekszem erre, igen. Én foltvarok is, tehát tulajdonképpen még az is volt, hogy nyilván keletkeznek mondjuk szabászati hulladékok, de ezzel úgy igyekszünk valamit kezdeni. És akkor például a foltvarrás is így jött a képbe, és egyébként Évához járok, tehát ő tanít engem, ugye ő Éva a táborvezetőnk, ő mutatta meg a foltvarrásnak az alapmódszereit, technikáit, és ezt is ő azáltal, hogy én igyekszem a szabászati hulladékokat felhasználni, így egy művészeti célra is tudjuk. Tehát a praktikus úton zsákocskák készülnek, ruhadarabok készülnek, és az apró lehullókból pedig igyekszünk ilyen alkotásokat létrehozni.
1: A ruhák egyébként hogy készülnek, hogy vannak megrendeléseid, esetleg egyéni megrendelések, vagy cégek rendelnek meg ruhákat?
0: Igen, mind a kettőre van példa, vagyis illetve úgy mondom, hogy három lehetőség van, tehát amikor tehetem, én ruhákat tervezek, tehát ezek, van egy meskaboltom, és ott megtalálhatóak készleten levő ruhadarabok. Vállalok időnként női ruháknak a tervezését, kivitelezését. Itt általában az az érdekesség, hogy mondjuk én festem a textil alapanyagot, vagy valamilyen, tehát érdekes tervezői kihívás van benne, és adott esetben dolgoztam már cégekkel is, tehát ez is előfordul, igen.
1: És különleges kérések is érkeznek egyébként magánemberektől?
0: Igen, most például festőnövényekkel dolgozom, és például egy körloknis szoknyát fogok készíteni foltvarrás technikával, és ecoprint lesz az alapanyag, tehát festőnövényekkel dolgozom, most egy ilyen megrendelésen dolgozom. Hát gyakorlatilag festék, pigmentek lehetnek növényi alapú pigmentek is, tehát festő növények. Igazából inkább az a kérdés, hogy mi az, ami nem fest. Tulajdonképpen fakérgekkel is festhetünk, virágszirmokkal, különböző színeket nyerhetünk ki különböző levelekből. Most az Orbánz fűnek van a szezonja, a csörgőfának a virág sárgát ad. Tehát tulajdonképpen igyekszünk mindig körbenézni, hogy az aktuális szezonban mi az, amit kipróbálhatunk, és akkor festünk vele. Mondjuk az ibolya virága, oké, festünk vele, de vajon színtartós-e? és akkor az

0: Lehet, hogyha nem színtartós, attól még fali képet mondjuk készíthetünk az ilyen alapanyagból, de mondjuk ruhát nem, mert ugye az más, mosni kell, stb.
1: Azt jelenti akkor, hogy csak természetes festékeket használsz, és hogyha jól értem, akkor ha egy színes ruhát kérnek tőled, akkor a színt is te varázsolod az anyagra.
0: Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, mert egyre inkább törekszem arra, hogy természetes alapanyagokkal dolgozzak, és természetes színpigmentekkel, de egyébként a vállalkozásom egy 4 éve működik, és én olyan batikol textilekkel kezdtem, amik szintetikus festékkel, tehát én szintetikus festékekkel dolgoztam korábban, és aztán a selyemfestéssel, tehát különböző textil technikákkal dolgoztam, és most egyre inkább igyekszem egy úgymond tisztább, természetesebb, növényi alapú irányt alapanyagokban is, és a festőanyagokban is kikísérletezni, vagy használni.
1: Mi a kedvenc technikád?
0: Hát most abszolút az EcoPrint. Legszívesebben növényi nyomatokkal kísérletezek most, számomra most az a legérdekesebb, hogy melyik levél milyen formát ad, és melyik virág milyen színt. Uh-huh. Úgyhogy most ez a világ az, ami forma és minta világ, ami érdekel.
1: De akkor ez hogyan? Rárakjuk a, nem tudom, a levelet az anyagra, és akkor ez hogy lesz ott egy kép ennek?
0: Ez gyakorlatilag egy gőzöléses technika.
1: És ez mennyire tartós egyébként? Tehát ez hány mosást fog kibírni, vagy ez végtelenségig ott marad?
0: Különböző egyéb anyagokkal tudjuk színtartóssá tenni. Tehát vannak olyan varázsszerek, mint akár a tímsó, a mosószóda, rézvas. Tehát meg vannak azok a módszerek, amik egyrészt színerőhöz segítenek, másrészt a tartóságot segítik elő.
1: Te egyébként tanár is vagy. Hol adod át azt a tudást, amivel te rendelkezel? Meg hát ezek szerint azért te még mai napig tanulsz folyamatosan.
0: Igen, ez fontos nekem. Szeretek kísérletezni, meg mindig valami újat tanulni, és ezért is például a foltvarrás egy éve van az életemben, de a tanítás az pedig egy olyan dolog, mindig az volt az álmom, hogyha amit én tudok, azt átadhassam. Tehát ez egy ilyen összefüggés volt, és itt a Göcsei Tudás Központban tartottam az elmúlt évben divattervező szakkört, és egy évvel ezelőtt divattervező tábor, tehát tulajdonképpen a tábor nőtte ki magát szakköré, úgyhogy én most az alkotás és ruhatervezés mellett az elmúlt egy évben igyekeztem átadni bizonyos módszereket a divattervezésről gyerekeknek.
1: És vannak erre érdeklődők egyébként a gyerekek között? Azt gondolom, hogy igen.
0: Igen, kifejezetten szeretik a gyerekek, tehát érdekli őket, hogyan tudnak ruhát készíteni, hogyan dolgozik egy divattervező, mik lehetnek a módszerek. Igen, igen, érdekli a gyerekeket.
1: Biztosan volt olyan kérdés egyébként, hogy és már volt-e a te ruhád esetleg valamelyik nagy kifutón?
0: Hát nagy kifutón még nem volt. De nem tudom, hogy ez-e a cél tulajdonképpen.
1: Igen.
0: De itt volt divat bemutató Zalaegerszegen most áprilisban. Úgyhogy legutóbb volt divat bemutató, ahol megjelentek az öltözeteim, Len és Pamut ruhák, az pedig itt Zalaegerszegen volt, itt a Tudásközpont előtt szintén. Itt az volt a koncepció a fenntarthatóság napja kapcsán, hogy ők is újra hasznosítottak ruhákat, átalakítottak, tehát nem nulláról terveztek öltözeteket, hanem meglevő ruhákat alakítottak át, formáztak át, és ők is bemutathatták. Úgyhogy ez egy ilyen dupla bemutató volt tulajdonképpen.
1: Most egy tábor kapcsán, a Varó tábor kapcsán beszélgetünk, itt is átadhatod a tudásodat a gyerekeknek. Szerinted mennyire hasznosak ezek a táborok a gyerekek életében? Mennyire kíváncsiak arra, hogy mit lehet itt megtanulni?
0: Én azt látom, azt gondolom, hogy alapvetően érdekli a gyerekeket, tehát ez egy szuper lehetőség, tehát egyrészt pedagógiai oldalról orientáció, tehát hangolódnak a gyerekek, lesz egy rálátásuk, fogásokat tanulnak meg, és gyakorlatilag én úgy tudom, hogy ez az első vagy második ilyen alkalom, hogy kifejezetten varrás fókuszú tábor van itt a környéken, tehát alapvetően ritka, és azt látom, hogy minden részlete érdekli a gyerekeket. Tehát nagyon jó, hogy anyagokkal dolgoznak, van formalakítás, varrógép használat, tehát egy, mondjuk úgy, hogy egy összképet kapnak arról, gyakorlatilag egy szakmai tudásról. És ezen belül pedig kreatív feladatok vannak, amit lehet, hogy feladatként tekintenek, de lehet, hogy játékként. Tehát egy folyamatot mondjuk teljesen végig vittünk úgy, hogy néz ki mondjuk egy táska forma, milyen alkatrészei vannak, milyen varrásmódszertana van, hogyan lehet díszíteni, úgyhogy egy komplex képet kapnak a szakmáról végül is.
1: És akkor az utolsó kérdés, ez úgy adja magát, hogy egy környezettervezőnek, akinek fontos a fenntarthatóság, hogy a mindennapi életedben mennyire vagy te magad környezettudatos?
0: Én most vidéken élek, Zalaszentgróton külterületen, tehát tulajdonképpen természetközeli életet élünk a párommal, nekünk kertünk van, komposztálunk, igyekszem a mosószereket, a természetes anyagokat minél inkább használni, ezekkel is kísérletezek egyébként. Tehát úgy igyekszem a mindennapjaimban is ezt a mondjuk úgy minimalista elvet követni, de mondjuk úgy inkább csak törekszem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Darvasi Dóra, környezettervező, divat- és textiltervező, művész és dizájntanárral. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 27-e. Követőjévé lettél. Ezt Pál írja Timóteusnak a második levélben, annak is a harmadik fejezete 10. versében. Követőjévé lettél. Pál Jézus Krisztust követte. Timóteus is Jézus Krisztust követte, de úgy, ahogy Pál Jézus Krisztust Timóteus elé tárta, ahogy Timóteus elé élte Jézus Krisztust. A Krisztusi élet pedig igei tanítás. A Krisztusi élet hiteles élet. A Krisztusi élet szándékban, türelemben, álhatatosságban megmutatkozó hit és élet. És Jézus Krisztus ügyéért való próbatételek felvállalása is a Krisztusi élet. Tudnunk kell, hogy nem általában az életpróbák hitben való elhordozásáról van itt szó, hanem arról, hogy Jézus Krisztus ügyéért terheket vállalok fel. Közben pedig megmaradok, megerősödök a hitben, és az egészséges tudományban, ahogy azt az első Timóteus levélben olvassuk. Ez az Istennek kedves Krisztusi élet csak az ő igéjére figyelve lehetséges. Vagyis csak úgy lehetséges, ha hisszük, hogy a teljes írás Istentől ihletett zsinórmérték. Ez a zsinórmértékünk. De ez a mérték nem fogságra vagy bitóra való, tehát nem törvény, hanem evangélium. Mentőkötél, amelyel kihúznak a szakadékból, amelyel partra vontatnak a vadul hullázó, életveszélyes nyílt vízről. A teljes írás szíve Jézus Krisztus megváltó, szabadító szeretete. Az ő általa ajándékozott üdvösség már a földi világban elkezdődik. Örömöt, vigaszt nyújt, reménységet ad. És valóságosan testvéri közösségeket formál. Azaz minden tekintetben egészségessé, alkalmassá és boldoggá tesz. Kövesd az írás Krisztusát. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
3: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
1: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
0: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
2: Kedves hallgatóink! Októberben a Szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a Szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a Szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.

0: Hírek.
1: Nemzetközi fődíjat nyert az Ezer év öröksége című dokumentumfilm. Frank Noé Vilmos díjat kapott Deák Hedvig nővér és Puskás Attila. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Szeretettel üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Hatalmas öröm és büszkeség a Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotása, az Ezer év öröksége elnyerte a horvátországi Krik szigetén megrendezett negyedik nemzetközi turisztikai és néprajzi filmfesztivál Grand Prix díját a kulturális örökség dokumentumfilm kategóriában. A Veszprémi Túrinform iroda nevezésének köszönhetően bemutatott film a Veszprémi Várnegyed megújulásának történetén keresztül azt az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökséget viszi vászonra, amelyet elődeinktől kaptunk, és amelyeket nekünk kell továbbadnunk. A péntek esti díjátadó kettős veszprémi sikert hozott, a Veszprém Balaton Sportrégió Rise című filmje külön díjjal térhetett haza. Köszönet az alkotóknak és mindazoknak, akik ennek a történetnek a megszületésén dolgoztak. Frank Noé Vilmos díjjal ismerték el Deák Viktória, Hedvig Domonkos szerzetes nővér és Puskás Attila dogmatika professzor munkásságát szeptember 25-én Budapesten. A rangos elismerést azok kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve hozzájárulnak a magyar vallási élet és teológiai oktatás megújulásához. Deák Hedvig nővér a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskola tanára, kutatói munkásságának fontos területe, Árpádházi Szent Margit alakja, valamint Akvinói Szent Tamás teológiája. Puskás Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dogmatika tanszékét vezeti, és több mint 200 tudományos publikáció szerzője. A díj átvételekor Puskás Attila hangsúlyozta, a teológus az igazságot keresők útitársa és Krisztus szolgálatára vállalkozik. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Az Úr szolgálatának iskolájában mottóval megrendezett nemzetközi ökumenikus konferencia résztvevői. Az imádságot Timothy Radcliffe domonkos bíboros vezette, igét pedig Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára hirdetett, hangsúlyozta. A keresztény hivatásunk alapja, hogy identitásunk Krisztusban van, a keresztény egység pedig nem egyformaságot, hanem összetartozást jelent. Mint fogalmazott, a világban tapasztalható növekvő megosztottság közepette sem szabad feladni az egységért végzett közös imádságot és munkát. Ehhez alázatra, szelídségre, türelemre és szeretetre van szükség, amelyeket a Szentlélek ajándékoz számunkra. Jerry Pillay arra is emlékeztetett, hogy az egyháznak az elfeledettek, a szenvedők, a kirekesztettek és a megtört emberek mellett van a helye. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza. Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét, belátja bűneit, és elfordul tőlük, azért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című adásunkban. A vasárnapi textusnak, szövegnek a magyarázata az évközi 26. vasárnaphoz, az esztendőben. Ezekiel a próféta egyik nagyon érdekes profétája az Ószövetségnek, aki legelőször kerül fogságba, az első csoporttal, így lehet mondani, Babilonba, és sok mindent hall. Tehát, hogy vajon miért érte őket ez a katasztrófa? És azzal kezdi ezt a 18. fejezetet, hogy ne mondogassátok, hogy az apák ették a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásott el benne. És itt ebben a szakaszban, az egész 18. fejezetben a személyes felelősséget azt különböző aspektusokból világítja meg. Tehát, hogy az ember az apjának a vétkét viseli-e, vagy az apa a fia vétkét. Hogy van ez? És itt a személyes felelősséget hangsúlyozza, és benne van egy olyan kijelentés, sajnos a mostani szakaszból kimarad, nevezetesen az, hogy nem akarja Isten a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ez egyébként fontos az egész kontextust, az egész szövegösszefüggést illetően. Tehát, hogy mintha az Úr nem lenne igazságos, és inkább azt mondja, hogy hát nem a ti útjaitok hamisak, vagy nem igazságosak, akkor mondja, hogyha az igaz ember, és aztán itt az igaznak a kritériumát is meghatározza ebben a fejezetben, az igaz az elfordul az útjától, letér az igazságtól, és gonoszságot követel, akkor hát a gonoszsága miatt hal meg. Persze azt a kérdést, hogy mindenki meghal, azt nem teszi föl a próféta. De azt is mondja, hogy amikor a bűnös elfordul a bűntől, tehát mégiscsak fölteszi azt a kérdést, tehát hogyha valaki bűnös életet él és megtér, akkor megmenti az életét, ha az igazsághoz igazodik, a törvényhez, ez a Tórát jelenti nyilván, és akkor megmenti az életét, belátja bűneit, elfordul tőle, ezért életben marad, nem hal meg. Nyilván nem úgy, hogy örökre élni fog itt a földön, hanem hát a halál mindenképpen bekövetkezik az igaz és a bűnös embernél egyaránt, de itt valószínű, hogy a kárhozat is talán háttérben ott lehet, hogy tulajdonképpen elkárhozik, ha nem tér meg, vagy ha valaki fölhagy az igaz úttal, és egy másik utat választ tudatosan, szembehelyezkedve Istennel. Ez a szakasz tehát Ezekiel prófétánál egy ilyen témát feszeget, hogy vajon Isten amblokkítél, tehát úgy, mint egy, azt lehetne mondani, globálisan minden ember, aki az emberiséget el kell pusztítani. Van ilyen is, például, ha belegondolunk a vízözönnél, de Ezekielnél mégiscsak a személyes felelősségről van szó, és az apák vétkét nem viselik a fiak, hanem mindenki új lappal, tehát egy tabula rasa, tiszta lappal indul, és ő maga írja ezt a lapot tele, vagy a jó tetteivel, vagy éppenséggel a gonoszsággal. És valószínű, hogy Isten a végén mégiscsak életünknek a egészét szemléli, és úgy ítél meg bennünket. Tehát nem csak egy pillanatnyi dologra koncentrál, mert megtérhet valaki, vagy valaki letérhet az igaz útról is, és Isten vajon hogyan számítja ezt be neki. Ezt hagyjuk magára jó Istenre, de ahogyan ebben a 18. fejezetben benne van, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Folytatjuk az evangéliummal a Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt. Szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium valamiképpen hasonlít a Ezekiel által használt, vagy általa erre a vasárnapra előírt szöveghez, nevezetesen, hogy kétféle magatartást hoz itt, mint ahogyan ott is, hogy a bűnös megtér, illetve hogy nem tér meg, és letér az igaz útról. Itt egy példázatról van szó, de nagyon fontos, hogy abban az időben Jézus kiknek mondja ezt? A főpapoknak és a nép véneinek, tehát a vezetőknek, a hierarchia csúcsán állóknak szól ez a példabeszéd, ami meglehetősen tömör, azt lehet mondani, hogy szűkszavú. Majd a végén, a példázat után, ami rövid, ennek az alkalmazását is halljuk, és pedig Len ezzel fejezi be. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a főpapokat összeveti, akik magukat igaznak gondolják, azokkal, akiket nem tart a közvélemény igaznak, tehát a vámosokkal és az utcanőkkel, a rossz nőkkel. Mi a véleményetek? Tehát egy retorikai kérdést tesz föl Jézus, amire aztán majd válaszolniuk kell. Mi a véleményetek? Ezzel mint egy kezdeményezni akarja, és föl akarja csigázni a hallgatóságnak a figyelmét, hogy figyeljenek oda, mert őnekik majd véleményt kell nyilvánítani. Most egy embernek két fia volt, ez egy nagyon is reális dolog, és a családon belül bizony előfordul, hogy az embernek van kedve valamit megtenni, vagy nincs kedve. Itt is erről van szó. Azt is elképzelhetnénk, hogy az apa, mint egy mondja, hogy ma mit fogunk tenni, és akkor mind a kettőnek mondaná, hogy menjetek ki a szőlőbe, és dolgozzatok, és utána is várhatnánk ezt a választ. De így sorba először oda megy az egyikhez, és azt mondja neki, hogy fiam, menj ki ma, dolgozz a szőlőbe. Hát a szőlő munka itt ezen a vidéken, füge, szőlő, olajfa, ezek a fő hasznos, haszon növények, és ebben kell dolgozni. A fiú megmondja, hogy hát nincs kedve. Ez gyakran előfordul ma is, tehát nem sokat változott a világ, de később megbánta, és mégis kiment. És tulajdonképpen még hozzátehetnénk, hogy dolgozott a szőlőbe, nem csak kiment. Aztán oda ment a másikhoz, aki azt mondja, hogy szívesen, uram, tehát Az egyik azt mondja, hogy nincs kedve, a másik pedig készségesnek mutatkozik szóban, de aztán mégsem tesz semmit. És akkor Jézus fölteszi a költői kérdést, hogy vajon most ki teljesítette az apa akaratát, a válasz az, hogy az első. Egyébként a szöveg, ez a szöveg másféleképpen is előfordul, hogy például Luthernek a fordításában a második mondja azt, hogy nem, az első azt mondja, hogy igen és nem megy ki, a második azt mondja, hogy nem, aztán megbánja és kimegy. Tehát fordított sorrendben is előfordul az egyes szöveg magyarázatokban, illetve egyes kódexekben. Itt például a sínai kódexnek a sorrendjét őrizte meg a mai szakasz. És ugyanakkor Jézus ezt alkalmazza. A vámosok, utcanők, tulajdonképpen azok, akik talán nemet mondtak az életükkel, de a végén mégis megváltoznak, és dolgoznak az Úr szőlejében olyan értelemben, hogy elhiszik a keresztelőnek a prédikációját, megtérnek, de itt vannak a hierarchia vezetői, ők nem térnek meg, nem hisznek, nem fogadják el a keresztelőnek a példáját, hogy az igazságosság útján járjanak ők is. Ugyanakkor ez egy, amiatt érdekes, mert van a rabbiknál is ehhez hasonló, hogy aki olyan szóban ígérget, sok szóval beszél, az egy kicsit gyanús, és van, aki meg kevés szót mond, és inkább cselekszik. Tehát a szóbeli és a cselekedet közötti feszültséget mutatja be egy a rabbinikus mondás. Szent Ágoston azt mondja, de van egy harmadik fiú is, mert valamiképpen egyiknél sincs összhangba az, amit mond, meg amit cselekszik. És Szent Ágoston azt mondja, hogy van egy harmadik fiú is, és ezt Jézusra mondja, hogy aki kimegy a szőlőbe, az Úr szőlejébe, hát Jézusnak vannak ilyen példázatai, aki igent mond, és meg is teszi a mennyei atya akaratát. Tehát a későbbi hagyományban, főként a egyház atyáknál ez így található. Persze van, aki aztán megpróbálja ezt a fiút beazonosítani a zsidókkal, pogány keresztényekkel, stb., vagy a pogányokkal, de hát ezt azért általában a szentírás magyarázók már csak azért sem tartják olyan célra vezetőnek, mert tulajdonképpen nincsen arról szó, hogy az idősebbik fiú, tehát nem mondja azt, hogy melyik az idősebb, hanem mindegy két fiú van, és nem kategorizálja, hogy oda ment az idősebb, oda ment a fiatalabbhoz, nem így szól a példázat, hogy két fiú, a koruk, hogy most melyik az idősebb, melyik a fiatalabb, tehát hogy Izrael lenne, akit Isten először meghívott, vagy pedig a pogányok, akiket később hívott meg, erre nem ad kellő alapot a példázat. Ugyanakkor viszont Jézus azt akarja mondani, hogy lehet dolgokat szóban kijelenteni, aztán meg is lehet bánni. És az ember elgondolkodik, nagyon sokszor vagyunk így, hogy elhamarkodottan netán valamit megígérünk, aztán nem teljesítjük. Aztán van is olyan, hogy nem ígérünk meg semmit, szólnak, azt mondjuk, hogy nem, de aztán mégis megtesszük, átgondoljuk az egészet. De nagyon realista ez a példabeszéd, olyan tömör is, rövid is, de realista, hogy gyakran vagyunk mi így. Néha az egyik fiúnak a helyzetébe, néha a másik fiúnak a helyzetébe. Minden esetre az egyházatyák arra akarnak bennünket rávenni, hogy lehetünk mi is harmadik fiúk, akik igent is mondunk, és hűségesen megmaradunk ezen igen mellett, de ugyanakkor benne van azért az alkalmazásban, hogy lehet bűnbánatot tartani, és ezt megteszik a tévúton járók is, a vámosok, hallunk erre példát az evangéliumban, meg arra is, hogy valakiből Jézus 7 ördögöt űzött ki, és utána követője lett. Egyházatyák ezt nagyon gyakran Mária Magdolnára értik. Azt kívánhatjuk saját magunknak, hogy érezzük át a személyes felelősségünket, hogy ahogyan Ezekiel próféta ezt kiemeli és hangsúlyozza, másrészt pedig érezzük át azt is, hogy a megtérés az egy lehetséges mód, hogy megváltoztassuk az életünket, és az Isten ilyenkor szeretettel és szívesen fogad minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Hírpercek.
1: Őszindító imaestet tartottak az avilai nagyszenterész templomban. Programsorozattal emlékezik az avilai nagyszenterész templom Assisi Szent Ferenc halálának évfordulójára. Katekizmus egy év alatt 2027-ben új podcast indul Fábri Kornél püspök atyával. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Őszindító imaestet tartottak Szent Máté apostol ünnepén az avilai nagyszenterész templomban a 777 közösség szervezésében. Az este Szent Misével kezdődött, amelyet Horváth Zoltán atya a templom plébánosa celebrált. Ezt követően Földi Kovács Andrea, majd Szilágyi Szabolcs atya, a Pilis Csabai templom plébánosa tett tanúságot. A zenei szolgálatot az Adoramus zenekar látta el. A gyertyákkal feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Jó volt látni azt a sok fiatalt, akik helyhiányában a földön is ültek, tudósított a szerkesztő. A tanúságtételek után kezdődött a szentségimádás. A plébános atya körbevitte az oltári szentséget a templomban, majd az oltárra helyezte. Az este folyamán 6 atya végezte a gyóntatást. Már 3,5 órája tartott az imaest, de még mindig tömött sorban álltak az emberek a szentségi áldásért. Az imaest éjfél körül ért véget. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készül az avilai Nagy Szent Terész templom. A 9-ed tegnap kezdődött, és október 4-ig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Az esti szentmiséket követően 9 napon át különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Tegnap Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes előadást tartott Assisiről és azokról a helyekről, melyek a szent életében jelentős szerepet játszottak. A mai napon dr. Tóth Damján ferences történész tart előadást Szent Ferenc korának történelmi hátteréről, tudósít a szerkesztő. A további napok programja a Plébánia Facebook oldalán a hirdetésből megismerhető. Október 4-én Szent Ferenc ünnepén a 10 órai szentmisén meghívottként Majnek Antal OFM munkácsi nyugalmazott püspök is részt vesz. A kapella Teréziána ferences szerzők kórusműveit adja majd elő. Katekizmus egy év alatt podcast indul január 1-től. Már most fel lehet iratkozni, és így csatlakozni Fábri Kornél püspök atyához. A podcast segít megérteni, miben hisz az egyház, és hogyan formálhatja Isten igazsága a mindennapi életünket. A Kaposvári Kattárs első napján, szeptember 18-án a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentették be az újabb sorozat indulását. A hallgatót végigvezeti a katekizmus 4 fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést, tudósított a Magyar Kurír. A podcast elérhető lesz minden jelentősebb platformon, valamint a Zarándok mobil alkalmazásban is. A sorozat így hatékony kateketikai eszközt jelenthet plébániák, katolikus iskolák, egyetemi közösségek és mindazok számára, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a katolikus egyház tanítását.
0: Híreinket hallották.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
4: Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szent háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
4: irgalmazz nekünk.
3: Elrejtett Isten és üdvözítő,
4: irgalmazz nekünk.
3: Választottak eledele,
4: irgalmazz nekünk.
3: Csodálatos kenyér,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szüntelen áldozat,
4: irgalmazz nekünk.
3: Tiszta áldozat,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szeplőtelen bárány,
4: irgalmazz nekünk.
3: Elrejtett manna,
4: irgalmazz nekünk.
3: Isten csodáinak emlékezete,
4: irgalmazz nekünk.
3: Természet feletti kenyér,
4: irgalmazz nekünk.
3: Testé lett ige,
4: irgalmazz nekünk.
3: Hitünk titka,
4: irgalmazz nekünk.
3: Fölséges és tisztelendő szentség,
4: irgalmazz nekünk.
3: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
4: irgalmazz nekünk.
3: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
4: irgalmazz nekünk.
3: Minden bőséget meghaladó ajándék,
4: irgalmazz nekünk.
3: Isten szeretetének legnagyobb jele,
4: irgalmazz nekünk.
3: Az isteni bőkezűség túláradása,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szent és felséges titok,
4: irgalmazz nekünk.
3: A halhatatlanság orvossága,
4: irgalmazz nekünk.
3: Éltető nagy szentség,
4: irgalmazz nekünk.
3: Vérontás nélkül való áldozat,
4: irgalmazz nekünk.
3: Kegyesség szentsége,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szeretet köteléke,
4: irgalmazz nekünk.
3: Hívő lelkek tápláléka,
4: irgalmazz nekünk.
3: Az Úrban meghalók úti eledele,
4: irgalmazz nekünk.
3: Az eljövendő dicsőség záloga,
4: irgalmazz nekünk.
3: Légy irgalmas,
4: kegyelmezz nekünk, Jézus.
3: Légy irgalmas,
4: hallgass meg minket, Jézus.
3: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
4: ments meg, Uram, minket.
3: A test kívánságaitól,
4: ments meg, Uram, minket.
3: A szemek kívánságaitól,
4: ments meg, Uram, minket.
3: A nyelv bűneitől,
4: ments meg, Uram, minket.
3: Az élet kevésségétől,
4: ments meg, Uram, minket.
3: A bűnre vezető alkalmaktól,
4: ments meg, Uram, minket.
3: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
4: ments meg, Uram, minket.
3: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
4: ments meg, Uram, minket.
3: Szentséget tested és véred által, melyet az eukarisztiában nekünk adtál,
4: ments meg, Uram, minket.
3: Szent tested sebei által,
4: ments meg, Uram, minket.
3: Szent szíved sebe által,
4: ments meg, Uram, minket.
3: Mi bűnösök,
4: kérünk téged, hallgass meg minket,
3: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az eukarisztia gyakori vételére vezess.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: Istennek fia.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
3: Isten báránya, telveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket, Jézus.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk, Jézus.
3: Kenyeret adtál a mennyből,
4: amely minden gyönyörűséggel teljes.
3: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
5: Amen.
2: Mária Rádió.

virág a fény felé hajlik. Őjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.

csak magasabb szinten. Az alkotás mélyebb vetületét ismeri meg. Amikor valaki közösséget formál, nem malteros téglákból rakja azt össze, hanem szívből, lélekből, tiszta eszmékből, értelemből. Így száll szembe a földi életben meglévő hiányosságokkal, hibákkal. Mikor valaki egy családot, egy lelkiséget, egy intézményt megszül, embereket keres, akikkel összefoghat, és kölcsönösen segítik egymást. Ez megint homokvárépítés, csak magasabb szinten. Miközben a kisgyermek megtanulja, hogy milyen magasra rakhatja a homokfalat, hogy az még ne dőljön össze, megérti a vár építésének a titkát. A felnőtt ember megérti a családi ház építésének fortéját, vagy a közösség teremtésének szépségét, gyönyörét, értelmét. Ez mind intenzívebben, de ugyanaz. Fontos, hogy a gyermek megértse. Küzdelemmel, tanulással előbb és könnyebben boldogul. A jó éles svájci bicska jobban faragja a fát, mint egy ócska bugyli, és előbb is készül el a munkával. Saját éleit kinek-kinek magának kell kifennie, és vágyakoznia kell a lehető legszebb munkára. A pillangók nem kis pillangóknak adnak életet, hanem leteszik petéjüket, amiből kifejlődik egy kis hernyó. Jó étvágyjal lerágja a leveleket, gyorsan fejlődik, majd bebábozódik. A bábban átalakul. Belőle is lepke lesz. Kis szárnyai, mint a bicska éle, be vannak csukva teste mellé, szűk otthonába. Majd eljön az idő, amikor keserves erőfeszítéssel meg kell születnie. A fölöslegessé vált burkot le kell fejtenie magáról. Azáltal, hogy küzd, hogy szétfeszítse a határait, testnedvei belepumpálódnak a szárnyaiba, törékeny ékszereibe, melyek az erőfeszítéstől kibomlanak, majd megkeményedve képesek fölemelni az apró élőlényt. Ha jó szándékkal megkíméljük a születés nehézségeitől, és finoman kibontjuk, akkor a szárnyai nem nyílnak ki. Segítségünkkel, sietségünkkel leállítjuk a fejlődését. Torz lesz és befejezetlen. Soha nem tud felemelkedni a kék égbe, a virágok fölé, a többi pillangó közé. A nehézségekkel megküzdve nap mint nap bontogatjuk szárnyainkat. Az ember önmagát csak vajódó erőfeszítéssel tudja világra hozni. Azt hisszük, hogy jó, ha sterilizáljuk a gyerekek számára a világot, pedig nem. Tudatosan fel kell készíteni őket arra, hogy a tetteiknek következményeik vannak. Nem szabad rózsaszín, kipárnázott világot teremteni a gyermekek számára. Ha egy gyermeket betennének egy szobába, ahol egyik csövön jönne a kakaó, a másikon a finom puding, és ott nőne fel erőfeszítés nélkül, akkor nem ember, hanem egy élhetetlen, potra.

Rohos lárva fejlődnek ki belőle. A gyermeket arra kell felkészítenem, amilyen világba kilép. Hiába pátyolgatom naphosztat, ha a kinti világ nem fogja pátyolgatni, hanem kíméletlenül próbára teszi. Ha kint hideg van és nagy a sár, arra kell őt felkészíteni, hogy bakancsot húzzon még akkor is, ha hólyagosra dörzsöli a lábát. Kényelmetlen ebben a járás, mint egy strandpapucsban. Az erdőben 20 őzikéből csak 2-3 nő fel, a többit megeszi a farkas. Egyetlen éjszaka alatt a Jóisten az összes farkast le tudná vadászni, de nem teszi meg. Az őzike, hogyha élni akar, legyen éber, figyeljen a környezetére és szaladjon. A nehézségek, amiktől próbáljuk megóvni a felnövekvő generációt, nagyon fontosak az emberré válásban, hogy a felelős felnőtt korba léphessünk. Nem kell a nyávogó, hisztiző gyerekek minden kérését teljesíteni. A fiatalnak meg kell tanulnia lemondani valamiről, egy nagyobb jó érdekében. Meg kell tanulnia várakozni, a vágyakat türelmesen hordozni, és ezt már kisgyerekkorban el kell kezdeni. A gyerekkori mosatlan almák, a biciklizés közben szerzett horzsolások immunrendszerünket irritálják, ami a fertőzéseket legyőzve megerősödik. Orvosi diplomád, bajnoki címed mit sem érne, ha szüleid megvásárolták volna neked, hogy megkíméljenek a vizsgák, versenyek embert próbáló terhétől. Ha verejtékes, kitartó tanulással, küzdelemmel nem te magad harcoltál volna megértük. Szüleid, ha mindent tálcán nyújtottak volna neked, nem juttattak volna célba téged, akit oly nagyon szeretnek, hanem örökre nyomorultá tettek volna. A kihívások vállalása nagyon fontos még akkor is, ha veszéllyel járnak. Tudom, hogy évente többen is belenyúvadnak a vizekbe, de nem hiszem, hogy emiatt be kellene tiltani a fürdést a Balatonban, a szép nagy tavakban. A veszélyek ellenére minden szülő vesz a gyerekeinek fürdőruhát, megtanítja úszni őket, és élvezik a fürdőzés örömét. Mernünk kell vállalni a kockázatot, mert csak akkor tudjuk a korlátainkat széttörni. Ha gyermeked csak autóval viszed mindenhová, és nem tud a kortársaival kószálni, ha elzárod a pajtásai elől, ha magad sem ülsz le vele jókat beszélgetni, akkor múmiát nevelsz belőle. Mint a kavicsnak a folyómederben a többi kő, úgy kell a gyermeknek a gyermekközösség, hogy a rossz szokások, a csalfa hazugságok sebeket okozó éleit lekerekítsék. Egy gyermek legjobban a pajtásaitól tanulja meg játszva, kacagva és akár sírva is, hogy két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd. Mert a fiatalok kegyetlenül őszinték tudnak lenni.
Ha egy gyerek a maga atyaságát megtapasztalhatja, egy cserépvirág, egy kis madárka, egy akváriumi hal vagy kutya mellett, hogy ez az övé, neki kell gondoskodnia róla, törődnie vele, különben elpusztul. Az megkönnyíti a felelősség, a törődésben is megmutatkozó szeretet kialakulását. Ha egy autógyárban az lenne a feladatom, hogy olyan autót tervezzek, ami az északi sarkon mínusz 70 fokos hidegben is beindul, akkor ezt a célt kell szem előtt tartanom, és ha ez nem sikerül, akkor kirúgnak. Olyan a világ, amilyen. A gyerekeket úgy kell nevelni, hogy ebben a világban megállják a helyüket. A gyereket meg kell tanítani arra, hogy a jég hátán is megéljen. Persze meg lehet érteni, miért hiperaktív, miért nem tud tanulni, de ez kevés. Nekünk, akik a gyerekeket, a fiatalokat fel akarjuk készíteni a holnapra, ezt jelenteni a nevelés. Ismernünk kell a holnapot, és arra kell megtanítanunk őket, hogy jókedvű, Istenben, önmagukban bízó, az életet vállaló emberek legyenek.

Ha egy edző úgy áll a sportolókhoz, hogy most azért ne fussunk, mert esik az eső, máskor pedig azért ne, mert süt a nap, akkor a kudarc borítékolva lesz. Tehát kvázi be kell keményíteni, hogy jól van, kicsi szívem, nagyon nehéz körülmények közül jössz, és nagyon nehéz neked, mert traumákat éltél át, ennek ellenére magánhangzó után a múlt időjele 2T. A jó pedagógus kimondja, hogy vannak elvárásai, vagy akár azt is, hogy sajnos ezt az évet meg kell ismételni. Bár nagyon nehéz azt mondani egy gyereknek, hogy ha nem vagy hajlandó beilleszkedni, képességeidhez mérten teljesíteni, foglak téged, és a legközelebbi rokonnal hazavitetlek. De amikor ezt végre megmertem lépni, a gyerekek tanulmányi eredménye egy egész jeggyel javult. Az óvodáinknak, iskoláinknak, nem bajnokképző tanfolyamoknak, versenyistálóknak kellene lenniük, ahol egyetlen dolog számít. Az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az élet szerves részét alkotó terek, ahol a reális világba való kilépésre készítjük fel gyermekeinket.

Szülők, tanárok, nevelők és iskolák igazgatói, kis hadseregeitek tisztjei, tábornokai vagytok. A rátok bízott gyerekeket csatába viszitek, a létért való küzdelem gyilkos harcába. Az emberiség nagy hadvezérei szerint nem szabad hazárdírozni, olyan csatába belevinni a katonát, ahol nincs esély a győzelemre. Több nagyszerű fiatalunk napi 6-8 órát nem képes figyelni. A másnapra való felkészülést sem tudja vállalni becsülettel. Így csak kényszerpályán botladozik. Magam sem értem, hogy miért megyünk szembe a természettel, a józan ésszel, és nevelünk iskoláinkban, sokszor erőszakkal, sok-sok élhetetlen értelmiségit. Népünk, nemzetünk gerincét mindig is a becsületes mesteremberek, földművesek, a tisztességes, szorgalmas kézművesek alkották, kik munkájukkal nem csak kenyeret, megélhetést adtak, hanem otthonná tették szép szülőföldünket. Az önfenntartó, saját életét, jövőjét kézbe venni tudó fiatalok nevelése a cél. Ezért nem elégedhetünk meg az iskolák által feltálalt elméleti tananyag elsajátításával, hanem bátran tovább kell mennünk a kétkezi munka, az önfenntartás megismertetése és megszerettetése felé. Nekünk is, akár csak a fecskeanyának, az a célunk, hogy a nagyra nőtt, megerősödött fióka saját szárnyán legyen képes bejárni a világot. Tudjon magának egzisztenciát teremteni, és bárhonnan visszataláljon testvéreivel a szülőföldjére. Intézményeinkben gazdálkodásra, önfenntartásra neveljük a gyerekeket. Éppen olyan fontos a gyerekeket megtanítani kis csibét nevelni, veteményezni, gazdálkodni, főzni, háztartást vezetni, mint a szorzótábla vagy a helyesírás, sőt, szerintem még fontosabb is. Régebben az iskola segítette az embereket az önfenntartásban. Azért tanultak meg számolni, hogy eredményesebben gazdálkodjanak, üzletelhessenek. Minden, de minden egyetlen célt szolgált, az önfenntartást. Sajnos lassan nem csak a művészetek szakadtak el a realitástól, és lett egy úgynevezett lárpudlárt művészet, hanem az oktatás is. És ma már sokfelé azt látjuk, hogy tanulunk a tanulásért, és nem a tudásért. Nem az önfenntartási képességeink elsajátításáért, vagy az életben maradási esélyeink javításáért. A nevelőinket arra bíztatom, hogy sarvaljanak káposztát, asszaljanak almát, szilvát, főzzenek be mindenből legalább egy keveset. Hadd lássák a gyerekek, hogy a hosszú hideg télre hogyan kell felkészülni. Őseink szép eltevési, konzerváló asszaló tudományát ne hagyjuk elporladni, hanem az évezredek alatt összegyűlt népi bölcsességeket őrizzük meg, és adjuk át a gyermekeinknek. Mi lesz, ha netalán a hatalmas távolságokról hozott olcsó élelemáradat megapad, vagy annyira drágává válik, hogy az egyszerű ember nem engedheti meg magának. Nap mint nap legyen szó a létünk fenntartásához szükséges tudnivalókról. Tanítsuk meg a gyermekeinket a legegyszerűbb ház körüli teendőkre is, és akkor biztos, hogy évek múlva is áldani fogják nevünket, mert képesek lesznek gondoskodni magukról.
tapasztaltam, hogy a sok küzdelmet, nehézséget megél gyermek sokkal életre valóbb, ügyesebb, talpra esettebb, mint akiket jólétben, puhány kényelemben neveltek. A gyerekeket nem a szegénység teszi tönkre, hanem az, ha nincs szeretet, odafigyelés, gondoskodás a családban. Az nem baj, ha szegények vagyunk, az a baj, ha szeretetlenek vagyunk, ha a kapcsolataink kihűlnek, ha feladjuk küzdelmeinket, ha megkeseredünk.

Az iskola feladata, hogy megtanítsa számos jó és rossz példa ismertetésével, hogy a rendelkezésre álló értékek bölcs felhasználásával hogyan tud a képzésből kikerülő diák megélhetést biztosítani szülőföldjén, önmaga és családja számára. A sofőriskolának meg kell tanítania a jövendő autóvezetőt közlekedni az utakon, s ha ezt elmulasztja, hiába tanított bármi nagyon érdekes és fontos dolgot, akkor a rábízott nevendékének a gyilkosa. Sajnos végzős diákjaink nagy százalékának úgy tűnik, hogy ma egyetlen dolgot tanítunk meg eredményesen. Hogyan lehet egy olcsó buszjegyet venni Nyugat-Európa valamelyik nagyvárosába?

A szülőket is szeretettel bíztatom, hogy nagyra vágyásból ne erőltessék a gyerekeket olyan iskolába, ahol ők nem érzik jól magukat, ahol csak feszültségek árán, csalással, puskázással tudja elvégezni a gyerek a tanulmányait. Az élet Isten ajándéka, és ő azt azért adta, hogy boldogok legyünk. Miért kellene minden áron rájuk erőltetni az inget és a nyakkendőt? Ha szeretnének, miért nem mehetnének azon az úton, melyen oly sokan jártak már előtte a szülőföldünkön? Miért is ne lehetne valaki becsületes ács vagy kőműves, akár gazdálkodó a szülőföldjén? Miért ne tanulhatná meg jó mesterektől, szakemberektől azt a szakmát, amelyik őseinek is megélhetést jelentett? Meg vagyok győződve arról, hogy kevés pénzből is lehet hihetetlenül jókedvű, szép, felszabadult életet élni. Nem a megforgatott pénz mennyiségén múlik az ember boldogsága, a gyerek kibontakozása, a család nyaralása, sokkal inkább azon, hogy milyen minőségű az együtt eltöltött idő. Van-e szeretet, egymásra figyelés, jóság?

virág a fény felé hajlik. Böjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Őszindító ima estet tartottak az avilai nagyszenterész templomban. Programsorozattal emlékezik az avilai nagyszenterész templom Assisi Szent Ferenc halálának évfordulójára. Katekizmus egy év alatt 2027-ben új podcast indul Fábri Kornél püspök atyával. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Őszindító imaestet tartottak Szent Máté apostol ünnepén az avilai nagyszenterész templomban a 777 közösség szervezésében. Az este Szent Misével kezdődött, amelyet Horváth Zoltán atya a templom plébánosa celebrált. Ezt követően Földi Kovács Andrea, majd Szilágyi Szabolcs atya, a Pilis Csabai templom plébánosa tett tanúságot. A zenei szolgálatot az Adoramus zenekar látta el. A gyertyákkal feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Jó volt látni azt a sok fiatalt, akik helyhiányában a földön is ültek, tudósított a szerkesztő. A tanúságtételek után kezdődött a szentségimádás. A plébános atya körbevitte az oltári szentséget a templomban, majd az oltárra helyezte. Az este folyamán 6 atya végezte a gyóntatást. Már 3,5 órája tartott az imaest, de még mindig tömött sorban álltak az emberek a szentségi áldásért. Az imaest éjfél körül ért véget. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készül az avilai nagy Szent Teréz templom. A 9-ed tegnap kezdődött, és október 4-ig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Az esti szentmiséket követően 9 napon át különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Tegnap Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes előadást tartott Assisiről és azokról a helyekről, melyek a szent életében jelentős szerepet játszottak. A mai napon dr. Tóth Damján ferences történész tart előadást Szent Ferenc korának történelmi hátteréről, tudósít a szerkesztő. A további napok programja a Plébánia Facebook oldalán, a hirdetésből megismerhető. Október 4-én Szent Ferenc ünnepén a 10 órai szentmisén meghívottként Majnek Antal OFM munkácsi nyugalmazott püspök is részt vesz. A kapella Teréziána ferences szerzők kórusműveit adja majd elő. Katekizmus egy év alatt podcast indul január 1-től. Már most fel lehet iratkozni, és így csatlakozni Fábri Kornél püspök atyához. A podcast segít megérteni, miben hisz az egyház, és hogyan formálhatja Isten igazsága a mindennapi életünket. A Kaposvári Kattárs első napján, szeptember 18-án a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentették be az újabb sorozat indulását. A hallgatót végigvezeti a katekizmust 4 fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést, tudósított a Magyar Kurír. A podcast elérhető lesz minden jelentősebb platformon, valamint a Zarándok mobil alkalmazásban is. A sorozat így hatékony kateketikai eszközt jelenthet plébániák, katolikus iskolák, egyetemi közösségek és mindazok számára, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a katolikus egyház tanítását.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálából az üzenet tiszteletére közös imád szeretnék kérni 8 hónap elhunyt édesapámért. Köszönöm szépen!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. kérem a boldogságos szűzanya körbejárását, családom megtéréséért, a Szent Lélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkünk üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozzunk is, a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus.
5: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a Nászlónom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a szüleim emlékére, a tanulás, a gyermekeknek a tanulásért, a munkájáért, és minden káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testést, lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a Mária Rádióért, a dolgozóért, és az úton lévőkért, hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért, és mindnyájunkért.
6: Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől, Erzsébet testvérünkért vizsgálatának a rendezéséért és a gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
7: Imád kérek az USA-ban élő rokonaimért, Éváért, Gabrielláért, Sensért és Májszért. A jó Istent kérem, hogy tartsa meg őket egészségben, békességben és szeretetben. Köszönöm szépen!
8: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, a fiam, unokám, szerencsés, unokáim szerencsés hazatérésről, a halottaink lelki nyugalmáért és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Szűz Mária, szűz anyánk, menjen jégi édesanyánk, a te közbenjárásodat kérem Zoltánért, mert hogyha kért a mennyben kéred fiadat, Jézust, ő nem fog nemet mondani, nem tagadja meg a kérésedet, és nagyon szeretné a család és a rokonok, hogyha az Zoltán meggyógyulna. Hálát adok neked, szűzanyám, a közbenjárásodért, és én is gondolok rád imádságos lélekkel, szeretettel. Dicsértessék a Jézus.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, és szeretném, én Lesinszkiné Koska Erzsébet vagyok, elhunyt 3 hónapja a férjem, és megint visszatért a pánik betegségem, és ezért kérem önöket, hogy segítsenek rajtam, hogy a pánik betegségem elmúljon. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönöm minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szüzanyának. Szeretnék további is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelküldvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga magességért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért, és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Mindazt, amit velünk tettél, Urunk, igazságosan tetted, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket. A te arcodat, Uram, ragyogtass szolgád fölé. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban. Igen jó nekem, hogy megaláztak engem, hogy bizonyságaidat megtanuljam. Jogosan ítélsz, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Rendeléseid léteznek ma is, végzéseid szerint, mert neked szolgál a mindenség. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket. A te arcodat, Uram, ragyogtass szolgád fölé.
1: Jézusom, bízom benned.

Áldalak téged, atyám, mennek és földnek istene, mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, atyám, mert így tetszett neked. Az atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú. És akinek a fiú, ki akarja nyilatkoztatni.

0: Szent Faustina nővér, hálaadó imája. Ó Jézus, örök Isten, köszönöm számtalan jótéteményedet és kegyelmedet. Legyen szívem minden dobbanása új hálaének néked, Istenem. Minden csepp vérem érted keringjen, Uram. Legyen lelkem egyetlen dicsőítő himnusz. Szeretlek, Istenem, magadért.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájából a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiot szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Uram Jézus, segíts nekem megtanulni Máriától az ő Istenre való nyitottságát és figyelését. Add, hogy az ő példájára hétköznapjaimban, munkám és foglalatosságaim között is időt szánjak neked. Nyitott szívvel és lélekkel figyelve rád, meghallgassam hangodat, és add segítségedet, hogy hívásodra mindig válaszolni tudjak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön öröké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,

0: Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten

0: Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt betlehemi jászladnál, és szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus bölcsője a kemény jászol, jelképe a kemény szíveknek, amelyek nem fogadják be őt készséges szívvel. Alakítsuk át mi is szívünket a szűzanya segítségével, az ő szívének példájára, meleg, szerető és gyengét pihenővé az Úr számára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva. Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli a gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom meg a bárány. Jézussal együtt vigyük mi is magunkat áldozatul Istennek, lelkünket, testünket, szívünket, gondolatainkat és kívánságainkat, egész életünket.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
4: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Add, Uram, hogyha életemben megfogyatkozik a hit, a remény és a szeretet, ha napjaimban eluralkodik a sötétség, a káosz, amikor kétségek gyötörnek, vagy elfog a csalódás, a keserűség, legyen mindig erőm útra kelni, keresni és megtalálni téged.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, marasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
7: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre imádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Enyeszentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványtól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
7: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
7: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
7: Dicsőség mindörökké.
8: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Újra megnyitotta kapuit a Szent Család iskola Gáza óvárosában. Ingyenes napra várja a MÜPA felsőoktatásban tanulókat. 8 magyar résztvevője is volt az Eco One konferenciának Castel Gandolfóban. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szeptemberben egy katolikus segélyszervezet adott hírt arról, hogy 3 év múltán a gázai óvárosban található Szent Család iskola újra megnyílt. A gázai plébános atya szerint ez a remény jele olvasható a Magyar Kurírban. Az iskola 1974-ben épült. A következő években folyamatosan bővült, majd a megnövekedett igények miatt új iskolaépületre volt szükség. Az akkori plébános segítség igénybevételével megépítette az új épületet. Átadása 2001-ben történt. Az iskola a jeruzsálemi latin patriárkátus egyik legfontosabb és legjobb iskolája Palesztínában. Óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Az iskola a 2024-es bombázások miatt súlyos károkat szenvedett. A 3 évnyi háború után az iskola újra megnyitott. Sokat számít az embereknek, amikor látják az iskolai egyenruhában érkező diákokat, ami megmutatja nekik, hogy van jövő. Ingyenes napra várja a MÜPA holnap a felsőoktatásban tanulókat. A résztvevők a MÜPA munkatársainak és vezetőinek kíséretében többféle backstage túrán vehetnek részt, így megismerik, mi történik egy-egy előadás előtt, közben és után, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Az érdeklődők bejárhatják azt az utat, amely a művész bejárótól az öltözőkön át a hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a színház világát. Az intézményvezetés komplex háttere iránt érdeklődők a pénzügyi folyamatokról, a szervezet fejlesztésről, a stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket, de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A fiatalok a megszerzett tudást a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán gyakorolhatják. Szeptember 18 és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Eco One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők, köztük Takács Ilona, a Focolare mozgalom tagja. A természetvédelemmel, ökológiával, klímaváltozással, a Laudato Si szellemében foglalkozó nemzetközi konferencia az Identitás hálózat és a jövő címet viselte, írta a Magyar Kurír. Az Eco One által szervezett nemzetközi workshop teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott volt, akit érdekelt ez az út. Mintegy 80 résztvevője volt a konferenciának. Az Eco One-t 1999-ben Chiara Lubich, a Focolare mozgalom létrehívója alapította, aki vallotta, az élet törvénye a szeretet törvénye, a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Horváth Endre atyával, a Délvidéki Mária Rádió műsorigazgatójával Murányi Nikolett beszélget.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból. Murányi Nikolett vagyok. Internetes kapcsolattal beszélgetünk dr. Horváth Endre atyával, a Délvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió műsorigazgatójával. Szeretettel köszöntöm.
5: Dicsértessék Jézus Krisztus! Én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
4: Kérem, hogy kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked mindazokat a kegyelmeket, mindazokat az áldásokat, amelyekkel életünket irányítod és gazdagítod. Köszönjük neked a szeretetet és az irgalmadat, amivel újra meg újra magadhoz hívsz és vonzasz bennünket. Kérünk, áld meg ezt a mai beszélgetést, hogy valóban tanulságot tudjunk tenni azokról a kegyelmekről, amiket kaptam, el tudjam mondani, és hogy ez minden hallgató számára te nagyobb dicsőségedre váljék. Amen.
4: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Amen.
4: Örülök, kedves Endre atya, hogy beszélgethetünk a hit életéről. Mondja, hogyan kezdődött? Hívő családba született, vagy felnőtt megtérő? Meséljen nekünk.
5: Bizonyos értelemben felnőtt megtérő vagyok, annak ellenére, hogy gyermekkoromban nagyon komoly vallásos örökséget kaptam. Anyai ágról ugyanis nagyon vallásosak voltak a fölmeneim. Nagyapám 40 évig volt egyházközségi elnök, vagyis egy nagyon köztiszteletben álló hívő ember a faluban. Mégis mindarra, ami gyermekkorban meghatározta a vallásos életemet, bár tényleg rendszeres templomba járó voltam, itt tanos meg minden, nem tudok visszaemlékezni. Tehát nem tudok visszaemlékezni az első áldozásomra, a bérmálkozásomra, tehát csak a képeket látom, a fényképeket nem tudom visszaemlékezni, hogy mi volt. Később nagyon jó hasznát vettem papként a gyermekkori tapasztalataimnak, de a lelki életemet azért inkább egy ifjúság, tehát a középiskolás koromban történt élmény határozza meg, egy Szentlélek szeminárium. Karizmatikus mozgalmon belül tartottak egy Szentlélek szemináriumot, pontosabban Katona István atya tartotta, budapesti prébános volt akkor is, most már elhunyt, úgy tudom. Ebben a Szentlélek szemináriumban az a furcsa élményem volt, hogy mikor elérkeztünk addig a pontig, ahol van az élet átadás, akkor kimentem, és én is igyekeztem nagyon őszintén tényleg az Úristennek, az Úr Jézusnak átadni a szívemet. És mikor a helyemre mentem, akkor egy olyan érzés volt bennem, hogy mindent tudattam, és hogy olyan rongyos, üresen semmi nincs. Hogy ténylegesen olyan nagyon-nagyon üresnek éreztem magam. És olyan szinte olyan depresszíven ültem a sarokban, még most is emlékszem, hogy hol ültem abban a templomban, Tótfarokban a templomban, hol ültem, melyik helyen. És akkor elkezdett előttem imádkozni egy fiatalember, míg előttem van az arca, kopasz volt, egy kicsit a fiatalember, és azt imádkozta, hogy Uram, köszönöm, hogy elfogadtál. És ez az egy mondat, hogy Uram, köszönöm, hogy elfogadtál, ez olyan mélyen melbevágott, ezt nem tudom így elmondani. Tehát az az érzés, hogy úgy éreztem, hogy én oda kínálok az Istennek mindent, és az Isten most adósom. És amit az a fiatalember mondott, Uram, köszönöm, hogy elfogadtál, azt éltem meg, hogy a legtöbb, amit kaphatok az Istentől, az éppen ez, hogy elfogadott. Hogy igen mondott rám. Ez az egész hívő életemnek az egyik legmeghatározóbb pontja, amely ténylegesen azóta is elkísért. A papi elmondatom az az volt Szent János evangéliumából, hogy aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ez a Krisztussal lenni. Ez a Krisztus követés, ami azt jelenti, hogy ott lenni, ahol Jézus van. Akár jóban, akár rosszban. Ez a vele együtt lenni. És ez nekem ebből az első tapasztalatból jött, hogy köszönöm, hogy elfogadtál. És utólag visszagondolva nem is pontosan tudom, hogy milyen szövegkörnyezetben használta ez a fiatalember, mikor imádkozott, de számomra ez jött le. És bár egy egyszerű igazság, és mikor elmesélem, akkor hát nem olyan nagy dolog, de engem azóta is meghatároz pozitívan és erőt adva, hogy köszönöm, hogy elfogadtál. Úgy egy csodálatos dolog.
4: Igen, és akkor becsatlakozott egy ifjúsági közösségbe vajon?
5: Igen, igen. Ima közösséget alakítottunk, egy ima csoportot jó néhány éven keresztül. Igazából addig voltam tagja, míg el nem mentem katonának, és katonaság után pedig jelentkeztem a püspökkornál kis, tehát mikor már katonaságba elmentem, akkor már tudtam, hogy pap szeretnék lenni. Ez különben egy másik érdekes élményem, hogy ugyancsak egy Szentlélek szemináriumon kicsivel később, egyszer egy imában volt egy olyan teljesen meggyőző, szinte egy hangot hallottam a szívembe, hogy Isten az, hogy legyél pap. És úgy indultam el ezen az úton, hogy egyszerűen nem volt számomra kétség az, hogy Isten ezt akarja. Ennek ellenére ténylegesen soha nem vonzott a papság önmagát. Hát nem volt egyetlen egy olyan pap se, aki azt mondtam volna, hogy ilyen szeretnék lenni. Volt aki csomó pap barátom, de egyikre sem néztem így föl, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy az elsődleges számomra Jézussal lenni, és ez mellett Isten, az Úr Jézus fel akar használni valamilyen szolgálatra, szinte kölcsönadott az egyháznak, az egyházmegy és papságnak, hogy itt van egy ember, szükségetek lehet rá, szinte mintha kölcsönadott volna.
4: Azt szeretném kérdezni, hogy ezen az úton hogyan változott az Isten képe?
5: Gyakorlatilag az az Isten kép, amit megtapasztaltam ezen a Szentlélek szeminárium, amit említettem, az azóta is meghatározó. Tehát nehéz ezt megfogalmaznom, hogy pontosan milyen az Isten képem. Gyakran mondták azt ismerőseim, hogy szükséges, hogy Jézust úgy éljen meg, mint barátot. Ez biztos, úgy éljen meg, mint barátot, de valahol ez az kép, ez nem fejezi ki a teljességet. Tehát ténylegesen azt élem meg, hogy egy életközösségben vagyok vele, és Jézus az életemnek a forrása. És ez azt is jelenti, hogy tőle kapom az örömömet, tőle kapom a biztonságomat, de azt is jelenti, hogy az övé az irányítás. Tehát ez az életközösség, ez egy nagyon mély szövetséget jelent, de nem csak a jó dolgokban. Tehát néha azt is jelenti, hogy el kell fogadnom, hogyha olyan útra indít, amire nem szívesen megyek. De valahol a döntő mindig az, hogy Krisztussal legyek, tehát a vele együtt lét. Tehát az Isten képem előtte nem is tudom, hogy milyen volt. Alapvetően az, ami az Isten képem egészen mai napig is, hogy életközösségbe vele, ő határozza meg az életemet, és ő az életerőm forrása is. Ami jelenti azt, hogy ténylegesen újra meg újra tapasztalom a támogatását, tapasztalom a békéjét, tapasztalom az útmutatását, de nem egyszer azt is megtapasztalom, hogy keményen fog. Biztosan megvan rá az oka, de önmagában valahol ez a legfontosabb, hogy hozzátartozni.
4: Ahogy mondta, hogy megtapasztalja az útmutatásait a szívében, a lelkében, hogyan különbözteti meg, hogy ezt most Jézustól kapja, ezt az útmutatást, vagy a saját belső hangja? Mit tudunk a hallgatóknak mondani segítségül, hogy az ő lelki életünkben hogy különböztessék meg Jézus hangját a többi hangtól?
5: Önmagában, tehát akkor, amikor Jézus hangját hallom a szívembe, az érthetően, hogy az embernek saját érzései, saját gondolvai vannak, csak egyes érzéseken, gondolatokon keresztül az Úr Jézus, az Isten próbál vezetni. Számomra a legbiztosabb jele ennek, hogy az Isten merre próbál vezetni, az a békesség. Ott, ahol a legmélyebb békét érzem, ez a visszamenőleg hosszú-hosszú évekre ez a tapasztalatom, hogy amikor döntéshelyzet előtt állok, és ott, ahol a legmélyebb békét érzem, általában ott szól az Isten, szinte mindig. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak az örömben tapasztalom meg az Úr Jézust, többnyire igen, de néha lehetséges az, hogy az Isten, ahogy mondtam, keményen fog. De ha az ember valahol a szíve mélyén van egyfajta biztonság, egyfajta béke, tehát az Isten erre akar bennünket elvezetni. Azt szeretné, hogy szolgáljuk őt meg az embereket, de ehhez akar adni nekünk egyfajta belső biztonságot meg békét. És ezt kell keresni. Tehát az az út, amelyiken megtapasztalom az Isten békéjét, akár könnyebb, akár nehezebb önmagába, ahol megtapasztalom ezt a békét, az az Isten útja.
4: Értem. Lelki formálódása hogyan hatott a mindennapi életére? Papi pályát választotta, és azután hogyan éli meg a hitét? Vagy akár a szeminárium évek hogyan teltek?
5: A szeminárium évek előtti, a szeminári évek alatti, illetve az utána következő időben is számomra az egyik legmeghatározóbb a napi ima. A napi személyes beszélgetés az Úr Jézussal, akár a Szentírás alapján, akár külön elmélkedve, de mindig a saját szavaimmal. Ez egy olyan pont, amelyik egyfajta biztonságot ad az életembe. Tehát ez az, amikor naponta találkozok az Istennel, és neki adom ezt az alapvetően fél órát, néha több, néha kicsit kevesebb, fél óra mindig, és ezen keresztül mint egy lehorkonyozok az Istenbe. Ez a meghatározó. És aztán ebből kiindulva igyekszem a hétköznapjaimat az szerint, a logika szerint formálni, amit a hitemben megéltem, amit a Szentírásban látok, vagy amit az egyház tanításában látok. Az egy meggyőződésem, és nem csak azért, mert pap vagyok, hogy az Isten minden egyes embert 0-tól 24 órába hív meg. Tehát nem csak egy ideig, óráig vagyunk keresztények, hogy ma reggel imádkozom, és aztán megmegyek a világba. Az imaidő, vagy a vasárnapi szentmise, azok a súlypontjai a hitéletemnek. De abból kiindulva kell aztán úgy formálnom a hétköznapomat, az egész napomat, hogy annak a logikája szerint. Ez az, amit úgy mond az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Ténylegesen az életemben is az imaidő az, amiből fakadóan aztán az egész napot szeretném bevilágítani, vagy megízesíteni.
4: Akkor gondolom, így kezdi a reggelt az imával.
5: Szinte mindig, és az az igazság, hogyha megesik persze, hogy egyszer-kétszer elmarad munka, vagy valamilyen kötelezettségek miatt, de ha már egymás után két nap elmarad, akkor már szinte vakarózzok, szinte fizikailag is zavar, hogy hiányzik az, hogy ténylegesen neki szenteljem az imaidőmet, a reggelemet. És ez egy annyira meghatározóan pozitív élmény, hogy segít ténylegesen az egész napomat megfelelő módon felépíteni.
4: Ez ugye a Mária Rádió műsorigazgatója lett. Milyen változást hozott az ön életében, elsősorban a hit életében, erre gondolok?
5: Már jó néhány éve, gyakorlatilag 4 éve vagyok a Mária Rádiónak a munkatársa. Azóta lettem a munkatársa a Mária Rádiónak, amióta ide helyeztek hajdújárásra, ez Szabadka mellett egy kis falu, és gyakorlatilag ezzel fizikailag is sokkal közelebb kerültem a stúdióhoz, tehát rábírom szánni az időmet. Nem is annyira a hitemet formálta, inkább a szolgálatra való rálátásomat. Sokkal jobban megértettem azt, hogy mennyire felelős vagyok az egyházban az emberekért. Persze a magam szerint képességeivel, de addig, amíg egy plébánia volt rám bízva, addig valahol arra a plébániára figyeltem, és annyira úgy nem törődtem azzal, hogy most akkor a másik plébánián ténylegesen mi van. Néha szomszéd plébániákat is imádkoztam, de az enyémre figyeltem. Ezek vannak rám bízva. A Mária Rádió keresztül valahol tényleg azt látom meg, hogy sokkal tágasabb szemléletet kell alkalmazni, hogy imában, az emberek fölkerülésében nem csak arra a kis nyájra kell figyelni, amit ténylegesen a püspök rám bízott, hanem az evangéliumot, az egyházias lelkületet, Mária tiszteletét, az igazi Isten hitet minél nagyobb mértékben, minél távolabbra kell szórni. Tehát az az élményem ténylegesen, hogy a rádió hullámhosszain mennyire messzire is eljut az evangélium hirdetése, és ehhez kapcsolódott az az élményem, hogy akkor ténylegesen az imámmal, a felelősségvállalásommal kicsit a nagyobb, a tágasabb egyházra is kell figyelnem.
4: Igen. Milyen szentírási részt hozott nekünk, amihez egy személyes élménye is kapcsolódik?
5: Számomra az egyik nagyon fontos szentírási rész az a Márk evangéliumának a 10. fejezetében van, a gazdag ifjúnak a története. Méghozzá az a rész, amikor a gazdag ifjú nem meri Jézust követni, és megkérdezi Péter meg a többiek, hogy mi mindent elhagytunk, akkor velünk mi lesz? És az, amikor azt mondja, hogy ti, akik elhagytatok értem mindent, százannyit kaptok még ebben a földi életben és az örök életet. Ez a százannyi nagyon visszatérő élményem éppen a lelki szegénységre vonatkozóan az, hogy Isten újra meg újra lemondást kér tőlünk, de csak az miatt, hogy a lemondás fejébe ajándékul adhasson nekünk a százszorosat. Ez a lelki szegénység számomra, amiről itt szó van, a szegénység, a lemondás, az azt jelenti, mint amikor az ember egy kelyhet, vagy egy poharat kiürít, hogy aztán Isten beletölthesse azt, amit ő szeretne. És az, ami újra meg újra föllelkesít, ez a százszoros. Hát igazából nekem, aki ajándékba kapom az Istentől ezt a százszorosat, nekem nincs erre szükségem. Isten mindig azért adja a nyitott szívű embereknek a százszorosat, hogy aztán másoknak is szétbírja osztani.
4: És volt, hogy ezt konkrétan megtapasztalta?
5: Általában úgy tapasztalom meg, hogy olyan helyzetekben, plébániámon, vagy a saját életemben, amikor vannak nehézségeim, akkor sokkal-sokkal több tehát olyan fajta nyugalmat meg biztonságot kapok, amellyel másoknak is tudok adni erőt. Legutóbb például az nagyon komoly szemműtéteken estem keresztül, egyik napról a másikra, a jobb szemről levált a retina, és ténylegesen szinte nem volt rá lehetőség, szóval szinte biztosak voltak benne az orvosok, hogy el fogom veszíteni a látásomat. Nagyon sokan imádkoztak értem, én viszont kaptam egyfajta belső erőt, tehát valahol egyfajta biztatás az Úristentől, hogy kitartsak. Tehát végigcsináltam ezt a másfél évet, még volt gyakorlatilag 3 operáció, úgyhogy a plébániában nem kellett helyettest kérni, a Mária Rádióban se kellett helyettest kérni, és nagyon sok paptestvéremtől, hívőtől is visszajelzést kaptam, hogy ezen keresztül, hogy úgy tudtam végigcsinálni ezt az időszakot, hogy nem pánikoltam, nem kértem mindenkitől segítséget, hanem elvégeztem a dolgaimat, hogy másoknak is nagyon nagy erőt tudtam közvetíteni. Ez érthetően, hogy ez abból fakad, hogy újra meg újra, amikor imádkoztam, akkor kaptam egyfajta biztonságot. Egy csomó aggodalom volt bennem is, de valahol mindig kaptam egyfajta biztonságot. Ez a biztonság, ami aztán személyesen az enyém, de aztán kisugázik másokra is.
4: Hát ez óriási dolog. És meggyógyult a szeme?
5: Igen, 3 műtét után, tehát nem olyan a szemem, mint fiatalkoromban, meg vigyáznom kell rá, de gyakorlatilag gond nélkül tudom használni. Ténylegesen azt mondták az orvosok az elsőnél, amikor evált a retinám, hogy 6-10 napon belül nem operálják meg, akkor biztos elveszett. Engem a 11. napon operáltak meg, ennek ellenére gyakorlatilag rendes a látásom. Nagyon picit érzem a hatását.
4: Tehát akkor az Úr megadta.
5: Így van, mert rengeteget imádkoztak értem, ez is biztos, hogy sokat segített, de valahol tényleg azt láttam, meg az volt a jó eső, hogy csak önmagam biztonságát kerestem akkor, amikor újra meg újra kértem az Úristentől az erőt, de aztán azt láttam paptársakon, és amikor úgy rákérdeztek, és elmeséltem, hogy mi hogy volt, hogy rájuk is olyan hatást tett, hogy valahogy egyfajta tanúságtétel volt. Én nem azért, nem tanúságot próbáltam tenni, hanem egyszerűen csak kapaszkodni az Úristenbe. Amikor az embernek sikerül valahol hűségesen kitartani, azzal másokat is megerősít.
3: Dr. Horváth Endre atyával, a Délvidéki Mária Rádió műsorigazgatójával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéi előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkérésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban a Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üresség.

0: erőszakot, a kabzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapcsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, még a jámborságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára a szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. A Szentatyád érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg. Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyház megyének, a központot gondozó szkalabriános nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste. Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belép

0: hiszünk ebbe a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testélet, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van, és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járónak közben írtuk Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
1: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
2: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
1: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leó pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkeresztelteknek. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen, egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leó örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúság tételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leó hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát. Együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
2: Soyez des missionnaires de l'évangile.
1: Buzdította őket a Szent Atya.
0: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concord terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concord tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tüliériák kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugara szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
3: Source d'eau vive.
0: Kezdte homiliáját a Szent Atya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élővíz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szent Atya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus árcult oldalába fakadó vértől és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szentmise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leo pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztorként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sírült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első vértanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concord terén bemutatott szentmisélye során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Nemzetközi fődíjat nyert az Ezer év öröksége című dokumentumfilm. Frank Noé Vilmos díjat kapott Deák Hedvig nővér és Puskás Attila. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Szeretettel üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Hatalmas öröm és büszkeség a Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotása, az Ezer év öröksége elnyerte a horvátországi Krik szigetén megrendezett negyedik nemzetközi turisztikai és néprajzi filmfesztivál Grand Prix díját a kulturális örökség dokumentumfilm kategóriában. A Veszprémi Túrinform iroda nevezésének köszönhetően bemutatott film a Veszprémi Várnegyed megújulásának történetén keresztül azt az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökséget viszi vászonra, amelyet elődeinktől kaptunk, és amelyeket nekünk kell továbbadnunk. A péntek esti díjátadó kettős veszprémi sikert hozott, a Veszprém Balaton Sportrégió Rise című filmje külön díjjal térhetett haza. Köszönet az alkotóknak és mindazoknak, akik ennek a történetnek a megszületésén dolgoztak. Frank Noé Vilmos díjjal ismerték el Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes nővér és Puskás Attila dogmatika professzor munkásságát szeptember 25-én Budapesten. A rangos elismerést azok kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve hozzájárulnak a magyar vallási élet és teológiai oktatás megújulásához. Deák Hedvig nővér a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, kutatói munkásságának fontos területe, Árpádházi Szent Margit alakja, valamint Akvinói Szent Tamás teológiája. Puskás Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dogmatika tanszékét vezeti, és több mint 200 tudományos publikáció szerzője. A díj átvételekor Puskás Attila hangsúlyozta, a teológus az igazságot keresők útitársa és Krisztus szolgálatára vállalkozik. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Az Úr szolgálatának iskolájában mottóval megrendezett nemzetközi ökumenikus konferencia résztvevői. Az imádságot Timothy Radcliffe domonkos bíboros vezette, igét pedig Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára hirdetett, hangsúlyozta. A keresztény hivatásunk alapja, hogy identitásunk Krisztusban van, a keresztény egység pedig nem egyformaságot, hanem összetartozást jelent. Mint fogalmazott, a világban tapasztalható növekvő megosztottság közepette sem szabad feladni az egységért végzett közös imádságot és munkát. Ehhez alázatra, szelídségre, türelemre és szeretetre van szükség, amelyeket a Szentlélek ajándékoz számunkra. Jerry Pillay arra is emlékeztetett, hogy az egyháznak az elfeledettek, a szenvedők, a kirekesztettek és a megtört emberek mellett van a helye. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban, a Café Francesco 90. podcastjában Rónaszéki János atya, Egyház szakadása 21. században című júliusban elhangzott előadását hallják.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este is itt a Café Francescóba. Köszönjük, hogy itt a nyár közepén is ilyen sokan eljöttetek erre az érdekes és fontos témára. És akkor bele is vágunk a mai adásunkba, a mai témánkba, amely aktuális. Biztos, hogy mindenki olvasta az elmúlt időszakban, hogy az egyházban szakadások voltak, illetve tele volt a keresztény médiák, a katolikus oldalak is ezekkel, hogy egyházszakadás, meg hogy Leó pápa valakit kiátkozott, stb. És ilyenkor nyilván ez felvet kérdéseket, hogy ez pontosan micsoda. Mert ugyebár ezekről a történelemkönyvben tanultunk, hogyha valaki emlékszik még régen, akkor biztos megtanulta az egyház kapcsán, hogy voltak egyházszakadások, több is a történelemben, ma is több keresztény felekezet van, tehát az egyház bár egy, de mégis sok részre esett szét a történelem során is a 2000 év alatt, de mégis azt gondolnánk, hogy a 21. században már egyházszakadásokat, azokat biztos nem élünk meg, hanem ezek a múltnak a régi időszakához tartoznak, de egyházszakadás az ma is egy létező fogalom, és ma is vannak sajnos olyan irányzatok, amelyek idővel valamilyen oknál fogva kívánnak az egyháznak a nagy testéből. Éppen ezért én nem csak ezzel a témával szeretnék foglalkozni, legalábbis nem csak azzal a konkrét kiközösítéssel, ami most mindenhol a címlapon volt a katolikus médiában is, hanem egy picit alapvetően meg szeretném nézni, hogy mi ennek az egésznek a háttere. És pontosan mi van az egész kiközösítés mögött, mi az egyháznak a belső összetettsége, mi az egyháznak a belső rendezettsége, mi az a hűség, mi az az egyházhoz való tartozás, amit hogyha valaki megszeg, akkor az egyházon kívül találja magát. Erről szeretnék egy kicsit tágabban nézni, és ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz, hogy ezt kontextusba lássuk, először egy picit az egyházról szeretnék beszélni, aztán majd lesz szó az egyházszakadásokról, hogy miért voltak ezek, miben különbözik az egyik a másik, és majd lesz szó az aktuális kérdésekről is. A végén meg van lehetőség kérdezni, és megadjuk majd a lehetőséget arra, hogy ha van bármi kérdés ezzel kapcsolatban, akkor fel lehet tenni. Az elején nem mutatkoztam be, de hál' Istennek sokan ismertek, Rónaszéki János atya vagyok, Janó atya, aki esetleg még nem ismert, annak is szeretettel üdvözöljük. Mi az egyház? Ezt a kérdést, hogyha föltesszük, ugye sok meghatározást lehet az egyházra mondani. Mi is, hogyha most magunkba ülnénk, vagy elgondolkoznánk magunkba, hogy az egyház alatt mit értünk, nagyon sokfajta metafora, nagyon sokfajta kép ugrik be az embernek, a plébániától kezdve, a templomi közösség, zarándoklatok, nem tudom, temetés, vagy éppen az esküvő, nagyon sok minden társul az egyházhoz. De hogyha meg akarjuk nézni, hogy az egyház az pontosan micsoda, teológiai értelemben hogyan tudjuk definiálni az egyházat, akkor ezt így tudjuk megfogalmazni. Ugye az eklézia szóból ered az egyház szavunk, amit összegyűjteni, azt jelenti, hogy összegyűjt valamit, és a második vatikáni zsinat meghatározása szerint az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Ez az egyháznak a megfogalmazása. Ez még egyszer a legfontosabb mondatot ebből, az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Tehát már az egyháznak a definíciójában, és a magyar nyelv ezt nagyon szépen visszaadja azzal, hogy egy egyházat mondunk, hogy ez a külföldi church vagy a kirchében nincs benne az egy szó, de viszont a magyar egyházban benne van. Vicces is, hogy bejegyzett egyházak vannak Magyarországon többes számba, amikor ugye ott az egy szó benne. Tehát az egyház definíció szerint magában hordozza, hogy valamilyen egységet akar létrehozni a világba. És ez az egység, ez nem olyan egység, mint amit a világban sokan elképzelnek, hiszen sokféleképpen lehet egységet alkotni, lehet egy szurkolói csapatnak az egységében élni, lehet egy cégben dolgozni és ott megélni az egységet, lehet egy közösségnek, cserkészetnek, regnumnak a tagjaként valami egésznek a része lenni, de az egyház az valami még ennél sokkal mélyebb, az egész emberiséget akarja egységbe gyűjteni, valami sokkal mélyebb kapcsolódás révén, ez meg nem más, mint a keresztség. A keresztség az, amely összegyűjti, ugye ez az eklézia, összegyűjti a megkeresztelt embereket, és egy közösségbe, az egyház közösségébe rendezi. És éppen ezért az Istenhez vezető útunk rendes útja az egyházon keresztül vezet. Az Isten azért akarta, hogy legyen egyház, hogy az ember az Istenre való keresése útján rá tudjon találni az egyházon keresztül az Istenre és az Istennel való kapcsolatra. Azt mondja még a egyház tanítása, hogy az egyháznak szentségi jellege van, azaz jele annak, hogy a Krisztusban végbe ment megváltás kegyelmei jelen vannak az egész emberiség számára, és egyúttal közli és ezzel a kegyelmeket. Az egyszerre történelmi és természetfölötti intézmény, misztérium, melynek lényegét csak a hitben fogjuk föl. Nagyon fontos, hogy az egyházat nem értjük meg, hogyha csak világi keretek között értelmezzük, akkor gyorsan megbotránkozunk rajta, akkor felkezdjük felsorolni azt, hogy volt keresztes hadjárat, meg mennyi bűne van az egyháznak. Ha csak a világi intézményt látom benne, akkor nagyon sok hibát és nagyon sok kivetnivalót látok benne. Viszont, hogyha a természet feletti spirituális oldalát is nézem az Istenit, akkor az egyház egy sokkal mélyebb 2000 év óta folyamatosan azért van jelen a világba, hogy az embereket összegyűjtse, egységbe gyűjtse, az Istennel való kapcsolatra és az Istennel való egyesülésre vezesse. Hogyha hittanórán lennénk, akkor feltenném, hogy ki az, aki meg tudja mondani, hogy mi az egyháznak a 4 ismertető jele. Nagyon sokat szoktak ilyenkor megfogalmazni a gyerekek is, hogy sok mindent mondanak rá. És mégis a 4 ismertető jegy, ami hozzátartozik, ami legjobban kifejezi az egyháznak a lényegét, az a 4 szó, ami minden vasárnapi szentmisében a Hiszek Egyben elimádkozunk. Ez meg nem más, mint az egy, szent, katolikus és apostoli. Ez az a 4 ismertető jegy, ami tulajdonképpen, ha kibontjuk, nyilván ezeket ki kell bontani, de teljesen lefedi az egyháznak a teljes valóságát. Ebben a 4 szóban tulajdonképpen minden benne van, amit az egyházról akarunk tudni, és itt is az első, amit az egyháznak tulajdonítunk, az, hogy egy. És ez az egység az, amely kifejezi, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata az egységnek a megvalósítása. Leó pápa a pápaságának az elején már kifejezte rögtön az első beszédjében, amikor kiment a Szent Péter Bazilikának az erkélyére, hogy az egységet szeretné a keresztények között megélni. És Ferenc pápa is erről beszélt. Leó pápának különösen is nagyon fontos definíciója, nagyon fontos megfogalmazása az egyháznak az a küldetése, hogy egységbe foglalja az emberiséget. És éppen ezért az ő jelmondatában, ha megnézzük, akkor az van latinul odaírva, in illo uno unum, ez magyarul azt jelenti, hogy Jézusban, abban az egyben egyek vagyunk. Tehát ez a legfontosabb feladata az egyháznak, újra és újra emlékeztetni nem csak a keresztények közösségét, hanem az egész világot, hogy az egyház feladata, hogy összegyűjtse az embereket, azok is, akik eltávolodtak keresztényként tőlünk, azokat is, akik még nem találtak rá a kereszténységre, nem keresztelkedtek meg, távol vannak még az egyháztól, vagy más vallásban élnek, de valahogy meg kell szólítani őket, és az egyház feladata, hogy egységbe gyűjtse az egész emberiséget. Ki az, aki emlékszik a nagypénteki liturgiában, hány könyörgést imádkozunk, amikor van az a hosszú, hogy álljunk föl, térdeljünk le, valaki meg tudja elmondani. segítek, 10 könyörgést szoktunk imádkozni, és ez a 10 könyörgés, hogyha emlékeztek, van ott minden, keresztényekért, megtérőkért, zsidókért, más vallásokért, és valahogy ez a nagypénteki, amikor pont Jézusnak az áldozatát ünnepeljük, hogy meghalt értünk, Jézusnak az áldozat az egyetemes, az egész világnak szól, valahogy olyan szép ott a nagypénteki liturgiába, hogy az egyház mindenkiért imádkozik. És az egyháznak a feladata, hogy mindenkiért elmenjen, és egy olyan hely legyen, ahol mindenki otthonra tud találni, és ahol az Istennel való kapcsolat el tud jutni a szívig. Ez az egyháznak a feladata, és Leó pápának ez az egyik legfontosabb fő gondolata, amelyet a pápai címerébe is választott. Vissza kell mennünk egészen a jézusi tanításig, az evangéliumig, hiszen az egyház az nem egy emberi intézmény, nem emberek hozzák létre, nem egy emberi kreálmány, hanem Jézus Krisztus maga a második isteni személy, ő az, aki létrehozza, ő az, aki megalapítja, ő az, aki az apostolokra Péter vezetésével rábízza az egyháznak a vezetését, és a főpap imájában, a János evangéliumban így imádkozik. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevemben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljes legyen, hogy örömöm teljes az övék legyen. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát Jézusnak a főpapi imájában, mi az egyik legbensőségesebb ima, ami megfogalmazódhat a fiú és az atya között. Ez egy nagyon mély belső imádság. Jézusnak itt a lelke kitárul az apostolok előtt. Ő pont az áldozat meghozatal előtt van, ugye nagypénteknek az eseménye előtt, az utolsó vacsorán. Tudja, hogy meg fog halni, tudja, hogy szenvedni fog, és egyszerűen kitör belőle ez a főpapi imádság, és a legmélyebb vágya az Istennek, az ember élet Istennek, hogy egyek legyenek. Ez az Istennek a vágya. Azt akarja, hogy egyek legyenek, mert ezért jön az Isten a világba, hogy az egyházat megalapítva egy újfajta közösségbe, új népbe gyűjtse össze akik még nem találkoztak az Istennel. Ez tehát az egyház feladata, hogy Jézusnak a küldetését, az egységnek a megélését, a Krisztusban való egységnek a megélését azt a világban megvalósítsa. Viszont onnantól kezdve, hogy az egyház nem csak isteni alapítású, hanem emberi is, rögtön az ősegyháznak a korától kezdve megjelenik a pártoskodás. És ez olyan emberi, mint bármi más a világon, hiszen emberek alkotják a világot, ezért minden, ami emberi hiba, bűn, rossz, az megjelenik az egyházon belül is, mert az egyház az nem tökéleteseknek a társasága, nem szent emberek vannak csupán az egyházba, hanem mindannyian ott vagyunk a saját hibáinkkal, bűneinkkel együtt, és éppen ezért mára az apostoli levelekben, Szent Pál apostolnál felfedezzük azt, hogy pártoskodás van már a kezdeti keresztények között is. Mert kialakulnak csoportok, valaki Pétert követi, valaki Pál apostolt követi, és egy komoly nehézség, itt most a korintusi közösségnél fogjuk olvasni, komoly nehézség Pálnak az, hogy valamit tegyen azért, hogy az emberek ne pártoskodjanak, ne tanítók után menjenek, ne ehhez vagy ahhoz az irányzathoz tartozzanak, hanem a Jézusban kapott keresség, az egyházhoz való tartozás legyen mindenek fölött az egységnek az a motorja és közös pontja, ami összefogja a keresztényeket. Ezt olvasjuk a korintusi levélben. Szent Pál apostol írja: testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, ugyanazt valljátok mindnyájan. Ne szakadjatok pártokra, hanem forjatok össze egy azon elvben, egy azon fölfogásban. Azt a hírt hozta ugyanis Chloé, háza népe felületek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra célzok, hogy vannak köztetek, akik azt mondják: én Pállal tartok, én Apollóval, én Kéfással, Péterrel, én pedig Krisztussal. Talán megoszlott Krisztus? Talán Pált feszítették keresztre, értetek? Vagy Pál nevében keresztelteted meg? Tehát már ott az első keresztény közösségeknél előjön az, ami aztán az egész egyháznak a 2000 éves történetében újra és újra felöti a fejét. Ez azért kell tudni, hogy nem arról van szó, hogy a kereszténység valamikor elromlott útközben, és az elején minden rendben volt, és teljesen szent életű apostolok és őskeresztény emberek éltek a kezdeti közösségekben, ugyanolyan emberek voltak, mint most. Csak mivel az egyház akkor már intézményesült, még nagyobb lett, éppen ezért sokkal nagyobb szakadások jöttek létre, de ugyanúgy az emberi széthúzás, pártoskodásnak a valósága, az ugyanúgy ott van a kezdeti egyháznál. Szeretnék ide hozni egy kis ábrát, hogy egy picit jobban megértsük aztán a nagyobb egyházszakadásokat. Meg kell értenünk, hogy mi az egyház tanításának a logikája. Ez egy picit elsőre összedett ábrának tűnik, de nem annyira bonyolult. Meg kell érteni azt, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata, hogy az isteni kinyilatkoztatást, amit az Isten átadott az embereknek, ahol az Isten önmagát feltárta, azt elvigye az embereknek, és ezt az igazságot, az evangéliumnak az örömhírét felkínálja az emberek számára. És éppen ezért az egyháznak, az isteni kinyilatkoztatásnak a legfontosabb két forrása a katolikus hagyomány szerint a Szentírás, ugye amit most is olvasunk, a másik, hogy van szent hagyomány. Tehát mi nem csak a Szentírást olvassuk, hanem nagyon sok minden nem került bele az őskeresztény korból a Szentírásba, hanem csak azok kerültek, amik a legfontosabb információk voltak, viszont a szent hagyomány, az akkori tanítás, az apostoloknak a tanítása, nagyon sok minden, ami az egyház tanításához hozzátartozik, az a szent hagyomány őrizte meg. És ez a kettő, a Szentírás és a Szent Hagyomány alkotja az úgynevezett hitletéteményt, a depozitum fideit, ami az egyház megmásíthatatlan és legfontosabb tanítása és üzenete, ami nagyjából a hiszek egyben van összefoglalva. És az egyháznak a legfontosabb feladata, hogy ezt a megőrzött hitletéteményt a tanítóhivatal által, ami a pápa vezetésével, a püspöki kollégiummal együtt, az a feladata, hogy hitelesen tanítsa minden korban, minden kor emberének. Azért van az intézményesült egyházban tanítóhivatal, azért vannak zsinatok, azért van az egyháznak ilyen magisztériuma, hogy azt a hitletéteményt, amit az apostoloktól 2000 év óta kapunk, azt nem másítsa meg. Attól ne térjünk el. Azt ne értelmezzük úgy, ahogy éppen én szeretném. Abban ne egy ilyen olyan pártoskodás legyen, mint ami az első keresztényeknél, hanem az tanítóhivatal feladata, hogy megtartsa az egységet a tanításban, és a hitletéteményt, az alapvető hitünknek az igazságait, semmelyik korba ne kérdőjeleződjenek meg. És éppen ezért ebből fakad az, hogy a tanítóhivatal munkája az nem azt jelenti, hogy az egyházban nincsen változás, hanem azt jelenti, hogy a hitünknek a letéteménye, az alapvető magja a hitünknek, ami a hiszek egyben van összefoglalva, az nem tud megváltozni. De a hagyomány, a szent hagyomány az nem azt jelenti, hogy a külsődleges dolgokban, például az, hogy merre misézünk, előre vagy hátra, vagy éppen milyen ruhát hordanak a papok, vagy hogy az egyházak vagy a templomok hogyan vannak berendezve, ez változhat. Az nem a hit letéteménynek a része, hanem minden kor, minden kultúrájában, minden kor, minden embere megpróbálja valahogy a liturgiában, az öltözködésben, a viselkedésben ezeket kifejezni, de a hitletétemény az változatlan, az nem változik, a hitünkben nincsenek új igazságok, az mindig ugyanaz marad, de a kifejeződés, a külsődleges normák, azok változhatnak. És nagyon sokszor itt van a félreértés, amikor valaki azt gondolja, hogy a normában van a hitünknek a lényege. Hogy egy miseruhát, amit 500 éve hordtak, hogy ugyanabba kell misézni, mert különben nem érvényes a mise. Tehát aki ezt a különbséget nem érti, hogy mi a hitletéteményünk, és mi a külsődleges normák, ami változhat, de van a hitletétemény, ami nem változhat, ezt meg kell különböztetni, mert ez adja a szakadásoknak a legtöbb elindulását. És ebből fakadóan szeretnék itt csak pár fogalmat megfogalmazni, hogy értsük, hogy mi történik akkor, amikor szakadások vannak az egyházba. Van itt három fogalom, az egyik az eretnekség, a másik a kiközösítés, a harmadik pedig a skizma, az egyház szakadás. Ez a három, ez egymásba folyik, vagy egymásba torkollik, szorosan összekapcsolódnak, de el kell különíteni egymástól. Az eretnekség az, amikor valaki az egyház tanításával ellenkezőt állít. Például, hogyha én azt mondom, elkezdem hirdetni, hogy Jézus nincsen valóságosan jelen az eukarisztiában, a misében nem változik át, nincs ott ugye a transzubstanciáció által, nincs a megtestesülése ott, ott az eukarisztiának, akkor én eretnek dolgot tanítok. Akkor még nem közösítettek ki, még nem történt egy elszagadás, hanem az történik, hogy eretnek vagyok, eretnek tanítást mondok, és ha ez kiderül, vagy a püspök, vagy az egyház ezt megtudja, akkor engem eretneknek bélyegeznek meg. Viszont ilyenkor nem az van, hogy rögtön ki vagy téve az egyházból, hanem az eretnekséget azt meg lehet változtatni. Luthernél és Calvinnál is arról fogunk majd beszélni, őket is a pápák folyamatosan kérték, hogy gondolják át a tantételőjüket, imádkozzák át, vonják vissza, mondják azt, hogy mégsem ezt hiszik, és ha ezt megteszik, és nyilvánosan visszavonják az eretnek tanokat, akkor megszűnnek eretnek lenni, és az egyház közösségébe maradhatnak. Ez az eretnekség. A kiközösítés az ott jön szóba, amikor valaki az eretnek tanítását fenntartja, és azt mondja, hogy én ezem mellett kitartok, nem érdekel, hogy az egyház mit tanít, nem érdekel, hogy mi volt a hagyományban, a hitletéteményben, én azt mondom, hogy az eukarisztiában nincsen jelen Jézus. És akkor az egyház kétfajta módon tud engem kiközösíteni. Vannak olyan eretnekségek, ahol abban a pillanatban, amikor azt kimondom, vagy éppen megtettem, egy bűn is lehet eretnekség, akkor abban a pillanatban beáll a kiközösítés, önmagától beálló kiközösítés. De van egy másik, amikor viszont kérdéses a dolog, vagy nem annyira súlyos, akkor az egyház megvizsgálja, és az egyházi hatóság hoz egy ítéletet, hogy ebben a helyzetben meghozza a kiközösítést. Tehát önmagától beálló, vagy külön eljárás útján adott kiközösítés. De nagyon fontos, hogy még ebből is vissza lehet jönni. Aki megint csak visszavonja, megtér, vezeklést vállal, azt vállalja, hogy újra visszatér az egyháznak a tanításához, a kiközösítés az egy ideiglenes dolog, abból vissza lehet jönni. Az egyház szakadás, a skizma az viszont a legnagyobb eltávolodás, amikor valaki tartósan a visszavonás igénye nélkül teljesen szembe megy az egyháznak a tanításával és a tanítóhivatalnak a tekintélyével. Ez nagyon fontos, hogy nem fogadja el a pápát pápának. Nem fogadja el, hogy az egyháznak van egy hierarchikus rendje, és ebben neki engedelmességgel kell lennie, mind a hitben, mind pedig az intézményben az egyházhoz. És ha ez bekövetkezik, akkor jön a skizma, az egyházszakadás, amikor végérvényesen vagy ameddig ezt vissza nem vonják, nagyon hosszú ideig szakadást támad, és az illető vagy a csoport, az kikerül az egyháznak a keretein belül. Ezeket a fogalmakat kell megjegyezni, és ha ezt megértjük, akkor a következő egyházszakadási témák azok kicsit érthetőbbek lesznek. Nézzük meg, hogy hol van az első egyház, nem is egyház szakadás, hanem az eretnekségek, hol jönnek elő először a történelembe. Nyilván ez folyamatosan jelen van az egyháznak a történetében, mindig voltak eretnek gondolatok, meg hogyha magunkba tekintünk, azért mindenkinek a hitének a fejlődése közben, azért, és ez teljesen normális, hogy megkérdőjelezünk dolgokat, tehát mi is tudunk eretnek módon gondolkodni, de ezt inkább a hitnek a fejlődésének nevezzük egészséges módon. Az eretnek akkor van, amikor valaki tényleg ezt teológiai szinten, magas szinten hirdeti, beszél róla, prédikál róla, tehát erről van szó. Az első eretnekségeket vissza kell menni rögtön a 3., 4., 5. századig, amikor az első zsinatok, egyetemes zsinatok jönnek össze, és megalkotják a hiszek egyet, ugye a níceai, konstantinápolyi hitvallást, ami ugye a hitünknek a lényegét foglalja össze, és nagyon fontos, hogy ameddig ez megszületett, ameddig a mai hiszek egy, amit minden vasárnap imádkozunk, papírra vetették, és az így megszületett. Rengeteg eretnek vita volt itt a hitünk tanításával kapcsolatban. Jézus Isten vagy nem Isten? a Szent Háromság, hogyan a személyek, hogyan vannak egymással. Mária, ő a Jézusnak az anyja, vagy csak Isten szülő, vagy emberszülő, Krisztus szülő. Tehát rengeteg kérdések felmerültek, és ezeket meg kellett vitatni. A kappadókiai atyák, sok fontos patrisztikus személy van itt, akinek köszönhetően kialakul végül is a hitünknek a foglalata, ami a Hiszek egyben most már teljesen egyértelműen le van írva. És a nicai konstantinápolyi hitvallás az az egész keresztény egyházban egyetemes. Ezt az ökumenikus imaheteken is el szoktuk mondani, mert ez még mindenfajta szakadás előtt íródott. Ez még azelőtt íródott, mielőtt a keresztény felekezetek elszakadtak volna, így bizonyos formában ezt a protestánsokkal is, ortodoxokkal is lehet imádkozni, mert ez a hitünknek a legfontosabb alapja, és az az egyik olyan imádság, ami újra és újra kifejezi a keresztények közötti egységet. Tehát ez az első, ahol megjelennek az eretnekségek, és ahol az egyháznak a zsinatokon fel kell lépnie, ilyen például az arianizmus. Ugye a legfontosabb, ugye Jézus isteni ember, vagy istenember, csak ember, aki isteni tulajdonságokkal van felruházva, vagy ő maga az Isten, ezeket a kérdéseket kellett letisztázni. Aztán elérünk az első nagy egyházszakadáshoz, amelyet mindenki a történelem órákról valamennyire emlékezhet rá, ez az 1054-es kizma, a nagy keleti egyházszakadás, ami tulajdonképpen az ortodox és a katolikus világnak a szétválását jelenti. A mai szavakkal így tudnánk megfogalmazni. Igazából ez a fajta egyházszakadást az úgy szoktuk meghatározni, hogy inkább ez egy egyházpolitikai, vagy az egyházon belüli dominancia harc miatt bekövetkezett egyházszakadás. Ezt azért szoktuk így mondani, mert az ennél az egyházszakadásnál minimális a hitbeli vita. Az ortodoxokkal mind a mai napig, bár ugye elváltunk egymástól, de mind a mai napig szinte megegyezik a tanításunk, csak a filiokve vita, ugye a Hiszek egyben annyi a különbség, hogy ők azt mondják, mi azt mondjuk, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, ők meg azt mondják, hogy az atyától a fiú által a Szentlélekben. Tehát egy nagyon kis teológiai különbség van tulajdonképpen, de az eukarisztiától kezdve a szentségeken át mindenben megegyezünk. Tehát, hogyha mondjuk elmentek külföldre, valahol keleti országokba, és vasárnap nem találtok katolikus templomot, hanem csak ortodoxot, és elmentek és áldoztok a misén, akkor abban az esetben ez nem számít rossz dolognak, mert szentségi alapon tulajdonképpen egységben vagyunk velük teljesen. Viszont ez inkább egy dominancia harc volt ez az ezres években, amikor az egyház átmegy egy nagy átalakuláson, és elkezd kialakulni tulajdonképpen két központja az egyháznak. Az egyik az ugye a nyugati, az a Róma központ, és Konstantinápoly, az pedig a keleti központ. És ez a két, ugye öt patriárkátus volt korábban, tehát ötből lesz aztán kettő, és ez a kettő igazából dominancia harcban van egymással, és addig tart ez a dominancia harc, hogy most ki az egyház vezetője. Az ortodoxok nem fogadták el, hogy a pápa, a Róma püspöke a főnök, éppen ezért következik be ez a szakadás, és így a katolikus és az ortodox világ ketté válik. Ez az 1054-es kizma, de mondom, mind a mai napig teológiai értelemben szinte megegyezik a tanításunk mindenben. Annyi a különbség még az ortodoxoknál, hogy ők a görög-keleti rítus vitték tovább, tehát a liturgiában ők is ezt a görög, aki volt esetleg görög-katolikus szentmisén, azt tudja, hogy ott egy picit más a liturgia, viszont meg a cölibátus sincs náluk, tehát ott is csak a püspököknél van, ugyanúgy, mint a görög-katolikus papoknál. Az ortodox világban a cölibátus, annak a hagyománya nem ment tovább, csak a szerzeteseknél, az ortodox szerzeteseknél. Illetve ugye, ja igen, a püspököknél. Ez tehát a 1054-es. És akkor elérkezünk, nagyot ugrunk a történelembe, a másik nagy egyházszakadás, amit meg kell említeni, az a nyugati egyházszakadás, amit csak úgy szoktunk hinni, a reformáció. Ezt mindannyian ismerjük, mindannyian tudjuk, 1517-es dátumhoz szoktuk kötni, amikor ugye Luther Márton a wittenbergi székesegyháznak az ajtajára kiragasztja a 95 pontos követelését, és tulajdonképpen azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a reneszánsz pápáknak az időszakának a környéke, vagy után vagyunk, amikor azért az egyház nagyon sok bűnöket megélt, és nagyon bűnös időszakokon ment át, búcsúcédulák, stb. Tehát jogos volt a megújulásnak a szándéka, csak itt a nagyon jó példa rá, hogy a megújulási szándékból mindig kettőfajta út irányzik. Az egyik az, aki teljesen szakít az egyházzal, és azt mondja, hogy mindent megváltoztatok, tanítást, a szentségeket, stb., és eltávolodtok az egyháztól. És van a másik fajta megújítás, amik általában a szerzetesek csináltak, Szent Domonkos, Szent Ferenc, stb., akik úgy hoztak evangéliumi megújulást az egyháznak, hogy közben hűségesek maradtak a katolikus egyháznak az intézményéhez. Ez a kétfajta megújulási forma van. A reformációnál ezt a másik utat választották sokan, és sok irányzat alakult, ugye evangélikusok, reformátusok, anglikánok, anabaptisták, és még ugye most már lehetne sorolni még sokakat, akik beletartoznak ebbe a reformációba. Harmadik Pál pápa volt az, aki abban a korban kimondta Luther tanaira a kiközösítés, meg a többi közösségre is, tehát ugyanúgy zajlott igazából, mint ami most is a napokban, vagy a pár héttel ezelőtt hallottunk. Tehát a lényeg az, hogy ez a reformáció, a 1517-es reformáció abban különbözik a 1054-es skizmától, a nagy ortodox katolikus egyházszakadástól, hogy ez nem egy dominancia harc van itt az egyház irányítása vagy vezetésében, hanem ez már egy dogmatikai, egy hitbeli, a hittani dolgokban végbement egyházszakadás. Tehát itt valóban az kérdőjeleződött meg, hogy az eukarisztia, a szentségek, szentségeke, a szenteknek a tisztelete, Mária tisztelete, stb. Tehát itt már hittani dolgok kérdőjeleződtek meg, tehát a reformáció, az 1517-es reformáció az egy dogmatikai, hittani egyházszakadás, ami mai napig ugye életben van. És mai napig ugye élnek ezek a közösségek. Az evangélikusokkal vagyunk amúgy a legközelebb egymáshoz. Ferenc pápánál már nagyon közel jártunk ahhoz, hogy esetleg az evangélikusokkal valamiféle egység megvalósuljon az eukarisztiában, az interkommunióban, hogy kölcsönösen elfogadjuk egymásnak az eukarisztiának a tanát, de még nem jutottunk el idáig, de lehet, hogy velük meg tud valósulni. Az reformátusokkal távolabb vagyunk, illetve az egyéb irányzatoktól is az egység az elég távol van. És akkor elérkeztünk oda, amiért tulajdonképpen itt vagyunk, az meg az, hogy a 10. Pius pápa papi testvériségnek a közössége ugye új püspököket szentelt pár hónappal ezelőtt, vagy nem is tudom mikor volt ez, de mostanában, és a lényeg az, hogy nem kaptak rá pápai engedélyt, és éppen ezért Leó pápa a felszentelt 4 püspököt kiközösítette az egyházon belül. Ugyanis ők a kiközösítésnek az önmagától beálló kiközösítésnek a terhe alá estek, mert püspököt szentelni a pápának a jóváhagyása nélkül az önmagától beálló kiközösítés jelent. Éppen ezért ezt a pápa csak kihirdette egy dekrétumba, de ez megtörtént. Egy pár dolog, hogy kik is ez a papi testvériség, mit kell erről tudni. Ez a löfrebistáknak szokták hívni, löfreb érseknek a hagyományában, vagy hát ő alapította meg ezt a társaságot. A lényeg az, hogy a második vatikáni zsinat, ugye ami 1962-től 65-ig tart, nagyon sok változást hozott az egyház életébe. Nagyon nagy reformokat, nagyon nagy belső megújulást, egy hatalmas egyháztani fordulatot, liturgikus reformot. A liturgiában ugye áttértünk a népnyelvű misére, megfordult a misézésnek az iránya, nagyon sok minden megváltozott, és próbált válaszolni a modernkornak a kihívásaira a második vatikáni zsinat, és ezt a nagyon nagy fordulatot sokan ugye nem nézték jó szemmel, és például a lefebristák is egy olyan irányzathoz tartoznak, akik a második vatikáni zsinat előtti egyházi hagyomány és tanításnak a keretein belül képzelik el az egyháznak a jövőjét, és próbálják ebben élni az életüket. A liturgiában is másképpen működnek, illetve a régi liturgiát végzik, illetve ugye sok engedmény, meg sokfajta, tehát egy külön csoportként vannak kezelve. Nagyon sokáig a pápák próbáltak velük megegyezni, az összes pápa a második vatikáni zsinattól kezdve nagyon sok párbeszéd volt, ugye ők nincsenek teljesen kiközösítve az egyháznak a testéből, tehát ők benne vannak az egyháznak a testébe, hanem most jutottak el odáig, hogy eljutottak a tiltott püspök szentelésig, aminél beállt ez a kiközösítés. De ez még nem az egész közösségnek szól, hanem egyelőre ugye azoknak, akik részt vettek ebbe a püspök szentelésbe, de ez nagyon rossz irányba ment el ez a közösség, és azt kell egyszerűen tudni, hogy nem is a liturgia, tehát hogy sokan azt gondolják, hogyha rájuk néz az ember, akkor mindig ez a tradicionizmus, vagy a háttalmisézés, ad orientem, stb. Azt gondoljuk, hogy emiatt történt az egyházszakadás, de nem emiatt, mert a katolikus egyházon belül is vannak olyan irányzatok, vannak olyan papok, akik szeretik ezt a misét, vagy a régi liturgiát, és önmagában ezzel nincsen gond, hanem itt is eljutott odáig a konfliktus, hogy már a pápának a tekintélyét nem fogadták el. Tehát azzal, hogy a pápa beleegyezése nélkül püspököt szentelünk, az azt jelenti, hogy már nem vagyunk egységben a római pápával, éppen ezért megszűnik a közösségünk az egyháznak a testével, éppen ezért azok, akik részt vettek ebben, kiközösödés alá kerültek. Ez a szakadásnak a lényege. Nem az, hogy most a liturgia az milyen, ezek részletkérdések, hanem a szakadás lényege az egyház szakadásnál mindig a pápai tekintélynek a megkérdőjelezése, az egyház tanítóhivatalának a megkérdőjelezése van, és az, hogy elfogadja-e az illető, vagy az illető csoport azt, hogy az egyháznak mi az álláspontja és véleménye ebben. Ez tehát ennek a társaságnak ennek a kilépésnek, közösítésnek a háttere, és ugye a második vatikáni zsinat sok megújítása, az ökumenikus mozgalom, az, hogy az egyház nyit a más keresztények felé, vagy a vallásközi párbeszéd, hogy keressük az egységet nem csak a keresztényekkel, hanem muszlimokkal, zsidókkal, ezek mind olyan dolgok, amik elfogadhatatlanok ennek a közösségnek. A második vatikáni zsinatot nem a Szentlélek művének tartják. És ez is önmagában már egy sok kérdést felvet, mert azt hisszük, hogy 2000 év óta az egyház folyamatosan a Szentléleknek az irányítása alatt van. Rögtön az első zsinatoktól kezdve az egyház újra és újra 2000 év óta az, hogy egyáltalán fennmaradt, hogy a tanítás meg tudta őrizni, ez emberi erőből lehetetlen lenne. Tehát egészen biztos, hogy a Szentlélek kíséri az egyházat, mind az emberi intézmény részében, mind pedig a tanításban, és biztosak lehetünk abba, hogyha katolikusként hiszünk az egyházunknak a tanító hivatalába, hogy amikor egy egyetemes zsinat összeül, és a Szentlélek vezetésével megfogalmaznak új fajta irányokat, vagy újfajta módokat, amik nem a hit letéteményt változtatják, meg ez nagyon fontos, hanem csak a külsődleges formákat, vagy modernebbé tesznek bizonyos dolgokat, az teljesen rendben van és jó. Ez az egyház dolga, hogy fejlődjön, előre menjen, és minden korban, a modern kornak a keretein belül is megtalálja azokat a módokat, ahogyan tud szólni annak a kornak az emberéhez. De ez nem jelenti azt, hogy a hitletétemény az megváltozna, a hitünknek a legfontosabb foglalata, ami a hiszek egyben van összefoglalva, az tulajdonképpen változatlan. Még egy fogalom ehhez, amit szoktunk mondani, mert sokan mondják, hogy mégis csak van új tanítás az egyházba, például ugye a Mária dogmákat, az csak a 1800-as években mondja ki az egyház, bizonyos Mária dogmákat, és hogy lehet az, hogy 1800 évvel ugye a apostolok kora után az egyház kimond valami új tanítást. Ez nagyon fontos, hogy az egyház ismeri azt a fogalmat, hogy dogma fejlődés. Ez azt jelenti, hogy az egyház sose mond új tanítást, hanem lehet, hogy 1800 év után ismer föl bizonyos dolgokat, amik már legalább dióhéjban benne vannak a hitletéteményben. Tehát Szűz Máriáról is tulajdonképpen minden benne van a kinyilatkoztatásban, de az egyháznak sok évszázad, évtized kellett ahhoz, hogy bizonyos dolgokat felismerjen, kimondjon, és ezért van az, hogy

Házképpel, hanem Németországban már erkölcsi alapon nagyon eltávolodott a német egyház attól a tanítástól, amit az egyház erkölcsi tekintetben tanít a szexuális etikában, a homoszexualitás kérdésében, és még sok mindenben. Ennek is megvannak az okai, államegyház összefonódása Németország, mindegy, ez nem akarok enne nagyon erősen belemenni. Ha a kérdésnél feljön, akkor szívesen kifejtem jobban. A lényeg az, hogy a legnagyobb egyházszagadásnak a veszélye az most éppen Németországban van. És valószínűleg mi mindannyian, akik itt vagyunk, meg fogunk élni egy modernkori egyházszagadást, amikor a német egyház erkölcsi alapon fog elszakadni. Nem az egész német egyház, nyilván annak egy része. Akik kitartanak ebbe a tanításba, a szeretnekségbe, és nem változtatnak. Ferenc pápa már több levelet írt, arra kérte, hogy forduljanak vissza, arra kérte, hogy vizsgálják felül a tanításokat. Leó pápa ugyanezt próbálja tenni. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ez az egyházszagadás bekövetkezzen. És úgy, ahogy a 1054-es az egy dominancia, egy egyház irányítás, kormányzás kérdésében történt a szakadás, 1517-ben egy dogmatikai, egy hitbeli okok miatt, ez a 2020-valahány, vagy 30-valahány, az pedig erkölcsi alapon történik. Erkölcsi alapú egyházszakadás lesz. Erre lehet számítani, és valószínűleg ezt még meg fogjuk élni, és sokat fogunk erről hallani, és 100 év múlva erről úgy fognak beszélni, mint egy következő nyugati egyházszakadás. Sajnos ez szinte már visszafordíthatatlanul be fog következni, hogyha valahogy a Szentlélek nem akadályozza meg mégis. Ez tehát a német út, erről is érdemes egy pár dolgot tudni. Szeretnék egy dolgot kiemelni, hogy ennek a löfebrista vonalnak, illetve ennek a szakadár iránynak vannak magyar változata is. Nagyon senkit ne tévesszen meg, az interneten videókat lehet erről sokat látni, és teljesen olyan formában kapjuk őket, mintha egy katolikus pap beszélne, de Simon Gábor és az általa vezetett Pro Hungaria Sacra papi testvériség, ez nem a katolikus egyháznak a része. Ez nagyon fontos. Simon Gábor atya egy veszprémi egyházmegyés, minden papi szolgálattól eltiltott katolikus pap, aki nem végezhet papi szolgálatot, el van tiltva, egyházi büntetés alatt van, és az általa alapított irányzat az teljes mértékben egy szakadár irányzat. Nem az egyházhoz tartozik, nem fogadják el a pápának az elsőségét, tagadják a II. Vatikáni zsinatot. Tehát, hogyha bárki bele, mert nagyon sokan a katolikus körökből is hallom, hogy nagyon sokan járnak oda. Nagyon sokan meghallgatják a YouTube-on, és mondják, hogy jaj, hát a katolikus atya milyen jókat beszél, meg milyen jókat mond, és újra el kell magyarázni, hogy ő nem katolikus. Ő nem a katolikus egyháznak a része, és az általa megfogalmazott tanítások, azok részben nyilván összhangban vannak az egyház tanításával, de ők az egyház, tehát ők nem a katolikus egyháznak a részei. Tehát bárki találkozik ezzel, vagy valakit próbálnak becsábítani ebbe a szektaszerű dologba, vigyázzon, és mindig legyen ott, hogy ők nem tartoznak a katolikus egyházhoz. Ökumenének a kérdése, ez csak egy szó, hogy ennyi szakadás után és ennyi egyház szakadás következtében az egyháznak nagyon fontos az ökumenének az megélése, ami nem azt jelenti, hogy feladjuk a saját hitünknek az igazságait. A jó ökumenizmus az nem azt jelenti, hogy megkeressük a legkisebb közös többszöröst és ott maradunk, hanem azt jelenti, hogy elfogadjuk minden felekezetnek a egyházi és tanításbeli gazdagságát. Tudunk tanulni a protestánsoktól is, tudunk tanulni a reformátusoktól, például a Biblia vagy a Szentírásnak a szeretetében, tudunk tanulni az ortodoxoktól, tudunk tanulni, ha kiszélesítjük vallásközi párbeszédre a zsidóktól, a muszlimoktól. Tehát nagyon fontos, hogy az igazi hitében helyén lévő katolikus hívő az nyitott mindarra, ami jót meg tud tanulni a más felekezetbe vagy más vallásba élő embertől. És ez nem azt jelenti, hogy mi feladjuk a hitünket. Nem azt jelenti, hogy mi feladjuk azt, amiben hiszünk, hanem mi ragaszkodunk a katolikus tanításunkhoz, de nyitottak vagyunk arra, hogy megértsük és nyitottan fogadjuk azokat a gondolatokat, amilyen nem a hitünkhöz tartoznak, és mindaddig párbeszédbe legyünk, ameddig ez nem csorbítja a mi hitünket. Tehát nagyon fontos, hogy merjetek beszélni ti is a hitetekről, merjetek beszélni az egyháznak a gazdaságról,
gazdagságáról, hogy ti is tudjatok az egyháznak a szépségéről, gazdagságáról beszélni. Pár héttel ezelőtt volt itt egy, volt

0: evangélikus vagy református lelkésznő, aki vissza lehet nézni a podcast adásunkba, aki megtért katolikus hívőnek, nagyon ajánlom, egy lelkésznő, tehát teológiát, protestáns teológiát tanuló ember, aki az eukarisztia mélyebb megértése miatt tért meg. Hallgassátok vissza, nagyon jó, egy édesanyáról van szó, nagyon mély tanúságtétel, és ott meg lehet érteni ezt a milyen szép gazdaságok vannak egymás hitében. Végezetül pedig Ferenc pápától szeretnék felolvasni egy záró gondolatot, és utána pedig átadnám a lehetőséget a kérdésekre. Az ökumenikus párbeszéd összhangban áll az Úr Jézus imádságával, aki kéri, hogy legyenek mindnyájan egyek. Sokkal hitetőbb volna a keresztény üzenet, ha a keresztények legyőznék a megosztottságaikat, és az egyház meg tudná valósítani a maga katolicitását azokban a fiakban, akiket nekiadott ugyan a keresztség, de nincsenek teljes közösségben vele. Mindig emlékezzünk kell rá, hogy zarándokok vagyunk, és hogy együtt zarándoklunk. Ezért gyanakvás és bizalmatlanság nélkül rá kell bíznunk a szívünket utitásunkra, és együtt kell néznünk elsősorban arra, amit keresünk, a békét az egyetlen Isten arcán. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban a Café Francesco 90. podcastját hallották, amelyben Róna Széki János atya Egyház szakadása 21. században című előadását hallották.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Szeptember 21-e Szent Máté apostol és evangélista napja. Eredeti nevén Lévi, aki adószedő és vámos volt Kafarnaumban. Amikor Jézus meglátta a vámnál, felszólította, hogy kövesse őt. Máté felállt és követte Jézust. Amikor később vendégül látta a házában, sok vámos meg bűnös járt oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványoktól, hogy miért eszik Jézus a vámosokkal és a bűnösökkel. Jézus meghallotta, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Az őszi napi egyenlőséghez közeleső napként az őszi mezőgazdasági munkák fontos időpontja szeptember 21-e. Szent Máté apostol ünnepe a magyar néphagyományban is különleges jelentőséggel bírt, főként a mezőgazdasági munkák és az időjárási megfigyelések szempontjából. Máté hetében egyes vidékeken, például a Bánátban megkezdték a búzavetését, hiszen a jó időt kedvező jelnek tekintették a jövő évi termésre nézve. Más területeken azonban épp az ellenkezőjét vallották. Például Göcsejben azt tartották, hogy az ilyenkor vetett búza polyvás, azaz gyenge, hitvány minőségű lesz, ezért ezt az időszakot pejva hétnek nevezték. A szó a polyva tájnyelvi változata, ami a gabona szemet körülvevő értéktelen héjra utal. A néphit szerint bizonyos napokon végzett mezőgazdasági munkák hosszú távon befolyásolták a termés eredményt. Néhány helyen kifejezetten tilos volt szántani Máté napján, mert a földet felveri a gaz, vagyis elszaporodnak a gyomok, ami rontja a termést. A szerémségben, ahol jelentős volt a szőlő és bortermelés, Máté napi tiszta időből jó bortermésre következtettek. Ez a szokás illeszkedik a régi paraszti időjóslások hagyományába, melyek szerint az őszi napok időjárása előre vetíthette a következő hetek vagy hónapok mezőgazdasági kilátásait. Azt tartották, ha Máté napján derült az ég, a bor jó lesz és bő. Máté napja az őszi nap-éj egyenlőséghez közeli dátum, ezért is volt fontos időhatár a paraszti gazdaságban. Szent Máté az evangélista és vámszedőből lett apostol alakja, a keresztény vallásban is jelentős, de a magyar népi kalendáriumban főként időjárási és mezőgazdasági összefüggései révén őrizte meg emlékét. Máté napja egyike azoknak az ünnepnapoknak, amelyhez sokféle hagyomány, hiedelem, időjóslás kapcsolódik. A különböző tájakon eltérő módon értelmezték az ilyenkor végzett munkák hatását, de közös bennük, hogy mindegyik megfigyelés a természet ritmusához és a földművelés tapasztalataihoz igazodott. Ez a tudás ma is érdekes bepillantást nyújt a régmúlt idők paraszti világába.

Szent Bóric napja szeptember 22-én van, amely a régi katolikus egyházban a katona szentként ismert vértanú emléknapja. Móric, más néven Mauritius, római katonatiszt és a tébai légió parancsnoka volt a 300-as években. Társaival együtt keresztény hitéért halt vértanú halált a Rajna vidékén. Ismeretes, hogy Szent István a bakonybéli monostort Móric tiszteletére alapította, aki a 100 uralkodó háznak, Gizella királyné nemzetségének volt családi patronusa. Niederaltaichból népesítette be, a szerzetesek között volt sógora Günther is, aki viharos ifjúság után Móric altaichi oltárára helyezte világi vitézségének jelképeit. Néhány évig Szent Gellért is ide vonult lelki magányba. Zsigmond adománylevele 1403-ból a gyulai királyi uradalom földjén három Szent Móric helyiséget is említ. Ezek nyilván a gyulavárosi Móric kápolna, illetőleg oltármesterség javadalmai voltak. Szent Móricnak egyetemes, középkori népszerűségét nevéből képzett számtalan családnevünk Móric, Maric, Móroc, Móra is bizonyítja. Boldog Csák Móric, dominikánus is ennek a névdivatnak emlékezetét őrzi. Keresztnévként a Palóc és Jász parasztságnál máig sűrűn előfordul. A magyar arisztokraták és Jókai Móric keresztneve újabb francia ihletésből, végső fokon azonban mégis Szent Móric tiszteletéből fakadt. Németes műveltségű régi zsidó családjaink éppen azért választották gyermekeknek a Móric nevet, mert előkelőnek érezték.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Szeptember 21-én az egyház Máté apostolra és evangélistára emlékezik. A magyar hagyományban ez a nap az őszi búza vetésének kezdetét jelzi. A vetésre szánt búzát különös gonddal készítették elő, és a vetésnek is megadták a maga ünnepélyes módját. Az azt végző gazda külön megmosakodott, tiszta ruhát vett, ezzel is jelezve, hogy nem mindennapi munkára indul. A magokat régebben szinte az egész magyar nyelvterületen a karácsonyi abroszból, vagy a kenyérsütésnél is használt abroszból szórták. A kelő nap felé fordulva keresztet vetettek, és imádkoztak. Ükapám ilyenkor mondott szavait egyik leánya emlékezete révén máig őrzi a hangszallag. A Jézus Krisztus nevébe mökkezdöm ezt a munkát, az Atyának, Fiúnak, a Szentlélek Istennek a nevébe. Segíts mög, édes Istenem! Eddig az idézet. Így adtak tiszteletet az életnek hívott búzaszemeknek. Bujáki Palóc öregasszonyoktól pedig azt hallottam, hogy az ő nagyapáik még a vetés végén a termőföldnek mind a négy sarkán letérdeltek, és úgy imádkoztak. Szeptember 22-e Szent Móric és vértanú társainak liturgikus emléknapja. A római korban az alsó egyiptomi Théba környékéről származó keresztény katonák a svájci Agánumban, melyet ma Szent Móric néven ismerünk, életüket áldozták hitük miatt. Sírjuk fölé templom, majd kolostor épült, ahol mind a mai napig őrzik a vértanú katonák tiszteletét. Mort a neve miatt régen sötétbőrű lovak képében szokták ábrázolni. És egykor a lovagrendek így hazánkban is hadhatós védőszentjüknek tekintették őt. A régi öregek úgy hitték, hogy Móric napján, mivel az már egészen közelesik az őszi napi egyenlőséghez, érdemes az időjárásra figyelni. Ha például ragyogóan süt a nap, akkor hideg és különösen szeles tél várható. A Szent Móric oltalmába ajánlott középkori lovagrendek emléke a népi hagyományban, különösen a Felvidék egyes részein egészen a 20. század első feléig elevenen élt. Így a templomosok, azaz a fehér barátok emlékezete is, akik a 115. Zsoltár első versét idézték jelmondatukban, ami nagyszerűen foglalja össze kora őszi hetünk hagyományait. Non nobis domine, non nobis, azaz ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te szent nevednek szerez dicsőséget. Ámen.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
3: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
4: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallott.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Őszindító imaestet tartottak az avilai nagyszenterész templomban. Programsorozattal emlékezik az avilai nagyszenterész templom Assisi Szent Ferenc halálának évfordulójára. Katekizmus egy év alatt 2027-ben új podcast indul Fábri Kornél püspök atyával. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Őszindító imaestet tartottak Szent Máté apostol ünnepén az avilai nagyszenterész templomban a 777 közösség szervezésében. Az este szent misével kezdődött, amelyet Horváth Zoltán atya a templom plébánosa celebrált. Ezt követően Földi Kovács Andrea, majd Szilágyi Szabolcs atya, a Piris Csabai templom plébánosa tett tanúságot. A zenei szolgálatot az Adoramus zenekar látta el. A gyertyákkal feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Jó volt látni azt a sok fiatalt, akik hely hiányában a földön is ültek, tudósított a szerkesztő. A tanúságtételek után kezdődött a szentségimádás. A plébános atya körbevitte az oltári szentséget a templomban, majd az oltárra helyezte. Az este folyamán 6 atya végezte a gyóntatást. Már 3,5 órája tartott az imaest, de még mindig tömött sorban álltak az emberek a szentségi áldásért. Az imaest éjfél körül ért véget. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készül az avilai Nagy Szent Teréz templom. A 9-ed tegnap kezdődött, és október 4-ig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Az esti szentmiséket követően 9 napon át különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Tegnap Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes előadást tartott Assisiről és azokról a helyekről, melyek a szent életében jelentős szerepet játszottak. A mai napon dr. Tóth Damján ferences történész tart előadást Szent Ferenc korának történelmi hátteréről, tudósít a szerkesztő. A további napok programja a Plébánia Facebook oldalán a hirdetésből megismerhető. Október 4-én Szent Ferenc ünnepén a 10 órai szentmisén meghívottként Majnek Antal OFM munkácsi nyugalmazott püspök is részt vesz. A kapella Teréziána ferences szerzők kórusműveit adja majd elő. Katekizmus egy év alatt podcast indul január 1-től. Már most fel lehet iratkozni, és így csatlakozni Fábri Kornél püspök atyához. A podcast segít megérteni, miben hisz az egyház, és hogyan formálhatja Isten igazsága a mindennapi életünket. A kaposvári kattárs első napján, szeptember 18-án a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentették be az újabb sorozat indulását. A hallgatót végigvezeti a katekizmust 4 fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést, tudósított a magyar.

0: a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
3: és Mihály atya.
4: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
3: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságot szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
4: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
3: Kedves hallgatóink, bár Anyaszentegyházunkban Ferenc pápa 2021-ben Szent Joakim és Szent Anna ünnepéhez kapcsolódva július 4. vasárnapjára hirdette meg a nagyszülők és idősek világnapját, a világi életben október 1-én ünneplik azt. De mert júliusban műsorunk nyári szünetet tart, legalábbis az élő adások tekintetében, már mi pedig fontosnak tartjuk az idősek tiszteletének megerősítését hallgatóink szívében, köztük a fiatalabbakéban is, ezért most szeretnénk köszönteni idősebb testvéreinket, felhívva mindenki figyelmét arra, hogy tiszteljék, szeressék az időseket. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
4: Amint belekezdtem a mai műsorunk összeállításába, a Judit által megtalált történetekből, rá kellett döbbennem, hogy a koromnál fogva már én is azok közé tartozom, akik beletartoznak az idősebbek, vagy, ahogy egy kicsit tréfásan szokták mondani, a régebbi fiatalok közé. Megdöbbentem rajta, mert nem gondoltam, hogy én már idős vagyok. Mint ahogy gondolom, ezzel kedves hallgatóink közül a legtöbben így vannak. Ám az is igaz, hogy addig tart a fiatalságunk, amíg fiatalnak érezzük magunkat lélekben. Sőt, talán azt is mondhatnánk, hogy amint elszáll felettünk az idő, egyre inkább érezzük annak örömét is. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy amikor ránk telepszik idős, vagy mondjuk ki bátran öreg életünk súlya, érezve a magányt, a lassúságot, a testünk egyes részeinek fájdalmait, könnyen elborít a szomorúság, rossz kedvűség, a semmihez nincs kedvem állapot. Vajon mi az, ami ilyenkor jobb kedve terítene? Mi az, ami visszahozná vidámságot és az örömet? Első történetünkben egyet mindenképpen felismerhetünk. Akkoriban már nagyon beteg volt a Gödi Nagyi, az édesanyám. Elkínzott napjait hetek óta nem tudtuk felderíteni. Próbáltunk sok mindent, de a régen oly könnyen nevető Nagyi most lemondó volt, keserű, keveset szólt. Épp nála voltunk. Rossz kedvű, tehetetlen délután volt, amikor kopogtak. Nyílt az ajtó, és belépett Réka, a lányom. Karjában egy csomagnyi gyermek, az unokám Ármin, akit alig néhány napja hozott a világra. Nagy barna szemében aranyfények, fáradt arca mosolygott.
3: Nagyi, meghoztuk az első dédunokádat.
4: Letérdelt az ágy fejéhez, és a paplanra a Nagyi ölébe tette a kisfiát. A mosolytalan arc felragyogott. A vékony karok ölelésre fonódtak. Csillogott a nagy szeme, csókolta a réka vállát, haját, ahol csak érte. Aztán csak nézte, nézte szótlanul a most érkezettet, akit megvárt. Ki tudja, mire gondolt, talán arra, hogy kapott annyi időt, hogy megvárhatta. Az ajtó mellett álltam, a könnyeimmel küszködtem, és arra gondoltam, hogy mekkora példát adott most nekem az én anyukává lett kislányom. 10 napja hozta világra a kisfiát, és még fáradtan, sápadtan képes volt felcuccolni és eljönni a nagyihoz. Néztem őket ott, abban a békében, és egyszer csak rémülten látom, hogy a kisbaba valahogy eléri, és bekapja a nagyi bal kezének középső ujját, és bőszen cumizza. Réka gugol az ágy mellett, nevet. Nagyi üdvözült mosollyal tartja a kis Ármint, olyanok hárman, mint egy triptikon, az a szárnyas oltár. Barokk szent képet idéznek, s ott az ajtó mellett mire gondolok én? Istenem, mikor mosott a nagyi kezet? Jöhet bármi fertőzés, szálpenész, gomba. Jaj! És ott az ajtó mellett mire gondolok én? Igen, erre gondoltam. És közben halálosan szégyeltem magam, hogy erre gondolok. Sok-sok évig el is nyomtam magamban annak a délutánnak az emlékét. Aztán egyszer, sokára, a másik nagymama betegágya mellett elmeséltem Árminnak és az édesanyjának. Olyan volt, mint valami gyónás. Sírtunk egymás vállán. Nem lett szájpenész, nem lett semmilyen fertőzés. Azon a télen elment a gödi nagyi. A későbben érkező unokák már nem találkoztak vele, egyedül az Ármin gyerek. Kisasszony napján, ha felköszöntöm, az a régi délután jut eszembe, s a nyomában az odaadás, a figyelem, a tapintatos áldozathozatal, a kényelem elvetése, a valakire gondolás, a latolgatás nélküli jótett. És még sok minden, amit akkor, ott, a gödi házban az én kis nagylányomtól tanultam. Kétségtelen, idősebb testvéreink leginkább unokájuknak, déd vagy ükunokájuknak tudnak örülni. És az is biztosnak látszik, hogy ők mindig fel tudják vidítani őket. Ebben a korban már szinte csak nekik élnek, ők adják azt az ösztönzést és indítatást, hogy még van miért élni, cselekedni. Ugyanakkor azt is látjuk, főleg manapság, hogy könnyen részesei lehetnek annak is, hogy a nagyi vagy a dédi egy kissé el is keseredjen, amikor azt látja, hogy unokája nem igazán foglalkozik vele, nem figyel rá. Ezért most hagy álljon itt következő történetünk annak bizonyítására, hogy a fiatalok nem mindig olyanok, mint amilyennek gondoljuk őket, s lehet, hogy érdemes egy kicsit pozitívan gondolni rájuk, illetve a fiataloknak is segít abban, hogy gondolják meg, mi hajtja őket is egy-egy cselekedetben.
3: A templom körüli tér melletti kis házban lakik Margit néni, aki 78 éves. A konyha asztalán mindig ott a horgolás, meg a templomi hirdetés. Az unokája Ádám 17 éves, Budapesten kollégista, ritkán jön haza. Amikor megjön, Margit néni csak ezt látja. A gyerek bejön, köszön, aztán a telefon. Görgeti. Néha felnevet, de nem mondja, min nevet. A múltkor is így volt. Margit néni főzött paprikás krumplit, ahogy Ádám szerette kiskorában. Ádám, gyere, egyél!
4: Jövök, nagyi, csak még ezt megnézem.
3: Margit néni megsértődött. Úgy érezte, a telefon fontosabb, mint ő. Este, mikor Ádám kiment a barátaival, Margit néni a papnak is elmondta. Atya, ezek a mai fiatalok már nem is tudnak beszélgetni. Másnap Ádámnak vissza kellett menni Pestre. Indulás előtt a konyhában álltak. Margit néni nem bírta tovább. Fiam, mondd már meg őszintén, mit nézel annyit azon a kütyűn? Mi olyan érdekes ott, ami itt nincs? Ádám zavartan forgatta a telefont. Aztán nem magyarázott, csak megmutatta.
4: Nagyi, nézd!
3: A képernyőn egy videó volt. Egy idős néni ült egy konyhában, pont olyanban, mint Margit néni, és kötött. Mellette egy fiatal fiú nézte, alatta a szöveg.
4: Amikor a Nagyi azt hiszi, unatkozom, pedig csak azt nézem, hogyan kell a lusta kötést készíteni, hogy meglepjem őt.
3: Margit néni elhallgatott.
4: Nagyi, én videókat nézek arról, hogyan kell megjavítani a kert csapot, mert láttam, hogy csöpög a tiéd hátul, meg hogy kell jó hogyan kell jó paprikást csinálni. Mert a kollégiumban azt mondják a srácok, hogy az anyukámé a legjobb, de az enyém sose lesz olyan. És most a tiédet akartam megcsinálni neked, hogy ne neked kelljen főzni, amikor jövök.
3: Elővett egy kis cetlit a zsebéből, rajta kézírással.
4: 1 kiló krumpli, 1 fej hagyma, piros paprika, Nagyi szerint nem sajnálni.
3: Margit néni szeme megtelt könnyel. Nem a krumpli miatt, hanem 3 napja azt hitte, az unokája nem figyel rá. Közben az unokája épp azt tanulta, hogyan figyelhetne jobban rá, csak nem tudta, hogyan mondja el. Leültek. Ádám végre letette a telefont a konyhaasztalra, képernyővel lefelé.
4: Nagyi, te hogy csináltad régen, ha valami elromlott és nem volt YouTube?
3: Margit néni nevetett, és mesélni kezdett. Az 1968-as árvízről, a szomszéd Józsi bácsi zseblámpájáról, meg arról, hogyan szerelték meg a csapót madzaggal. Ádám elővette a telefonját, de most nem görgetett. Felvette, videóra vette a Nagyit.
4: Kedves idősebb testvéreink, higgyétek, unokáitok, déd és ükunokáitok nem annyira elvetemültek vagy közömbösek, mint amint látszik. Kétségtelen más a felfogásuk, más a gondolkodásuk, más és más dolgok irányítják, vezetik őket, de nem közömbösek. Kedves fiatalok, unokák, déd és ükunokák, higgyétek, a Nagyi nem olyan maradi, mint gondoljátok, nem annyira elrugaszkodott az élettől, mint időnként látszik. Kétségtelen, hosszú életük során sok nehézségen és kifejezett szenvedésen mentek át, és sokszor megtanulták, hogy hogyan lehet túlélni a sok problémát. De ők is érző, sőt szerető emberek. Hallgassa mindenki, hogyan is bújik ki a szög a zsákból. Nagyinál minden idegen volt. Eleve a megszólítás, bár azt azért már megszokták. Nem lehetett mamának szólítani, az olyan snasz, öregíti az embert. Ritkán jártak Nagyihoz, inkább a másik mamához mentek szívesebben. Nem is igen volt igénye Nagyinak, hogy sűrűbben unokázzon. Patyula tiszta lakását, steril konyháját féltette, mert hát, ha jöttek, mégiscsak illet valamit főznie, sütnie, ezzel pedig mosatlan jár, ételszagú lesz minden. Jól főzött, szakmája szerint szakácsnő volt. A gyerekek mégiscsak forgatták szájukban az ételt, kis lelkük érezte a szeretetlenséget, a bosszúságot, amellyel készítette Nagyi. Amolyan kötelező családi kapcsolattartás volt ez, amelynek mindkét fél kényszerből tett eleget. Időnként elővett egy-egy mojrágta, ócska pulóvert, kardigánt, és úgy ajándékozta nekik, mintha a korona ékszert nyújtotta volna oda. Fukar volt. Ő nem járt a gyerekekhez látogatóba. Egyetlen egyszer történt meg, hogy valami oknál fogva ő vigyázott az unokákra. Valahogy senki más nem ért rá, s ha már előálltak ezzel a kéréssel, életükben először Nagyi nem mondott nemet. Restelte volna. A fiúk nem örültek ennek, de legalább vigasztalta őket az, hogy otthon maradhatnak. Nem kell nagy is steril konyhájában feszesen, unalomtól szenvedve ücsörögni. Itthon van játék, s valahogy kibírják, még a szülők hazaérnek. Nagyi kemény asszony volt. Nem csupán a viselkedése, hanem az egész lénye. Kemény húsú, kemény, feszes konyba szorított hajú, keményített szoknya, kemény, pattogó hang. Az egész asszonyon egy páncél volt, melyen nem tudott áttörni sem a fia, sem lágyszívű, édeskedves menye, sem bájos unokái. Azon az ominózus napon Nagyi horgolni valót hozott magával, és erőteljesen kijelentette, hogy 9-kor a gyerekek ágyban lesznek, és 10-kor akkor is elmegy, ha a szülők nem érnek addig haza. Reményét fejezte ki, hogy nem kell bajlódnia a vacsora elkészítésével. Amikor menye biztosította róla, hogy mindent előkészített, kurtán biccentett, mint egy útjukra bocsátva a fiatalokat, s merev derékkal leereszkedett egy karosszékbe. A kicsik társasoztak, eleinte csendesen, lopva rá-rá pillantva Nagyira, de aztán belemerültek a játékba, és szinte el is felejtették a némán horgoló asszonyt. A nagyobbik nyert, a kicsi egy keveset pityergett, és elkezdték kedvenc játékukat, az indiánost. Ide-oda rohangáltak a házban, hangosan kúrjongattak, háborúztak, tomahókot rántottak. Ez utóbbi okozta a bajt. Tomahókként 2 óriási régi módi szekrénykulcsot használtak. A játék hevében a nagyobbik gyerek perdült egyet a tengely körül, és fülsek süketítő csata kiáltással elhajította a kulcsot, amely az ütközetben felvett nagy sebességtől teljes súlyával landolt a kisebbik száján, kiverve egy fogacskáját. Mindketten teljes hangerővel sírni kezdtek, egyikük a fájdalomtól, másikuk az ijegységtől, látván a rengeteg vért, ami öcsi szájából ömlött. Nagyi megmerevedett, keze mozdulatlanná dermedt. Majd hirtelen valami olyasmi történt, amitől a gyerekek úgy meglepődtek, hogy percre abba hagyták a sírást. Az asszony felugrott, leseperve léből a horgolni falót. Felkapta a kicsit és magához szorította, majd babuskodni kezdte.
3: Édes lelkem, hát ne aggódj! Nagyi majd meggyógyít. Nézd, a vért is letörlöm. No-no, kicsi bogaram, tudom, hogy fáj.
4: Hangja lágy volt, az időközben újra sírdogáló gyerek hüppögve bújt hozzá. A szülők 10 előtt valamivel értek haza, és nem hittek a szemüknek. Nagyi haja, kibontva a derékig érő hajkoronája ezüst zuhatakként terült el a földön, ahogy hanyat fekve, nagyokat kacagva hagyta, hadd csiklandozzák, dögönyözzék az unokák. Néha játékosan elijesztette őket, azok meg szétrebbentek, hogy a következő pillanatban folytassák a munkát. Ahogy a fia és menye megérkeztét észlelte, úgy állt tapra, olyan ruganyosan, mint egy 20 esztendős lány. Zavartan fogta össze a haját, kihúzta magát, és felöltötte páncélját, majd kemény léptekkel, kurtán biccentve a család felé elment. Nagyi ugyanaz a kemény asszony maradt továbbra is, aki volt, de az unokák már tudták, hogy valójában egy jó tündér ő, aki ezt valamiért rejtegeti a világ elől. A ráncok közt térkép sorsok vonala, szemükben nyári sok tél nyoma. Lassan lépnek, de szívük vigyáz, múltjuk mesél, jelenük virágzik. Kezük még fog, bár reszketve ér, él ölelésükben béke hazatér. Padon ülve nézik a világot, mosolyuk őrzi az ifjúságot. Tiszteld őket, hisz érted is éltek, érted dolgoztak, érted reméltek. Az idősek szíve kincset ér, szeretetük sosem múló fény.

0: Kosztolányi Dezső az Idő tenyerén című versét és a Nyugdíjas dal című éneket hallották. Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a koronája, mondta Nógrádi Gergely író, opera énekes. És ezt egy régi mondás is megerősíti, ami így szól: az időskorral Isten jósága koronázza meg az ember életét. Mindez azt jelenti, hogy az öregség nem valami rossz és megvetendő dolog, hanem éppen hogy az ember élet csúcspontja, amikor is az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalat segíti az embert abban, hogy megtalálja az élet igazi értelmét. Ezért talán a fiatalabbak is képesek arra, hogy ráébredjenek az időskor szépségére, sőt, okosságára, és az öregek is képesek arra, hogy a fiatalokat valami csodálatos dologra megtanítsa. Ezért is mindenki, fiatal és idős figyelmébe is ajánlom a következő elbeszélésünket.
1: Ákos, a 17 éves fiú utál templomba menni. Nem a templommal van baja, hanem mert minden olyan lassú. A nagymamája, Manci néni viszont minden vasárnap 11-kor ott ül a második sorban, a templomban. Szeptemberben Manci néni elesett a piacon. Nem törött el semmije, de azóta lassabb. Bottal jár. Ákosnak azt mondta az anyja: fiam, menj el vasárnap a nagyival misére, segíts neki felmenni a lépcsőn. Ákos morogva ment. Végig a telefonját nyomkodta a mise alatt a padban. A pap beszélt, a nagyi bólogatott, Ákos számolta a perceket. Mise után a nagyi nem indult haza. Üljünk még egy kicsit, Ákoskám. Csak 5 percet. Kiültek a templom mögötti kis padra, arra a kopott régi padra. Ott szoktak a nénik beszélgetni, enni, nevetkélni. Ákos türelmetlen volt, rúgta a kavicsot.
0: Nagyi, siessünk már, délután meccs van a srácokkal.
1: Manci néni nem sietett, a botját szorongatta. Tudod, fiam, ezen a padon ültünk apáddal, mikor először mondta, hogy elköltözik Pestre. Azt hittem, sosem jön vissza. Aztán itt ültünk a nagyapáddal, amikor megtudtuk, hogy beteg. És itt ültem egyedül tavaly is, mikor te nem jöttél haza karácsonykor, mert beteg voltál Pesten. Mindig ezen a padon vártam, hogy elmúljon a félelem. Ákos felnézett. Először látta meg, hogy a nagyi keze remeg, nem a hidegtől.
0: Nagyi, te félsz?
1: Manci néni bólintott, nagyon halkan mondta, mintha szégyelné. Félek, fiam, hogy elfelejtenek, hogy már nem kellek, hogy lassú vagyok és buta ehhez az új világhoz, hogyha elesek, már nem tudok felállni. A te korodban én is felszaladtam a dombokra, most meg ez a pad az én dombtetőm. Innen nézem, ki jön, ki megy. Ákos sokáig nem szólt. Aztán valamit megértett, amit eddig sosem. A nagy nem azért lassú, mert ráér, hanem mert minden lépés fáj. Nem azért meséli el 10-szer ugyanazt a történetet, mert feledékeny, hanem mert az az egyetlen történet, amiben még erős volt, fiatal volt, és szerették. Nem azért kérdezi meg 100-szor, mikor jössz legközelebb, mert nyaggat, hanem mert a naptárban az egyetlen piros betűs nap, amikor nem egyedül eszik. Ákos kivette a zsebéből a telefonját. Manci néni azt hitte, megint játszik, de Ákos nem játszott. Kinyitotta a naptárat.
0: Nagyi, figyelj, minden hónap második vasárnapján beírom, pad a templom mögött Nagyival. Csak mi, jó? És nem a telefon fogom nyomkodni, megígérem.
1: Aztán megfogta a botját, és lassan a Nagyi tempójába mentek. Nem a legrövidebb úton, a hosszabbikon, a gesztenyefák alatt. Másnap Ákos a barátainak nem azt mesélte, milyen unalmas volt a mise. Azt mondta a csetbe.
0: Tegnap megtudtam, hogy a nagyim szuperhős volt. Csak most pihen a pados bázisán.
1: Azóta a régi padon néha két ember ül. Egy lassú és egy gyors. És a gyors megtanult lassan menni. A lassú meg rájött, hogy még mindig tud valakinek utat

0: játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani. Azaz, ha vidáman, az életünket mégis komolyan véve élünk, akkor, ahogy most 90 éves pásztor Erzsi színművész mondta, amikor megkérdezték, hogy mi a hosszú élet titka, és ő azt mondta, nem tudom, de mindig vidáman éltem az életet. Hogyha ezt halljuk, akkor talán mi is hosszú, sőt a földi élet után örök életűek leszünk. Játszanunk kell ezt az életet, vidámnak lenni akkor is, amikor tele vagyunk problémákkal, és akkor megfejtjük az élet titkát. Így hallgassuk befejező történetünket.
1: Nagy, mit csinálsz? Ó, drágám, mit gondolsz, mit csinálok? Megyek a kútra vízért. El kell mosogatnom. De Nagyi, van víz a házban, mintha meg se hallott volna. A szeme a lemez vödörbe csorgó vízsugarat figyelte, azzal a türelemmel, amit csak ő tudott. Mikor megteltek a vödrök, elindult hazafelé. És a vödrök, Nagyi, a nagyapád majd utánam hozza őket. De a nagyapám 6 éve meghalt. Csendben, zavartan követtem őt. Akkor láttam meg Markó bácsikámat kijönni az öreg fészerből. Markó bácsi, hova mész?
0: Segíteni a nagyidnak a vödrökkel.
1: De hiszen van víz a házban. Komolyan, mégis gyengéden nézett rám.
0: Tudom, Andrea, de a nagyid már nem emlékszik erre. Túl régen jöttetek haza, és közben az ő elméje megállt valahol régen.
1: De nem lenne jobb megmondani neki az igazat?
0: Gyere velem, megmutatok valamit.
1: Fogta a vödröket, letette őket az ajtó elé. Mi az utca túloldaláról figyeltünk. Nem sokára a nagymamám kilépett. Végre, már épp ideje volt, hogy valaki idehozza nekem a vödröket. Mindjárt dél lesz, keverni kell a szószt, és mosogatni is. Markó, kiáltotta, mondd meg apádnak, hogy hozzon egy szikkadt cipót a péktől. Csinálok belőle paradicsomos levest.
0: Igen, anya,
1: felelte bácsikám, aztán velém fordult.
0: Gyere, menjünk el együtt a pékségbe.
1: Útközben elmesélt valamit, amitől egyetlen délután alatt felnőttem.
0: 3 éve kezdett elfelejteni. Először csak egy-egy szót, aztán napokat, neveket. Az orvosok világosan megmondták, nem fog meggyógyulni, sőt, egyre rosszabb lesz. Be akarták küldeni egy otthonba, de nem tudtam rávenni magam. Az anyám, aki egyedül felnevelt 4 gyereket, dolgozott a földeken, és fenntartotta ezt a házat, hogy élete végén egy idegen, hideg szobában halljon meg, ismeretlen emberek között? Nem. Egy reggel nem találtam otthon. 6 óra volt, pánikba estem, mindenhol kerestem. Végül ott volt a kútnál, ahogy most is.
1: Markó, drágám, mondd meg apádnak, hogy hozza a vödröket, mosnom kell.
0: Mondta, attól a naptól kezdve én viszem neki, minden nap. Hozom a kenyeret, szedem a zöldségeket a kertből, megjavítom a redőnyt, ha elromlik. Szerintem legbelül tudja, hogy apu már nincs, de még mindig érzi őt maga mellett a kis szokásokban, mozdulatokban. És amíg itt marad, a saját házában, a saját világában, addig nem vészel teljesen. A faluban összefogtunk, minden rokon segít egy kicsit. Az unokatestvéred, Máté, a tetőtérben alszik, hogy éjszaka mellette legyen. Még csak 17 éves, de megtanult gondoskodni másokról. Büszke vagyok rá.
1: Visszamentünk a kenyérrel. Más szemmel néztem a nagyimat. Mintha 13 évesen én is a védelmezője lettem volna. Anyukám épp megterített, apukámmal beszélgetett. Nézd meg anyádat, még mindig stoppol. Kis stoppol manapság. Veszel újat 400 forintért. Arra gondoltam, hogy felhozhatnánk magunkhoz a városba. Nappal egy gondozóközpontba lenne, este pedig mi vigyáznánk rá. Nyáron visszahozhatnánk ide.

0: Apa bólintott, elgondolkodva. Én viszont már nem értettem egyet. Felszaladtam a szobámba, elővettem egy pár zoknit, ollóval vágtam bele egy lyukat, és odaszaladtam a nagyanyámhoz. Nagyi, kiszakadt a zokni, meg tudnád varni? Hát persze, drágám, hagyd csak itt, már úgyis Máté nadrágját foltozom. Tele van folttal, de nem engedi kidobni. Azt mondja, így kényelmes. Tetszik, hogy takarékos, akárcsak nagyapád. Akárcsak nagyapa volt, Nagyi. Nem mond el senkinek, de jól tudom, hogy már nincs velünk. Eleinte túlságosan fájt. Aztán úgy döntöttem, még ha ő nincs is, én úgy fogok élni, mintha még itt lenne. És tudod mit? Működik. A szokásai, a rigójái, a mozdulatai még mindig élnek körülöttem. Úgy teszek, mintha... És egy kicsit tényleg elhiszem. Mit gondolsz, Andrea? Okos vagy, Nagyi. Tudom, hogy te vágtad ki az oknit. Tiszta vágás. Azért csináltad, hogy hasznosak érezzem magam, igaz? Igen, Nagyi. Csak segíteni akartam. Már az is elég, hogy itt vagy velem. Maradhatok itt veled egész nyáron? De hát nem te mondtad, hogy vissza akarsz menni a városba? Hogy csak kényszerből jöttél? Igen, mert itt nincs wifi, de most már nem érdekel, itt van elég tennivaló. Nem tudom, mi az a wifi, de igen, itt mindig van mit csinálni. Ha maradsz, nagyon boldoggá teszel. Bementem a konyhába. Eldöntöttem, maradok a nagymamámmal egész nyáron.
1: De azt terveztük, hogy felvisszük magunkhoz.
0: És a nagyapát is viszitek?
1: Andrea, a nagyapád meghalt.
0: Nektek? Igen. De neki nem. És ha őt nem tudjátok elhozni, akkor jobb, ha én maradok itt. Különben kiviszi neki a vödröket.
1: Nem értelek, fiam.
0: Nem engem kell megértenetek, hanem őt. Ez az ő helye. És nem őrült. Csak a szív sosem felejti azt, ami igazán szeretett. Így nő fel az ember, vödröket töltve a kútnál, ahogy a nagyim csinálta. Ahogy régen csinálták, ahogy talán nekünk is újra kellene.
1: Egyszer te is megöregszel, hajad fehér lesz, kezed reszkető. Az arcodon a ráncok barázdákká válnak. Ne gondold, hogy rajtad nem fog az idő. A fiatalság, akár a tündérálom, fut vele az idő kereke. Még süt a nap, de már a láthatáron kavarog az ősz szürke fellege. Ha majd tétova lesz a lépted, megint újra gyermek leszel. Ábrándos szemmel a távolba révedsz, már csak a szépre emlékezel. Gyermekeid kiröpültek régen, éli mindenki a saját életét. Néha csak egy szikra jut a fényből, mégis beragyogja szíved rejtekét. Egyszer te is megöregszel, s kezed, ha majd kinyújtod reszketőn, egy másik kéz szorosan magához ölel, már nem bánod, hogy elszállt az idő.

0: Hábel Mihályné Arany Alkony című versét és a Dédi Boly együttes Hiddel szép az élet dalát hallották. Kedves hallgatóink, ha keressük, akkor biztosan megtaláljuk az élet értelmét, azaz megtaláltuk az igazi élet felé vezető utat, és ráleltünk a boldogság forrására. Az idős ember, ha Isten akarata szerint törekedett élni földi életében, akkor bölcsességre tett szert, hogy már tudja azt, amit Platón, az ókori bölcselő így mondott: a lélek szemei akkor kezdik élesen látni a dolgokat, amikor a testi szemek már erejüket vesztették. Ezért azt kívánjuk idősebb testvéreinknek, hogy engedjék, hogy a lélek szemén keresztül figyelhessék a földi élet minden mozzanatát. Ne féljenek az öregedéstől, hiszen ez az élet koronája. A fiatalabb testvéreinktől pedig azt kérjük, becsüljék meg azokat, akik megteremtették számukra a mostani lehetőségeket, legfőképpen a tovább lépés lehetőségét, és tiszteljék, szeressék őket, hogy így szebb legyen a világ.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most néhány percben várjuk telefonhívásaikat. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. A telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, október 11-én vasárnap 18 órakor találkozhatunk ismét a Mária Rádió hullámhosszán. Ekkor leszünk nagykorúak, hiszen 2009-ben, 18 évvel ezelőtt, ezen a napon hangzott fel az első Kincses Láda műsor. Szeretettel várjuk ezért akkor is minnyájukat. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég, Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja és kéri mennyei atyánktól, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
1: Judit,
0: Mihály atya, és az este technikusa Ferenci Márk, akinek hálás szívvel köszönjük ezúton is kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

Igéző. Vallomások Isten szaváról. B. Balog Editnek, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.

Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy használjuk a talentumainkat, de egy idő után én rájöttem, hogy tulajdonképpen én nem élek azokkal a lehetőségekkel és képességekkel, amit nekem az élet felkínál. És akkor vettem bátorságot a változásra. Valahogy megfogalmaztam, hogy én ezeket a talentumaimat, amik nekem vannak, ezeket másokért akarom kamatoztatni, és nem elsősorban magamért, mert akkor úgy gondolom, hogy akkor fognak igazán kamatozni. És az önbizalmam növelése is nagyon fontos volt, hogy a kompetenciáimban bízzak, és nagyjából a jelenlegi évekre ezt így elő tudtam hozni. Hogy mi volt ebben egy ilyen döntő szerep? Én azt gondolom az, amikor először egy nagy feladatot bíztak rám, és az ebben való felelősségvállalás, egy bált kellett megszerveznem, nagyon összetett program volt, és úgy éreztem, hogy kicsi vagyok hozzá. De nyilván, aki megbízott, az valószínűleg látta, hogy megvannak bennem a talentumok és a képességek. Természetesen nyilván az ő motivációja is fontos volt, hogy tényleg bemerjek állni ebbe a feladatba, és akkor előmertem venni azokat a talentumaimat, akkor jöttem rá, hogy egyfajta szervezési készséggel rendelkezem, akkor jöttem rá, hogy emberek koordinációját lehet rám bízni, akkor jöttem rá, hogy a programok összeállítása, sokrétűség a számomra örömet okoz. Tehát, hogy bizonyos olyan képességekre jöttem rá, amiket én magam nem is fogalmaztam volna talán meg addig. És hogy mindez mások javára cselekedhettem, ez nekem örömet adott, és amikor láttam mások örömét, az megduplázta ezt az örömöt.

0: B. Balog Editnek, a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Újra megnyitott a kapuit a Szent Család iskola Gáza óvárosában. Ingyenes napra várja a MÜPA felsőoktatásban tanulókat. 8 magyar résztvevője is volt az Eco One konferencián a Castel Gandolfóban. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szeptemberben egy katolikus segélyszervezet adott hírt arról, hogy 3 év múltán a gázai óvárosban található Szent Család iskola újra megnyílt. A gázai plébános atya szerint ez a reményjele olvasható a Magyar Kurírban. Az iskola 1974-ben épült. A következő években folyamatosan bővült, majd a megnövekedett igények miatt új iskolaépületre volt szükség. Az akkori plébános segítség igénybevételével megépítette az új épületet. Átadása 2001-ben történt. Az iskola a jeruzsálemi latin patriárkátus egyik legfontosabb és legjobb iskolája Palesztínában. Óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Az iskola a 2024-es bombázások miatt súlyos károkat szenvedett. A 3 évnyi háború után az iskola újra megnyitott. Sokat számít az embereknek, amikor látják az iskolai egyenruhában érkező diákokat, ami megmutatja nekik, hogy van jövő. Ingyenes napra várja a MÜPA holnap a felsőoktatásban tanulókat. A résztvevők a MÜPA munkatársainak és vezetőinek kíséretében többféle backstage túrán vehetnek részt, így megismerik, mi történik egy-egy előadás előtt, közben és után, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Az érdeklődők bejárhatják azt az utat, amely a művész bejárótól az öltözőkön át a hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a színház világát. Az intézményvezetés komplex háttere iránt érdeklődők a pénzügyi folyamatokról, a szervezet fejlesztésről, a stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket, de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A fiatalok a megszerzett tudást a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán gyakorolhatják. Szeptember 18 és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Eco One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők, köztük Takács Ilona, a Focolare mozgalom tagja. A természetvédelemmel, ökológiával, klímaváltozással, a Laudato Si szellemében foglalkozó nemzetközi konferencia az Identitás hálózat és a jövő címet viselte, írta a Magyar Kurír. Az Eco One által szervezett nemzetközi workshop teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott volt, akit érdekelt ez az út. Mintegy 80 résztvevője volt a konferenciának. Az Eco One-t 1999-ben Chiara Lubich, a Focolare mozgalom létrehívója alapította, aki vallotta, az élet törvénye a szeretet törvénye, a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet második Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiekhez írt második leveléből. Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hitáltal megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.

Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk, és mindörökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel kérjük.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
1: Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Az alapvető keresztény erényekről elmélkedtünk, és folytatom, hogy az alázat mi fontos, ha segíteni akarjuk Isten országát építeni. Hisz ha munkánk jól sikerül, mire alapítjuk a hiú tetszergést? Ha törekvésünk a lelkek ügyében eredményes, vajon dicsekedhet-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Vagy nagyzolhat-e a fűrész azzal szemben, aki húzza? Mint ha vesző lendíthetné azt, aki emeli, és a bot emelhetné azt, aki nem fa. Ezt Izaiás proféta mondja. A lélekmentésben vagy a keresztény nevelésben hasonlók vagyunk az említett szerszámokhoz. Nincs saját erőnk, hanem csak az, amelyet Isten velünk véghez visz. Valójában nincs okunk a kevésségre vagy a büszkeségre, mert minden eredményt Istennek kell tulajdonítanunk. Ne csodálkozzanak a szülők, ha a gyerekeik neveletlenek és vallástalanok, és senki sem tudja adni, amilyen nincs. Ha ők nem fegyelmezettek és vallásosak, ezt nem tudják utódaiknak sem átadni. Ne higgyék, ha pedagógiában képzettek, nevelni tudják a hitre és a jóságra gyerekeiket. Ez túl kevés. Ne bizakodjunk módszereinkben és a pedagógiai ismereteinkben. Jézus nem ékes szóló tudós férfiakat választotta a világ megtérésére, hanem együgyű műveletlen galileai halászokat. Szent Pál mondja, ami a világ szerint toktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyenge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, hogy egy ember se dicsekedhessék Isten szín előtt, amint írva van, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. A nevelés titka ugyanaz, mint minden ige hirdetésé. Legyünk szoros kapcsolatba Krisztussal, akkor a kapcsolatot át tudjuk másoknak is adni módszer nélkül is. Hallgassunk csak józan eszünkre, és semmi más. Ha az evangélium hirdetői hatalmas politikusok lettek volna, vagy az evangéliumot fegyveres erővel terjesztették volna, akkor a világ megtérését fegyveres hatalomtól való félelemnek lehetne tulajdonítani. Ha Isten a célra nagy szónokokat választott volna, akik tudásukkal és elragadó ékeszólásukkal győzték volna le a világbölcseket, akkor az eredményt a cicerói ékeszólásnak lehetne tulajdonítani. De Krisztus másképpen intézkedett. Krisztus küldött, hogy hirdessem az evangéliumot, de nem bölcselkedő beszéddel, nehogy Krisztus keresztje elveszítse erejét, írja Szent Pál. És híre Szent Ágoston mondása, mikor Krisztus Urunk a kevélyeket le akarta igázni, nem a szónok által nyerte meg a halászt, hanem a halász által nyerte meg a császárt. Nagy szónok volt Ciprián, de előtte Péternek a halásznak szavára nem csak a szónok, hanem a császár is itt. Az első tanúság az, hogy ne bízzunk magunkba, hanem helyezzük alázatosan bizalmunkat Istenbe.

dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Ne tulajdonítsunk tehát semmit magunknak, ne vonjunk meg Istentől semmit, ne engedjünk helyet szívünkben az öntetszergésnek munkánk eredménye fölött. A második követelmény még szükségesebb. Ez abból áll, hogy gyengeségünk és gyarlóságunk láttára ne csüggedjünk. A szülők, akik más területen apostolkodnak, fontolják meg magasztos küldetésüket, hogy másokat Krisztushoz vezessenek. Ha tekintetbe veszik saját elégtelenségüket, bizony könnyű elveszteni a bátorságot. Csalódik, aki a nehézségek és saját gyarlósága láttára elcsügged. Éppen azért választott Isten a nagy feladatokra bizonyos embereket, mert ők látják gyengeségüket és saját tehetetlenségüket. Paraguayban élt egy német atya, aki Budatéténben végezte novíciátusát a 30-as években. Ő minden iskolában az utolsó volt. A tanár meg szokta kérdezni, Bruno, megértetted? És ha Bruno azt válaszolta, hogy igen, a tanár mondta, akkor tovább mehetünk, a többiek úgyis megértették. És ez az ember volt a legjobb lelkipásztorunk és hithirdetőnk. Alázatos, egyszerű ember volt, de tömegek tódultak hozzá. Tanúságot tett, hogy nem magát hirdeti, hanem azt, aki őt küldte. Mikor a tanítványok küldetésük után beszámoltak, hogy mi eredményesek voltak, mennyi csodát műveltek, Jézus felkiáltott. Dicsőítlek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Boldogok az alázatosak, akik maguknak semmit sem tulajdonítanak. Őket felmagasztalja Isten a kegyelem csodáival. Őket választja nagy művei eszközéjük. Általuk történnek a megtérések, a hathatós munkák. Azaz az eredményes vezető tulajdonságai között szerepel az alázat. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki előtt meghajlunk, hogy tehetségeinket, jó tulajdonságainkat vagy sikereinket nem ismerjük el. De ezeket másoknak kell észrevenniük, és nem mi akarjuk észrevetetni, hogy mi sikereink vannak. Ne hasonlítsd össze magadat soha másokkal, mert vagy hiú leszel, vagy elkeseredett. Az alázat az, hogy elfogadjuk saját magunkat, ahogyan vagyunk, és nem akarjuk magunkat mások fölé emelni. Elismerjük, ami jó bennünk, de tudjuk, hogy Istentől kaptuk azt. Akármilyen legyen tehetségünk, tudjuk, hogy Isten segítségére van szükségünk, övé legyen a tisztelet és a dicsőség. És tudjuk, hogy szükségünk van testvéreinkre is. És azt is elismerjük, hogy másoknak is vannak jó tulajdonságaik, tehetségük, eredményeik. Nem az az alázat, ha ócska ruhában járunk, elhanyagoljuk külsőnket. A külsőségek elősegíthetik, de nem ebből áll az erény mi volta. A külsőség csak az alázat árnyéka. Az igazi alázatos a türelmen lehet felismerni, az alázatosság próbaköváz, mondja Szent Jeromos. És Szent Bernát szerint az alázatosság nem szavakból áll, sem külsőségekbe, hanem a szív beállítottságában. Saját magunkról szerény véleménnyel vagyunk, elismerjük jelentéktelenségünket, és nem vagyunk éhesek, hogy mások elismerjenek. Eddig arról beszéltem, hogy a keresztények legyenek Isten és az egyház emberei. Ehhez viszont alázatosság és engedelmesség szükséges. Folytatom tovább ezt a témát.
A pápa a világ legtiszteltebb embere a világon. Egyáltalán

0: Minden ember van az egész világon, aki arra a méltóságra emelkedhet. Államfők látogatják és keresik barátságát. Ha megjelenik valahol, százezrek és milliók követik. Írásait is milliók és tízmilliók olvassák. Mindenki megtiszteltetésnek tartja, ha legalábbis a közelébe tud kerülni. Egy zarándok mesélte nekem a napokban, hogy mikor jó Rómába jártak, a pápa elment előttük, és ő rá nézett. Ez még évekkel később is boldogsággal töltött el az illetőt. Aki ilyen magasra emelkedik, szükséges a figyelmeztetés, hogy nincsen semmi örök életmű, egyedül az Isten nagy és senki más. A pápa választásnál a szertartás vezető tömjén téged el a pápa előtt a megjegyzéssel Sic transit gloria mundi, így oszlik el a világ dicsősége, mint ez a füst. Irigyelt és veszélyes magasság, amelyről sokan lezuhantak a mélységbe. Láttam, hogy csillag esett le az égből a földre, mondja a jelenések könyve. Krisztus példát ad követőinek. Menekült a méltóságtól és a tisztelettől, hogy követői is kerüljék a világ hizelgését. Színeváltozás alkalmával a tanítványai látták dicsőségét. Megparancsolta nekik, senkinek se mondjátok a látomást, míg az ember fia halottaiból föl nem támadt. Ilyen parancsot kaptak azok is, akiket meggyógyított. Arra akart inteni, hogy az emberek dicséretét kerüljük, nehogy a hiúság vesztünket okozza. Az Úr kegyelme, hogy el nem vesztünk, olvassuk Jeremiásnál. Sok hibánk miatt kegyelme, hogy el nem hagyott bennünket, valóban az ő irgalma. Jósága és irgalmassága felülmúlja a mi nyomorúságunkat és bűneinket. A megfontolás arra a meggyőződésre visz, hogy nem támaszkodhatunk saját erőnkre, de igenis Istenbe helyezzük egész bizalmunkat. Hiszen nem a mi igaz voltunkban, hanem a te végtelen irgalmadba bízva terjesszük színed elé könyörgésünket, mondja Dániel proféta. Valóban sok megtiszteltetésben van részünk az élet folyamán, és Isten mindenkit kivétel nélkül elhalmoz sok eredménnyel is. A megtiszteltetés nem rossz, nem is jó. Minősége attól függ, mit teszünk vele. Vannak, akik még a rosszat is hasznukra tudják fordítani, mások még a jót is kárukra változtatják. Úgy van ez, mint az evésnél. A legjobb étel is megárthat, ha mértéktelenül fogyasszuk, és a méreg, bármi veszedelmes is magába véve, orvosságként használható, ha kellően elkészítve és kellő mértékben alkalmazzák. Szent Pál apostol attól tartott, hogy a kinyilatkoztatások, amelyekben részesült, és a csodák, amelyeket Isten által a művelt, kevés gondolatokat keltenek benne. Ezért emlékezetébe idézte, hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Úrunknak, hogy megbízhatónak ítélt, és erre a szolgálatra rendelt engem, aki azelőtt káromló, üldöző és gyalászkodó voltam, de irgalmat találtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt, valósággal elárasztotta a mi Úrunk kegyelme a hittel és szeretettel együtt. Igaz beszéd ez, teljes hitelt érdemlő. Azért jött el Jézus Krisztus erre a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket. Ezek között az első én vagyok. De éppen azért találtam irgalmasságot, hogy Krisztus Jézus rajtam az elsőn mutassa meg egész hosszantűrését, okulásul azoknak, akik hinni fognak benne az örök életre. és máshol mondja, mert a legkisebb vagyok az apostolok között, és nem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és a nekem juttatott kegyelem nem volt hiába való. Sőt, valamennyüknél többet munkálkodtam, bár nem én, hanem Isten kegyelme velem együtt. A kevésségre való kísértéseknél a legjobb ellenszer, ha előbbi botlásainkra, bűneinkre emlékezünk, és szívből megalázkodunk. Gyenge lettem, hogy megnyerjem a gyengéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Akik így lelkületűek, nincs mit félni, hogy kárukra lesz, ha az emberek dicsérik őket. Nem saját, hanem Isten dicsőségét és családjuk üdvösségét keresik. Nem önszeretetből, hanem Isten dicsősége és a lelkek üdvössége miatt. Mert ha a megalázkodást benső örömmel fogadjuk, akkor az annak a jele, hogy nem magunk miatt tesszük. De nem csak eredményben van részünk, hanem elutasításban is. Mi olyan áruval kereskedünk, aminek manapság nincsen keresete. Az apostol ezt így határozza meg, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük, mi a zsidóknak botrány, a pagányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Sok esetben kell bátorítani testvéreinket, hogy legyen erejük és alázatok azok előtt is, akik tanúságot tenni hitükről, akik merő esztelenségnek tartják szavunkat és vallásosságunkat.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Nemzetközi fődíjat nyert az Ezer év öröksége című dokumentumfilm. Frank Noé Vilmos díjat kapott Deák Hedvig nővér és Puskás Attila. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Szeretettel üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Hatalmas öröm és büszkeség a Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotása, az Ezer év öröksége elnyerte a horvátországi Krik szigetén megrendezett negyedik nemzetközi turisztikai és néprajzi filmfesztivál Grand Prix díját a kulturális örökség dokumentumfilm kategóriában. A Veszprémi Túrinform iroda nevezésének köszönhetően bemutatott film a Veszprémi Várnegyed megújulásának történetén keresztül azt az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökséget viszi vászonra, amelyet elődeinktől kaptunk, és amelyeket nekünk kell továbbadnunk. A péntek esti díjátadó kettős veszprémi sikert hozott, a Veszprém Balaton Sportrégió Rise című filmje külön díjjal térhetett haza. Köszönet az alkotóknak és mindazoknak, akik ennek a történetnek a megszületésén dolgoztak. Frank Noé Vilmos díjjal ismerték el Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes nővér és Puskás Attila dogmatika professzor munkásságát szeptember 25-én Budapesten. A rangos elismerést azok kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve hozzájárulnak a magyar vallási élet és teológiai oktatás megújulásához. Deák Hedvig nővér a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, kutatói munkásságának fontos területe, Árpádházi Szent Margit alakja, valamint Akvinói Szent Tamás teológiája. Puskás Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dogmatika tanszékét vezeti, és több mint 200 tudományos publikáció szerzője. A díj átvételekor Puskás Attila hangsúlyozta, a teológus az igazságot keresők útitársa és Krisztus szolgálatára vállalkozik. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Az Úr szolgálatának iskolájában mottóval megrendezett nemzetközi ökumenikus konferencia résztvevői. Az imádságot Timothy Radcliffe domonkos bíboros vezette, igét pedig Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára hirdetett, hangsúlyozta. A keresztény hivatásunk alapja, hogy identitásunk Krisztusban van, a keresztény egység pedig nem egyformaságot, hanem összetartozást jelent. Mint fogalmazott, a világban tapasztalható növekvő megosztottság közepette sem szabad feladni az egységért végzett közös imádságot és munkát. Ehhez alázatra, szelídségre, türelemre és szeretetre van szükség, amelyeket a Szentlélek ajándékoz számunkra. Jerry Pillay arra is emlékeztetett, hogy az egyháznak az elfeledettek, a szenvedők, a kirekesztettek és a megtört emberek mellett van a helye. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szabadon, függés nélkül. Istenhez kiáltunk, de mindnyájan kiáltunk-e, hiszen a nemzet nagyon megosztott. Sokan még az Istenhez sem fordulnának. S mivel nincs egyetértés, a sok szándék sok felé húzza a szekeret, s így nincs haladás. Először belső, lelki szabadságunkat kellene visszanyerni. Azért könyörögni. S ha nem függünk, sem szenvedélyünktől, sem lent lévőktől, sem fönt lévőktől, nos akkor talán együtt is haladhatnánk. Eleinknek is állandó gondja volt ez. Hallgassuk erről Széchenyi István gondolatait. Uralkodjunk szenvedelmeinken, s hozzuk józan s hidegvérű számolásaink által helyre nemzeti életünkön ütött minden csorbát, melyek után még most is annyira sínlődik a magyar. Mégpedig a siker hidegvérű egybenállítások után lehető legnagyobb hihetőségben előttem nem áll, addig egy lépést sem merek tenni, mert honunkban még most legalább vállalatoknak elbomlása nem csak a vállalkozókat sújtja, hanem az egész közönséget is legveszedelmesebben érinti. Minthogy rosszul számított, s elhibázottak által a leghasznosabbaktól elijesztvén, előlépés helyett számos évekre régi testpecségébe löketik vissza. Én sokszor vádoltatám, hogy azok sorába tartozom, kik különcködési viszketegségből paradoxok előgördítésében s azok makacs védelmezésében lelik legnagyobb gyönyörüket. Ilyesről pedig azért vádoltatám, mert igaz, nem mindig jártam Magyarország mind azon poros és sáros utain, amelyeket szokás s régi előítéletek pécéztek ki. Ám de, hogy ilyest különcködési szezből tevéke, s teszeke, vagy nem inkább jobb számításból, mert sem fent, sem alant nem függök, de egyedül saját magamtól, ennek eldöntése nem az én dolgom, de másoké, s némileg tán egyedül az időé.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Bestői Nagyboldogasszony Bazilikából, ahol a mai estén együtt fohászkodunk magyar hazánkért, nemzetünkért, a nemzetünk lelki megújulásáért és a keresztény Európa jövőjéért. Foglaljuk imádságunkba saját szándékainkat, és kérjük a boldogságos szűzanyát, Bazilikánk királynéját, legyen a mi közbenjárónk Szent Fiánál, az Úr Jézus Krisztusnál.

Istenünk, te túláradó dicsőséggel megkoronáztad a boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egy szülött fiat tesz szerint

0: Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült boldogságos Szűz Máriát, besnyő ékes szép csillagát, bazilikánk királynéját, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, ami dicsőséges asszonyunkat, és az ő szent fiát, Jézus Krisztust.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk, vezesd a magyar ifjúságot fiathoz, Jézus Krisztushoz, hogy őt, mint testvérüket, barátjukat és megváltójukat kövessék.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Boldogságos Szűz Mária, kért fiadat, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy hívjon az Úr szőlőjébe munkásokat, szerzetes házaiba lakókat, hogy a te szent, hogy az ő szent országa terjedjen az egész világon Isten dicsőségére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Áld meg, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket, hogy vezetésükkel Krisztusnak hűséges tanítványai és a boldogságos Szűz Máriának, magyarok nagyasszonyának buzgó gyermekei legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, első szent királyunk vég akaratából, fiad édesanyját, nagyasszonyunknak és pártfogunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent fiad országát, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most pedig folytassuk úgy közös imádságunkat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság, béke és szeretet forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak, segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Besnyői Szűz Mária, Szent István királyuk, a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te hősvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatói, a mai estén együtt imádkoztunk magyar hazánkért, nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért és a keresztény Európa jövőjéért itt a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilikában. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az év minden napján ide Mária Besnyőre, a családok bazilikájába, a Magyar Lorettóba, és az itt szolgáló kapucinus atyák nevében is. Nagy szeretettel hívunk, várunk mindenkit lelki megújulásra, Szent Jónásra, Szent Misére és közös imádságra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!

0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Kedves hallgatók! Mudricki Judit vagyok, és a mai beszélgető társammal dr. Horváth Kornéliával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárával szeretettel köszöntjük Önöket. Nelly, mi lesz a mai műsorunk témája?
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Judit. Ma Ferenc pápa 2024. július 17-én született leveléről szeretnék beszélni, melynek tárgya a költői, az irodalmi szó és az isteni szó kapcsolata, illetve az irodalom szerepe az ember hitbéli nevelésében, az életbeli helyének felismerésében, valamint a papi szerzetesi elhivatottságban. A levél olasz nyelven olvasható az interneten, és idén, 2025-ben elkészült, és a Szent István Társulatnál megjelent Tőzsi Rendre SP kiváló fordításában ennek magyarul olvasható változata is. Én a gondolatmenetemben elsősorban az olasz nyelvű szövegre támaszkodom, bár nem kizárólag, és arra hivatkozom elsőként, mert azzal ismerkedtem meg először.
1: És meglátásod szerint miért bír különös jelentőséggel számunkra ez a pápai levél?
2: Mert az irodalom különleges, mással nem helyettesíthető erejéről szól, mely erő meghatározó szerepet játszik az emberi személyiség fejlődésében. Ahogyan ez olasz nyelven megfogalmazódott a pápai levél első pontjának harmadik mondatában, idézem, mi riferisco al valore della lettura di romanzi e poesie nel cammino di maturazione personale. Tőzsi Rendre magyar ezt így fordította le, idézem, arra utalok, mennyire értékes regényeket és verseket olvasni személyiségfejlődésünk szempontjából. A pápai levél valóban azt taglalja, hogy a regények és a versek, vagyis az irodalmi szövegek olvasása milyen meghatározó erővel bír egy ember személyiségfejlődésében. Ferenc pápa maga is használja a persona, személy és a personalitá, azaz a személyiség kifejezést. És rendkívül fontosnak vélem, hogy a Szent Atya az irodalmi szövegek olvasását kifejezetten szükségesnek tartja a szerzetesi papi pályára készülők nevelésében. Ezt levelének ötödik pontjában ki is jelenti, idézem olaszul először, con questo scritto desidero proporre un radicale cambio di passo circa la grande attenzione che nel contesto della formazione dei candidati a sacerdozio si deve prestare alla letteratura. Magyarul ez körülbelül így adható vissza, ezzel az írással egy radikális fordulatot szeretnék javasolni a szerzetesi élet iránt elkötelezettek felkészítésében, ez a formazione, az irodalomnak dedikált időt is hangsúlyozva, amit az irodalomnak kell szentelnünk.
1: És a Szent Atya leveléből az is kiderül, hogy miért szükséges időt szentelnünk az irodalomnak, illetve az irodalmi szövegek olvasásának?
2: Igen, Ferenc pápa nagyon sok oldalon válaszol erre a kérdésre a levelében. Hangsúlyozza egyfelül a lassúság fontosságát. Igen, időt kell adnunk, dedikálnunk egy irodalmi szövegnek és elolvasásának, hogy elmélyülhessünk benne. Ferenc pápa kifejezetten szembeállítja az irodalomolvasást és a mai médiát, a mobiltelefonokat és a fake news-t, amelyeket mérgezőnek, felszínesnek és erőszakosnak nevez. Leveleno ze superficiale violente fake news, mondja. Ezeket a kifejezéseket használja a levelében. Amint mondja, az irodalomnak dedikált idő a derűs és boldog olvasás ideje, és akár új, akár régi könyvekről beszélünk, azok mind nagyon sok dolgot mondanak nekünk. Nem véletlen, hogy a pápa elevelében Marcel Proust híres és irodalomformáló regényére az Eltűnt idő nyomában című műre is hivatkozik.
1: És ezen kívül Ferenc pápa milyen további gondolatokat oszt meg még vele levelében az irodalomról és annak erejéről?
2: Nem utolsó sorban azt, hogy az ember az irodalmi szöveg olvasásában ismer magára, vagy legalábbis kezdheti megérteni azt a misztériumot, ami benne rejlik, illetve amit önmaga rejt önmaga számára. És erre az önértelmezési lehetőségre a nyelv ereje által tehet szert. Igen fontos, hogy Ferenc pápa itt szakirodalmi forrásra is hivatkozik, Latourer Letteratura, azaz Irodalom című szövegére, amely egy 1990-ben Assisiben publikált kötetben jelent meg olaszul, melynek címe Dizionario di Teologia Fundamentale, magyarul a teológia fundamentális szótára, s mely kötetnek egyik szerkesztője éppen az a Latourer, akit a pápai szöveg is említ. Szeretném hangsúlyozni, hogy az irodalmi szöveg olvasásának, értelmezésének az ember önmegismerésére vonatkozó szerepe egyebek mellett a hermeneutika és az irodalmi hermeneutika egyik fundamentális alaptétele. Gondoljunk Hans Georg Gadamer vagy Peter Sondi írásaira. Ha az irodalomra vonatkozó ismereteinket és elméleti tudásunkat kívánjuk tovább gyümölcsöztetni, akkor ebben az irányban is elindulhatunk, és ehhez a pápai levél igencsak jó kiinduló pontot ad számunkra.
1: Vagyis arról lenne szó, hogy az irodalom és az irodalmi szöveg olvasása az embert önismeretében és önmegértésében támogatja, illetve ahhoz segíti hozzá?
2: Igen, a pápai levélből egyértelműen ez olvasható ki. A 6. pont így szól olaszul, idézem, La letteratura ha così a che fare in un modo o nell'altro con ciò che ciascuno di noi desidera dalla vita, poiché entra in un rapporto intimo con la nostra esistenza concreta, con le sue tensioni essenziali, con i suoi desideri e i suoi significati. Az általam létrehozott magyar fordításban az irodalom ilyen vagy más módon mindenkinek segíthet, adhat valamit, aki valamire vágyik az életből. Mert hogy az irodalom intim kapcsolatba lép a mi konkrét életünkkel, esszenciális feszültségeinkkel, vágyainkkal és ezek jelentéseivel.
1: Ha jól tudom, akkor Ferenc pápa maga is tanított irodalmat az 1960-as években egy amerikai gimnáziumban, és erről is beszél ebben az írásában, méghozzá klasszikus irodalom kapcsán.
2: Így van, s a levelébe jelzi is, hogy 1964 és 65 között tanított egy Santa Fe jezsuita iskolában, amikor még csak 28 éves volt. Az Elsie című eposzt akarta tanítani, de a diákok inkább kortárs szerzőket szerettek volna tárgyalni, egyebek között Federico García Lorcát. És ekkor Francesco atya engedett, olvassák a diákok azt, amit szeretnének, a legfontosabb, hogy olvassanak. Megjegyzem, véleményem szerint, a hazai felsőoktatási irodalomtanítási struktúrában is igen nagy gond, és ez a középiskolai oktatásra is vonatkoztatható, igen nagy gond, hogy az irodalmat mindig a régi kortól kronológikusan kezdjük oktatni, azt sugalván ezzel, hogy az irodalmat csak onnan a kezdetektől lehet megérteni. Holott sokszor éppen ellenkező a helyzet. A fiatalokat akkor tudjuk bevonni az irodalom bűvkörébe, akkor tudjuk megéreztetni velük az olvasás örömét és azt a világot, amit a könyvek és az irodalmi alkotások tárnak fel nekik, ha engedjük nekik, hogy egy, azt olvassanak, amit akarnak, kettő, hogy kortárs szerzőket is olvashassanak az irodalomtanítás intézményes keretei között.
1: Ugye jól emlékszem, hogy Ferenc pápa is szóvá tette ezt éppen az imént említett eposz kapcsán.
2: Igen, erről is beszél még a levele elején, mikor amellett érvel, hogy nem szükséges, illetve kifejezetten rossz dolog kötelező olvasmányokat olvastatni a gyerekekkel. Az a fontos, hogy olvassanak. Különösen erőteljes a pápának az a kijelentése, hogy ő leginkább a tragédiákat szereti, a tragikus történeteket, mert ezek olvasása során nagyon együtt tud érezni a hősökkel és az ő tragikus sorsfordulataikkal. Ezekben mindannyiunk magányát, ürességét, hiányosságait érzékeli, és ezt érzékelhetjük mi is. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy senkinek sem kell bejárnia azt az olvasási utat, amit ő tett meg. Ellenkezőleg azt mondja, idézem, mindenki megtalálja azokat a könyveket, amelyek a saját életéhez szólnak, és amelyek az életútján valódi társaival válnak. Nincs improduktívabb dolog annál, mint valamit olvasásra kötelezővé tenni. Illetve szintén idézem a Szentatyától, nyitottsággal, a meglepetés lehetőségével rugalmasan kell megválasztanunk, szelekcionálnunk az olvasmányainkat, hallgatva a tanácsokra is, de egyben őszintességgel is, hogy azt keressük, amire az életünk minden pillanatában szükségünk van.
1: És az irodalom szerepét, fontosságát Ferenc pápa az egyéni emberre nézve is fontosnak tartotta, ugye?
2: Abszolút módon. Erről levelének a Maium Christo Senza Carne fejezet címe is tanúskodik, a carne olaszul húst jelent, metaforikusan testet, testiséget értünk alatta. A fejezet címet tehát így fordíthatjuk le, soha nincsen test nélküli Krisztus. Ferenc pápa elsősorban a papok és szerzetesek, de egyben minden egyes ember, nem csak hívő ember, számára a Krisztus emberi természetét, Isten ember mi voltát emeli ki és hangsúlyozza. A test a pápa szavai szerint szenvedélyekből, szenvedésekből, az olasz passione szó mindkettőt jelenti, érzelmekből és elbeszélésekből, úgy is mondhatjuk, emberi történetekből épül fel és áll össze. Idézem, most magyarul, az evangélium sürgető felhívása a hívők és különösen a papok szerzetesek felé annak hirdetése a mi időnkben, hogy mindenki találkozhat a húsvér Jézus Krisztussal, az emberi teremtménnyel, saját történettel bíró személlyel. Idézet vége. Jelentősek ezek a szavak, fatto carne, húsvér Krisztus, fatto umano, emberi, és fatto storia, történetből van alkotva, a pápai levélben dőlt betűvel vannak szedve ezek a kifejezések, azaz tipográfiai módon is kiemelődnek a szövegből.
1: És a levél olaszul az irodalmat una grande beneként, vagyis nagy adományként nevezi meg, ugye?
2: Így van. Pápa a levelét alfejezetekre bontotta, és ezeknek címet is adott, az Un grande bene is egy ilyen alfejezet címe.
1: És vajon mit ért Ferenc pápa ezen nagy adományon, vagy nagy jón, hiszen a béne a hétköznapi olasz nyelvben elsősorban a jól van, rendben van szerkezetekben és jelentésben használatos. Mi lehet akkor ez a grande béne?
2: Éppen az irodalom erejét hangsúlyozza a szókapcsolat által. Kutatókra hivatkozik, akik szerint, de hát ezt tudjuk, az olvasás igen sok pozitív hatást hív elő egy személy életében. Hogy többé-kevésbé szó szerint idézzem, az olvasás segíti gazdagítani az olvasó szókincsét, és ennek eredményeképpen kiterjeszteni saját intelligenciáját sokféle irányban. Ösztönzi a képzeletet, l'immaginazione, és a kreativitást. Egyben megtanít arra, hogy a saját történeteinket sokkal gazdagabb módon mondjuk, beszéljük el. Fejleszti a koncentrációs képességünket, csökkenti a kognitív eltévejedés lehetőségét, valamint csökkenti a stresszt és az izgalmat. Idézet vége. És amikor itt folytatja, az még fontosabb, újraidézem, még jobb, mármint az irodalom szerepét illetően, felkészít minket azon különféle szituációkra, az ezekkel való találkozásra, olaszul konfrontáre, tehát azon különféle szituációkra, amelyek az életben várhatnak minket. Én a magam részéről ezt szeretném hangsúlyozni. Ferenc pápa szerint, fogalmazunk kicsit röviden, az irodalom az életre készít fel minket, illetve a velünk történő vagy történhető eseményekhez ad megoldási, értelmezési javaslatokat.
1: Vagyis az egyes ember élete lenne itt a fókuszban.
2: Igen, úgy gondolom, hogy minden egyes ember és az olvasás. Illetve az, hogy az olvasás és az irodalom milyen hatást gyakorol, hat az egyes ember személyiségére, mint már említettük, személyiség fejlődésére. Ahogyan Ferenc pápa Jorge Luis Borgesre utalva írja, idézem, amikor az irodalomra gondolok, az jut eszembe, amit a nagy argentin író Borges mondott a tanítványainak, és most ő idézi Borgest. A legfontosabb dolog az olvasás, az irodalommal való közvetlen kapcsolat, elmélyedni az eleven szövegben, amely előttünk van, mintsem fogalmakban vagy kritikus kommentárokban gondolkodni. És Borges ezt úgy magyarázta a tanítványainak, hogy meg kell hallani, meg kell hallgatni mások szavát, ascoltare la voce di qualcuno. De így nem is pontos az idézet, a qualcuno ugyanis nem annyira másikat jelent, hanem valakit. Vagyis úgy értelmezhetnénk, hogy meg kell hallgatni mindenki, legyen az bárki szavát, aki hozzánk fordul. Ismét hermeneutikai kérdésnél, illetve problémafölvetésnél vagyunk, amelyet úgy is formalizálhatnánk, mint a másikban való önmegértéstételét.
1: És hogyan kapcsolódik mindez a hithez és a valláshoz?
2: Úgy gondolom, éppen a másikon keresztüli önmegértés is válasz lehet erre a kérdésre. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban 6. Pál pápa 1964-es homiliájára hivatkozik, illetve idézi azt a kijelentését, melyben 6. Pál pápa a művészekhez fordulva azt mondja, az ő szolgálatának, mármint a pápai szolgálatnak, minisztero, szüksége van a művészekre és az ő együttműködésükre. És idézi a pápai levélből, hogy idézem, mert mint tudjátok, a mi szolgálatunk az, hogy hozzáférhetővé és elérhetővé, mi több átélhetővé tegyük a lélek, a láthatatlan, a kimondhatatlan, az Isten világát. Ebben a műveletben, írja 6. Pál pápa a művészekhez fordulva, amely átalakítja a láthatatlan világot elérhető, intelligibilis formákká, ti mesterek vagytok. Idézet vége. Ezt úgy tudom értelmezni, hogy a hitnek és a vallásnak nagy szüksége van a költőkre és az irodalom mestereire, mert ők tudják láthatóvá tenni a láthatatlant, megvilágítani azt, ami a tudattalanunkban rejlik, amit gondolunk, de mégse tudjuk, hogy gondoljuk. Ferenc pápa egyébként ezen okfejtésében, ebben a levelében számos egyházi írásra és személyre is hivatkozik, többek között Loyolai Szent Ignácra, illetve 2. János pápának művészekhez írt 1900

0: érzelmi képtelenség, vagy talán mondhatjuk így, az érzelmi képesség elvesztése kapcsán. Ennek nyomán azt mondja, hogy ma a hit kérdése nem azon áll vagy bukik, hogy ki mennyire hisz az egyházi doktrínákban, hanem abban áll, hogy mennyire tudsz elérzékenyülni, emocionálsz Isten előtt, az ő teremtménye előtt, az emberi létezők esszeri umáni előtt. Vagyis van mit gyógyítanunk Guarire, és gazdagítanunk Arricchire a szenzibilitásunk, azaz érzékenységünk terén. És ezen eszmefuttatását a pápa egy a költészetre vonatkozó meglátással zárja le, idézem magyarul, tehát van mit gyógyítanunk és gazdagítanunk az érzékenységünkön. Ezért, amikor megérkeztem a Japánban tett apostoli utamról, és amikor megkérdeztek arról, hogy mit tud a nyugat a kelettől tanulni, azt válaszoltam, úgy hiszem, hogy a nyugatból hiányzik egy kis költészet. Ezt 2019. november 26-án mondta a Szent Atya a repülőgépen, amikor tájföldi és japán utazásáról volt hazatérőben.
1: És ezek szerint Ferenc pápa számára ennyire fontos volt a költészet ereje?
0: Úgy vélem, igen, nagyon is. Ne feledjük, ő dél-amerikai származású, iskolai tanár is volt, együtt élt Borges nemzedékével, akiktől a posztmodern irodalmat származtatjuk teljes joggal. Borges csodálatos dolgokat írt a metaforáról, költémesterség címmel magyarul is olvashatjuk, az Európa Kiadó jelentette meg ezt a tanulmánykötetét. Tehát Ferenc pápa egy irodalmi boom idején élte fiatalkorát, de ennek a boomnak minden formai és strukturális újítását is megértette. És nem sokkal a halála előtt fontosnak tartotta egy pápai levélben hangsúlyozni, hogy mit jelent és jelenthet az irodalom az egyes ember, a személyiség, a pap és a szerzetes számára. Idézem. Az irodalom segítséget nyújt az olvasónak, hogy áttöri a nyelvek használatának önmagukra vonatkozását, önmagukkal való megtévesztő elégedettségüket, statikus konvencionalizmusukat, ami egyes esetekben azt a kockázatot is magában hordja, hogy megronthatja mi egyházi beszédünket, discorso ecclesiale is, mert hogy bebörtönzi a szó igazságát. Idézet vége. A szó, azaz olaszul a parola, nagybetűvel van szedve a pápa írásban. Tehát itt egyszerre az Isten és a költői szóról és annak ható erejéről beszél Ferenc pápa, miközben az apostolok cselekedeteinek 24.5 versére hivatkozik. Külön hangsúlyozandó, hogy Ferenc pápa ezen írásában nem a verbo, azaz az ige szót használja, amely a bibliafordításokban is szerepel, hanem a parola kifejezést, ami a hétköznapi értelemben olaszul a szót jelenti.
1: Vagyis lényegében itt a pápa nekünk a költői, illetve irodalmi szónak a szakrális jelentőségéről beszél.
0: Igen, úgy gondolom, pontosan erről van szó. A költészet olyannyira az isteni lényeget jelentette Ferenc pápa számára, hogy elevelét egy Paul Celan idézettel zárja, és ezt így vezeti elő, idézem, a szerzetes és a költő közötti hasonlóság, affinitás ebben a misztikus és feloldhatatlan szakrális egyesülésben valósul meg, amely az isteni szó és az emberi szó között jön létre, és ami egy szolgálatot, minisztéro hív életre, amely a meghallgatástól és az együttérzéstől, a felelősségvállalás karizmájáig, az igaz és a jó meglátásáig vezet, amit szépségként, bellezza, fogadunk be. Nem tehetünk mást, írja Ferenc pápa, mint hogy meghallgatjuk Paul Celan szavait, amelyeket ránk hagyott, és itt idéz egy mondatot Celantól, aki valóban megtanulja a látás képességét, az közelíthet a láthatatlanhoz.
1: Azt hiszem, ez most egy ideális végszó a beszélgetésünk lezárásához, és nagyon köszönöm, Kornélia, ezt a beszélgetést az irodalom jelentőségéről, és az irodalomnak az életünkben betöltött meghatározó szerepéről. És természetesen Ferenc pápa levelében még ennél több is olvasható az irodalom és a költészet fontosságáról, illetve arról, hogy mit jelenthet az egyes egyén számára, éppen ezért nagyon jó szívvel ajánljuk hallgatóink figyelmébe is ezt az írást. Amennyiben a műsorral kapcsolatban bármilyen észrevételük vagy kérdésük felmerült, nagy örömmel várjuk levelüket a tojásékukac@mariaradio.hu ékezetek nélküli e-mail címen. További szép vasárnap estét kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

0: Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozat szerkesztője. Az Eneagramot használjuk az önmagunk megismerésére, ezt a 9 személyiségtípust tartalmazó spirituális lélektan módszert. A 6-ossal foglalkozunk, és ebben a részben a 6-osnak a spirituális átformálódásával fogunk foglalkozni. Hogy a 6-os milyen? Persze a 6-osnak is van egészséges és átlagos és egészségtelen változata. Az egészséges 6-os az valami egészen különösen jó társ minden területen. Mert hogy az egészséges 6-os az tudja kezelni a félelmeit és az aggodalmait, mert hogy ugye a 6-osnak a gyökér bűne az a félelem. De igazán nem is a félelem, nem, mert az egy konkrét dologtól van a félelem, hanem az aggodalom, hogy mi történhet, mi lesz az a rossz. De az egészséges 6-osok megtanultak bízni a saját élettapasztalataikban. Tudják, hogy nincs olyan helyzet, ahol mindig bizonyosság van és kiszámíthatóság lenne, mert az élet ilyen. Az egészséges 6-os azt tudja, hogy bármi előfordulhat, de ez nem blokkolja le, nem csinál neki egy megmerevedést, nem csinál belőle egy bénultságot és egy olyan félelmet, amikor döntésképtelenné válik. Az egészséges 6-osok nagyon őszinték, nagyon megbízhatók, és tisztán látnak a jelen dolgában is. És ők, bár a félelem a gyökérbűnük, mégis bíznak abban, hogy egyébként minden jól alakul. Ők megtanulták azt, hogy az aggodalom olyan, mint a hintaszék. Hajtjuk magunkat, egyébként nem jutunk vele semmire. A 6-osok akkor is készenléti állapotban vannak, amikor nyugodt mederben folyik az élet. Mert az jár a fejükben, mármint 6-osnak, hogy mi történhet, ami a tönkre teszi a nyugalmat, a biztonságot, a boldogságot. Különösen érdekes ez a kapcsolatokban. A 6-osnak az a tulajdonság, hogy a félelem torzító szemüvegén keresztül néz mindent. A kapcsolatokra nagyon veszélyes tud lenni. Nem könnyű együtt élni a 6-ossal, különösen a kapcsolat kezdetén, vagy hogyha a 6-os elmozdul az egészségtelen irányba. Mert hogy biztonságra vágyik, bizonyosságra vágyik, ezért szüntelenül éberen őrködik. Talán a legerősebben féltékeny típus a 6-os. És én még azt is megpróbálja kitalálni, hogy mit gondolsz. És mivel tartanak az érzelmi hátbatámadástól, és úgy érzik, hogy sok bántást szenvedtek el a múltban, mindig résen vannak. És ilyennek kell zaklatnak téged, hogy még jobban vagyunk, még szeretsz. Mi lesz, ha egyszer arra ébredsz, hogy már nem szeretsz? Mindent megkérdőjelez. És egyébként ezzel a minden megkérdőjelezése nem éri el, amit akar, a nagyobb odaadást és biztonságot, mert az efféle nyaggatás inkább eltávolítja tőlük a szeretteiket. A spirituális átformálódás a 6-osoknak egy ilyen nagyon súlyos ellentmondást kell megoldaniuk a spirituális átformálódás a lelki növekedés terén. Mert meg kell birkózni azzal, hogy egyrészt olyan világban élnek, ahol nem érezhetik biztonságuk magukat, másrészt egyébként pedig, hogy biztonságban vannak. És a világ tényleg azt üzeni mindenütt a hírfolyamok, hogy nem vagy biztonságban. 6-osok pedig hajlamosak komolyan venni ezeket a félelemkeltő és katasztrófával fenyegető, vagy éppen nagy járványokkal fenyegető, vagy háborúval fenyegető helyzeteket, és magukra vonatkoztatják. A 6-osnak biztatásra van szüksége, hogy ne kételkedjen annyit, és bízza jobban önmagában. És abba is bíznia kell a 6-osnak, hogy erősebbek, és sokkal több erőforrásuk van, mint azt gondolnák ők maguk is. amire szükség van, az a hit. Mert ugye a félelem ellentéte nem a bátorság, hanem a hit. A félelem ellentéte a bizalom. Hatosoknak arra van szükség, hogy higgyenek és bízzanak abban, ahol mi körülveszi őket, valamiben, valakiben. És bízzanak abban, aki nagyobb, mint ők. Aki mindig mögöttük áll és támogatja őket a bajban. A hatosnak elemi szüksége van a hitre, Istenre. És hatosnak emlékeznie kell arra, hogy végső soron biztonságban van. Ez nem azt jelenti, hogy mágikus védelemben részesülnek a katasztrófával szemben, vagy a megpróbáltatásokkal szemben. Csupán annyit jelent, hogy ha az Isten gondolataival nézi, hogy az örökké valóság perspektívájából nézi a történetet, akkor mindig minden jól végződik. Bíznunk kell, különös a hatosnak a személyiségek közül, bízni kell abban, hogy Isten valóban kézben tartja a dolgokat, és ha nem alakul minden a terv szerint, mégis minden rendben lesz. Na, milyen gyakorlatok segítik a hatost? Szeretnék 10 ilyen kis gyakorlatot összefoglalni. Az első, amit javasolok, az a rendszeres összpontosító ima. Minden számnak szüksége van erre, de a hatosnak különösen. Mert hogy a hatosnak állandóan megy az agya, keresve azt, hogy hol lehet valami, ami őt kibillenti a jó helyzetéből. Tele van a feje ingadozó vélemények hangjával. Ezért a rendszeres összpontosító ima megtanulása, ez az egyik legfontosabb a hatos fejlődése szempontjából. Másodszor. Gondold át, te hatos, a kapcsolataidat. Gondold át, hogy van-e körülötted olyan tekintély személy, akit nagyon nagyra tartasz, szinte istenítesz? Vagy van-e olyan tekintély személy, aki erős, akivel mindig küzdesz? Vakon engedelmeskedsz? Vagy megszokásból lázadsz? És keresd ezért az árnyaltabb és tudatosabb középutat az emberekkel. Harmadszor. Fejleszd az önbizalmadat. És bízzál jobban a belső irányító rendszeredben. Például vezess naplót. És jegyezz fel olyan eseteket, amikor jó döntéseket hoztál, és gyümölcsei vannak. Vagy amikor, ez is fontos, hoztál egy rossz döntést, de túlélted a következményeit. Hiszen még mindig itt vagy, negyedszer. Gyakorold a dicséretek elfogadását. Anélkül, hogy visszautasítanád azokat, vagy hátsó szándékra gyanakodnál. Fogadd el az értékeidet. Ugye te, hatos, ötször mondom, az ördög ügyvédjének szerepét is magadra vállalod. Mindenkinek a terveit, cselekvését, a hibáit nagyon élesen látod. De amikor ilyenről beszélsz valakivel, akkor ismerd el a dolgok pozitív dimenzióit is. Hatodszor. Ne kövesd a hírfolyamot. Teljesen felesleges azt követni. Ne nézd, hogy mi történik éppen. Ne nézd örökké, hogy mi a fenyegetettség másutt. Ne vonatkoztasd magadra azt, ami a világban történik. Korlátozd egyszerűen napi hírfogyasztást, és tartózkodj minden olyan médiától, amelyek megerősítenek a félelmeidben és az aggodalmaidban. Kerüld el bármilyen üzenet hordozóban azt, ami pesszimista életszemléletet sugall. Egyébként ez nem csak hatosra vonatkozik, mindannyian jobban tesszük, hogy elkerüljük azt, hogy ilyen lehúzó, negatív véleményeket hallgassunk. A kapcsolatokat tekintve, figyelj oda, különösen a kapcsolat kezdetén, hogy ébrednek-e benned kétséges gondolatok. Amikor valakivel kapcsolatot építesz, akkor felmerül-e benned kérdőjel a partnered elkötelezettségét illetően. És hogyha ilyen felmerül, mert megfigyeled, akkor kérdezd meg magadat, hogy vajon mi okozza ezt? Mi kérdőjelzi meg az érzéseidet? De inkább arról van szó, hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy védd magad, mert félsz. És nem arról van szó, hogy egy kicsit önző vagy, hogy csak te. Ezeket nehéz átgondolni, de valójában ezek adnak helyes választ a kapcsolatokra. Aztán fontos az, hogyha van egy helyzet, akkor próbáld, bár dühös leszel, és mélyen megérint emocionálisan valami, próbáld nem túlreagálni a dolgokat. Mert a túlreagálás az visszaüt. A környezeted nem érti el túlreagálásodat, és azokban maradandó sérülést okozhat. Aztán a 8. tanácsom az, hogy tegyél különbséget a indokolt félelem, a megijedés és a homályos aggodalom között. Nagy különbség ám ez, mert a félelem az, például, hogyha valaki mi állarcos ember benéz az ablakodon, mert akkor hirtelen megrémülsz, de a homályos aggodalom az, amikor semmi nem történik, de te mégis azon spekulálsz, hogy mi történhet. A homályos aggodalom az egy állandó jelenlét, annélkül, hogy lenne valami oka. A félelemnek nem a bátorság az ellentéte, hanem a bizalom. A félelemnek az ellentéte a hit. És próbálj hinni, és próbálj bízni, ahelyett, hogy elmerülsz a félelmekben. Lehet, hogy tanulj meg egy állandó imát. Egyébként a Biblia is azt mondja, hogy imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok. Tanulj meg egy nagyon egyszerű imát. Például ilyet, hogy minden jó alakul. Minden rendben lesz. Minden dolog jó lesz. Még eljuthatsz oda is, hogy azt mondod, hogy Isten velem van. Imádkozhatod azt is, hogy Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. A Jézus imát is mondanak. A lényeg az, hogy ezt az örök homályos aggodalmat, ezt valamivel told ki a gondolataid közül, a gondolataid szélére told ki. És próbáld azt az alapállást fölvenni, hogy minden jó lesz, minden rendben tud jönni, minden jól alakulhat. És még egyszer ismétlem, a félelem gyökérbűnével szemben nem a bátorság áll, hanem a hit. A hit pedig, mint tudjuk, ajándék. A hit Isten ajándéka. Imádkozz a hitért. Nos, a hatosnak tehát a homályos aggodalmait és az ebből következő bénultságát, döntésképtelenségét, gyalogvását kell kezelnie. A félelemből jön ez az állandó aggodalom. De az aggodalom ellentéte, a félelem ellentéte nem a kivagyiság és a bátorság, hanem a hit. A spirituális átformálódás a hatosnál tényleg csak úgy lehetséges, hogyha bízol Istenben és hiszel. És ezért a legfontosabb spirituális átformáló eszköz az ima, ami bizalmat ad. Köszönöm szépen a figyelmet, kedves hallgatói család, a hatossal foglalkoztunk azzal is, akként, hogy mi segíti elő azért lelki átformálódását, és mik azok a konkrét gyakorlatok, amelyek beváltak a lelki fejlődésben. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot. Jövő vasárnap, ugyanebben az időben folytatjuk az Ismerd meg magad műsort. Szabó Tamást hallottátok. Áldás legyen rajtatok.
0: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Őszindító ima estet tartottak az Avilai Nagyszentterész templomban. Programsorozattal emlékezik az Avilai Nagyszentterész templom Assisi Szent Ferenc halálának évfordulójára. Katekizmus egy év alatt 2027-ben új podcast indul Fábri Kornél püspök atyával. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Őszindító imaestet tartottak Szent Máté apostol ünnepén az Avilai Nagyszentterész templomban a 777 közösség szervezésében. Az este Szent Misével kezdődött, amelyet Horváth Zoltán atya a templom plébánosa celebrált. Ezt követően Földi Kovács Andrea, majd Szilágyi Szabolcs atya, a Pilis Csabai templom plébánosa tett tanúságot. A zenei szolgálatot az Adulamus zenekar látta el. A gyertyákkal feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Jó volt látni azt a sok fiatalt, akik helyhiányában a földön is ültek, tudósított a szerkesztő. A tanúságtételek után kezdődött a szentségi imádás. A plébános atya körbevitte az oltári szentséget a templomban, majd az oltárra helyezte. Az este folyamán 6 atya végezte a gyóntatást. Már 3,5 órája tartott az imaest, de még mindig tömött sorban álltak az emberek a szentségi áldásért. Az imaest éjfél körül ért véget. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készül az Avilai Nagy Szent Terész templom. A 9-ed tegnap kezdődött, és október 4-ig, Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Az esti szentmiséket követően 9 napon át különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Tegnap Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes előadást tartott Assisiről és azokról a helyekről, melyek a szent életében jelentős szerepet játszottak. A mai napon dr. Tóth Damján ferences történész tart előadást Szent Ferenc korának történelmi hátteréről, tudósít a szerkesztő. A további napok programja a Plébánia Facebook oldalán, a hirdetésből megismerhető. Október 4-én, Szent Ferenc ünnepén a 10 órai szentmisén meghívottként Majnek Antal OFM munkácsi nyugalmazott püspök is részt vesz. A kapella Teréziána ferences szerzők kórusműveit adja majd elő. Katekizmus egy év alatt podcast indul január 1-től. Már most fel lehet iratkozni, és így csatlakozni Fábri Kornél püspök atyához. A podcast segít megérteni, miben hisz az egyház, és hogyan formálhatja Isten igazsága a mindennapi életünket. A Kaposvári Kattárs első napján, szeptember 18-án a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentették be az újabb sorozat indulását. A hallgatót végigvezeti a katekizmust 4 fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést, tudósított a Magyar Kurír. A podcast elérhető lesz minden jelentősebb platformon, valamint a Zarándok mobil alkalmazásban is. A sorozat így hatékony kateketikai eszközt jelenthet plébániák, katolikus iskolák, egyetemi közösségek és mindazok számára, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a katolikus egyház tanítását.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható. Mária Rádió.
2: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A műsorvezető Tóth Enikő mai vendége Horváth Zoltán atya, a Budapest Terézvárosi Szent Teréz plébánia plébánosa és a Café Francesco alapítója.
3: Sok szeretettel köszöntjük Zoltán atyát a Mária Rádió videóstúdiójában. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
4: Én megköszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem.
3: Kicsit beszéljünk arról, hogy Zoltán atya hogyan lett pap, hogyan hallotta meg az Isten hívását erre a pályára.
4: Annak idején, amikor magam voltam szemináriumban előjáró, és a pap növendékektől kellett ezt megkérdeznem, mindig hozzátettem, hogy úgy is tudom, hogy igazán megmagyarázni nem lehet, hiszen az ember pontosan nem tudja megmondani, hogy mikor és hogyan hívta előtt az Isten, vagy van egy belső hang, egy belső indítatás, vagy vannak tapasztalatok, amelyek arra utalnak, hogy, de egy ilyen konkrétum, legalábbis az én életemben semmiképpen nem volt. Az egyik dolog mindenféleképpen az, hogy kisgyerekkoromban szerettem ministrálni, de egy idő után egy ilyen tömegiszonyom lett, és aztán nem ministráltam tovább, mert vagy ki kellett mennem a mise közbe, vagy rosszul lettem, vagy szóval mindig volt valami, amiért nem. És akkor a padban, meg amikor nem lehetett leülött a falnál állni, sokat nem jelentett. Később azonban a hitoktatáson keresztül mint hittanos kapcsolódtam be, de nem igazán szerettem megszólalni, hanem inkább valahol hátra ülök, és akkor csak hallgatom, hogy miről van szó. És volt egy lelki atya, aki a Szent Imre templomban Vizi Istvánnak hívták, egy nyugdíjas kisegítő volt, és egyszer azt mondta nekem, hogy akár pap leszel, akár nem, az önfegyelem, az önnevelés egy férfi ember számára az életének a legfontosabb vezérfonalai közé kell, hogy tartozzon. Hát én úgy estem ki onnan, de mi az, hogy pap? Hát kimondott én hülyeséget, hát senki. És akkor én annyira megdöbbentem ezen, hogy meg se kérdeztem tőle, hogy ezt honnan tetszik venni, vagy miért kérdez tőlem ilyet. És akkor másnap telefonáltam a plébániára, hogy elmennék az atyához, ahogy máskor is szoktam, és mondták, hogy hát sajnos az éjszaka kórházba vitték, rosszul lett, stb. De és melyik kórházba megyek utána, hogy ezt meg kell kérdeznem? És utána mentem a kórházba, és hát agyvérzés, nem tudott beszélni, és egy néhány héten belül el is ment. Na, ott éreztem talán először, hogy ez az Istentől jövő üzenet volt tőle, ettől az atyától, tehát az Istentől jött ezen az atyán keresztül, hogy esetleg a helyére kell majd állnom, és ha ezt az Isten mondatta vele, akkor nekem arra hallgatnom kell. Na de, ahogy említettem, nem szerettem beszélni, és pláne nem kiállni emberek elé. Tehát én középiskolás koromban, ha ki kellett állni, felelni táblánál című történet, az hol biztos, hogy egyes lett, vagy néha megsajnáltak, és akkor adtak egy kettest. Úgyhogy hát ez abszolút nem ment, hogy egyértelmű jele, hogy nekem nem kell papnak lenni. És ez úgy szépen aztán el is múlt. Egészen addig, ameddig nem kezdtem el dolgozni, én nekem kereskedő, vendéglátó a szakmám, és a kereskedelemben már pedig nem másban, mint az Eklézsia Szövetkezet, ami az egyetlen egyházi ilyen kegytárgyakat, könyveket, ruhákat, liturgikus ruhákat árusító hely volt, és mint kereskedő ott kezdtem el dolgozni, és nagyon szerettem az emberekkel foglalkozni. Tehát úgy már egy emberrel, aki bejött és a pult másik oldalán megállt, avval már szívesen beszélgettem. És így egy könyvaukciót is rám bíztak később, amely egy amerikai baptista orvosnak volt a könyve, az élet után, annak idején egy nagy szám volt a 80-as évek elején. Tehát arról készített interjúk, hogy valaki halál állapotából visszatért a klinikai halálban való tapasztalatait, mondta el ennek az orvosnak, és aztán ez az orvos ezt lejegyzetelte, és ebből lett egy könyv. És akkor ugye hát még Magyarországon is kommunizmus volt, és a belvárosi 5. kerületi pártbizottság kért 100 darabot ebből a könyvből. És akkor itt is meglepődtem, mondom, önöket is értek? Hát, nem, csak szeretnénk, hogyha nekünk megyen, mert egy tisztelet példányt küldünk. Nem, nekünk 100 példányt kell. Persze hátulról jövünk a raktár felől, hogy senki ne lássa meg, stb. És ebből éreztem azt, hogy ateista, persze nem biztos, hogy mindenki az volt, aki pártag volt annak idején, vagy ilyen helyen dolgozott, de alapvetően nem hívő embereket is érdekli, hogy mi van a halál után, hogy van-e élet a halál után, akkor én nekem erről valamiféleképpen tanúságot kell tennem. És a kollégáim közül is, meg a volt iskolatársaim közül is sokan fölhívtak, bejöttek, leültek velem, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgokról beszélgessünk. És ez nekem érdekes volt, hogy most miért engem kérdez, hát mi nem kérdezi meg a nálam idősebb, tapasztaltabb kollégát, vagy tanárt, vagy stb. Ez is egy jel volt arra, hogy lehet, hogy nekem valamiféleképpen az Istenről és az örök életről tanúságot kell majd tennem a világban. Így született meg az a gondolat, hogy akkor a munkát abba hagyva jelentkezem a teológiára. Ha fölvesznek, akkor ez az Isten válasza, hogy igen. Ha nem vesznek fel, akkor az a válasz, hogy nem. És kész. Fölvettek.
3: És ebben a civil életben, amikor kereskedéssel foglalkozott, atya udvarolt volt barátnője?
4: Persze, természetesen. És nagyon érdekes, ketten vagyunk fiúk a családban, testvérek, és a bátyám volt egy olyan magának való, mindig olvas, tanul, ilyen bölcselkedő dolgokkal, történelemmel foglalkozik, egyháztörténelemmel, pápák élete, stb. Mindenki azt mondta, hogy ebből egész biztos, hogy pap lesz. Én meg jártam moziba, meg hát akkor ugye presszóba, még akkor nem bárnak hívták, meg szórakozó helyre, meg általában a lány osztálytársaimmal voltam mindig a legjobb kapcsolatban, és voltam szerelmes volt, akivel együtt jártam, stb. Egyébként nagyon érdekes, mert a bátyám későbbi feleségét is én ismertem meg először, és mi jártunk moziba, amikor egyszer a bátyámat elhívtuk, és akkor a lány váltott. Tehát ilyen értelemben igen, és mindenki azt mondta, hogy hát én biztos nem. És pont fordítva történt.
3: És akkor volt egy ilyen ütközés időben, hogy amikor szemináriumra jelentkezett atya, akkor egy lánynak meg kellett mondani, hogy hát a szemináriumot válaszol, vagy nem volt ilyen konfliktus az életében?
4: A munkahelyemen volt egy lány, inkább azt kell mondanom, hogy ő éreztett irántam többet, mint én ő iránta. Elnézést kérek, amit most mondani fogok, de egy kicsit szédült lány volt, és hát én a szédülteket szeretem, de azért ennyire nem. Tehát nem emlékezett, hogy mit beszéltünk meg előtte nap. De hát ez teheti a szerelem, és nincs ezzel semmi probléma. Úgyhogy én nem éreztem irányában többet, mint amennyit ő én irányomban. És akkor, amikor én felvételiztem, akkor még én nem mondtam senkinek semmit, mert ugye ott volt az, hogy fölvesznek, vagy nem, majd a Jóisten eldönti. És amikor fölvettek, akkor megmondtam, hogy... Mert én éreztem, hogy mondom, hát én érzem, hogy te többet érzel irántam, de én most döntöttem, és a Jóisten ezt elfogadta, és én most a szemináriumba szeretnék menni. Úgyhogy, hát ott volt, igen, tehát akkor... Hát annyi, hogy hetekig nem beszélt velem, meg elkerült meg. De már a munkahelyemen, a búcsú bulin, amelyen elköszöntek tőlem, azon már táncoltunk, úgyhogy semmi probléma nem volt.
3: Nem mondtál otthon se, hogy ugye papnak felvételizik. A szülők hogy reagáltak erre, amikor ez kezdett kibontakozni?
4: Igen, tehát ez nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon hálás vagyok ezért a szüleimnek, ahogyan ők ezt lereagálták. Hát ugye szépen olyan kicsit teatrális annak, hogy hát ezt másképp, és ilyenek nem szeretik valamit mondani. Tehát ezt olyan,
3: ez minden szülő rémálma.
4: Ez, igen, rémálma, hogy most te jó Isten, mit fog mondani ez a gyerek. És akkor én, hogy beadtam a jelentkezésemet, tehát még mielőtt felvettek, mondtam ezt, beadtam a jelentkezésemet, és nyugodtan és higgadtan, de felsorolták azokat a dolgokat velem kapcsolatban, amelyekről ők úgy gondolták, szülő jól ismeri a gyerekét, hogy én nem leszek erre alkalmas. És azt kell mondanom, hogy ezek az érvek, ezek azért javarészt igazak voltak, vagy legalábbis, hanem is teljes mértékben, de a legtöbb mindenben. Gondoljam át, imádkozzam, ők is fognak. És akkor, ahogy mondtad, ha fölvesznek. És amikor fölvettek, és én elkezdtem a tanulmányaimat, persze előtte még sorkatonai szolgálat volt ugye abban az időben, de utána elkezdtem, csak a támogatás, soha semmi negatívum, vagy még egyszer gondold meg, meg jaj, nem lesz ez jó, meg nem fog ez neked menni, meg látjuk, hogy kínlódsz, meg szóval, tehát ilyenek nem voltak. És én ezt kívánom mindenkinek, akinek a gyereke hivatást választ, párt választ, hogy igenis a szülő mondja el, hogy ő mit gondol azzal kapcsolatban a gyerekéről, vagy a gyerekének mit kíván. De ha a gyerek döntött, és már belelépett abba a kapcsolatba, vagy választotta azt a hivatást, attól kezdve nincs más dolga, mint abban támogatni. Biztos vagyok benne, hogy ez egy szülőnek írtó nehéz. Képzelje el azt az évet, amikor a bátyám az adott év májusában megnősült, és elköltözött otthonról, és annak az évnek a szeptemberében én is elköltöztem otthonról. Biztos nem volt könnyű.
3: Mondta, hogy visszahúzódó volt, nem szeretett emberek előtt beszélni. Ez hogyan oldódott fel? Hogyan tudott ezen úrrá lenni, vagy ezt meghaladni?
4: Igen, hát ez volt a legnehezebb része, azt gondolom, de hát erre is azt mondtam, hogy hát ha a jó Isten akar velem valamit, de majd csak csinál ezzel valamit. És akkor az első ilyen alkalom, mint minden papnövendéknek az életében, amikor ugye egy előre elkészített prédikációt a saját papnövendék társai előtt el kell mondania. Na most én biztos abban az időben azt mondták volna, hogy diszlexiás voltam, mert nem tudtam megtanulni soha egyetlen verset hiba nélkül. Tehát mindig valami vagy kimaradt, vagy szavakat fölcseréltem, vagy... De hát nem mondtak akkor ilyet, mert akkor ezt nem használták ezt a kifejezést ennyire. Na, és akkor ki kellett állni, mert nem tudtam azt a szöveget egész egyszerűen benyalni, képtelen voltam. És akkor hát nem csak a lábam, a kezem és a hangom remegett, hanem még az a felolvasó állvány is, amit fogni kellett. És úgy félúton úgy valahogy egy mondattal lekevertem, és lejöttem. És akkor nagyon bölcs volt a tanár, mert azt mondta, hogy annyit adtál át belőle, amennyit tudtál, és úgy fejezted be, hogy ne lehessen érezni, hogy most félbe szakadt. Na, ez egy kis bátorságot adott, hogy lehet, hogy nem is kell szó szerint megtanulni, de jó lesz. Na. És hogy esetleg az ember föltalálja magát ennyi ember előtt. De hát azért ugye fél évente, vagy még többször egy évben az ember sorra került ilyenre, hát fél éjszaka ott voltam a kápolnában, egyrészt imádkozni, hogy ez sikerüljön, másrészt pedig másnap, hogy ne legyen semmi gond, és 77-szer elmondtam, és végigpróbáltam, és nem tudom, hogy mi. Úgyhogy, de hát aztán most már azért legtöbbször emberek előtt beszélek.
3: Tehát akkor átreninozta magát atya erre, hogy...
4: Igen, meg azért, hát meg az gondolom, hogy azért a Jóisten is csinált valamit. Ez így bed.
3: Mert említette atya, hogy volt katona. Ugye abban az időben, ha jól értesültem, a lenti büntető táborban volt atya is. Hogy élte meg ezt az időszakot? Milyen volt az így? Akkor meg is pap volt, vagy még előtte?
4: Igen. És éppen az előbb említett szerelmes hölgy, nek a barátnője volt az akkori honvédelmi miniszternek a titkárnője, mert együtt járt a gimnáziumban. És tehát ő mindent megpróbált, így aztán azt is megpróbálta, hogy a barátnőjével beszélt, hogy a honvédelmi minisztériumban az én személyi kartonomat tegyék félre, és ne hívjanak be katonának. Na de hát akkor még polgári munkahelye volt. És akkor jött is egy kiértesítés, hogy mert be kellett küldenem mindenféle orvosi papírokat, 15 éves koromban kirukadt a tüdőm, 13 éves korom óta háromféle gerincfertőzésem van, stb. És ugyanígy 192 centi voltam és 60 kiló, tehát nem... Tehát minden amellett szólt, hogy nem is akkor, hogy alkalmatlannak tartanak minden évben. 3 évig fognak behívni, de aztán kiszuperálnak. Ez a válasz jött. Ezt is az a lány intézte. Ezt köszönöm neki. De amint fölvettek a teológiára, akkor áperá kategóriában azonnal alkalmas lettem. Előkerült a kartonom ezek szerint. Úgyhogy hát én azt, ott az életem egyik legnagyobb próbatétele volt. Én azt gondoltam, hogy ezt én nem fogom bírni. Sem fizikailag, sem pedig lelkileg. Tehát egy tisztességes, békés, kiegyensúlyozott családból és egy életvidám környezetből jönni, és akkor utána az a világ, hát mondtam, hogy hát ezt én... És akkor azt kértem a Jóistentől, hogy hát, hogy én most vagyok itt először, meg mindenhol ott van, tehát biztos ismeri a helyzetet, hogy csináljon valamit, nem tudom mit, de valamit, mert én ezt nem fogom tudni a magam elgondolása szerint végigcsinálni. És akkor én első péntekenként jártam Jézus szíve imádságra, a litániára, a templomba, és ott volt egy fohász, ami nekem nagyon tetszett, ezt úgy nagyjából tudtam fejből, és akkor azt mondtam, hogy azt én 9 napon át, ugye Jézus szíve 9-et, mindent elvettek tőlünk, tehát egy szentírás nem maradt, egy imakönyv nem maradt, egy rózsafűzés, csak semmi sem maradt. Hogy ezt fogom tudni elimádkozni, meg aki a legszemetebből viselkedik velem, azzal valami jót teszek aznak. Ezt a kettőt tudom felajánlani. 9. nap elhívnak papok sorakozó, tehát ez rendszeresen volt este takarodó után, nem volt. Papok, meg a lelkészek, szegények, őket is papoknak hívták, meg a rabbi növendéket is papnak hívták. Szóval ott ugye egy kategória voltunk. Megyünk irodát takarítani. Legalább ahhoz értek, de amit eddig kellett csinálni, fegyvert tisztítani, mert azt sem tudtam, hol kell szétszedni. Na, lényeg az, hogy elvittek, és akkor ott megkérdezett ebben a tiszti irodában, aki ott teljesített szolgálatot, hogy olvasta a kartonomat, hogy én irodai munkát végeztem, hogy tudok-e írógépen gépelni. Hát ugye akkor nem volt olyan természetes, hogy a klaviatúrát ma már azért nagyjából mindenki ismeri, vagy a laptopon, vagy a számítógépen. És hát mondtam, hogy igen, és akkor mondta, hogy egy oldal hány perc, mondtam, azt nem tudom, ki kell próbálni. Meg gondoltam, hogy hát ha ki kell próbálni, akkor addig is békén hagynak. Hát milyen jó lesz. Csak ez így is történt, másnap azt mondta, hogy ekkor és ekkor jöjjek ide, és akkor mondtam, hogy hát én ugyanaz vagyok, én egyedül nem is közlekedtem. Jó, akkor elmegyek magáért. Odahozott, beléptem, csak katonatiszt, akit akkor még nem tudtam, hogy kicsoda. azt mondta, hogy minden papot agyon kéne lőni, de csak sajnos magukkal lehet együtt dolgozni, mert a többi olyan hülye, hogy az még semmire se alkalmas. Na, ez volt a bemutatkozás. És akkor hát a legszomorúbb ebben az, hogy ő aztán egy gyakorlat alkalmával valóban belelőtt a sorba, és hárman meg is halt. Tehát ezt ő nem csak úgy mesélte, vagy ilyen fenyegetésnek szánta. Lényeg az, hogy ő mellette lettem írnok. Ilyen régi mechanikus írógépet kell elképzelni, hát az a nehéz, mert hát erővel kellett ütni a betűket, hogy az menjen, pláne, hogyha átütő, tehát még mások példány is kellett. És egy ilyen kocsitolásnál, hogy amikor az új sort kezdem, akkor az egész kocsi kiesett a írógépből, és akkor mondom, hogy hát elnézést kérek, mondom, hát ez az írógép hibás, ezzel így nehéz lesz dolgozni. Ért hozzá, marad. Hát másnak is kiesett volna. Ebből az irodából távoztam civil ruhában, soha többet nem voltam se gyakorlaton, se lövészeten, se menetelésen, se semmi. És ez a katonatiszt, akit aztán a börtönbe zártak ezért, amit csinált, leszerelés napján fölhívott, és azt kívánta, hogy megköszönte, hogy nem vallottam ellene, és azt kívántam, hogy ezt ugye a hivatásában is úgy tudjon olyan méltósággal helytállni, mint ahogy ilyen körülmények között tudott, ami egyáltalában nem magának való volt. Ezt én már az elején láttam. Akkor mondtam neki, mondom, hogy hát százados eltárs, én is láttam, hogy ez nem nekem való.
3: Hát, ez azért nem semmi történet, tényleg így kerek egészen, és milyen útra valót adott ez, hogy akkor tényleg volt egy ilyen...
4: Óriási, tehát büntetett erőilletű emberekkel voltunk összezárva, és amikor rájön az ember arra, hogy bűn és bűn között különbség van, hogy nyilván egy idő után hát mindenki megtudta, hogy papnövendék az ember, és akkor ugye elmondta a saját történetét, és hogy ő miért került oda, és mi történt, és hogy ő abban, hát én biztos azt mondanám, hogy nem is, nem az övé a felelősség 100%-ig, de hát ő volt a balek, akit lecsuktak. Vagy lelkiismereti kérdések, stb. És hát a Jóisten mindent tud, mert engem azért küldtek a munkahelyemen az irodára dolgozni, mert éppen akkor ment nyugdíjba a titkárnő, aki a levelezést intézte, és mindenkinek magának kellett a levelezést intézni. Akkor az nem tetszett, de a Jóisten tudta, hogy ez miért kell. Utána pedig, amikor már felszenteltek és káplan lettem, az már a rendszerváltás után volt, akkor már a börtönökbe járhattunk be, mint börtönlelkészi szolgálatra. Történetesen az én plébánosom börtönlelkész lett, és történetesen rendszeresen helyettesítettem őt a börtönben, gyontatás, lelkivezetés, mise, stb. És igazából nem féltem az elítéltektől, mert hát velük éltem másfél évig. Tehát a Jóisten fantasztikusan készíti elő a dolgokat, hogy ez hogy legyen. Mert aztán, amikor papnevelő tanár lettem, és ugyanígy kórház, meg iskola, meg börtönbe elvittem a papnövendékeket, hát még a cellába sem ebbe menni senki. Érthető módon ott állt, mit tudom én, 20 ilyen kigyúrt, kitetovált figura, hát lehet, hogy frászt kaptak, ugye. Én nekem meg ez volt a termet, mert megszoktam.
3: Az otthonos közeg.
4: Nem éreztem magam úgy, hogy ettől félni kéne.
3: És a papsága alatt mi volt az ilyen hasonló mélypont, vagy hasonló nehézség, amit megélt a hivatásában, vagy az életében?
4: Az életemben. Az mindenféleképpen az édesanyámnak a halála. Tehát valami egészen különleges kapcsolat volt közöttünk, és csak azt tudom mondani, hogy ezen a földön senkit nem szerettem úgy, mint őt. Nyilván nincs feleségem, nincsenek gyerekeim, tehát mások életében vagyok lelkileg családtag, de nem a sajátoméban. Én mindig nagyon igyekeztem mindenkié lenni. De az édesanyámmal egy egészen különleges lelki kapcsolat volt, és akkor fedeztem fel igazán, hogy milyen fantasztikus emberek vesznek körül akik ezt nyilván látták az édesanyám életében is, és azt, hogy akkor maximálisan ott voltak mellettem. És ez számomra egy óriási ajándék volt. De valahogy úgy van vele az ember, hogy tehát egy pap most hisz az örök életben. Az édesanyám maximálisan lelkileg és mindenféle tekintetben fel volt készülve, hogy el kell menni a Jóistenhez. Tehát ez a része rendben van. De hogy jobban át tudjam érezni, hogy mit éreznek azok, akik megkeresnek egy hasonló helyzetben, amikor a legszeretettebb személytől kell elbúcsúzniuk, ez engem tanított, nevelt, lelkileg, érzelmileg, hogy én ne automatikusan végezzek egy-egy szertartást, vagy szentmisét, sose tudnám egyébként, tehát mindegyik egészen más. Egyébként ma van az édesanyám halálépülőjében. Tehát, hogy ez ne így legyen, hanem együtt érezni, de ugyanakkor megmutatni, hogy ott van a fény, ahol ő már ott van, és ő neki ott már jó, csak nekünk hiányzik. Nem is tudom, hogy kinek a száma az, mindenféle zenét nagyon szeretek, úgy szeretném meghálálni. Na azt évekig nem tudtam meghallani.
3: Hát ezt megértem. Meg tényleg majd, hogy a szülő elvesztését csak azt tudja, aki be megtörtént.
4: Ez így van.
3: Tehát, hogy előtte az ember tényleg mond dolgokat, őszinte részvétel, próbálja vigasztalni, hogy majd jobb lesz, meg a Mennyországba került, de ugye, hogy átéli, úgy már teljesen máshogy tudja teljesen ezeket mondani, meg máshogy van ott egy ilyen helyzetben.
4: Igen, és ezt úgy érzem, mindenre igaz. Tehát egy esküvőnél, egy keresztelőnél együtt örvendezni, vagy együtt sírni azzal, akinek most éppen a Jóisten szeretetét, kegyelmét, irgalmát hivatott nekem felmutatni. De érezni és érteni azt, hogy ő most mind megy keresztül, és ott hol van a helye a hitnek, hol van a helye az Istennek. És ezekben a pillanatokban az ember ezekre a dolgokra sokkal érzékenyebb, mint esetleg, amikor szalad a szekér, és minden jól megy, és nincs hiányom semmiben, és gondtalan vagyok, és hülyeségeken izgatom magam, meg fölösleges dolgokkal terhelek másokat, meg tudom én, amikor akkor sokkal kevésbé fogékony. De ezekben a pillanatokban nagyon is fogékony az ember az Istenre, hiszen az élet és halál, egy születés és egy halál, tehát ezek a, ami teljesen az Isten kezében van. Ott állok az ágy mellett, és nem tudok csinálni semmit. Ott vagyok a szülőszobán, ugye ma már a férj legtöbbször, az édesapa ott van a születésnél, de ő nem tud segíteni a feleségének.
3: Igen, azt neki kell végigcsinálni.
4: Azt neki kell végigcsinálni. Tehát, hogy ezek azért nagyon-nagyon lényeges dolgok, és az Isten az életet így adja, és így fejezi be, ez az ő dolga.
3: Atyának ugye kitüntetett szeretete volt az édesanyja iránt, és hogy ugye beszéltünk arról, hogy tehát papnak ugye nem lehet kitüntetett szeretete a feleségével, vagy felesége iránt. Hogyan élte meg ezt a hiányt, vagy ezt a kizárást ebből a házasság szentségéből, a celibátus által?
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nyilván, hogy az emberek javarészét ez izgatja, ezt kérdezik meg a legtöbbször. Mert nyilván, akit nem erre indított a Jóisten, azt arra legtöbb esetben, hogy egy házastársal fogja leélni az életét. De ugyanakkor pedig én nagyon úgy gondolom, hogy a kettő valahol ugyanaz. Tehát amikor én beleszeretek valakibe, és ő ezt elfogadja, és ő is a szeretetét ajándékozza nekem, önmagát ajándékozza nekem, és én önmagamat ajándékozom neki, akkor ez egy olyan kimondhatatlan és örömteli szeretett kapcsolat, amit a házasságban kiteljesedik. Na most egy pap esetében véleményem szerint ez ugyanígy van. Tehát az én gondolataimat, érzéseimet, szívemet, mindazt, aki vagyok és ami vagyok, azt én szívesen odaadom az Istennek, aki azért hívott meg, mert ezt kéri. És amikor idővel a beszélgetésben előkerült dolgokban jelzi is, hogy engem előkészített erre, arra, amarra, ezt adta, azt adta, ilyen ajándék, olyan ajándék, akkor érzem, hogy viszont szeret. Megélem, hogy viszont szeretnek. Szeretve vagyok. Nyilván, hogy egészen másként szeretek egy embert, és egész másként szeretem az Isten.

0: Talán egy példa erre, ugye nyilván sok családban vagyok lelki családtag. Ugye férjel, feleséggel, menyasszonnyal, vőlegényel, gyerekkel, szülővel az ember lelkileg kapcsolatban van, tehát benne vagyok ez valamiféleképpen lelkileg az ő családi életükben. És egy alkalommal, hát ugye az embernek vannak rossz napjai, ez nekem is úgy volt, avval kezdődött, hogy aludtam, úgy telefonáltak rám, hát persze azért, mert előző este egy olyan hittanokra voltam, még belenyúlt az éjszakába, de ez most mindegy, hogy miért, de elaludtam. Nem mentem a Szent Misére, amit nekem kellett volna bemutatni, úgyhogy azt senkinek nem kívánom, amikor pizsamára veszi föl a ruhát, és rohan, és azt se tudja, hogy hol van, és avval kezdve, hogy a mai evangéliumban fogadjuk szívből Isten üzenetét, de hogy mi az Isten üzenet a mai evangéliumban, én se tudom. Szóval hát ez egy elég katartikus élmény, és szörnyű. Na most ezek után elrohantam a kijelölt időpontra, a temetőbe, egy temetésre, de azt a temetőben vettem észre, hogy nem abba a temetőbe kellett volna, mert nem egy másikba. Na most az új köztemető, amelyik Rákoskeresztúron van, és az Újpest megyeri temető nem szomszéd temető. Tehát onnan át autóval, bocsánat, ne kövessenek, át piros lámpákon, ahol láttam, hogy nem jön semmi, nem érdekel, hogy megvizet, hát nem lehet, hát onnan is elkéstem, nem mondom, hogy mit mondott az ingerült hozzátartozó, mert de megértem. Mindenkinek egy ilyen van az életében is. Még a pap sincs ott, mindenki ott volt, csak én nem, de hát ezt ugye így szokták ebben mondani. Ugye a munkatársak ott mondták, hogy siessek, mert jön a következő, hát szóval jó, ezen átestünk. Na most ebből kifolyólag ugye késve indultam az iskolába, a hittanórára. Tehát ahogy mentem az autóval, amikor meg kellett állni piros lámpa, vagy dugó, vagy valami jött, akkor ott rajtam lévő gyászos feketeből még levettem valamit. Hogy mire az iskolába érek, azért ne úgy nézek ki, mint egy temető lelkész, hanem úgy, mint egy tanár. Hát a gyerekeket még nem tudom, akkor mi történt. Nyilván ők is érzik ezt, de mint akiket, mint egy zsákból, tehát semmit nem tudtam átadni abból, amire még szerencsé, hogy előző nap fölkészültem. Csak fegyelmeztem, kiabált, hogy életemben nem kiabáltam gyerekek. Ez egy őrület. Délután egyfolytában jöttek hozzám, és akkor este megint a Szent Mise, és ugyanúgy nem emlékeztem arra, hogy miről szól az evangélium, mint ahogy reggel. Mert ebben a kavalkádban teljesen ki is esett a fejemből. De az esti miséhez volt a plébános kérése, hogy ott mindig prédikáljunk is. Tehát most fogok prédikálni arról, amit most fogok olvasni. Szörnyű. És hát ott bebegtem, habogtam valamit, hát azt hittem elsüllyedek a szégyentől. Vissza, esti mise után hittam, abból is
1: bekerültem
0: a szobámba, és akkor leültem a fotelbe. Édes Istenem, bocsáss meg, de hát ez valami szörnyű volt. Csörög a telefon. Nem veszem. De föl kell lennem. De nem veszem. Szóval itt agitáltam magam. Fölveszem a telefont, és egy hang a telefonban azt mondja, hogy azzal a pappal akarok beszélni, aki a ma esti misét mondta. Még egy újabb letolás. Ma estét gondoltam. Nem, hát ő, én vagyok, velem beszél, bemutatkozom. Ő is bemutatkozott. Na, akkor már voltam, hogy a nagy baj nem lehet, nem névtelen feljelentője. És akkor azt mondja, hogy ült a villamoson, és meghallotta, hogy szól a harang. És nem is értette, hogy miért 6 óra után 8 perccel szól. Hát azért, mert arról is elkésztem. De ez mindegy, ő akkor ment ott a villamoson, és akkor leszállt a következő megállónál, visszajött a templomba, és akkor kezdődött az a prédikáció, ami az előbb említettem, hogy milyen állapotú prédikáció volt, és csak szeretném megköszönni, hogy 13 éve életének

0: lelkiismeretének legnagyobb válságát adó kérdésére választ kapott. Az Isten áldja meg magát. És letette a telefont. Hát ki ez nem a jó Isten? Választ adott az utolsó pillanatban, hogy az egész külsőleg csapnivalónak mégiscsak megtermette a gyümölcsét. Hát az Isten tudta, hogy annak, aki leszállt a villamosról és bejött a templomba, mire volt szüksége, mert én nem. Meg nem is arra készültem. Illetve sem is a készültem.
1: És akkor így az egész értelmet nyert, egész értelmet. És ez olyan volt, mint egy ilyen tényleg vigasztaló jó beszélgetés.
0: Tehát, a Isten jó Isten a lefekvés előtt békességet és ajándékot ad, mint ahogy egy házas pár egymásnak elalvás előtt megcsókolom, megölelem, és így alszunk el. Hát ezt csinálta a jó Isten velem.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi az, amivel lehet ezt az örömöt, ezt a szeretetet táplálni, ugye, mint egy házasságnál ebben a kapcsolatban is folyamatosan kell, nem csak papoknak, hanem a keresztény embereknek, de akkor talán ez az éberség a válasz, hogy odafigyelek, hogy mikor ad ajándékot.
0: Egy szemüveg. Egy olyan szemüveg, amelyen keresztül azt látom, hogy ez a Jóisten ajándéka. És ezt meglátom, észreveszem, értékelem, és megköszönöm. Szerintem egy házasságban is így van. Tehát meglátom, hogy a házastársam most valamiről, amit ő szeretett volna megtenni, lemondott azért, hogy nekem valamit adni tudjon, ezt én észreveszem, értékelem, és megköszönöm. Ugyanez?
1: Általában meg szoktuk kérdezni a vendégeinktől, hogy mi volt a papi elmondata atyának, vagy papi elmondatuk. Viszont engem nagyon érdekel az, amit ugye két szenttel is találkozott élete során, akik azóta szentté váltak, hogy Teréz anyától kapott egy küldetést. Tehát nem csak a papi elmondat van, mint egy útravaló, hanem az, amit ő mondott. Erről mesélne egy kicsit?
0: A papi elmondott Tóbiás könyvéből való, és igazából egy kicsit erre utal, amit az előbb már említettem, hogy természetesen pontosan idézni ezt sem fogom tudni, ezt gondolom már ezek után nem furcsa, de a lényege pontosan az, hogy tanácsot mindig a bölcs emberektől kérdez, és amit kapsz, azt a Jóisten ajándékaként fogad. Körülbelül ez a lényege. Teréz anya. Ugye én papnövendék voltam már ugye a katonaság után, katonaságban és a katonaság után pedig, hát ott ugye a leszerelés és a tanévkezdés nem volt összehangolva, tehát ott volt üres fél év, és akkor ezt bent töltöttük a szemináriumba, hogy szokjuk, ilyen átnevelő. Sok mindenre hasonlít, de azért mégse a két zárt világ. No, és akkor jött Kalkutai Teréz anya először Budapestre úgy, hogy ebből természetesen hír nem volt, hanem meg is hívták, meg nem is, meg hivatalos is volt, meg nem is. És mivel a Városmajori templomban már egyszer találkozott hívekkel, és természetesen az zsúfolási telt, mert azért a jó hír is tud terjedni az emberek között, most a Szent István Bazilikába mentél, a Szent István Bazilikába minisztráltam akkor már Szapó Géza atyánál, akinek a hivatásomban a példaképen, tehát akinek az ő papi életét láttam magam előtt, és azt mondtam, hogy így kell papnak lenni, és én ilyen szeretnék lenni, hát szeretnék, de csak próbálok olyan lenni, mint ő. Na hát ő akkor oda telefonált a szemináriumba, hogy segítsenek rajta, mert jön a Teréz anya látogatóba a Szent István Bazilikába, de hát ugye, hivatalos kísérete nincsen, és mert a Városmajorban is majdnem ezen nyomták az emberek, hogy egy kicsit ilyen bodyguard jelleggel a kispapokból, akit oda tudnak küldeni, azok állják így körül, hogy nehogy a tömeg ugye neki kezet akar fogni.
1: Meg akar érinteni.
0: Meg akar érinteni. Nincs kordon, nincs hivatalosan semmi, tehát és hát valószínű, hogy sokan lesznek. Hát így is volt. És hát mivel mi Nem jártunk órákra, mert ugye ezen a átnevelő fél éven voltunk, hát minket küldtek föl, akkor voltunk 6-an vagy 8-an. Már nem emlékszem. És hát én mellé kerültem ebben a körben, ahogy beállított ott egy bazilikai munkatárs bennünket, és ahogy ment jobbra-balra, ugye integetett, hát fele akkora volt, mint én, vagy még kisebb, és hát ebben a lögdösődésbe, hogy ez csak így belekapaszkodott a kezembe, és hát kis túlzással azt tudom mondani, hogy a megérkezés egy részén az én kezemet fogva mentünk be. És aztán ott volt egy közös imádság, köszöntötték, aztán ő beszélt, stb. Majd pedig be a Szent Jobb kápolnába, hogy meg tiszteletét nyilvánítsa a nemzeti gyerekkel a Szent Jobb előtt. De oda már nem jöhetett be senki, azért volt egy-két fotós, természetesen meg a bodyguard, tehát mi kísértük be. És utána megköszönte nekünk, hogy vigyáztunk rá, és mindenkinek mondott valamit. És egy kis keresztet rajzolt a homlokára. Na most, én tanultam középiskolában angolul, de nem vittem túl sokra. Úgyhogy nekem is mondott valamit, azt én nem értettem egészen, és a mellettem álló, akkor ugye piarista diák volt a évfolyamtársam, az pedig a piaristáknál angolul tanult, és nagyon jól beszélt, és akkor őt kérdeztem meg, hogy mit mondott. És azt mondta, hogy szeresd nagyon majd azokat, akiket rád bíz az Isten. Hát ez is lehetett volna ilyen mondatom. Persze megállt, tehát a kis keresztet rajzolni csak úgy, hogy lehajoltam. De ez azt hiszem, hogy egy életre, egy ilyen ajándék. Jött a papszentelés, jött a jelmondat, amit már az előbb említettem, és akkor az volt 1991, amikor a második János Pál pápa első magyarországi látogatáson járt itt, és volt Esztergomban mise a papokkal, szerzetesekkel, és minket, akik tehát most abban az évben szenteltek pappá, mi álltuk vele körül az oltárt. Tehát egy közelségben lehettem a Szent Misén, hát egy fiatal papnak ez egy óriási ajándék. És én ugye a szertartásokért voltam felelős, és ennek a látogatásnak az előkészítéséért is. Tehát az ottani szertartás vezetésében is megvolt a részem és feladatom. És egy nagyon kedves nővértől, aki Rómában élt, és akkor ő volt a Szent István háznak a vezetője, Berger Genoveva nővér, Karocsai iskola nővér volt, és ő azt mondta, hogy hát ő az új misémre nem tudott eljönni, de egy ajándékot szeretne adni, meghív Rómába 3 napra, és mondjak egy új misét a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában. Hát ezt kaptam ajándékba, és akkor elmentünk a pápai audienciára szerdán, ahol hát mindenkin keresztül én is megpróbáltam a Szent Atyával kezet fogni, és akkor valahogy akik előttem álltak, azok úgy utat adtak. Tehát egészen oda...
1: Egy olyan gesztus volt a jó Istentől.
0: És akkor csak annyit mondtam neki, hogy egy új misés pap vagyok Magyarországról. De új misés? Esztergom. Együtt koncentráltunk.
1: Akkor emlékezett?
0: Hát nem is konkrétan rám, csak arra, hogy nyilván a együtt koncentráltunk. És akkor volt még egy jelenet, az ugye ott akkor ő Szépművészeti Múzeumban volt az öltöző, mikor ő Budapesten volt, hiszen a Szépművészeti Múzeum előtt volt felállítva a pápai oltár, és akkor ugye neintem, hogy setrepentél nem kellett ezt-azt ügyintéznem. És akkor egyszer csak kinyit az ajtót, és ott állt a titkárával az orrom előtt. És akkor mondtam, my God! azt mondja, no, I serve. Tehát én csak a szerviz vagyok, tehát a szolgáló. Úgyhogy, de hát ez egy pillanat volt, és aztán vitték is tovább, ugye. Az Istennel találkoztam, csak a szolgáljával.
1: Igen, ez a Szent Habakuk.
0: Igen, hát gyereket szoktunk mondani.
1: Igen. Atya, egy ilyen zárásképpen szeretném megkérni, hogy mondjon pár szót azoknak, egy buzdítást esetleg, akik szívükben érzik a Jóisten hívását a papi hivatásra, illetve azoknak is, akik esetleg most nehéz időszakot élnek meg a hivatásukban.
0: Hát egy szó, ajándék. Tehát, hogy az Isten nem csinál mást, csak ajándékba adja a megbocsájtást és az irgalmát. Ajándékba adja az élet örömeit és szépségét. Ajándékba adja az ő gondviselését, ahogy az életet, dolgait elrendezi. Nem szabad hagyni, hogy ezekre én ne legyek érzékeny, hogy én ezeket ne vegyem észre. Nyilván ma talán azért, mert sokkal több információ jut el hozzám, jó és rossz, ebből kiválogatni, hogy ez most az Isten üzenete vagy nem, régen se volt könnyű, de most aztán még nehezebb. Ebben pedig mindenféleképpen, hogy minden áldott este megkérdezni az Istentől, hogy ma ez volt, az volt, amaz volt, és azt valamiféleképpen megpróbálni, lehet, hogy nem sikerül mindent, ugye helyére tenni, hogy ezt megköszönöm, ezért bocsánatot kérek, és kérni, hogy ő adjon jelet. És egészen biztos, hogy ad jelet. Csak arra a jelre, ahogy mondtam, egy szemüveg kell, amit én észreveszem, hogy ez az. És az ember biztosra akar menni. És hogy egy házasságnál biztosra menni nem lehet. Ugyanúgy az Istennel való kapcsolatban se lehet biztosra menni. A bizonyosság az majd megkapom a végén, de kicsit azt tudnám mondani, hogy úgy érdemes, mint ahogyan Szent József. Mert Szűz Mária kap az angyal üzenete által, tehát az Isten szavával bizonyosságot, hogy a gyermek az Istentől van, mert ott van idős rokonod Erzsébet, aki már gyermeket van, és a 6. hónapban van, erre Mária fogja magát, és elmegy megnézni, hogy tényleg úgy van-e. Hát aztán szépen írja az evangélist, és ott marad segíteni. Persze, a mecceotó. De elment megnézni. De József csak egy álmot kap, hogy a 3 hónapig távol lévő mennyasszonya ábott állapotban jön vissza, hogy ez a gyermek az Istentől van. És boldogan feleségül veszi. Miért? Mert szereti, és boldog attól, hogy fölfedezte, hogy tényleg nem követett el semmit. Itt egy isteni csodáról van szó, amit nem ért ő se. Föl nem tudja fogni, hogy hogy van. De úgy örül annak, hogy kiderült, hogy valami jó történt, és nem rossz. Valahogy így szemlélni az életünket, hogy az Isten jót akar. Miért gondolom, hogy nekem valami rosszat akar? Jót akar. És nehéz egy tökéletes valakivel együtt élni, mert az Isten tökéletes. De ugyanakkor pedig apró részletekig odafigyel rád, és gondoskodik rólad. És nekem boldog életem van, és igazán mondhatom, hogy nem hiányzik semmi és senki, mert amit említettem, a nagy válság édesanyám elvesztése után olyan embereket adott mellém, akik megmutatták, hogy hol és mikor és miként van szükség rám. És olyan feladatokat, olyan beosztásokat kaptam, amelyekben ez kiteljesedhet egy kórházlelkészi szolgálatban. És sorolhatnám tovább. Tehát az Isten válaszol, él, jelen van, nem hagy magára, és boldoggá akar tenni, amennyire lehet már ezen a földön. Nehézség lesz, de az is csak azért, hogy aztán azt a javamra fordítsa. Ha ezt én elhiszem, és így élek, akkor tényleg boldogan élek. És én mondhatom magamról, hogy ez így van.
1: Nehéz ilyenkor még egy kéréssel fordulni atya felé, mert annyira kerek volt, de minden egyes epizódban imádkozunk a hivatásokért. Most erre kérném atyát.
0: Nagyon szívesen teszem rendszeresen, hiszen a közösségből, illetve a ministránsaimból jelen pillanatban a harmadik van a szemináriumban. Úgyhogy közelről átélem azt, hogy valakit hogyan hív meg az Isten. Ketten már fölszentelt papok, egy még a papságra készül. Gondviselő és jóságos Isten, aki meghívásoddal és szereteteddel megmutatod, hogy a te szolgálatodban élni az öröm és kitüntetés. Ugyanakkor pedig a megpróbáltatások idején küldöd a jeleket, hogy megérezzük, hogy te nem hagytál el bennünket, és a javunkra fordítod. Áldj meg bennünket, és add meg azoknak a fiataloknak, fiúknak, lányoknak, akik szerzetesek, papok szeretnének lenni, vagy akiket erre hívsz, meglássák azokat a jeleket, amelyekkel te őket hívod, és amelyek segítik őket egy újabb és újabb lépéssel közelebb hozzád. Köszönöm, hogy ezt nekem megadtad. Amen.
1: Amen.
2: A műsorvezető Tóth Anikő mai vendége Horváth Zoltán atya, a Budapest Terézvárosi Szent Teréz plébánia plébánosa, a Café Francesco alapítója volt. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.

0: Hírperce.
1: Újra megnyitotta kapuit a Szent Család iskola Gáza óvárosában. Ingyenes napra várja a MÜPA felsőoktatásban tanulókat. 8 magyar résztvevője is volt az ECO One konferenciának Castelgandolfóban. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szeptemberben egy katolikus segélyszervezet adott hírt arról, hogy 3 év múltán a gázai óvárosban található Szent Család iskola újra megnyílt. A gázai plébános atya szerint ez a reményjele olvasható a Magyar Kurírban. Az iskola 1974-ben épült, a következő években folyamatosan bővült, majd a megnövekedett igények miatt új iskolaépületre volt szükség. Az akkori plébános segítség igénybevételével megépítette az új épületet. Átadása 2001-ben történt. Az iskola a jeruzsálemi latin patriárkátus egyik legfontosabb és legjobb iskolája Palesztínában. Óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Az iskola a 2024-es bombázások miatt súlyos károkat szenvedett. A 3 évnyi háború után az iskola újra megnyitott. Sokat számít az embereknek, amikor látják az iskolai egyenruhában érkező diákokat, ami megmutatja nekik, hogy van jövő. Ingyenes napra várja a MÜPA, holnap a felsőoktatásban tanulókat. A résztvevők a MÜPA munkatársainak és vezetőinek kíséretében többféle backstage túrán vehetnek részt, így megismerik, mi történik egy-egy előadás előtt, közben és után, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Az érdeklődők bejárhatják azt az utat, amely a művész bejárótól az öltözőkön át a hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a színház világát. Az intézményvezetés komplex háttere iránt érdeklődők a pénzügyi folyamatokról, a szervezet fejlesztésről, a stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket, de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A fiatalok a megszerzett tudást a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán gyakorolhatják. Szeptember 18 és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castelgandolfóban az ECO One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők, köztük Takács Ilona, a Focolare mozgalom tagja. A természetvédelemmel, ökológiával, klímaváltozással, a Laudato Si szellemében foglalkozó nemzetközi konferencia az Identitás hálózat és a jövő címet viselte, írta a Magyar Kurír. Az ECO One által szervezett nemzetközi workshop teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott volt, akit érdekelt ez az út. Mintegy 80 résztvevője volt a konferenciának. Az ECO One-t 1999-ben Chiara Lubich, a Focolare mozgalom létrehívója alapította, aki vallotta, az élet törvénye a szeretet törvénye, a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Miriam Rádió hullámhosszain a Felvidéki Beszélgetések című műsorunk veszi kezdetét, melynek vendége a mai nap Korpás Éva népdalénekes előadó művész. Köszöntöm körünkben Évát.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Kedves Éva, mesélnél arról, hogy hogyan kerültél először kapcsolatba a népdalokkal? Honnan indult az egész?
5: Azt tudom mondani, hogy ez egy családi örökség, családi hagyomány. A szüleim Lótról származnak, Újlótról, ahol egyszerűen belecsöppentünk abba a falusi világba. Rengeteg időt töltöttem ott, és talán az ihletett meg, hogy számomra mindig természetes volt. A népdal folyamatos része volt az életemnek az éneklés. Már pici koromtól kezdve énekeltem a gyerekjáték dalokat, tehát egyszerűen élveztem azt, hogy énekelhetek, akár zenével, akár zene nélkül, szórakoztattam egyszerűen családomat. És ugye a nagyszüleimtől is, mindenkitől hallottam, ami rám ragadt, az rám ragadt, és akkor folytattam tovább. Viszont ahogy az oktatásba bekerültem, ott adottak voltak a dalok, hogy miket énekeltünk. Ezekkel szívesen álltam színpadra, szívesen álltam közönség elé. Konkrét emlékeim maradtak meg, meg ugye a fotókból is látom, hogy azért én elég sokat szerepeltem, akár szavaltam, akár énekeltem. Az alapiskolában kórusban is énekeltem. Sőt, végig énekeltem az egész alapiskolás éveimet.
4: Ez a Lóti alapiskola? Ott működött egy kórus?
5: Mi, az én szüleim már elköltöztek Komáromba a munkájuk miatt. Édesanyám tanított, apukám pedig a hajógyárban kapott munka lehetőséget. Már a bátyám is itt kezdett iskolába járni, mindkét bátyám, mert két bátyám van, idősebbek, ugye? És aztán én is. És egy olyan közegbe kerültem, amiért nagyon hálás vagyok a mai napig is, ahol a zene szeretete rendkívül fontos volt, a zeneoktatás rendkívül fontos volt, és itt olyan pedagógusok kezébe kerültem, akár a kiskórust illetőleg, mint Kaszás Margit néni, a nagykórust illetőleg pedig Stirber Lajos bácsi, akik a mai napig is tevékenykednek, és tényleg olyan nevek ebben a szakmában, amire nagyon büszkék lehetünk. És én az ő szárnyuk alatt nőttem föl, és ők adták az igazából a tudatos éneklésnek a lehetőségét a kezembe.
4: Hogy ne csak a magad kedvére szórakoztass, hanem hogy abban egy minőséget is, vagy egy értéket is beleláss, amit szeretnél megosztani másokkal?
5: Igen, ezen az úton indítottak ők el, mert az, hogy otthon énekeltem, persze a szüleim részéről is mindig az értéket kaptam, ez egy természetes folyamat, és bízom benne, hogy nem, hogy bízom benne, én tudom, hogy a gyerekeimnek is ugyanezt adom át. Tehát az értékes, igényes kultúrát képviselem, és ezt is próbálom átadni, nem csak a gyerekeimnek, hanem a közönségemnek is. De ők valahogy tudatosították, ezek a pedagógusok tudatosították velem azt, hogy milyen úton menjek. Annak ellenére, hogy akkor még nem tudtam azt, hogy a népdalnak van egy olyan hagyománya, olyan háttere, ahol az eredeti énekesektől meg tudom tanulni ezeket a népdalokat. Ott úgy készültünk fel, akár a versenyekre, akár a kórusművekre, hogy gyakorlatilag kottából tanultunk. És nem tudtam, hogy honnan származnak ezek a népdalok. Később ástam magam bele annyira, hogy utána jártam, hogy valakinek ezt kellett énekelni, hogy honnan származhatnak ezek a népdalok, de ők indítottak el.
4: Mi volt az az első dal vagy ének, amit te a saját gyermekeidnek megtanítottál? Tehát nyilván abban a korban már volt egy ilyen tudatosság is benne, hogy szeretnél velük együtt énekelni.
5: Nem tudom megmondani, hogy melyik volt az a dal, amit legelsőnek énekeltem. Valahogy nálunk teljesen természetes volt az, hogy állandóan szólt az ének. Annyira kitölti a napjainkat, a mai napig is, az, hogy a zene az életünk része, és vagy szól a zene, bár már szeretem a csendet is, de szól a zene, szól a népdal, mindenféle igényes műfajokat hallgatunk, de az, hogy mi volt konkrétan, valószínűleg a születésükkor, bár ők már abban is részesültek, hogy amikor a hasamban növekedtek, akkor is részesei voltak annak, amit én éneklek, és tudom, hogy ez is befolyással volt rájuk, és ez is hatott rájuk. Tehát én nagyon szerettem azt, hogy kapnak egyfajta békét, nyugalmat azokkal a dalokkal, amit én éppen akkor, amikor áldott állapotban voltam, énekeltem nekik, vagy a közönségemnek, és aztán amikor megszülettek, akkor meg teljesen természetes volt. Úgyhogy ők ezen nőttek fel.
4: Ez a fajta szereteted a zene iránt, ez miként sugárzik ki a környezetedbe? A családodat említetted, például a testvéreidet, őket mennyire tudtad bevonzani a kórusba, mondjuk közös éneklésre?
5: Általában ők vittek bele mindenbe engem, sok téren. Az éneklés terén nem, mert valójában talán én vagyok ilyen szempontból az énekes a családban. Talán a legtöbb adottsággal én rendelkezem a hármunk közül ezen a téren, de ők mindenben támogattak, de együtt éneklünk akár karácsonykor. Tehát vannak alkalmak, amikor ha összejön a szélesebb család, akkor mi együtt éneklünk. És ezek olyan alkalmak, ami felemelő számomra, és ami mindig egy olyan érzéssel tölt el, amit egyszerűen meseként vagy csodaként élem meg, hogy mennyire gazdagítja a családi együttléteket egy ilyen közös éneklés.
4: A tágabb környezetedbe ez a zene szeretet, ez miként sugároz ki? Az ifjúság nevelésébe és fejlesztésébe nem csak a saját gyerekeid vagy a családod terén vagy érintett. Mesélnél erről a tevékenységedről?
5: Én bízom benne, hogy az a zene szeretet, ami bennem van, ez kifelé is érződik, és a közönségem érzi ezt a szeretetet, remélem, és talán a visszajelzések alapján mondhatom is azt, hogy igen, érzik, ami bennem van, amit én sugárzok ki. Ha nem szeretném, akkor nem tudnám ezt közvetíteni mások felé, nem lennék hiteles. Számomra az egyik legfontosabb dolog az, hogy tudjak hiteles lenni, mert akkor tudom önmagamat adni. Tehát valójában az én dolgom az, hogy önmagamat adjam. A különböző közönségekhez ugye másképp szólok, a gyerekközönséghez, a felnőtt közönséghez, mindig alkalmazkodom. Csodálatos érzés mindkét közönségnek énekelni, de a gyerekközönség az egyszerűen fantasztikus. Amilyen őszinteséggel tudnak felém is viszonyulni, mert érzik rajtam is az őszinteséget. Egyszerűen az a véleménynyilvánítás, ahogy a gyerekek őszintén kinyilatkoztatják azt, amit éreznek egy-egy koncert után vagy alatt, az szárnyakat tud nekem adni, és mindig felemel és tovább visz. Bármiféle problémám van, lelki tusám van, egy ilyen koncert, ahol örömet tudok adni a gyerekeknek, és ez oda-vissza alapon működik, mert hogy én is adok nekik, és ők is adnak vissza a sok szeretetüket, a zene iránti szeretetüket, ami kiderül, hogy van, pedig néha ugye azt gondoljuk, hogy nincs.
4: A közönség is szívesen énekel veled együtt?
5: Igen, az összes koncertemben, még a felnőtteknél is igyekszem megénekeltetni a közönséget, és a gyerekkoncerteknél pedig nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy interaktív legyen. És bármit megteszek azért, hogy a gyerekek velem együtt énekeljenek. Mindig sikerült, eddig még mindig sikerült. Van úgy ritka, nagyon ritka alkalom, amikor kicsit fáradtabbak a gyerekek, vagy van valami olyan nehezítő körülmény, ami miatt kicsit bágyottabbak, de hogy minden egyes koncert után úgy jövök le a színpadról, hogy azt érzem, hogy sikerült, és hogy úgy távoznak a gyerekek is, hogy hogy egy olyan érzése, hogy de jó, hogy itt voltunk, és de jó, hogy együtt énekeltünk. Tehát ez, amit már előbb elmondtam, hogy a családom részéről is, hogy ugyanezt élem meg, a közös éneklésnek az örömét, felemelő érzését érzem akkor is, amikor a gyerekekkel együtt énekelek, amikor sikerül megénekeltetnem a közönségemet.
4: Mögött a sok rejtett jó dolog mögött, amit szinte ilyen csodásan és ilyen átütő derűvel mesélsz el, ezek mögött mik azok az értékek, amelyeket említettél, példaképeket is számodra, hogy bizony a zene hordoz magában olyan konkrétumokat is, amelyekre fontos felhívni a figyelmet. Gondolok itt az anyanyelvű dalszövegekre, népi motívumok megismerésére. Melyeket tartod leginkább szem előtt?
5: Miután olyan közvetlen kapcsolatba kerültem a népdallal, amilyen közvetlen kapcsolatba, ami azt jelenti, hogy azon felül, hogy ugye én gyakorlatilag beleszülettem abba a falusi létbe a nagyszüleim által, hogy ott jobban megismerjem a környezetet, miért olyanok az emberek, miért alázatosabbak. Sok-sok lépcsőfokon mentem keresztül, ami után a tudatos népdaléneklés terén tértem vissza a falusi hagyományokhoz. Ezekben felfedeztem egy olyan értéket felnőtt koromra, ami úgy érzem, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mi itt például a Felvidéken, vagy akár nagy nemzetként is, magyarként meg tudjunk maradni. Ez azt jelenti, hogy a gyökereink a falusi kultúrában leledzenek, és ezeket a gyökereket tovább kell adnunk. Tűznek nem szabad kialudnia, ugye Kodály is ezt mondta, és egy picit lehet, hogy ide idézném Kodály Zoltánt, akinek rengeteget köszönhetünk az éneklés népszerűsítése terén, ugye a kórus muzsikában az ő neve egy fémjelezett, de hogy a népdal szeretetét nagyon szerették volna ugye Bartókkal együtt kiemelni, magasabb szintre emelni, művészivé tenni, elfogadtatni a köznéppel, nagyon sokszor falakba ütköztek, de mégis fölemelték valamilyen szinten, és ezt az utat próbáljuk mi is továbbvinni. És én ezért tartom fontosnak azt, hogy megismertessük a népdalt a gyerekekkel, felnőttekkel, mert sosem késő, és ennek van egy olyan értéke, ami nem csak a hagyományok értékszintjén fejeződik ki, hanem ad egyfajta erkölcsi értékrendet is, aki ebben felfedezi azt, hogy mi is a szépsége a dallamoknak, mi a szépsége, a gyönyörűsége a szövegeknek, mert hogy rendkívül sokat tudunk belőle tanulni. Egy az, hogy a történelmünkre is rávilágít, és az akkori értékekre, amit a falusi emberek képviseltek, megéltek, vagy akár a vallás terén is. Teljesen természetes volt, hogy a falusi közegben ott volt a vallás.
4: Mik voltak az életed során azok az események, azok a momentumok, akár példaképek, vagy tanárok, kollégák, zenekarban együttes tagjai, akik vezették azt, hogy te hivatásszerűen énekelj? Már gyermekkorodban is ez volt az álmod?
5: Én gyermekkoromban színésznő és gyermekorvos szerettem volna lenni, ez a két pálya volt kitűzve előttem, már óvodában is orvosként funkcionáltam, vagy próbáltam abba a ruhába öltöztem be, és akkor én úgy gondoltam, hogy orvos leszek, de közben ugye hát a színészethez meg hozzátartozott az éneklés és a szavalás, tehát valahogy ez a két vonal rajzolódott ki bennem. Az énekesség pedig úgy funkcionált az életemben, mint egy hobbi, de minél közelebb kerültem ahhoz, hogy mi az, ami igazán érdekel engem, mi az a műfaj, annál inkább körvonalazódott ki az, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és akár hivatásszerűen is.
4: Tehát az egyetemi éveid alatt már a zenét tanultad, vagy volt kapcsolat abban a szakban a zenéddel is?
5: A népdallal, mint olyan, mint tudatosan a népdallal, tehát hogy az, hogy honnan jött, miért, mit is jelent szó szerint a népdal úgy igazából, az a gimnázium éveim alatt alakult ki. Méghozzá ott volt egy olyan pont, hogy a bátyám hozott haza egy muzsikás lemezt, ahol én meghallottam Sebestyén Márta hangját, és az teljesen elvarázsolt engem. Egészen másképp kezdtem ránézni a népdalra, rátekinteni, mint ahogy addig a kottából. Ugye kottából csak azt tudjuk, hogy el tudjuk énekelni a kottát, de az, hogy milyen stílusban, honnan származik a dal, ezt akkor kezdtem magamban felfedezni, és ő általa kezdtem azon gondolkozni, hogy ha így ének, hát ez gyönyörű, ahogy énekli, hogy akkor valószínűleg ő valakiktől tanulhatta ezt. És ekkor kezdtem ilyen felvételeket keresni, eredeti felvételeket a falusi emberektől, akik megszólaltatták ezeket az énekeket, de ehhez nagyon nagy segítséget adott nekem Bódza Klára, akihez eljutottam Budapestre, beavatott ennek a népdaléneklésnek a rejtelmeibe, hogy a stílusok, a különböző tájegységek megismerése, ebben ő nagyon sokat segített. És aztán már kezdtem magam, saját magam is, tehát az útmutatás után már saját magam autodidakta módon próbáltam elsajátítani ezeket a dalokat.
4: Felvételeket hallgattál, vagy igyekeztél meglátogatni akár különböző helyen élő embereket is?
5: Az első személyes találkozásom egy néptánc táborban volt, egy magyar szováti nénivel, a Paperzsi nénivel, aki egy olyan domináns élményt nyújtott számomra, hogy az ösztökélt arra, hogy mikor egyetemre kerültem, Nyitrára, adott volt, hogy Zoborvidék, hát a leggyönyörűbb, legrégebbi hagyományokkal rendelkező vidékünk, hogy elinduljak én is, és ott keresek énekeseket, akik énekelnek nekem adott pillanatban, egy pici vezetéssel, hogy mire vagyok kíváncsi, és így a barátnőmmel elindultunk, és ott voltam párszor.
4: Ezt de a pedagógusi pálya nyitotta meg neked?
5: Az, hogy én tudjak énekelni, tudjam folytatni, és ugye nem csak énekeltem, hanem táncoltam is, és azt tudom mondani, hogy akkor az életemnek a teljes 24 óráját gyakorlatilag a tánc és az ének töltötte ki. Ugye az orvosi pálya, amire készültem volna, az nem igazán alkalmas arra, hogy ez mellett én úgy tudjak ezzel foglalkozni, mint ahogy szerettem volna. Úgyhogy ezért választottam a pedagógus szakmát, ami ugye családból jön, mert azért sok pedagógus van, hát az édesanyám is pedagógus. Gyerekeket is szeretem, szeretném átadni azt, amit én tudok a népzene terén, a népdalok terén. Ekkor ez vezérelt, és tudtam azt, hogy ez mellett marad annyi időm, hogy ezzel tudok foglalkozni, úgyhogy ezért választottam ezt a pályát.
4: Az egyetemi éveid mi mindenre adtak lehetőséget? Akár egy kicsit a népdalgyűjtés is belefért ebbe, vagy az óvodai, alapiskolai gyakorlatok, az ifjúságnak a fejlesztése, nevelése? Nyilván ugye a zeneórák tekintetében talán ezt találtad legértékesebbnek. Vagy volt lehetőséged ekkor is folytatni a kórus éneket? Mi az, ami úgy megalapozta azt, hogy a későbbi munkádat hogyan irányozd?
5: A kórus éneklést nem folytattam tovább, azaz alapiskolában lezárult, sajnos. Rendkívül sokat tett a zenei fejlesztésem terén, az, hogy sok-sok hatszólamban is énekeltünk, és nagyon nagy volt a kórusunk, 100 tagú kórusban énekelhettem. Ez csodálatos élmény volt, és meg is maradt a mai napig bennem, és nagyon sajnálom azt, hogy a mai gyerekek ritkán részesülnek ilyen szép élményben, mint amiben nekem lehetett részem. Valahogy a kórus éneklés aztán kicsit később úgy próbálkozás terén visszajött, viszont már annyira elmentem egy másik útra, ahol teljesen más énektechnikát igényel az éneklés. Nagyon nehéz lenne visszaállnom egy másfajta énekstílusra a kórusban, de csodálattal hallgatom, és most is bennem van az élmény, hogy lehet, hogy egyszer eljön az az idő, amikor újra visszatérek akár a kórus énekléshez is, maga a közösség miatt is, meg a hangzás miatt csodálatos élmény. A népdal egy másfajta énektechnikát igényel. úgy mondják, hogy torok hang, ezt idézőjelben mondom, ugye, hogy a torok éneklés, mert hogy valójában azért sok minden mást megmozgat ez az éneklés is, de valójában ez egy sokkal erősebb éneklési stílus. Úgyhogy kicsit a kettő az már üti egymást, és ezért nem fér meg a kórus. Az egyetemi éveim alatt pedig próbáltam kibontakozni, hogy sok mindenben részt vegyek, sokat énekeljek, sokat táncoljak, és később, amikor ugye az egyetem után elkezdtem tanítani, akkor pedig jött az, hogy kamatoztassam azt a tudásomat, hogy átadni, megszerettetni a népdalt. Alsó tagozaton tanítottam, sokrétű volt az a munka, amiben én át tudtam adni például a néphagyományok szeretetét. A magyar irodalom és magyar nyelven keresztül is ott volt a lehetőség, tehát ahol tudtam, megragadtam azt az alkalmat, hogy ismertessem és megszerettessem a gyerekekkel a népdalt.
4: A művészet köziség az mennyire jellemző? Mesélnél arról, hogy miként egészítette ki egykor a tánc az énekedet, és mi az, amit ebből meg tudsz hagyni, és mondjuk a közönségedet is?
5: Elsősorban úgy kezdődött az én pályafutásom, ha mondhatom így, tehát az énekesi pályafutásom, hogy a Hajós táncegyüttesnek a vezetője, Keszeg István, felkért arra, hogy szólót énekeljek, vagy az ottani tánckíséretben a zenekarral énekeljek. Tehát mint énekesként kerültem a Hajós táncegyüttesbe. De a próbákon, amikor ott ültem, és vártam a soromat, hogy következik az éneklés, akkor egyszerűen azt éreztem, hogy minden sejtem mozog, ahogy látom, hogy a táncosok a táncpróba alkalmával táncolnak, és nem tudtam megállni azt, hogy ne álljak be, és ne táncoljak. Elvitt magával a sodrás. Egyszerűen olyan habitussal és olyan erővel táncoltak a táncosok, és olyan élvezettel, ami magával vitt. És egyszer csak azt vettem észre, hogy felálltam és táncoltam, és egyre többet táncoltam, úgyhogy gyakorlatilag már az ének és a tánc teljesen egyenrangúvá vált az életembe. Nagyon sokáig táncoltam, két együttesben is, a Hajós Néptánc együttesben, aztán az egyetemi éveim alatt pedig, és még később is, ugye, amíg nem szültem meg a lányomat, Pozsonyban az Ifjú Szívek Tánc együttesben, és ezek olyan domináns lenyomatot hagytak, és emlékeket, szépségeket, csodálatos technikai fejlődéseket, amit belevonok most is a műsoraimba, vagy akár ha a zenekari, nem a saját műsoromban, hanem mint zenekari énekesként vagyok jelen egy produkcióban, akkor ott például a produkció része lehet az, hogy táncra perdülünk a párommal, a másik énekessel, tehát hogy sok-sok lehetőség, és azóta is megmaradt az életemben hobbi szintjén a tánc. Ha táncház van, akkor fel tudok állni, tudok táncolni, és ez nagyon összefügg ez a kettő, hogy aki énekes, és ha tud táncolni, akkor talán még jobban tud énekelni, mert jobban érezzük a ritmust. Zenészekre is azt szokták mondani, hogy azok a zenészek, akik tudnak táncolni, és még jobb zenészek, mert érzik a ritmust. Tehát a kettő az valahogy nagyon kiegészíti egymást, és nagyon hálás vagyok, hogy ez a kettő megadatott nekem.
4: Ezt a jellegű összhangot, ami az előadásaid során megmutatkozik, ezt meglehetősen korán egy ilyen címet is elnyertél, vagy ezzel is illették, elismerték, a népművészet ifjú mestere. Erre már a munkásságod elején is rámutattak, hogy mennyire ösztönösen érzed és kívánja az egész lényed azt, hogy így együttesen éld meg a zene minden momentumát. Tudnál esetleg olyan élményt megemlíteni, ami későbbiekben a különböző zenekarokkal, akikkel együtt dolgoztál, ami emlékezetes maradt számodra, és talán inkább a lelkiekben ragadt meg téged is, és amiben úgy érezted, hogy valahol az, amit csinálsz, az tényleg Isten dicsőségére történik, és hogy ezt a csodát a mindennapjaidba tőle kapod.
5: Még az előző témához vissza kapcsolódva, hogy a Népművészeti Fiúmestere díj, ez egy elég hosszú korszakhoz köt engem, és az életemnek egy nagyon-nagyon domináns része, méghozzá a Tükrös zenekarhoz kapcsolódik. 14 évig voltam a zenekar énekese, és rendkívül sokat tanultam a fiúktól, az autentikus népzene kapcsán, a tájegységek kapcsán, a stílusok kapcsán. Ebből táplálkozom a mai napig is. Maga a közeg is egy jó közeg volt, barátok vagyunk a mai napig is. Elindultam egy másik úton is ezek után, ahol magam választottam a zenészeimet. Sok produkcióban szerepelek a mai napig is, és az, hogy én is válogathatom meg a zenészeimet, ez egy külön hála. Nem biztos, hogy baráti szempontból választom, hanem van úgy, hogy szakmai szempontból, de rendkívül fontos számomra, hogy az egymás tiszteletem meglegyen. Én úgy érzem, hogy elérkeztem koromban egy olyan időszakhoz, hogy fontos az, hogy kivel muzsikálok együtt, fontos a szellemiség, hogy szeressük egymást, tiszteljük egymást, akár barátként, akár szakmai berkeken belül, de a kölcsönös tisztelet és az alázat meglegyen. Van olyan alkalom és van olyan zenekar, ahol van olyan tag is, akivel esetleg az Isten hitről is tudok beszélgetni, tudunk azonosulni. Vannak olyan helyszínek, ahol szerepelünk, akár templom, akár egy olyan közeg, ahol adott az Úr szeretete. Egy ilyen élményem is van, egy CD-nk is készült Balogh Kálmán cimbalom művésszel, ami most aktuális is, hogy a karácsonyi ünnepkört énekeljük meg Jézus születését, és amikor ezt templomokban előadhatjuk, az egy csodálatos élmény. Igazán ráhangolódása a karácsonyi adventi készülődésre, ami még közelebb visz ahhoz, amit én megélek az Isten szeretetében.
4: A személyes hitedben fontosak azok, hogy az ünnepek idejét olyan emberekkel töltsd, akikkel beszélhetsz Istenről, hogy vagy a kollégáid terén, vagy keresed ezeket az alkalmakat, hogy találkozz az egyház közösséggel, ahova tartozol, a családoddal minél több közös időt töltsetek együtt, hogy akár imádkozzatok is. Ezeknek az alkalmaknak van egy ilyen személyessége, ami közelebb visz téged Istenhez?
5: Az én életemben főleg mennél idősebb vagyok, mennél jobban élem meg a mindennapok szépségét, nehézségét, annál inkább tudatosodik bennem az Isten iránti szeretetem. Nekem nagyon fontos nem csak az ünnepek alkalmával a személyes találkozás Istennel, hanem a templomban az Isten tiszteletek alkalmával. Az egy olyan közeg számomra, és ezért fontos, hogy én amikor tudok, akkor el tudjak menni Isten tiszteletre. Fontos számomra, hogy egyfajta megnyugvást érezzek, egyfajta biztonságot. Sokat szoktam gondolkozni rajta, hogy mit jelent számomra az, hogy vasárnaponként én hallgatom az Isten tiszteletet, hallgatom az Úr üzenetét, és egyfajta megnyugvás, egyfajta biztonságérzet ruházódik rám. A mai hétköznapok forgatagában, a mai sokszor negatív történésekben ez számomra egy nagyon fontos kapaszkodó. Az ünnepek viszont teljesen természetesen hozzák magukkal, hogy még inkább ünnepivé ezek az alkalmak teszik az igazi ünnepeket, de mondom, hogy az egész év folyamán fontos számomra, hogy ott legyek.
4: Éva, hogyha megengeded, akkor egy ilyen mesés keretbe ágyaznám a beszélgetésünket, és azt kérdezném tőled, hogyha lehetne három kívánságod, vagy ebben a történetben három dologról beszélhetnél, akkor mi az a vágyad, amiért a leginkább hálás vagy Istennek, hogy ebben segített téged, ami előtted van, és szeretnéd még elérni, megvalósulni, megtapasztalni, látni, vagy eljutni oda, És a harmadik talán, hogyha az Isten tiszteletek alkalmával, vagy ha lehunyod a szemed és csak úgy gondolsz az Úrra, akkor mi lenne az a dallam vagy a hangszer, amivel köszöntenéd őt, amivel várod talán most az advent idején, és majd a karácsonyban üdvözölnéd?
5: Úgy érzem, hogy lehetne szétszedni azt, hogy apró kicsi szilánkőire, hogy vajon miért vagyok hálás. Lehetne embereket fölhozni, lehetne eseményeket fölhozni. Mégis azt tudom mondani, hogy inkább kicsit szélesebb rétegben beszélnék, hogy hálás vagyok azért a közösségért, akik körülvesznek a mikroközösségtől kezdve a nagy közösségig. És azért vagyok hálás mindenkiért, aki ebbe a közösségembe beletartozik, mert hogy mindenki hozzáadott ahhoz, aki én ma vagyok. És csak bízni tudok benne, hogy ez oda-vissza alapon működik, és hogy én is tudtam ezeknek az embereknek adni, de ha nem nekik, akkor másoknak. A helyzetekért, élményekért, amiket átéltem, mindig nagyon hálás vagyok. Azt is el kell mondanom, hogy én minden nap este, mikor lefekszem, akkor én hálát adok az Úrnak, hogy mi volt az nap, ami történt velem. Akár a jó dolgokat felsorolom, és hogy

0: akkor nagyon tragédiaként éltem meg, és a későbbiek folyamán rájövök arra, nem az, hogy az jó, hogy az történt velem, hanem hogy milyen pozitív hozadéka van, és hogy miben segített az Úr, hiszen úgyis csak annyi terhet rak a vállunkra, amennyit el tudunk viselni.
1: Megosztanál ilyen próbatételt?
0: Az egyik ilyen legfájdalmasabb, ugyanakkor legörömtelibb számomra az, amikor a másfél éves lányom szervezete hirtelen összeomlott, és Poprádon a főorvos, a gyerekosztály főorvosa leültetett bennünket, szülőket, azzal szembesített bennünket, hogy olyan rossz állapotban van, hogy készüljünk fel a legrosszabbra.
1: Sérülése, vagy baleset, vagy betegség volt az, ami...
0: Betegség. Az egyik legfájdalmasabb, legborzalmasabb érzés, amit átéltem, ugyanakkor most már másképp értékelem. Ezt még visszaemlékezni is nagyon, nagyon fájdalmas. Ugyanakkor rengetegen imádkoztak értünk. Én az intenzív osztályon, a lélegeztető készüléken lévő gyereknél ott álltam, és csak imád.
1: Tehát ott ketten voltatok az Úrral, fogta a kezedet, és a gondolataid, a fohászaid, azok hozzászóltak, és ő vigyázott benneteket.
0: Igen, és imádkozni tudtam, és hittem abban, hogy az Úr nem ennyi időt adott neki. És segített az ima, és felépült. És ma egy 23 éves egészséges lány, egy csodálatos teremtés, aki rendkívül sok napfényt hoz az életünkbe. Persze van egy csodálatos fiam is, aki egy másik vonalon ad örömet az életemben.
1: Ők ketten a családod, a szemed fénye és az éke, akiket az Úrnak ajándékaként látsz, és vannak itt, és gazdagítják, tényleg, mint mondtad, fényt visznek az életedbe, mosolyt, és most is ragyogást a szemedbe, és ezeket a hála könnyeket tehát adjuk az Úrnak ebben a pillanatban is, és köszönet érte, hogy a nehézségekben erőt ad ahhoz is, hogy ezeket kimondjuk, visszatekintsünk, és ha bármi adódik, akkor ez a bizalom, az tudjuk, hogy mögötte valóban erős szikla, akire támaszkodhatunk. Éva, ezt az életmesét, aminek a hullámzásában mindig ott van az, hogy a fönti hullámokon megcsillan a fény, és ez az Úr ragyogása. A másik dolog, amit kérdeztem tőled, hogyha kívánságod lehetne, akkor mi az, amit vágysz, amire szeretnéd, hogy sor kerülne, amit megélnél, és a családoddal is megosztanál?
0: Vannak vágyaim nekem is, mint minden embernek, meg célok, mert hogy cél nélkül nem is lehet élni. Ez visz bennünket tovább. Szeretek mindig olyan célokat kitűzni, ami elérhető. Persze tágítom a saját határaimat azért, hogy legyen valami motiváció, hogy még többet foglalkozzak azzal, amivel éppen szeretnék, és így fogom elérni valójában a vágyaimat is. A családommal kapcsolatban meg teljesen természetes vágyaim vannak, hogy egészségesek legyünk, minél több időt tölthessünk együtt. A mostani mindennapokat úgy élem meg, hogy gyakorlatilag a következő napra van egy kis vágy valamit elérni, tehát hogy nem teljesen a jövőbe gondolkozom, a jövőben élek, hanem az, hogy ma mit tudok megélni. Most a karácsony közelettével nagyon fontos számomra az, hogy fogjuk megélni ezeket az ünnepeket.
1: Lehet fogódzó talán az az Istenbe vetett bizalom, amit tudunk, hogy ő minden nap itt van velünk, és ha mi előre nem is látjuk, ő segíti azt, hogy a következő napban is tartalmasat tudjunk tenni, egymással lehessünk, megadja azt az időt is.

0: is, és azt az alkalmat, az ünnep meghozza a családi együttlétet is.
1: Számomra ez az egyetlen lehetőség, ami biztosítja ezt.
0: Köszönjük szépen Korpás Éva népdalénekesnek, előadóművésznek, hogy a Felvidéki Beszélgetések című műsorban vendégül láthattuk őt.
1: Nagyon köszönöm még egyszer a meghívást, örömmel álltam szolgálatban.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki Beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a nagymarosi templomban hangzott el.
1: Különös történetet hallottunk az evangéliumban, mert ez a szőlősgazda nem adta föl, újra és újra kiment ebbe a szőlőbe, hogy hívjon munkásokat. És valójában ez, amit most hallottunk, óra átállítás miatt, más idő számítás van ott, ez a 11 óra, ez volt az utolsó, ez valójában délután 4 órát jelentene. Azt jelenti, hogy még délután 4-kor is kiment, hogy keressen munkásokat. És azok csak 1 órát dolgoztak. Van, aki meg egész nap ott volt. Hát egy kicsit érthető, hogy hát azért van igazságosság is. Mégis azt mondja nekünk ma a Biblia, az Isten gondolatai mások, mint a mi gondolataink. És arról gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogyha lenne a lelkünkben egy ilyen jelző készülék, hogy kaptunk az Istentől egy hívást, észrevesszük-e. A telefonunkon most már van egy ilyen kijelző, nem fogadott hívás. Többször is van, amikor előfordul, hogy nem tudjuk fölvenni, szerencsére kiírja, és jobb esetben visszahívjuk. A jó Isten is hív bennünket sokszor, visszahívjuk-e, észrevesszük-e. Hogyan hív bennünket? Kopog a szívünk mélyén minden embernek, ahogy a lelki ismeretünken keresztül kopog. És hív arra, hogy legyél te is ebben a szőlőben munkás. A szőlősgazda nem csak egyszer megy ki reggel munkásokat fogadni, újra és újra, egészen késő délutánig. Ilyen a mennyei atyánk nem adja föl. Többször is megpróbál elérni bennünket. Azóta is, engem is, téged is hív az ő szőlőjében. Hív, hogy építsem az országot ott, ahol vagyok. Amikor elkezdjük a napunkat, megkérdezzük tőle a csendben. Uram, mit akarsz, hogy én tegyek? Ekkor nézünk rá a lelki telefonunkra. Az Isten hív, mit akarsz ma, hogy tegyek? Mert lehet a piasztéren egész nap tétlenül ácsorogni, de lehet a hívásra igennel is válaszolni. Jézus korában a zsidók egy része elbizakodott volt, azt hitték, csak ők az egyedüli munkások Isten szőlőjében. Jézus azonban rávilágít, minden ember meghívást kapott, a legnyomorultabb, a legtávolabb élő is. És ugye a történet második részében azt a meglepő dolgot látjuk, hogy az utolsó munkások is pont annyit kapnak, mint az elsők. De miért? Mi az a fizetség? És ebben a történetben a fizetség nem valami anyagi dolog. Azt mondhatnánk, Isten önmagát adja nekünk ajándékba, a vele való kapcsolatot, békét, az üdvösséget. És amikor ezt a bért megkapod este, a szívedben, akkor ezt nem lehet darabokra mérni. Világos, rajtunk múlik, hogy mennyit dolgoztunk az Isten országa szerint, mennyit éltünk szeretetben, türelemben, odafigyelésben, mert ha igen, akkor belül megérezzük ennek a békéjét, örömét, és van, amikor meg nem érezzük meg. Van, amikor békétlenek és nyugtalanok vagyunk. Talán nem mentünk ki a szőlőben. Talán nem vettük észre a hívást, a nem fogadott hívásokat, visszahívjuk-e. Emberi igazságérzetünk megtévez bennünket, akárcsak a tékozló fiú bátyját, aki fölháborodott az atya jóságán, de az Isten mértékegysége más. Egy dénárban ő a teljességet adja oda, az üdvösséget. Az üdvösséget pedig nem lehet földarabolni. A kérdés csak az, hogy a földi életünk során mennyire tágítjuk ki a szívünket, hogy képesek legyünk befogadni ezt a teljességet. Arra hív az Úristen bennünket, hogy hogy elinduljunk felé, hogy meghalljuk. Más az ő mércéje, mint a miénk. Egy történetet hoztam két testvérről, akik együtt dolgoztak egy nagy-nagy gazdaságban. Élt egyszer két testvér, akik közösen gondozták a búzaföldjüket. Az egyik nős volt, sok gyerekkel, a másikuk egyedül élt. Aratás után pontosan elfelezték a búzájukat. Éjszaka azonban az egyedülálló testvér elgondolkodott. Nem igazságos, hogy egyenlően osztottuk el a búzát. A testvéremnek nagy családja van, sok gyereket kell etetnie. Felkelt, átment a raktárba, és titkon átvitt néhány zsák búzát a testvére oldalára. Ugyanezen az éjszakán a nős testvér is följött. Nem igazságos, egyenlően osztottuk el a búzát. Nekem itt a családom, akik gondoskodnak rólam öregkoromban. A testvéremnek nincs senkije. Neki több tartalék kell. Ő is fölkelt és titokban átvitt néhány zsák búzát az egyedülálló testvér oldalára. Reggel mindketten csodálkoztak, a búza kupacok mértéke semmit sem változott. Másnap éjjel megismételték, harmadik éjjel is. És egyszer a sötétben a két kupac között találkoztak, kezükben a zsákokkal. Egymásra néztek, és mindent megértettek. Sírva fakadtak, és átölelték egymást. Ez a történet megmutatja, hogy Isten nem patika mérlegen kiszámolt igazság szerint néz ránk, hanem szeretetével mindenkinek odaadja, amire szüksége van. Ha valaki tévedett, ha valaki rosszat tett, az utolsó pillanatban megbánja, Istenhez fordul. Isten nem azt mondja, te már elkéstél, neked kevesebb szeretet jár. Nem. Isten a teljes szívét, teljes mennyországot adja mindenkinek, mert a szeretetét nem lehet szeletekre vágni, mint egy tortát. Ugye azért furcsa, egy születésnapi bárról, buliról elkésne egy gyerek, és azt mondanák, te kevesebbet kapsz, mert elkéstél. Hát az Isten nem ilyen. Lehet, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, de ő nem. Amikor valaki megbánt, az ember ösztönösen azt súgja magának, add vissza, szemet szemért, fogad fogért. De ha visszaütünk, a harag láncreakciója sosem ér véget. Jézus arra hív minket, legyünk nagyobbak, tudjunk megbocsátani, tudjunk örülni annak is, ha a másik kap valami jót, még akkor is, ha szerintünk nem érdemelte meg. Gondoljunk ma arra, Isten mindannyiunkat végtelenül szeret. Ne irigykedjünk másokra, ne legyünk büszkék, hanem örüljünk annak, Isten családjának tagjai lehetünk. Megkísért bennünket az irigység, a másik miért kapott annyit, nem is dolgozott. Az üdvösség ajándék, ingyen, kegyelemből adja nekünk az Úristen. Adjuk tovább azt másoknak is, most imádkozzunk.
0: Csáki Tibor atya homiliáját hallhatták.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek fölajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17 840 ezer forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink! Októberben, a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
5: Mária Rádió.
6: Hírpercek.
7: Nemzetközi fődíjat nyert az Ezer év öröksége című dokumentumfilm. Frank Noy Vilmos díjat kapott Deák Hedvig nővér és Puskás Attila. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Szeretettel üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Hatalmas öröm és büszkeség a Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotása, az Ezer év öröksége elnyerte a horvátországi Krik szigetén megrendezett negyedik nemzetközi turisztikai és néprajzi filmfesztivál Grand Prix díját a kulturális örökség dokumentumfilm kategóriában. A Veszprémi Túrinform iroda nevezésének köszönhetően bemutatott film a Veszprémi Várnegyed megújulásának történetén keresztül azt az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökséget viszi vászonra, amelyet elődeinktől kaptunk, és amelyeket nekünk kell továbbadnunk. A péntek esti díjátadó kettős veszprémi sikert hozott, a Veszprém Balaton Sportrégió Rise című filmje külön díjjal térhetett haza. Köszönet az alkotóknak és mindazoknak, akik ennek a történetnek a megszületésén dolgoztak. Fraknói Vilmos díjjal ismerték el Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes nővér és Puskás Attila dogmatika professzor munkásságát szeptember 25-én Budapesten. A rangos elismerést azok kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve hozzájárulnak a magyar vallási élet és teológiai oktatás megújulásához. Deák Hedvig nővér, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, kutatói munkásságának fontos területe, Árpádházi Szent Margit alakja, valamint Akbinói Szent Tamás teológiája. Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dogmatika tanszékét vezeti, és több mint 200 tudományos publikáció szerzője. A díj átvételekor Puskás Attila hangsúlyozta, a teológus az igazságot keresők útitársa és Krisztus szolgálatára vállalkozik. Ökumenikus vesperást imádkoztak szeptember 25-én este a pannonhalmi Szent Márton bazilikában. Az Úr szolgálatának iskolájában mottóval megrendezett nemzetközi ökumenikus konferencia résztvevői. Az imádságot Timothy Radcliffe domonkos bíboros vezette, igét pedig Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára hirdetett, hangsúlyozta. A keresztény hivatásunk alapja, hogy identitásunk Krisztusban van, a keresztény egység pedig nem egyformaságot, hanem összetartozást jelent. Mint fogalmazott, a világban tapasztalható növekvő megosztottság közepette sem szabad feladni az egységért végzett közös imádságot és munkát. Ehhez alázatra, szelídségre, türelemre és szeretetre van szükség, amelyeket a Szentlélek ajándékoz számunkra. Jerry Pillay arra is emlékeztetett, hogy az egyháznak az elfeledettek, a szenvedők, a kirekesztettek és a megtört emberek mellett van a helye. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal. Áldott vasárnapot kívánok!
6: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: a Szent Atya a franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szent Atya beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdesban. A Szent Atya a lourdi befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szent Atya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdesba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabielle barlangnál, ahol egykor a szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szent Atya a Massabielle barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékozott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott. Ó lourdi mi asszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy, és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok és a világ béke védelmében, örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre. Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak. Végül, szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valamint mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhunytjainkat, kérünk távolítsa minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól, és engedd, hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorítással fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és mai szerves része az ország kultúrájának, identitásának és e világi hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tenni az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek, védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadásra indít, mint az életszentsége törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a Szentlélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek, és szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk, főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós lendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. a hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság aláássa az egyház tanúság tételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének.
4: L'église en France est précieuse au cœur du pape.
3: Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok, szólt búcsúzásként a Szent Atya, majd a lurdi szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel szentmisét mutatott be a lurdi miasszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 ezer hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
4: Un appel tendre pressant à la conversion,
3: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kározatát. Ezekkel prófita is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Míg a földi boldogság bulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákkal szemben, amelyek az ember élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
4: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
3: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akarája a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve, a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdesban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívása, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homiliája végén Leó pápa arról biztosította az zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek, hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
4: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
3: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária békét ajándékozva meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengítségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
5: XIV. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre-Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúság tételét hallgatta meg, majd emlékeztetett, több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A Szentatya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni, az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szentatya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szentatya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
3: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: A mai napunk témája életünk a mérlegen. Kérdése életek cél nélkül. Igéje Júdás apostol levele 12. versében. Kemény ige ez. Olyanok, mint a víz nélkül való fellegek, amelyeket szelek sodornak, mint az ősz végi gyümölcstelen fák, amelyek kiszakítva kétszer halnak meg. Fénytelen szemmel és maguk roskadva ülnek lelkészük vagy egy lelki orvos előtt, tétován ide-oda rebbenő tekintettel, már-már riasztóan ismerős arccal azok számára, akik ezt a szinte egyenarcot, ezt a lelki egyenruhát jól ismerik, azok azt is tudják, hogy körülbelül hogy kezdődik a panasz. Valahogy így, hogy orvosnál voltam már, és azt mondta, hogy minden leletem negatív, és mégis én halálos betegnek érzem magam, nem tudom, mi van velem. Mondjon valamit. Minden tagom, mintha ólomból volna, nincs kedvem semmihez, se pölkelni, se lefeküdni, mert akkor meg aludni nem tudok. Legszívesebben fal felé fordulnék, hogy ne szóljon hozzám senki. De élnem kell, és meg kell keresnem a kenyerem nem is magamért, családomért, gyermekemért, feleségemért. Ha azt kérdezi, hogy tulajdonképpen mi bajom, akkor egy mondatban így mondanám, elértelmetlenedett az életem. Tulajdonképpen kisebb-nagyobb változtatásokkal vagy variációkkal. Mindenki így fogalmazza ezt meg, és egyre többen. Barátnak, ismerősnek, feleségnek, lelkésznek, lelkigondozónak, orvosának, a munkahelyén, akinek még van füle a hallásra, és még hajlandó egyáltalában másik embert meghallani, egyre kevesebben vannak, azok egyre gyakrabban hallják ezt. Valahogy, valamiképpen, talán az egyik azt mondja, hogy te, én olyan üres járatban élek, mint egy rossz malomkő, de nem örlök semmit, csak én örlődöm egyre inkább. Unom magam, unom az életem, unok mindent. Nekem már a mindegy is minden. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy elképesztően lebénultam, képtelen vagyok bármit tenni. Lelkileg zsibbadtam el. Esetleg valaki így fogalmaz, hogy tudod, úgy érzem magam, mintha idegen volnék ebben a világban, mintha hirtelen valami mély vízbe estem volna, nyitott szemmel, és nem hallok semmit, nem látok semmit. Valaki egyszer azt mondotta, hogy látott már maga vendéglőbe olyan nagy vízi edénybe hápogó halakat, hát így hápogok én levegő után, életkev után. Csak azok boldogabbak, mert nem tudják, hogy mi a bajuk, és mi következik rájuk, de én tudom. A mai igény diagnózisát hadd csummázzam, hadd olvassam még egyszer. Júdás apostol rövid kis levelében, egyetlen egy versben így ír egy bizonyos ember fajtáról. Olyanok, mint a víz nélkül való fellegek, amelyeket szelek sodornak, mint az összvégi gyümölcstelen fák, olyanok, amelyek kiszakítva kétszer halnak meg. Igen, először meghalnak akkor, amikor szubjektíve lelkük mélyén maguk úgy érzik, hogy tulajdonképpen ők járnak, kelnek, esznek, isznak, szaporodnak, de holtan. Holtan élnek, különös dolog ez, de van ilyen. Sokan tudom, értik itt, hogy miről beszélek. És másodszor akkor halnak meg, amikor megáll a szívük. Testvérek, nem kisebb dologról, nem kisebb bajról ejtek én itt szót, mint egy egész újfajta ragály. A rák és az érrendszeri megbetegedések után ma a fehér ember világában, Európában, Amerikában és hazánban is. Egyre jobban terjed és egyre jobban szedi az áldozatát. Ezért nekem erről szólni kell, mert nem tudod, mikor éri el a szívedet. Mert van másodlagos fertőzés, esetleg valaki él a közeledbe, aki megfertőzést megkapod, és holnap már, vagy holnap után, vagy egy fél év múlva tőled kapja meg valaki ezt a lelki ragát. ezért tudatosítanom kell. Ez az én felülről és belülről kapott megbízatásom a mai napra. Tudatosítanom kell, hogy van ilyen. Tudatosítanom kell, hogy előzzük meg valamiképpen. Erről szeretnék szót ejteni. Ahogy arról. Tudatosítanom kell, hogy egy új szolgálatra kell felkészülnünk, egy olyan szolgálatra, amit eddig még nem is nagyon ismertünk. Olyan emberekkel kell kapcsolatot teremtenünk, akik már benne vannak, és ugyanakkor védekeznünk, hogy jaj, még velük foglalkozunk, még őket szeretgetjük, még hozzájuk szólunk, el ne kapjuk a betegséget. Ránk ne ragadjon a kedélyállapot. Ez a ragály pusztít, testvérek, többek között talán ezért emelkedik olyan rohamosan az alkoholisták száma, az öngyilkosok száma. Talán ezért írta le egy nagy magyar író nem régen egy folyóiratunkba, hogy a 3000 kultus országából a 3 millió depressziós vagy kedélybeteg országává lettünk. Igen, ez ragály. És lassan-lassan, aki sok helyen megfordul a kertkel, hogy mondja, hogy eléri a templomok, eléri a templomos népet, sőt, merem mondani, hadd merjem csöndesen, hogy eléri a hívő népet. Vigyázz, hívő testvérem, ahogy nem mered állítani, hogy a hívő embernek nem lehet vakbélgyulladása, az se állítsd, hogy ez téged nem fenyeget. Mert ez is utolérhet bárkit, ha nincs előre fölvértet. Egy nagy neves lélekbúvár, aki már nálam is hitősebb, 21. évét szenteli, hogy valahogy megértesse a fehér ember világával, hogy mi történik vele, hogy mi ez a betegség. Fölmérte Európát, fölmérte Amerikát, Ausztráliát, Kanadát, rengeteg munkatársával, ez a világhíres professzor, szinte egy új iskolát alapítva, és egy nevet is adott ennek a betegségnek. Így nevezi tudományos nyelven, hogy egzisztenciális vákuum. Az egész ember egzisztenciáját, létét, testét, lelkét, szellemét fenyegető űrérzés, belső ürességérzés. A semmi élménye. A semmi, ami belül kong, és ez a semmi van. Ez a semmi annyira van, hogy meg tudja semmisíteni az ember. Le tudja dobni a 10. emelet. Föl tudja oldani az 50 tardit. Ez a semmi akkor is megsemmisít, hogyha csak tengünk, lengünk, pedig azt hisszük, hogy vagyok. Valaki úgy mondta egyszer nekem, hogy tudja, hogy érzem magam, mint a mindent kiszivattyúztak volna belőlem, csak a bőröm tartja össze a testemet és a csontjaimat. Csak azért élek, hogy valamit keressek, és a gyerekeim ne halljanak éhen. Csak azért vonszolom magam, de higgyel, ez nem élet, ez csak tengődés és vergődés. És hányan mondják ezt így, vagy úgy, vagy amúgy? Testvérek, ha a kápláni éveimet is beleszámítom, akkor azt mondom, hogy közel fél évszázados lelkészi szolgálatom alatt én nagyon sokféle problémával találkoztam, kortársaimmal együtt természetesen. A 30-as évek elején azt kellett hirdetnünk, mondani, nyögni, kiáltani, hogy

0: Az 50-es években szinte felújjongtunk, hogy van Jézus Krisztus. Fölfedeztük Jézust. Igen, föl kellett fedezni. A nagy ébredés idején, a nyomorúság után, amikor nagy idolok, nagy ideálok, nagy emberek, hol maguk dobták el az életüket, hol lepuffantották őket azóta. S rá kellett egy egész generációnak döbbenni, hogy nem itt, nem ott, nem emitt kell keresgélni az ideálokat, hanem van valaki, akit úgy hívnak, hogy Jézus! És akkor kezdtük mondogatni, fiam, ne olyan legyél, mint XY meg én, hanem olyan velem együtt, mint Jézus Krisztus, olyan Jézus. Fölfedeztük Jézusba az ember prototípusát, az ember mintát, akit az Isten adott erre a földre, akit igen, ó, hányszor elmondtam, kivette a szívét és beletette egy betlehemi bölcsőt. És mondom újra, amíg mondhatom. Azután fölfedeztük ebben a Jézusban a Krisztust, a megváltott, hogyha mégse sikerül az emberségünk, és mégis önmagunk nívója alá csúszunk, akkor legalább térdre tudjunk esni, és azt mondani, irgalmazz és könyörülj, kűrie eleison, hogy újra fölálljuk, újra kezdjük emberségünket, sőt, homo Christianus lehessünk, keresztjén, keresztény, mindegy, hogy mondom, Krisztus követően. Milyen jó volt felfedezni, hogy nekünk van Jézus Krisztusunk. És közben bizony, testvérek, rá kellett döbbennünk, hogy egy népegyház egyre fogy, és csak egy szent mag fog megmaradni, és Jézus ezért a szent magért imádkozott, a kicsinnyáért, és nem nagy tömegekért. Ne félj, te kicsinnyáj, így mondta, bizony így mondta. Ő mindent tudott, előre tudott, már akkor. És föl kellett fedeznünk, hogy ez a kicsinnyáj csak akkor tud ekléziává, Isten egyházává szentülni, ha uralkodó egyház helyett megtanul szolgálni, lábmosó és nem fejmosó egyházzá tud válni. Amit a mi Urunk Jézus Krisztus bemutat, amikor maga elé kötötte a rabszolga kötény, és megmosta tanítványai lábát. Ezt kell végre valahára megtanulni.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: راديو. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Őszindító imaestet tartottak az avilai nagyszenterész templomban. Programsorozattal emlékezik az avilai nagyszenterész templom Assisi Szent Ferenc halálának évfordulójára. Katekizmus egy év alatt 2027-ben új podcast indul Fábri Kornél püspök atyával. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Őszindító imaestet tartottak Szent Máté apostol ünnepén az avilai nagyszenterész templomban a 777 közösség szervezésében. Az este Szent Misével kezdődött, amelyet Horváth Zoltán atya a templom plébánosa celebrált. Ezt követően Földi Kovács Andrea, majd Szilágyi Szabolcs atya, a Piris Csabai templom plébánosa tett tanúságot. A zenei szolgálatot az Adoramus zenekar látta el. A gyertyákkal feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Jó volt látni azt a sok fiatalt, akik helyhiányában a földön is ültek, tudósított a szerkesztő. A tanúságtételek után kezdődött a szentségimádás. A plébános atya körbevitte az oltári szentséget a templomban, majd az oltárra helyezte. Az este folyamán 6 atya végezte a gyóntatást. Már 3,5 órája tartott az imaest, de még mindig tömött sorban álltak az emberek a szentségi áldásért. Az imaest éjfél körül ért véget. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készül az avilai nagyszent terész templom. A 9-ed tegnap kezdődött, és október 4-ig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Az esti szentmiséket követően 9 napon át különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Tegnap Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes előadást tartott Assisiről és azokról a helyekről, melyek a szent életében jelentős szerepet játszottak. A mai napon dr. Tóth Damján ferences történész tart előadást Szent Ferenc korának történelmi hátteréről, tudósít a szerkesztő. A további napok programja a Plébánia Facebook oldalán a hirdetésből megismerhető. Október 4-én, Szent Ferenc ünnepén a 10 órai szentmisén meghívottként Majnek Antal OFM munkácsi nyugalmazott püspök is részt vesz. A kapella Teréziána ferences szerzők kórusműveit adja majd elő. Katekizmus egy év alatt podcast indul január 1-től. Már most fel lehet iratkozni, és így csatlakozni Fábri Kornél püspök atyához. A podcast segít megérteni, miben hisz az egyház, és hogyan formálhatja Isten igazsága a mindennapi életünket. A Kaposvári Kattárs első napján, szeptember 18-án a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentették be az újabb sorozat indulását. A hallgatót végigvezeti a katekizmus 4 fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést, tudósított a Magyar Kurír. A podcast elérhető lesz minden jelentősebb platformon, valamint a Zarándok mobil alkalmazásban is. A sorozat így hatékony kateketikai eszközt jelenthet plébániák, katolikus iskolák, egyetemi közösségek és mindazok számára, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a katolikus egyház tanítását.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
0: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rozafűző imádságot az Árpád-hegyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és vérasszatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább felét fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzőr második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a sziréneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta meg. Már odaérte, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az embereké. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária,

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit életünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
0: Könyörögjünk, édes Jézusom, aki a kevélyeknek ellenállsz, az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Alázatos szívű anyánk, esedezze általad kérlek, add meg kegyelmedet, és minden keménységből mentes szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjen. Mindenkor és mindenkor isteni végzéseiben, aki élsz és uralkodott mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Horváth Endre atyával, a Délvidéki Mária Rádió műsorigazgatójával Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból. Murányi Nikolett vagyok. Internetes kapcsolattal beszélgetünk dr. Horváth Endre atyával, a Délvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió műsorigazgatójával. Szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
1: Kérem, hogy kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked mindazokat a kegyelmeket, mindazokat az áldásokat, amelyekkel életünket irányítod és gazdagítod. Köszönjük neked a szeretetet és az irgalmadat, amivel újra meg újra magadhoz hisz és vonzasz bennünket. Kérünk, áld meg ezt a mai beszélgetést, hogy valóban tanulságot tudjunk tenni azokról a kegyelmekről, amiket kaptam, el tudjam mondani, és hogy ez minden hallgató számára te nagyobb dicsőségedre váljék. Amen.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Amen.
1: Örülök, kedves Endre atya, hogy beszélgethetünk a hit életéről. Mondja, hogyan kezdődött? Hívő családba született, vagy felnőtt megtérő? Meséljen nekünk.
2: Bizonyos értelemben felnőtt megtérő vagyok, annak ellenére, hogy gyermekkoromban nagyon komoly vallásos örökséget kaptam. Anyai ágról ugyanis nagyon vallásosak voltak a fölmeneim. Nagyapám 40 évig volt egyházközségi elnök, vagyis egy nagyon köztiszteletben álló hívő ember a faluban. Mégis mindarra, ami gyermekkorban meghatározta a vallásos életemet, bár tényleg rendszeres templomba járó voltam, itt tanos meg minden, nem tudok visszaemlékezni. Tehát nem tudok visszaemlékezni az első áldozásomra, a bérmálkozásomra, tehát csak a képeket látom, a fényképeket nem tudom visszaemlékezni, hogy mi volt. Később nagyon jó hasznát vettem papként a gyermekkori tapasztalataimnak, de a lelki életemet azért inkább egy ifjúság, tehát a középiskolás koromban történt élmény határozza meg, egy Szentlélek szeminárium. Karizmatikus mozgalmon belül tartottak egy Szentlélek szemináriumot, pontosabban Katona István atya tartotta, budapesti prébános volt akkor is, most már elhunyt, úgy tudom. Ebben a Szentlélek szemináriumban az a furcsa élményem volt, hogy mikor elérkeztünk addig a pontig, ahol van az életátadás, akkor kimentem, és én is igyekeztem nagyon őszintén tényleg az Úristennek, az Úr Jézusnak átadni a szívemet. És mikor a helyemre mentem, akkor egy olyan érzés volt bennem, hogy mindent tudattam, és hogy olyan rongyos, üresen semmi nincs. Ténylegesen nagyon-nagyon üresnek éreztem magam. És olyan szinte olyan depresszíven ültem a sarokban, még most is emlékszem, hogy hol ültem abban a templomban, Tótfarokban a templomban, hol ültem, melyik helyen. És akkor elkezdett előttem imádkozni egy fiatal ember, míg előttem van az arca, kopasz volt, egy kicsit a fiatal ember, és azt imádkozta, hogy Uram, köszönöm, hogy elfogadtál. És ez az egy mondat, hogy Uram, köszönöm, hogy elfogadtál, ez olyan mélyen melbevágott, hogy ezt nem tudom így elmondani. Tehát az az érzés, hogy úgy éreztem, hogy én oda kínálok az Istennek mindent, és az Isten most adósom. És amit ez a fiatal ember mondott, Uram, köszönöm, hogy elfogadtál, azt éltem meg, hogy a legtöbb, amit kaphatok az Istentől, az éppen ez, hogy elfogadott. Hogy igen mondott rám. Ez az egész hívő életemnek az egyik legmeghatározóbb pontja, amely ténylegesen azóta is elkísért. A papi elmondatom az volt Szent János evangéliumából, hogy aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ez a Krisztussal lenni. Ez a Krisztus követés, ami azt jelenti, hogy ott lenni, ahol Jézus van. akár jóban, akár rosszban. Ez a vele együtt lenni. És ez nekem ebből az első tapasztalatból jött, hogy köszönöm, hogy elfogadtál. És utólag visszagondolva nem is pontosan tudom, hogy milyen szövegkörnyezetben használta ez a fiatalember, mikor imádkozott, de számomra ez jött le. És bár egy egyszerű igazság, és mikor elmesélem, akkor hát nem olyan nagy dolog, de engem azóta is meghatároz pozitívan és erőt adva, hogy köszönöm, hogy elfogadtál. Ez egy csodálatos dolog.
1: Igen, és akkor becsatlakozott egy ifjúsági közösségbe vajon?
2: Igen. Ima közösséget alakítottunk, egy ima csoportot jó néhány éven keresztül. Igazából addig voltam tagja, míg el nem mentem katonának, és katonaság után pedig jelentkeztem a püspökkornál kis, tehát mikor már jelentkeztem, mikor már katonaságba elmentem, akkor már tudtam, hogy pap szeretnék lenni. Ez különben egy másik érdekes élményem, hogy ugyancsak egy Szentlélek szemináriumon, kicsivel később, egyszer egy imában volt egy olyan teljesen meggyőző, szinte egy hangot hallottam a szívembe, hogy Isten az, hogy legyél pap. És úgy indultam el ezen az úton, hogy egyszerűen nem volt számomra kétség az, hogy Isten ezt akarja. Ennek ellenére ténylegesen soha nem vonzott a papság önmagában. Hát nem volt egyetlen egy olyan pap se, akire azt mondtam volna, hogy ilyen szeretnék lenni. Volt aki csomó pap barátom, de egyikre sem néztem így föl, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy az elsődleges számomra Jézussal lenni, és ez mellett Isten, az Úr Jézus fel akar használni valamilyen szolgálatra, szinte kölcsönadott az egyháznak, az egyházmegy és papságnak, hogy itt van egy ember, szükségetek lehet rá, szinte mintha kölcsönadott volna.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy ezen az úton hogyan változott az Isten képe?
2: Gyakorlatilag az az Isten kép, amit megtapasztaltam ezen a Szentlélek szeminárium, amit említettem, az azóta is meghatározó. Tehát nehéz ezt megfogalmaznom, hogy pontosan milyen az Isten képem. Gyakran mondták azt ismerőseim, hogy szükséges, hogy Jézust úgy éljen meg, mint barátot. Ez biztos, úgy éljen meg, mint barátot, de valahol ez az kép, ez nem fejezi ki a teljességet. Tehát ténylegesen azt élem meg, hogy egy életközösségben vagyok vele, és Jézus az életemnek a forrása. És ez azt is jelenti, hogy tőle kapom az örömömet, tőle kapom a biztonságomat, de azt is jelenti, hogy az övé az irányítás. Tehát ez az életközösség, ez egy nagyon mély szövetséget jelent, de nem csak a jó dolgokban. Tehát néha azt is jelenti, hogy el kell fogadnom, hogyha olyan útra indít, amire nem szívesen megyek. De valahol a döntő mindig az, hogy Krisztussal legyek, tehát a vele együtt lét. Tehát az Isten képem előtte nem is tudom, hogy milyen volt. Alapvetően az, ami az Isten képem egészen mai napig is, hogy életközösségbe vele, ő határozza meg az életemet, és ő az életerőm forrása is. Ami jelenti azt, hogy ténylegesen újra meg újra tapasztalom a támogatását, tapasztalom a békéjét, tapasztalom az útmutatását, de nem egyszer azt is megtapasztalom, hogy keményen fog. Biztosan megvan rá az oka, de önmagában valahol ez a legfontosabb, hogy hozzátartozni.
1: Ahogy mondta, hogy megtapasztalja az útmutatásait a szívében, a lelkében, hogyan különbözteti meg, hogy ezt most Jézustól kapja, ezt az útmutatást, vagy a saját belső hangja? Mit tudunk a hallgatóknak mondani segítségül, hogy az ő lelki életünkben hogy különböztessék meg Jézus hangját a többi hangtól?
2: Önmagában, tehát akkor, amikor Jézus hangját hallom a szívembe, az érthetően, hogy az embernek saját érzései, saját gondolatai vannak, csak egyes érzéseken, gondolatokon keresztül az Úr Jézus, az Isten próbál vezetni. számomra a legbiztosabb jele ennek, hogy az Isten merre próbál vezetni, az a békesség. Ott, ahol a legmélyebb békét érzem, ez a visszamenőleg hosszú-hosszú évekre ez a tapasztalatom, hogy amikor döntéshelyzet előtt állok, és ott, ahol a legmélyebb békét érzem, általában ott szól az Isten, szinte mindig. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak az örömben tapasztalom meg az Úr Jézust, többnyire igen, de néha lehetséges az, hogy az Isten, ahogy mondtam, keményen fog. De ha az ember valahol a szíve mélyén van egyfajta biztonság, egyfajta béke, tehát az Isten erre akar bennünket elvezetni. Azt szeretné, hogy szolgáljuk őt meg az embereket, de ehhez akar adni nekünk egyfajta belső biztonságot meg békét. És ezt kell keresni. Tehát az az út, amelyiken megtapasztalom az Isten békéjét, akár könnyebb, akár nehezebb önmagába, ahol megtapasztalom ezt a békét, az az Isten útja.
1: Értem. Lelki formálódása hogyan hatott a mindennapi életére? Papi pályát választotta, és azután hogyan éli meg a hitét? Vagy akár a szeminárium évek hogyan teltek?
2: A szeminárium évek előtti, a szeminári évek alatti, illetve az utána következő időben is számomra az egyik legmeghatározóbb a napi ima. A napi személyes beszélgetés az Úr Jézussal, akár a Szentírás alapján, akár külön elmélkedve, de mindig a saját szavaimmal. Ez egy olyan pont, amelyik egyfajta biztonságot ad az életembe. Tehát ez az, amikor naponta találkozok az Istennel, és neki adom ezt az alapvetően fél órát, néha több, néha kicsit kevesebb, fél óra mindig, és ezen keresztül mint egy lehorkonyozok az Istenbe. Ez a meghatározó. És aztán ebből kiindulva igyekszem a hétköznapjaimat azt szerint, a logika szerint formálni, amit a hitemben megéltem, amit a Szentírásban látok, vagy amit az egyház tanításában látok. Az egy meggyőződésem, és nem csak azért, mert pap vagyok, hogy az Isten minden egyes embert 0-tól 24 órába hív meg. Tehát nem csak egy ideig, óráig vagyunk keresztények, hogy ma reggel imádkozom, és aztán megmegyek a világba. Az imaidő, vagy a vasárnapi szentmise, azok a súlypontjai a hitéletemnek. De abból kiindulva kell aztán úgy formálnom a hétköznapomat, az egész napomat, hogy annak a logikája szerint. Ez az, amit úgy mond az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Ténylegesen az életemben is az imaidő az, amiből fakadóan aztán az egész napot szeretném bevilágítani, vagy megízesíteni.
1: Akkor gondolom, így kezdi a reggelt az imával.
2: Szinte mindig, és az az igazság, hogyha megesik persze, hogy egyszer-kétszer elmarad munka, vagy valamilyen kötelezettségek miatt, de ha már egymás után két nap elmarad, akkor már szinte vakarózzok, szinte fizikailag is zavar, hogy hiányzik az, hogy ténylegesen neki szenteljem az imaidőmet, a reggelemet. És ez egy annyira meghatározóan pozitív élmény, hogy segít ténylegesen az egész napomat megfelelő módon felépíteni.
1: Ez ugye a Mária Rádió műsorigazgatója lett. Milyen változást hozott az ön életében, elsősorban a hit életében, erre gondolok?
2: Már jó néhány éve, gyakorlatilag 4 éve vagyok a Mária Rádiónak a munkatársa. Azóta lettem a munkatársa a Mária Rádiónak, amióta ide helyeztek hajdújárásra, ez Szabadka mellett egy kis falu, és gyakorlatilag ezzel fizikailag is sokkal közelebb kerültem a stúdióhoz, tehát rábírom szánni az időmet. Nem is annyira a hitemet formálta, inkább a szolgálatra való rálátásomat. Sokkal jobban megértettem azt, hogy mennyire felelős vagyok az egyházban az emberet ért. Persze a magam szerint képességeivel, de addig, amíg egy plébánia volt rám bízva, addig valahol arra a plébániára figyeltem, és annyira úgy nem törődtem azzal, hogy most akkor a másik plébánián ténylegesen mi van. Néha szomszéd plébániákat is imádkoztam, de az enyémre figyeltem. Ezek vannak rám bízva. A Mária Rádió keresztül valahol tényleg azt látom meg, hogy sokkal tágasabb szemléletet kell alkalmazni, hogy imában, az emberek fölkerülésében nem csak arra a kis nyájra kell figyelnem, amit ténylegesen a püspök rám bízott, hanem az evangéliumot, az egyházias lelkületet, Mária tiszteletét, az igazi Isten hitet minél nagyobb mértékben, minél távolabbra kell szórni. Tehát az az élményem ténylegesen, hogy a rádió hullám hosszain mennyire messzire is eljut az evangélium hirdetése, és ehhez kapcsolódott az az élményem, hogy akkor ténylegesen az imámmal, a felelősségvállalásommal kicsit a nagyobb, a tágasabb egyházra is kell figyelnem.
1: Igen. Milyen szentírási részt hozott nekünk, amihez egy személyes élménye is kapcsolódik?
2: Számomra az egyik nagyon fontos szentírási rész az a Márk evangéliumának a 10. fejezetében van, a gazdag ifjúnak a története. Méghozzá az a rész, amikor a gazdag ifjú nem meri Jézust követni, és megkérdezi Péter meg a többiek, hogy mi mindent elhagytunk, akkor velünk mi lesz? És az, amikor azt mondja, hogy ti, akik elhagytatok értem mindent, 100 annyit kaptok, még ebben a földi életben, és az örök életet. Ez a 100 annyi. Nagyon visszatérő élményem éppen a lelki szegénységre vonatkozóan az, hogy Isten újra meg újra lemondást kér tőlünk, de csak az miatt, hogy a lemondás fejébe ajándékul adhassa nekünk a 100-szorosat. Ez a lelki szegénység számomra, amiről itt szó van, hogy a szegénység, a lemondás, az azt jelenti, mint amikor az ember egy kelyhet, vagy egy poharat kiürít, hogy aztán Isten beletölthesse azt, amit ő szeretne. És az, ami újra meg újra föllelkesít, ez a 100-szoros. Hát igazából nekem, aki ajándékba kapom az Istentől ezt a 100-szorosat, nekem nincs erre szükségem. Isten mindig azért adja a nyitott szívű embereknek a 100-szorosat, hogy aztán másoknak is szét bírja osztani.
1: És volt, hogy ezt konkrétan megtapasztalta?
2: Általában úgy tapasztalom meg, hogy olyan helyzetekben, plébániámon, vagy a saját életemben, amikor vannak nehézségeim, akkor sokkal-sokkal több olyan fajta nyugalmat meg biztonságot kapok, amellyel másoknak is tudok adni erőt. Legutóbb például az nagyon komoly szemműtéteken estem keresztül, egyik napról a másikra, a jobb szemről levált a retina, és ténylegesen szinte nem volt rá lehetőség, szóval szinte biztosak voltak benne az orvosok, hogy el fogom veszíteni a látásomat. Nagyon sokan imádkoztak értem, én viszont kaptam egyfajta belső erőt, tehát valahol egyfajta biztatás az Úristentől, hogy kitartsak. Tehát végig csináltam ezt a másfél évet, még volt gyakorlatilag 3 operáció, úgyhogy a plébániában nem kellett helyettest kérni, a Mária Rádióban se kellett helyettest kérni, és nagyon sok paptestvéremtől, hívőtől is visszajelzést kaptam, hogy ezen keresztül, hogy úgy tudtam végigcsinálni ezt az időszakot, hogy nem pánikoltam, nem kértem mindenkitől segítséget, hanem elvégeztem a dolgaimat, hogy másoknak is nagyon nagy erőt tudtam közvetíteni. Ez érthetően, hogy ez abból fakad, hogy újra meg újra, amikor imádkoztam, akkor kaptam egyfajta biztonságot. Egy csomó aggodalom volt bennem is, de valahol mindig kaptam egyfajta biztonságot. Ez a biztonság, ami aztán személyesen az enyém, de azt, amit kisugázik másokra is.
1: Hát ez óriási dolog. És meggyógyult a szeme?
2: Igen, 3 műtét után tehát nem olyan a szemem, mint fiatalkoromban, meg vigyáznom kell rá, de gyakorlatilag gond nélkül tudom használni. Ténylegesen azt mondták az orvosok az elsőnél, amikor evált a retinám, hogy 6-10 napon belül nem operálják meg, akkor biztos elveszett. Engem a 11. napon operáltak meg. Ennek ellenére gyakorlatilag rendes a látásom. Nagyon picit érzem a hatását.
1: Tehát akkor az Úr megadta.
2: Így van, mert rengeteget imádkoztak értem, ez is biztos, hogy sokat segített, de valahol tényleg azt láttam, meg az volt a jó eső, hogy csak önmagam biztonságát kerestem akkor, amikor újra meg újra kértem az Úristentől az erőt, de aztán azt láttam paptársakon, és amikor úgy rákérdeztek, és elmeséltem, hogy mi hogy volt, hogy rájuk is olyan hatást tett, hogy valahogy egyfajta tanúságtétel volt. Én nem azért, nem tanúságot próbáltam tenni, hanem egyszerűen csak kapaszkodni az Úristenbe. Amikor az embernek sikerül valahol hűségesen kitartani, azzal másokat is megerősít.
0: Dr. Horváth Endre atyával, a Délvidéki Mária Rádió műsorigazgatójával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Vécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Egyszer minden véget ér, így 2002. július 26-án búcsút veszünk Santiago de Compostellától, és innen már a napok szinte egybefolynak. Vasútállomás, irány Bilbao, amit mi magyarok leginkább a foci csapatukkal hozunk kapcsolatba. Mégsem úgy megyünk el a Szentvárosból, hogy ne találkoznánk ismerőssel. Itt a pályaudvaron futunk össze a Samos óta kedves ismerős francia házaspárral, Jack és Monique szintén ma indul haza. Jól esik emlékeinkben még egyszer visszakalandozni. A feljegyzéseimben megtalálom, hogy a vonatunk reggel 9-kor indult, és este 3:48-ra értünk Bilbaoba, potom 33 euróért. A vonat intercity minőségű, válogathatunk a helyekben, mert nem sokan utaznak. Még egy utolsó pillantást vetünk Santiago de Compostellára, ki tudja, hogy látjuk-e még újra.

Itt a vonaton még volt annyi lélekerőm, hogy az elmúlt eseménydús napok emlékét papírra vessem, de most vagyok igazán bajban. Ismét itt a mulasztás bűne. A zarándoklat sikeres befejezése feletti örömömben ellazultam, és elmaradt az addig fáradhatatlanul, néha kis késéssel ugyan, de a helyszínen éjszakába nyúlóan megírt részletes napló. Itt már nagyon hiányosak a feljegyzések. Talán úgy gondoltam, hogy hazaérve mindenre emlékezni fogok, csak az élet közbeszólt, és az évek elröpültek. Felmerül a kérdés, hogy ifjabb koromban elegendő kavintont szedtem-e, mennyire támaszkodhatok az emlékezetemre. Azt már előre látom, hogy emiatt nagyon sok lelki élménnyel szegényebb lettem, a feledés sok mindent elhomályosít, de azért nagy segítségemre vannak az ott is sűrűn készített fényképek. A vonatunk a városba beérkezve hosszan együtt halad a Bilbao folyóval, amely szinte körbefolyja a várost. A vonatablakból egy lüktető, ipari kikötőváros képe tárul elénk, és nincs szándékunk itt elidőzni, mert másnap reggel igyekszünk tovább Cantabriába, hogy a North Caminon, az északi zarándokúton eljussunk Noa érintésével Santanderbe, de még azt megelőzőleg egy kis kitérővel Limpiázba. Bilbaoban a vonatból kiszállva megtudakoljuk, hogy melyik irányba induljunk el a szálláshelyünkre, ami itt is hostel jellegű, ifjúsági szálló lesz, Albergé Bilbao, Aterpétrea. Akikkel beszélünk, nézik a trikolort rajtunk, és kérdezik, hogy tudjuk-e Magyarországon milyen utcai zavargások voltak. Mi Isten dolgában szorgoskodunk, nem követjük az otthoni eseményeket, semmiről nem tudunk. Ott értesültünk a később Erzsébet hídi összecsapásokként emlegetettekről. Szerencsénk van, hogy a megjelölt szállás az állomástól nincs messze, és gyalog hamarosan el tudjuk érni, így folytatjuk utunkat a megadott útirányban, fel-fel a kanyargós utcákon, amikor a szembe jövő két fiatalember szóba elegyedik velünk, és mindenről kikérdeznek. A muszlim Szulejmán Zi gyorsan leírja az e-mail címét, és kéri, hogy majd írjunk neki. Kedves, mosolygós fotó nélkül nem válhatunk el. Útközben még gyorsan veszek két látképet, ha már nem tudtuk felkeresni a San Anton és San Vincent templomokat, legalább emlékem legyen róluk. Egy üvegezett, forró betonépület felső emeletén elszállásolva elég zsúfoltan vagyunk a szobában, ruhák kiterítve, kibejárkálás, de szállás. Reggel a svédasztalos étkezésen, hamar túljutva, még egy kicsit gyönyörködünk az alattunk szép látványt nyújtó völgyben és folyóban, majd irány a buszállomás, hogy minél hamarabb eljussunk Colindresbe, és onnan gyalog Limpiázba. Most is szerencsénk van, mert a buszpályaudvar az Albergé és a vasútállomás között van, nem kell sokat keresgélnünk, sem utaznunk. Jó helyre tették a szállást. Colindresbe megérkezve, az esős időben nem a legkellemesebb keresgélni az Albergét. Aztán többszöri kérdezgetés után rátalálunk a teljesen nyitott szállásra, ahova az megy be, aki akar. Délután a kisváros sok szép látnivalójából nem tudunk sokat megnézni, de szerencsénkre egy szentmisén részt tudunk venni. Néhány fényképet készítünk, az egyik nagyon kedves, mert egy házfalára egy kisfiút festettek,
amint egy pergamentekercset hajt ki, amelyen a Bibliából idézi Jézus szavait. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az idézet fogadott 1997-ben Betlehemben, szintén egy ház falára óriási betűkkel festve, amikor a buszból kiszálltunk. Bevásárolunk élelmiszerből, és igyekszünk vissza, hogy a gyors vacsora után minél hamarabb lefeküdjünk. Ezt szeretnénk, de ma szombat van, és ebbe az épületbe, hát, jöttek is be, de nem ám megfáradt vándorok, mint mi, hanem a szombat esti láz hajtotta fiatalok a földszintre, étel, itallal megpakolva, igen emelkedett hangulatban, később az emeletre is feljöttek. Azt hiszem, volt ott minden, csak nekünk nem az, amire vágytunk. Reggel a konyhai romhalmazban mindenféle kommunista plakát és kiáltvány is hevert szerteszét. Igyekeztünk a helyszínt minél hamarabb elhagyni azzal, hogy sikeresen bezártuk a csomagjainkat a szobába, mert a limpiászi utunk után ismét itt szállunk meg. Amikor 2000-ben, majd a következő évben olvastam a limpiászban lévő csodálatos feszületről a tengernek csillaga folyóiratban, és a fényképét láttam, igen mély benyomást gyakorolt rám a leírása, amelynek a bevezetője így hangzik. Limpiász, kisváros, Észak-Spanyolországban, 30 mérföld távolságra a megyeszékhelytől, Santander városától. 1919-ben 1300 lakosa volt. Gótikus templomában található ma is az a csodálatos feszület, amely egykor Cadiz városában megállította a tenger hullámainak terjedését, majd Limpiászban még csodálatosabb események történtek általa. Már régen hiányoltam egy szép feszületet az ágyam fölé, amit itt Limpiászban boldogan vásároltam meg, és hoztam haza.

A komposztellai zarándoklatunk eltervezésénél elhatároztuk Dórival, hogy amennyiben a zarándoklatot sikeresen végbe visszük, ehhez a csodás feszülethez, majd az innen nem túl nagy távolságra lévő Garabandalba, a 60-as években történt Mária jelenések színhelyére szeretnénk elmenni, hogy megköszönjük az isteni kegyelmet. Így vitt el minket az Isten olyan távoli vidékekre, amelyekről korábban álmodni sem mertünk. Megajándékozott az esős, nyírkos északi zarándok úttal, emlékezetembe idézve egy korábbi norvégiai utamat, ahol az őszi esőtől csillogó sziklafalak kísértek végig, és Dániát, ahol a szél az ember bőre alá hatol. A mi kis Kárpát-medencénkben kellemesebb a klíma, talán épp a klímaváltozás és a gazdag vízkészletünk miatt jönne jól kis országunk másoknak is. Hiába mondtam, hogy hiányosak a feljegyzéseim, olyan jól eső érzéssel gondolok vissza a zarándoklatra, hogy az emlékek özöne tódul az agyamba, csak győzzem leírni. Kolindrezbe visszatérve még van időnk arra, hogy lesétáljunk az öbölbe. A homokos tengerpartról Dóri begyalogol a hullámzó tengerbe, hogy a hullámok majd a sortját nyaldossák, mert igaz, hogy július vége, senki nem visel fürdőruhát. Másnap vette kezdetét az északi zarándok útra térésünk, Limpias Kolindreztől délkeletre van, mi most pedig északnyugatra igyekszünk Santander irányába, ez a távolság körülbelül 50 kilométer. Az ott megélt tapasztalatunk alapján megállapítottuk, hogy ez a zarándokút nem olyan közkedvelt, mint a navarrai út. Szinte nem is találkoztunk hozzánk hasonló vándorral. Arról nem is szólva, hogy minden lényegesen drágább.

A városból kivezető főút, az öblön keresztül vezető, hosszú, kecses függő hídon folytatódik, a tükörsíma vízen kis csónakok kikötve, a víz felett reggeli pára lebeg. Számunkra nem megszokott látvány, ahogy a szép ívű, modern híd visszatükröződik a vizen. A kantábriai tenger mellett zarándokolva eszembe jut a jaffai kikötő, ahol évekkel ezelőtt a tengerparton lévő templomba betérve az általam ismert karizmatikus énekeket hallottam felcsendülni, és ahonnan 2000 évvel ezelőtt Szent Pál több alkalommal hajóra szállt, hogy távoli tájakra elvigye az evangélium örömhírét, és a végső kikötőbe érkezve elmondhassa. A jó harcot megvívtam, a pályát végigjártam, a hitet megtartottam. Talán én is. Add meg, Uram. Amen.

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: a szeretet és hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél. A példabeszédek könyvéből idézve köszöntöm a hallgatókat az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 631. adásában, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Először műsorunk tartalmáról. A lelkészi munkáról hallják majd Alács Ervi János, alezredest kiemelt vezető tábori lelkészt.
1: Jó pap holtig tanul. Nekem meggyőződésem, hogy egy pap jól teszi, sőt, kötelessége, hogy magát folyamatosan képezze. És ez alatt nem föltétlen azt értem, hogy teológiai könyveket bújjon, bár az is fontos, hanem a lelki életben is képezze magát. Az imádságos életben olvasson lelki olvasmányokat, és így tovább. Tehát nyilván ilyesmivel kell, hogy foglalkozzon.
0: A honvédségi hírekben többek között beszámolunk arról, hogy Nagykanizsán közel 180-an tették le katonai esküjüket.
2: Ezért választottam ezt a hivatást, hogy szolgáljam a hazámat, a magyar népet. Óriási megtiszteltetés volt, hogy kiállhatok a 10% elé, és én mondhatom el az esküt, de ez minden embernek egy libabőrös érzés.
0: Folytatjuk Nádosi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Amikor megmondtam nekik minden alkalommal, hogy Magyar Bencés vagyok, felderült az arcuk. Hiszen Szent Benedek atyánk jól ismert a keleti egyházban. Volt is olyan, aki részleteket is tudott róla. Mások persze tőlem hallották először a nevét.

0: A tábori lelkészi szolgálatról már többeket hallottak itt a műsorunkban. Ezúttal egy korábbi beszélgetést felelevenítve Halácsi Ervin János alezredest kiemelt vezető tábori lelkészt hallják, aki a Hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandárnál tölti be hivatását.
1: Mióta tábori lelkész?
2: 2009. október

0: püspököt, aki hajlandó engem fölszentelni, tizen sok év teológiai tanulmány után. És végül a tábori püspökségnél kötöttem ki a szegedi püspök Kisigó László szentelt föl diákonusnak, majd Bíró László püspök úr szentelt engem pappá Hódmezővásárhelyen április közepén 2009-ben. Ugye minket dupla jogállásúaknak neveznek, tehát mi egyszerre két egyenruhát hordunk, egyszerre vagyunk egyházi személyek, egyszerre vagyunk papok, és egyszerre vagyunk ugye tisztjei a Magyar Honvédségnek. Ez azért nem mindig könnyű helyzet, ezt olykor nehéz összeegyeztetni, de ezen dolgozom.
1: Szép dolog ez.
0: Szép.
1: Nyilván, összetett.
0: Nyilván szép, és tulajdonképpen a két dolog az eléggé hasonlít is egymásra, hiszen mind a két, fogalmazunk így, intézmény, egy hierarchikusan, erősen hierarchikusan ugye fölépülő intézmény, és ezért tulajdonképpen nem is annyira különbözik a két dolog egymástól. Inkább arról van szó, hogy a honvédség maga másfajta hozzáállást követel meg azért, mint mondjuk az egyházi szolgálat az egyházmegyéken belül. Nyilván azért, mert ez egy réteg pásztoráció, amit mi végzünk.
1: Nyíltak katonák?
0: Ők is részei ugye ennek a társadalomnak. Közöttük is körülbelül pontosan ugyanannyian vallásosak, mint amennyien ugye a civil életben. Közöttük is körülbelül ugyanannyian járnak a vallásosak közül templom rendszeresen, mint a civil életben, úgyhogy ilyen értelme olyan túl nagy különbség nincsen.
1: Viszont nyitott szemmel kell járnia. Észre kell venni esetleg azokat az embereket is, akik mondjuk nem keresik meg, de segítségre szorulnának.
0: Hát ez elég nehéz feladat a honvédségen belül, mert mi tulajdonképpen ugye el vagyunk tiltva az úgynevezett prozelitizmustól. Tehát mi el vagyunk attól tiltva, hogy nyíltan végezzünk apostoli munkát, tehát próbáljuk meggyőzni a katonákat. Ez nekünk nem feladatunk. Bizonyos értelemben a tábori lelkész beleszorul egy ilyen szentségkiszolgáltatói ugye státuszba, ami nem egy kényelmes helyzet lelkipásztori szempontból, de természetesen megvan annak az útja és módja, hogy a katonákat elérjük anélkül, hogy próbálnánk őket, hogy mondjam, ilyen szektás módra meggyőzni, és ajtóról ajtóra járva, ugye végig látogatni őket. Erre elsősorban a missziók adnak kiváló alkalmat. Egy ilyen zárt, eléggé stresszes környezetbe kell 6 hónapot leélniük, és ilyenkor sokkal nyitottabbá válnak a katonák. Egyrészt nagyobb az igényük arra, hogy valaki meghallgassa őket, hogy valakinek el tudják mondani a problémájukat. Másrészt ez jó alkalom számukra arra, hogy bepótoljanak olyan dolgokat, amik elmaradtak. Azért, mert a hétköznapi életüket élve, ugye a család és a munkahely között ingázva, olykor egyszerűen nem jut már idejük ilyesmivel foglalkozni. Úgyhogy rengeteg olyan helyzet van, amikor a katona 6 hónapot arra használja föl, hogy az elmaradt keresztelést, szentáldozást, bérmálkozást, stb. Bepótolja.
1: Mikor elégedett a hivatásában betöltött feladatával?
0: Elcsépelt lózunk, de igaz, hogy a jó pap holtig tanul. Nekem meggyőződésem, hogy egy pap jól teszi, sőt, kötelessége, hogy magát folyamatosan képezze. És ez alatt nem föltétlen azt értem, hogy teológiai könyveket bújjon, bár az is fontos, hanem a lelki életben is képezze magát. Az imádságos életben olvasson lelki olvasmányokat, és így tovább. Tehát nyilván ilyesmivel kell, hogy foglalkozzon. De emellett, hála Istennek, azért ez egy olyan terület a lelki pásztorkodásnak, ami mellett azért lehet más dolgokkal is foglalkozni. Hát én például eredendően tanárnak készültem, én például szeretek nyilván teológiával foglalkozni, esetleg teológiai jellegű cikkeket írni, vagy fordításokkal foglalkozni. Én azért emellett hála Istennek találok időt és energiát arra, hogy más dolgokkal is foglalkozzam, ami nyilván egyrészt táplálja az én hitemet, és gazdagítja az én lelki tapasztalatomat, másrészt meg esetleg másnak is hasznos lehet.
1: Honvédségi hírek. Egyre népszerűbb a katonai szolgálat. Nagykanizsán közel 180-ban tették le katonai esküjüket előjáróik és szeretteik előtt szeptember 18-án. Olvasom a honvédelem.hu oldalon. A Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételén Kisbusz Károly ezredes, a Magyar Honvédség 5. Bauer Gyula területvédelmi ezred ezredparancsnoka, és az esküdtevők közül Soma Tibor vadon Tamara honvédeket hallják majd.
2: Ez a pillanat egy új

Időszak kezdete. Mostantól az egyenruha meghatározza a mindennapjaikat, az életük szerves részévé válik. Gratulálok, hogy teljesítették az alapkiképzést, ez önmagában is bizonyíték arra, hogy helyt tudnak állni egy olyan hivatásban, amely valós kihívásokkal jár. Tisztelt esküdtelő, legyenek büszkék arra, amit eddig elértek. Ugyanakkor ne feledjék, az egyenruha nem csak jogokkal jár, hanem kötelezettséggel és felelősséggel is.

0: ezért választottam ezt a hivatást, hogy szolgáljam a hazámat, a magyar népet. Nagykanizsán végeztem az alapkiképzést, Szentendén fogok szolgálni jogásztisztként. Óriási megtiszteltetés volt, hogy kiállhatok a 10% elé, és én mondhatom erről az esküt, de ez minden embernek egy libabőrös érzés.
1: Nagykanizsán végeztem el az alapkiképzést. A legerősebb benyomás, én azt gondolom, hogy a csapatmunka, az összetartozás, az, hogy minden rosszban van valami jó, és együtt bármire képesek vagyunk. Én Veszprémbe az LMV-nél fogok elhelyezkedni logisztikai beosztásban.
2: Folytatva a honvédségi híreket, az előzőekben említettem, egyre népszerűbb a katonai hivatás, de hasonlóképpen egyre többen vállalják a tartalékos katonai szolgálatot. A honvédelem.hu-n olvasható szintén, hogy több mint 200 tartalékos katona bevonásával lövész szakfelkészítést tartott a Magyar Honvédség 3 területvédelmi ezrede szeptember 3. hétvégéjén. Az elhangzás sorrendjében megszólal majd Bangó Richárd szakaszvezető, Zsuk Ádám alezredes, Németh Gergő törzsőrmester, Zámbori Anna főtörzsőrmester, Kirti Krisztián főtörzsőrmester, kiképzőparancsnok, Fekete Zoltán őrvezető és Bimbó Levente hadnagy.
3: ABV kiképzés folyik, stressztűzakadálypálya, atombiológiai, vegyi gyerek és azoknak ismeretei. Lesznek égő gépjárművek, harci gépjárművek, Ural, maga a tűzakadálypálya rész, gázsátor. Természetesen vártuk, így a csapat nevében is merem mondani. Virág Gergő törzsőrmester úr segítségével felkészültünk az ABV alapjait elsajátítva. Katonacsaládból származom, szüleim, dédnagyapámig visszavezetőleg katonák, szüleim tartalékosok, többiek szerződésesek voltak. Ha esetleg egy gépjármű kigyullad az út közben, akkor oda tudok menni és nagyobb bátorsággal, nagyobb önbizalommal oda merek állni és segíteni a civileken.
4: Ezen a hétvégén a tartalékos szakfelkészítés harcászati egyes modul középszintjét hajtjuk végre tartalékos katonákkal. Tulajdonképpen azok a katonák, akik részt vesznek ezen a foglalkozáson, kettő kritériumnak kellett megfelelnie, hogy itt lehessenek. Első az, hogy alapkiképzésekkel, hogy rendelkezzenek már, illetve részt kellett, hogy vegyenek a tavalyi szakharcászati egyes modul foglalkozáson. Tehát ez volt az alapja. Légi és szárazföldi úton átcsoportosításra került az állomány, majd amikor megérkezett mindenki, megkapták a parancsnoki harcintézkedésüket, amelyeket fel kellett, hogy dolgozzanak, és meg kellett szervezniük a menetet a harcállás pontjaikba. Mai nappal kezdődik az igazi kiképzési feladatuk, ami egészen holnap reggelig tart folyamatosan. Itt megtanulják a harcároknak a megtisztítását, a harcárokban vívott harcot fegyverrel és esetleges szükségeszközökkel. Megtanulnak drónnal felderíteni, illetve megtanulnak, hogy mit kell cselekedni akkor, hogyha ellenséges drón deríti fel őket.
5: Ez már egy haladó szintű harcászati kiképzés. Novemberben volt az előző, ott még nem volt drón használva, mivel mi is látjuk, hogy a globális helyzet ezt megköveteli, hogy drónokat használjunk. Így ennek köszönhetően a katonák különböző gyakorlatokat hajtanak végre, mint felderítés, a drón elleni feladatok végrehajtása.
6: A szituáció szerint az első szakasz harmadik rajaként védelmi harcot hajtunk végre, valamint az erre való felkészülést. Elsődlegesen a feladatunk az az, hogy a Matador Szövetség erőit megakadályozzunk abban, hogy Öskü községbe betörjenek. Jelenleg a Közszolgálati Egyetemre járok, és a Nemzetközi Biztonság és Védelempolitika alapszakot végzem. Amikor erre lehetőségem nyílt, hogy kipróbáljam magam az egyetem mellett, akkor éltem ezzel a lehetőséggel. Nagyon jó kiegészítésnek tartom, hogyha valaki egyetem mellett szeretne dolgozni és kipróbálni magát ebben a környezetben.
7: A mai este nyugvás biztosítás szervezését, illetve nyugvás biztosítást fogunk végrehajtani az állománnyal. Ez egy egész estés mozzanat. Ez egy szakharcászat alapszintű modul. A hétvégére behívott tartalékos katonák kicsit mélységében belemehetnek a szakmába, és részleteiben megtanulhatják azokat, amiket esetleg egy alapkiképzés során nem olyan részletesen tanulnak. Az állomány beérkezett pénteken, csabai, kecskeméti és szegedi állomány vesz részt ezen a hétvégi gyakorlaton. Ezen a modulszerű kiképzésen részt vehetnek különböző harcászati foglalkozásokon, amit egy elméleti foglalkozás előz meg, majd védelemmel kapcsolatos biztosítási és egyéb tűzvezetési feladatokat fognak ellátni.
8: Géppuskásként én vagyok a legnagyobb tűzerővel rendelkező elem a csapatomban.
7: Itt ezen a feladatszabáson a második szakasznak a szakaszparancsnokaként vagyok jelen. Feladataim közé tartozik az, hogy a szakasz felkészültségét, irányításáért és jólétért legyek felelős, valamint hogyha valamilyen probléma adódik, akkor azt tudásomnak megfelelően le tudjam hárítani. Az éjszaka során védelmi feladatokat fogunk végrehajtani, ezen belül szökeléssel harcárok elfoglalás, valamint ennek a védelme és elszakadás egy nagy erejű ellenség miatt.
2: További honvédségi híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalon, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Az Rínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam. Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatva ismét Bőzsöny Ferencet hallják.
9: Március 17-e. Lubartovból jött néhány sebesültünk, ami innen 100 kilométerre délnyugatra van. Mesélik, hogy ott meghalt egy magyar tiszt, és a lengyel temetőbe temették. Utána gyönyörű koszorú került a sírra ezzel a felirással: a lengyel és a magyar mindig jó barát volt. Erre a németek megállapították, hogy tévesen temették ide a hősünket. A mieink megígérték, hogy a tavaszi hősi napra átviszik a német temetőbe. Azóta is naponta friss virág van a sírján. Remélem, hogy nem kerül rá a sor, mert vagy megesz a feneit mindent addigra, vagy a beígért csodafegyver miatt előbbre kell mennünk. Sok sebészeti beteget kaptunk. Tegnap és ma is hajtás volt, de ez undorító szó. Nem szégyelik így nevezni a háború egyik fázisát. Igaz, hogy úgy is néz ki, mint a nyúlvadászat. Az eredmény pedig a nullával egyenlő. Ugyanakkor mindig súlyos veszteségeink vannak. Hát az messze vezetne, ha taglalnám a partizán vadászat értelmetlenségét és azt, hogy az nem magyarnak való. Most már annyi tapasztalatom van a partizánokról, hogy tudok véleményt mondani tetteikről. Azt már említettem, hogy a számomra érthetetlen parancs, miszerint a partizán vadászat eredményessége legtöbbször a nullával egyenlő. Néha egyet-kettőt elfogtunk, nem én, de ez mindig jó alkalom volt arra, hogy összeismerkedjen vele vagy velük. Még nem tudtam annyira sem lengyelül, sem oroszul, hogy tiszta fogalmakkal éljek, de megkönnyített az, hogy ruszin ápolóink is voltak, ők tolmácsoltak nekem. A partizánoknak nevezett fiúk és leányok valamennyien utálták a németeket, de zavarta őket, hogy mi magyarok ugyanazon az útvonalon járunk. Gyakran fogalmuk sem volt, hogy mi kik vagyunk. Szerintük mindenki német, aki támadja őket. Merem állítani, hogy a legtöbbje hős. Ésszel felfogja, hogy nem ő dönti el a háború sorsát, de aki akarja venni a részét a megsemmisítésből. Mindig meglepte őket, amikor a végén megvendégeltük őket, és elszántságukból nem engedve legalább annyit megígértek, hogy figyelik a magyar zászlót, vagy a vörös keresztet. Amikor megmondtam nekik minden alkalommal, hogy magyar bencés vagyok, felderült az arcuk, hiszen Szent Benedek atyánk jól ismert a keleti egyházban. Volt is olyan, aki részleteket is tudott róla. Mások persze tőlem hallották először a nevét.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 631. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot, kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A hűségről szólt adásunkat bevezető idézet, engedjék meg, hogy azzal zárjam. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt is viselni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Szeptember 28-a. Marillac, Szent Mária Luisa. Tegnap beszéltünk Szent Vincéről. Szent Vince energikus és realista beállítottságának bizonyítéka volt, hogy megteremtette és jótékonysági szervezet egységes és hatásos felépítését, amelyet aztán egyre sokasodó példák követtek. Magának Szent Vincének az irányítása alatt nevezték ki Marillac Szent Luisát, hogy felügyelje és támogassa az irgalmasságokat. Csodákat művelt, mondhatni, kisugárzása hatására sok rendes falusi lány, aki addig már segédkezett az irgalmas rendieknél, döntött úgy, hogy követi az ő példáját is, teljességgel Istennek és a szegények segítségének ajánlja fel életét. Az irgalmas nővérek társasága 1633. november 28-án látta meg a napvilágot. De Paul Szent Vince eredeti és nagyon igényes szabályzat betartását írt elő nekik. Kolostornak ott lesznek nektek a beteg szobák. Kolostori celláknak bérelt szobák. Kápolnának a plébánia templom. Kerengőnek a városi utcák. Kerítésnek az engedelmesség. Rácsnak az istenfélelem. Fátyolnak a szent szerénység. A társaság szellemiségét a következőképpen összegezte. Azt kell tennetek, amit az Isten fia tett a földön. Életet kell adnotok. Életet ezeknek a szegény betegeknek. A test életét és a lélek életét. Szent Vince anélkül, hogy korunk feminista mozgalmait ismerte volna, tudta, hogyan találjon intelligens és nagylelkű, hűséges és szilárd jellemű segítőtársakat korunk asszonyaiban. A társaság története egyedülálló módon világítja meg a nőiességnek azt a vonását, amely annak a legmélyebb alkotóeleme, a gyöngétségre és szánalomra való elhivatottságot, amelyre az emberi fajnak mindig szüksége lesz, mert az emberek között mindig vannak szegények, mert az emberek között mindig vannak betegek és reménytelenek. És a modern társadalmakban a szegénység mindig újabb formái kerülnek a felszínre.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A Szent Atya heti tanítása következik.
3: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Szent Atya a mai katekézisében folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, ugye a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról. A Szent Atya még körbejár a Szent Péter téren és üdvözli a pápa mobil tetejéről a jelenlévő zarándokokat, nagyon-nagyon sokan vannak, tele van a tér, nagyon sok gyereket adnak a kezébe, hogy megáldja őket. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében békesség veletek. Most különböző nyelveken felolvassák azt a szentírási részt, amelyet a Szent Atya választott ki a mai katekézis alapjául. Ez a Teremtés könyve 2. fejezete, 8, 9 és 15-ös vers sora így szól. Az Úristen kertet telepített Édenben keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett, és az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas. Azután kisarjasztotta az életfáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Az Úristen vette az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
3: Kedves testvéreim, jó napot, Isten hozott!
4: Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale,
3: folytatva utunkat a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcián keresztül, elérkeztünk az első rész a harmadik fejezetéhez, amelynek igen figyelembe méltó címe van: az emberi tevékenység a világban. Az alapvető kérdés ez: mi az emberi tevékenység, és ebből következően a technikai, társadalmi és tudományos fejlődés értéke. Emlékezhetünk arra, hogy kevesebb mint 4 évvel a zsinat befejezése után, 1969. július 20-ára 21-ére virradó éjszaka, az ember először lépett a Holdra. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a fejlődés alanya és cselekvője, szabadsága és értelme segítségével gyarapítja ismereteit, és ezáltal előmozdítja az egész társadalom fejlődését. Ezt könnyen beláthatjuk, ha megfigyeljük az életkörülmények javulását az egymást követő nemzedékek során. A dokumentum ezt mondja: sok olyan javakat, amelyeket egykor az ember a legfelsőbb erőktől várt, ma már saját kezdeményezésével és erejével szerez meg. Éppen ezért egyes gondolkodók a technikai és tudományos fejlődést úgy mutatták be, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, olyannyira, hogy Istent szükségtelenné, sőt a keresztény hittel szemben egyenesen ellenfélnek tekintették. Ez a szemléletváltozást idézett elő abban, hogy a mai ember a világra tekint, összehasonlítva a korábbi korszakokkal, és ez az előítélet különösen annak a nyugati kultúrájára,